0: Tervezz az ismeretlenre. Teljesíts a kiszámíthatatlanban. Legyél ember az algoritmusok között. Az üzleti életben vezetőként ezt várják tőled. Miként válhatunk nyertesévé a digitális transformáció korának? Ez ma a menedzserek dilemmája. Epic Stories. Inspirálódj elismert vállalati vezetőktől és szakértőktől. Személyes történetük példa, szakmai tapasztalatuk muníció lehet a viharos vállalati hétköznapokon. Epic Stories minden csütörtökön este 9 órától a Rádió Cafén. A műsorvezető Dojcsák Dániel, szakmai támogató a Shiva Force, a nagyvállalati digitális ügyfélkiszolgálás és a jövő álló képességek fejlesztésének szakértője. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

0: ez most komoly. Szatmári Róbert nem megtérít, pusztán megmutatja, hogy a klasszikus zenéről nem csak unalmasan lehet beszélgetni. Enyhe katarzis. Izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok. Minden hétfő este 9-től a Rádió Cafén. Enyhe katarzis. Klasszikus zenéről őszintén, térítésmentesen. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

Jó napot kívánok, Görög Ibolya vagyok. Örülök, hogy itt vannak velem, én is örültem, hogy itt lehettem. Fehér Mariannal beszéltünk rengeteget a Rádiókaféban, és örültem, hogy itt voltam. Köszönöm a meghívást.

0: szeret.
1: A hősök, akik még 30 kiló lemezzel mentek buliba.
2: This guy is a professional.
1: Akik nem ijednek meg, ha letesznek eléjük két igazi lemezjátszót.
2: Going after him could be very dangerous.
1: Akik a beatmixet még ma sem a gépre bízzák.
3: Takes place in ancient Japan.
1: A négy szamuráj visszatért a rádiókaféra.
4: Yo, what the hell are you?
1: Rob, Marvin, Infra Gandhi és Cyborg Templar.
2: A man says shoot me.
1: A sokat látott harcosok, akik még ma is kimernek állni puszta kézzel. Long Track. Egy órás klasszikus mix minden szombat este 11-től éjfélig.
5: This is a substance of the way of the samurai.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
6: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

0: I'm Patricia Aušić and I'm listening the Radio Café and I'm from Virtuosos.
1: Bal kettes, jobbról egy koncert. Nagy fék, jobb három, absztrakt tárlat, óvatosan. Lassító, vendég érkezik, beszélgetés jön.
2: Kulturrali. Az élet és a kultúra is versenytempóra gyorsult. Segítünk, hogy ne sodródj ki egy kanyarban. A versenyzőpáros Pár Julcsi és Mezei Dániel. Művészet minden mennyiségben, hagyományos és modern kulturális találkozások. Kulturrali. Rajt minden pénteken este 8-kor a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod! Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

0: Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak 1. És rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazin műsor Babik Edittel. Utazás, gasztró, wellbeing. Minden pénteken délután 2-től a Rádió Cafén. Egy életem. Játssz a világ összes színével. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

azért van, hogy hozzád megyek.

0: A kultúra a civilizáció építő eleme. A gasztronómia ablak a történelemre. Borravaló. A Rádió Café gasztrokultúra magazinja. Étel és ital találkozása a történelemmel és irodalommal. Bor, sör, párlat, kávé, ételek és receptek. Hedonizmus felső fokon. A Rádió Café gasztrokulturális kalandozása minden vasárnap reggel és kedden este 9-kor. Borravaló. Ne maradj le! A legjobb buli mindig a konyhában van. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
2: Megduplázza a szociális tűzifa keretet a kormány, ismét használható a Flórián téri felüljáró. Holnap indul a nyugta adatszolgáltatás, a NAV januárig nem bírságol. Kánikulával búcsúzik a nyár, 34 fok is lehet. A szél olykor megélénkül, csapadék pedig nem várható. Jó reggelt kívánok, Czoller Andi vagyok. Megduplázza a szociális tűzifa keretet a kormány, illetve az eddigi 27-ről 5%-ra csökkenti annak áfáját. A kormányfő a Facebookon azt is bejelentette, hogy az állami erdőgazdaságokban rögzítve lesznek az árak, méghozzá a 2026. januári szinten. Érdemi párbeszéd indulhat a munkavilágát érintő kérdésekben a szakszervezetek, a munkáltatók és az új kormány között. A kabinet nyitott a versenyszféra és a kormány állandó konzultációs fórumának megújítására is. A felek pedig már szeptemberben megkezdhetik a kétoldalú egyeztetéseket, jelentette a 24.hu. Az augusztus elejé első VKF ülésen a kabinet ígéretet tett arra, hogy az érdekképviseleteket már a döntések előkészítésébe is bevonják, és nem csak utólag értesítik őket a változásokról. Ismét használható a Flórián téri felüljáró. Vasárnap hajnalban indult meg a

0: Ról is adatot kell szolgáltatni a Nemzeti Adó és Vámhivatalnak. A legegyszerűbb megoldás az e-pénztárgép. A NAV ingyenes alkalmazásával a nyugta pillanatok alatt elkészül, az adatszolgáltatás és megőrzés pedig automatikus. A témáról bővebben is hallhatnak itt a Millás reggeliben 7 óra 20 perctől. Már több mint 750 halálos áldozata van a nepáli-tibeti villám áradásnak, 2500 embert továbbra sem találnak. Majdnem 20 ezer katonát vezényeltek a mentés helyszínére a nepáli-tibeti határon. Az ENSZ szerint a nehéz terep és az eső nagyon megnehezíti a segélyek célba juttatását, közben pedig újabb áradástól tartanak a határ mindkét oldalán, írja a BBC. A magyar versenyzők 12 éremmel, 4 arannyal, 7 ezüsttel és 1 bronzzal zárták a poznani kajak-kenu világbajnokságot. Tegnap Varga Ádám a kajak egyesek 500 méteres, Lucz Anna a női kajak egyesek 200 méteres versenyében, a Kis Ágnes Nagy Bianca Opavszki-Réka a Csorba Zsófi alkotta egység pedig a kenu négyesek mezőnyében szerzett ezüstérmet, a kenu kettesek mezőnyében a Kollár Kristóf Juhász István egység bronzérmes lett.
1: Időjárás a Rádió Cafén.
0: Sokat süt ma a nap, csak este érkezhetnek felhők. A déli eszelet napközben élénklőkések kísérhetik, a legmagasabb hőmérséklet pedig 34 fok körül alakul.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez itt a Hajnalodik. Reggel 5 és 6 óra között. Benne hírekkel, kulturális programajánlókkal és legjobb rovataink felidézésével. Kulturális programajánló következik a Rádió Cafén. Kiállítás.
2: Szeptember 10-től a Lélek tükre címmel különleges kiállítás nyílik a Pesti Vigadóban, ahol a magyar animáció neves alkotóinak képzőművészeti munkáival találkozhatunk. A tárlat október 29-ig látható, és festményeken, grafikákon, plasztikákon keresztül mutatja meg az animációs művészek egy kevésbé ismert oldalát. Az animáció lényege a mozgás, a kiállított alkotások viszont éppen a mozdulatlanságban mutatnak meg valami fontosat. A vásznon vagy a plasztikákban ugyanaz a képzelet és a belső világ jelenik meg, amely a mozgó képeket is életre kelti. A klasszikus mesterek mellett fiatalabb, MMA ösztöndíjas animációs alkotók munkái is helyet kapnak. A kiállítás így egy kicsit olyan, mintha egy pillanatra megállítanánk az animáció filmkockáit, és közelebbről megnéznénk, mi rejlik mögöttük. A Lélek tükre nem csak az animációs művészet sokoldalúságát mutatja meg, hanem arra is invitál bennünket, hogy egy kicsit lassítsunk, nézzünk körül, és más szemmel figyeljük a minket körülvevő világot.
1: Fesztivál.
2: Szeptember 18-a és 27-e között 6. alkalommal rendezik meg az E-Színház Fesztivált, Magyarország egyetlen online színházi fesztiválját. 10 nap alatt 18 válogatott előadást nézhetünk meg, klasszikus és kortárs művek, közszínházi és független produkciók egyaránt szerepelnek a programban. Csehov, Vörös Sándor, Kosztolányi Dezső és Ödön von Horváth művei mellett kortárs magyar szerzők darabjai is helyet kapnak. Láthatjuk például a Soproni Petőfi Színház Bányabácsiját, a Szegedi Pince Színház Siráját, a Miskolci Nemzeti Színház a Kétfejű Feneva című előadását, valamint a Víg Színház a Hazug című Goldoni komédiáját. Az online forma ráadásul nem egyszerűen színházi közvetítést jelent. A kamera közelebb hozza a színészeket, más nézőpontokat kínál, és olyan apró részletekre is ráirányíthatja a figyelmet, amelyeket a néző térről talán észre sem vennénk. A fesztivál idején minden előadás korlátlanul megtekinthető, egyedi jeggyel vagy bérlettel, és így nem kell rohanni a virtuális függöny elé. A produkciókat szakmai zsűri értékeli, emellett közönségdíjat is átadnak, vagyis a nézők is beleszólhatnak abba, melyik előadás lesz az idei fesztivál kedvence.
1: Koncert.
2: Felszabadult Carson Koma koncert a Budapest Parkban. Szeptember 4-én különleges koncerttel zárja a nyarat a zenekar. Saját megfogalmazásuk szerint ez lesz az első olyan nagy budapesti koncertjük, amelyet már felszabadultan ünnepelhetnek, és amelynek középpontjában a rend.

0: rendszerváltás áll. A koncert egyben egyfajta visszatekintés is az elmúlt 7 évre. A zenekar 2019-ben lépett fel először a Budapest Parkban, azóta pedig számos konfliktus, lemondott koncert és tiltás is kísérte a pályájukat. Most mindezt lezárva szeretnének ünnepelni, méghozzá közönségükkel együtt. Az este üzenete elsősorban a szabadságról szól, arról, hogy mindenki önmaga lehessen, és szabadon szerethesse azt, akit szeret. A koncert így nem egyszerűen egy nyárzáró karszonkóma buli, hanem egy korszak lezárásának és egy új kezdetnek szánt közös ünnep is.
1: Színház.
0: Szeptember 10-én kezdődik a Pintér Béla és Társulata 28. évada az Átriumban, amely új bemutatóval, jubileummal és több változással is készül. Az évad egyik legfontosabb eseménye a szeptember 26-ai flashback bemutatója, amely bűnről, gyászról és megbocsátásról mesél két festőművész Tinka és Imre történetén keresztül. A darabot Pintér Béla írta és rendezi, a főbb szerepekben többek között Adorjáni Bálint, Enyedi Éva, Fodor Anna Mária és Jankovics Péter látható. Szeptember 29-én utoljára játsszák a Vérvörös Törtfehér Méregzöld című előadást, amely ezt követően tehát lekerül a repertoárról. Október 6-án pedig a 42. hét 150. alkalommal kerül színpadra. A jubileumi előadás egyben Csákányi Eszter és Túróci Szabolcs búcsúja is az adott szerepektől, maga az előadás azonban később megújult szereposztással visszatér. Változás lesz az Anyám Orra szereposztásában is. Nagy Ervin távozása után Adorjáni Bálint veszi át a szerepét október végétől. Közben természetesen a társulat több közönség kedvenc előadása is műsoron marad, köztük a Parasztopera, a Titkaink, a Szutyok, a Kabuki és a Réka és az Oltatlanok. Az új éva tehát egyszerre szól új kezdetekről és lezárásokról is.
1: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól. Ez itt a Vadnyugat, a tordasi Western falu. A Fejér megyei Tordas határában létrehozott Western faluba érve, olyan érzésünk támad, mintha a Missouri folyó partján egy nyugat-amerikai poros, ám de veszélyes faluba csöppennénk. Az élményfaluban rengeteg programmal és érdekességgel várják a látogatókat. A Western falu. Az élményfalu létrejöttének célja az volt, hogy egy különleges, de Magyarországon mindenképpen egyedi, talán hiánypótló parkot hozzanak létre. A szórakoztató faluban rengeteg élmény várja a látogatókat. A Western falu vadnyugati programjai. Lehet kérni, hogy a látogató egy igazi Western film szereplője lehessen. Ilyenkor egy valódi filmstúdió áll rendelkezésre, ahol a vendég kérésére leforgatják a Tordasi Banditák című filmet, amiben a vendég és társasága adja a szereplőgárdát. Magában a faluban meg lehet ismerkedni a Western életmóddal, a fegyverekkel, imitálni lehet Western jeleneteket. Ha a Western kocsmai hangulatot szeretnénk megtapasztalni, annak sincs akadálya. A falu szalonjában hamisítatlan vadnyugati élményben lehet részünk egész éjszaka. Ezen kívül még működik szabaduló szoba is a helyszínen. Lehet rodeóbikán lovagolni, íjászkodni, célba lőni, aranyat mosni, és még számos érdekes programban részt venni. Tordas falu egyéb érdekességei. A falu határában található a Tordasi Horgásztó, a tájházában a mezőgazdasággal foglalkozó elődök életét, korabeli munkaeszközeit mutatják be. A Sajnovics kastély és a Sajnovics János emlékmű is megtekinthető a faluban. Sajnovics János tordasi születésű, a 18. században élt jezsuita szerzetes. A finnugor nyelvrokonság korai kutatója, nyelvész, matematikus és csillagász volt. Ő vetette meg a magyar nyelv rokonságának tudományos alapjait. Egy expedíció tagjaként Mária Terézia megbízásából Helmiksa vezetésével Észak-Norvégia partjainál végeztek csillagászati megfigyeléseket.
2: Kulturális programajánlót hallottatok a Rádió Cafén. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Epic Stories. A digitális transformáció korának inspiráló történetei a Rádió Cafén.
3: Sziasztok! Ez itt az Epic Stories, én Dolcsaj Dániel vagyok. Hogyan születnek az elemző cégek predikciói, hogyan viszonyuljunk ezekhez, hogyan használhatjuk a hétköznapokban a trendelemzéseket? Pap Lászlóval, a Gartner magyarországi képviselőjével fogunk ma beszélgetni. Szia Laci, köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és eljöttél az Epic Stories-ba beszélgetni velünk, és azt gondolom, hogy van miről, és nagyon sok idő van a hátad mögött, amikor szerintem a magyar üzleti életben téged a Gartner hazai fáklyájának ismerhettünk meg, és 2011 óta vagy a magyarországi Gartner képviseletnek a vezetője, és amint ezt elmondtad nekem, 99-től már Gartner felhasználó voltál ügyfél oldalon, tehát azért így látod ennek a világnak az alakulását. Viszont most van egy momentumod, hogy a Gartner átszervezte a működését. Először ezt bendítsük meg, ezt meséld el, hogy mi történt, és akkor utána én is hozok egy-két történetet.
4: Szia Dani, és köszönöm szépen a meghívást, és köszöntök mindenkit a hallgatók közül is. Igen, jól mondtad, egyrészt 99-ben, mint végfelhasználó kezdtem el használni a Gartnert, akkor még teljesen zöldfülként és idegenként, aztán 2006-tól tanácsadóként használtam a Gartnert, és 2011 óta pedig ezt eddig soha nem tudtam, de igen, én vittem a fáklyáját a Gartnernek, többet magammal, és hát közben igyekeztünk lépést tartani a Gartner fejlődésével, mármint világszintű fejlődésével itt a hazai piacon. És hát a Momentum pedig, a Gartner hozott egy stratégiai döntést, hogy 2025. január 1-től ő mindenhol direktben nyújtja a szolgáltatását, és direktben növeli a jelenlétét. Így a képviseleteket azt tulajdonképpen megszüntette, vagy a képviseleti modellt.
3: Én, de ahogy mesélted, ez némileg most egy kicsit belsőbb rálátás is biztosít néhány dologra, és ugye a Gartner az egy kutató-elemző cég, és azt gondolom, hogy szerintem nincs senki a szakmában, vagy bárki, aki egy konferencián járt, vagy újságot olvasott, hogy ne olvasott volna Gartner predikciókat, és ma arról szeretnék veled beszélgetni, ami szerintem mindenkit éget ez a kérdés, hogy amikor jósol a Gartner valamit, akkor az utána miért nem pont úgy történik meg, megtörténik-e egyáltalán, vagy mit jelentenek ezek a dolgok, és akkor engedj meg egy pimasz támadást, de hogy én összegyűjtöttem néhány olyan példát az elmúlt évtizedekből, amit a Gartner jósolt, és óriási hullámokat vert maga a jóslat, és sokan kiírták sok helyre, aztán nem úgy alakult. Például 2014-ben azt jósolta a Gartner, hogy a 3D nyomtatás miatt 100 milliárdos éves vesztesége lesz a szellemi tulajdonokat tulajdonlóknak. Ez soha nem történt meg, vagy mondjuk van egy olyan, amit 2020-ra azt jósolta a Gartner jóval korábban, hogy több kommunikációt fogunk folytatni botokkal, mint a saját házastársunkkal, és ez leelőfordulhat egyes esetekben, hogy igaz, de nem a botokkal való kommunikáció nőtt meg olyankor, illetve találtam egy olyat is, hogy a Gartner azt jósolta, hogy a mobilappok el fognak tűnni, ehhez képest talán pont az ellenkezője történt, illetve szerintem, ami sokaknak egy nagy öröm egyébként, hogy ez nem történt meg, a Gartner azt is jósolta, hogy a robotfőnökök fognak többségünknek utasításokat adni a munkahelyünkön, és nem emberi vezetők lesznek. Erről ugye szoktuk mondani, hogy előbb-utóbb mindenkinek AI ad utasításokat, vagy te adsz az AI-nak utasítást, a kettő közül választhatunk, de egyelőre úgy tűnik még mindig, hogy az utóbbiba vagyunk. És hogy igazságos legyek, hoztam egy klasszikusat, a Steve Ballmer 2007-ben azt jósolta, hogy nincs esély arra, hogy az iPhone jelentős market sert piaci részesedést szerezzen. Ehhez képest 2015-ben már 42%-on volt az Egyesült Államokban, és 13%-on világszerte. Itt akkor felteszem a kérdést, hogy szerinted mi ezek közül a legpirítóbb? Tudsz esetleg még jobbakat? Vagy miért történhet az, hogy egy ennyire nívós globális cégnek a jóslatai teljesen más irányt vesznek a valóságban?
4: Hát igen, a kérdés nagyon jó, és most, hogy már én csak félig vagyok Gartner, vagy hát tulajdonképpen hivatalosan már nem vagyok Gartneres, de még azért a szívem odahúz, meg még valamilyen mértékben kapcsolódom is. Egyrészt azt látni kell, hogy ha statisztikát nézünk, akkor nagyon sok elemzés van, ami meg ugyanakkor bejön. Tehát ha nem jönne be a nagy része annak, amit a Gartner mond, akkor már nem lenne Gartner. Tehát a Gartner saját felmérése, és ez nem a legfrissebb, tehát mondjuk 1-2 évvel ezelőtti, az egészen pontosan valami 82,2% volt, tehát hogy a mondásainak ekkora része bejön. Tehát ez a semmi sem fekete vagy fehér, és hogyha ezt nézzük, akkor nyilván azért vesznek Gartnert a világ többi részén, vagy itthon is, mert a mondásai mégiscsak bejönnek valamilyen mértékben és az esetek nagyobb részében. A másik, hogy most én valamilyen formában így a Gartner kutatóközösségnek a szélén mozgok, vagy a pálya szélén mozgok, és kicsit rálátok a munkájukra, és nagyon tanulságos az, hogy ők hogyan dolgoznak, az, hogy ők mit csinálnak, hiszen ebből lehet látni azt, hogy hogyan születik meg például egy-egy ilyen elemzés, aminek aztán lesz egy olyan mondása, hogy vagy bejön, vagy nem. Az egyik ebből az, hogy ők alapvetően azt nézik, hogy üzletileg, hiszen ő üzleti ügyfeleknek dolgoznak, hogy üzletileg mi az, ami be fog jönni, mi az, ami nem fog bejönni, tehát a pénz merre megy. Ha pedig ezt például a 3D nyomtatót vesszük alapul, akkor azért, mert mindenkinek nagyon szexi volt és tetszetős a téma, nem a végfelhasználói oldalon, hanem a gyártói oldalon. Minden gyártó azt gondolta, hogy el kell adni és csinálni kell 3D nyomtatót, mert ez a jövő. És ha ővelük beszélt a Gartner, akkor azt mondta, hogy gyerekek, itt mindent le fognak darálni, mert 3D nyomtató lesz mindenhol, mindenben, hiszen tolják bele ezerrel a pénzt. Aztán a vevő oldal mégsem reagált rá úgy, ahogy azt elképzelte mindenki. És a másik példád, ami még jobban mutatja azt, hogy miért nem történnek meg ezek az elemzések úgy, ahogy a Gartner elképzelte, az a mindenkinek lesz AI alapú főnöke, vagy legalábbis az emberek nagy részének AI alapú főnöke lesz, hát azért nem, mert kulturálisan még nem vagyunk rá vevők. És a 3D nyomtatóra sem voltunk akkor még vevők. Most egyébként sokkal inkább úgy gondolom, és úgy látom saját tapasztalatból, hogy igenis azért szellemi tulajdon eltulajdonítás révén nagyon sok mindent kiváltana a 3D nyomtató, csak még az emberek fejében az a kapcsoló nem állt át, hogy tulajdonképpen én 3D nyomtatóval mennyi mindent meg tudnék otthon oldani.
3: És ezeket a kapcsolókat, vagy ezeket a kulturális különbségeket nem tudjátok, mert beszélünk majd arról, hogy pontosan hogy készülnek, de hogy igazából akkor tisztázzuk, hogy pontosan mire jók ezek az elemzések, és nyilván nem csak a Gartnert, gondolom bármelyik kutatóelemző cégnek a hasonló termékei azokra is igaz, de hogy akkor mire jó pontosan?
4: Mi itthon, sőt, ha tágabban vesszük, akkor Európában, vagy ha még tágabban vesszük, akkor a világnak a nem észak-amerikai részén, azt gondoljuk, hogy az elemzések arra jók, hogy tudjuk, hogy merre kell szaladni, vagy merre van az előre. Az észak-amerikai piacon pedig az elemzőt azért veszik, mert azt gondolják, az a tapasztalatuk, hogy sokkal gyorsabban tudnak döntéseket meghozni, nem abban, hogy merre van az előre, hanem bármilyen döntési helyzetben, hogyha azt annak az előkészítését annak a döntésnek már valaki előtte megcsinálta. És azért lehet a döntés előkészítést termékesíteni, mert bármi meglepő az üzleti vállalkozások nagy részénél nagyon hasonló döntések vannak. Lehet, hogy kicsit más színű, lehet, hogy kicsit nagyobb vagy kisebb, de tulajdonképpen lehet rájuk sablont hozni. Tehát az észak-amerikai piacon az elemző cégeket arra használják, hogy a döntéseket gyorsabban tudják meghozni. Ez pedig nekik versenyelőnyt jelent, legalábbis most úgy néz ki a világpiacon. A többi része a világnak, és nem csak a magyar piac, hanem tényleg a többi része a világnak, az pedig még ezt a kulturális váltást, hogy nem én kell, hogy a döntést megvizsgáljam minden szempontból ahhoz, hogy jól tudjak dönteni, ezt még tanuljuk.
3: De akkor azt mondod, hogy mondjuk egy vállalatban, és hogy mi is egyébként, amikor bármit tervezünk, akár termék, vagy piac, vagy marketing szempontból, és akkor versenytárs elemzést készítünk, megnézzük, hogy milyen részei vannak a dolgoknak, mik a előnyök, mik az ügyféligények, hogy akkor ezt 82,5% eséllyel el tudja találni nekem egy elemző cég, és akkor nem nekem kell megcsinálni? Nem kell akkor megcsinálni ezt a melót?
4: A melónak azt a részét ő csinálja meg, hogyha te például mondjuk autót akarsz venni, és milyen autót vegyek, és akkor itt persze kérdezzük meg az asszonyt, mert ő megmondja, hogy milyen színű legyen, de egyébként a paraméterek, meg mire akarom használni, és ezeket a kérdéseket, ezeket ugye valakinek meg kell vizsgálnia. Na most az elemző cég nem fogja megvizsgálni helyetted a paramétereket, de ő meg fogja mondani a szempontrendszert, ami alapján autót vegyél. Ő meg fogja mondani, hogy miket vegyél figyelembe ahhoz, hogy üzletileg jó döntést hozzál. Tehát ők, ha így nézem, egy képletet adnak, hogy mikor éri meg neked melyik autót venni. És hogyha definiálsz egy olyan feltételrendszert, amiből kiesik, hogy neked Bugattit vagy Ferrarit kell venni, akkor az fog kiesni belőle. Ha meg az a feltételrendszert definiálod, amiből kiesik egy Skoda, ami legalább olyan jó autó, mint a Bugatti, csak más paraméterekkel rendelkezik, és árban is más, akkor pedig az fog kijönni.
3: Egy kicsit, hogyha maradunk az autós példánál, azért ezt sokszor el szokták mondani, hogy az emberek általában az ilyen edge-case-ekre vesznek autót, tehát hogy amikor elképzeli, hogy majd elmegy a hegyekbe a gyerekekkel, a biciklikkel, a táskákkal, minden, és akkor vesznek egy, nem tudom, egy óriási egyterűt, és utána a 360 napon keresztül ott forgolódik a belváros kis utcáiban vele, és nem tud leparkolni. Ugye, nagyjából erről beszélünk, hogy amikor a szempontrendszert igazán értem, és a paramétereket, hogy azt gondoljuk, hogy egyébként egy vállalatban akkor nincs meg az a skálázott képesség, hogy mondjuk ezeket a paramétereket felmérje egyedül?
4: De fel tudja mérni egyedül, tehát a vállalatban benne van a képesség, csak valóban erre akarja használni a szellemi, az intellektuális képességeit, hogy olyan paraméterrendszert, vagy olyan szempontrendszert kidolgoz, amit egyébként mások nap mint nap használnak. Tehát most, ha veszük az autós példát továbbra is, akkor vannak az autókereskedők, akik, ha jó az autókereskedő, akkor ő nem csak abban jó, hogy lehúz téged minél jobban, hanem abban is, hogy neked olyan autót ajánl, ami neked a elképzelésednek leginkább megfelel, vagy még inkább, ami az elképzeléseidhez leginkább megéri. És például, ha bemegyek egy autókereskedőhöz, és azt mondom, hogy akarok venni egy olyan autót, amivel a hegyen is, völgyön is, mindenhol is tudok lenni, család, gyerekek, stb., és az autókereskedő erre nekem elmondja, hogy ebben az esetben viszont vegy figyelembe még ezt, meg ezt, meg ezt a szempontot is, például, hogy a városban viszont nem fogok tudni vele megfordulni se, vagy befordulni se, akkor ezzel árnyalni tudja egyrészt a döntésemet, másrészt pedig ő ismeri a palettát, tehát meg tudja mondani, hogy miből válogassak, tehát mondhatja azt, hogy értem, hogy te kinézted, hiszen azért jött benned az impulzus, hogy vegyél egy ilyet, mert mondjuk egy Hummert néztem ki, mert beleszerettem, de helyette inkább vegyél egy Toyota akármit, hogyha már márkákat ajánlgatok, mert azzal sokkal jobban tudsz a városban is, és egyébként az esetek 90%-ában ki fogod tudni használni.
3: Ugorjunk egy kicsit vissza akkor a vállalati felhasználáshoz, és minden cégben vannak olyan tervek, amiket megpróbálnak lehozni, van egy elképzelés, és akkor ehhez tartozik mondjuk valamiféle elemzés vagy predikció, én akkor menedzserként megpróbálom eltalálni, hogy egyáltalán milyen tervet ígérhetek meg, de hogy hogyan kell érteni ezeket a számokat, azt szerintem nem teljesen triviális. Uh-huh. Tehát, hogy itt ugye, amikor azt ígérik, hogy mondjuk egy adott piaci szegmens, egy adott régióban, mondjuk nem tudom, 37%-ot fog nőni, akkor az mit kell, hogy jelentsen valakinek, aki a másik oldalon ő szeretne mondjuk ebben a szegmensben értékesíteni?
4: Ilyen, tehát ez a market forecast típusú predikciók a Gartnernél, ezek úgy készülnek, hogy ők soha nem ülnek az elefántcsontoronyban és hirtelen megálmodják, hanem ezt nagyon közelről lehet látni. Beszélgetnek nagy ügyfelekkel, globális ügyfelekkel, és tudják azt, hogy ők most milyen projekteket terveznek. Beszélgetnek globális fejlesztőkkel, providerekkel, technológiai cégekkel is, akiknél tudják, hogy a kutatásfejlesztésben hol milyen pénzt nyomnak, és ezekből tudják azt mondani, hogy akkor nagy eséllyel ez lesz, hiszen most ha 10 cégből 80 azt nyomják, hogy 3D nyomtatást akarnak csinálni, akkor ők tulajdonképpen csak leírják, hogy figyusztok, a nagyvállalatok most 3D nyomtatással foglalkoznak, ebbe érdemes akkor fektetni, hiszen ennek a piaca éppen kialakulóban van.
3: Igen, de hát akkor ezt így praktikusan én tudom elképzelni, hogyha mondjuk azt olvasom, akkor legyen mondjuk a 3D nyomtatás, tehát látom, hogy az a piac az meg fog nőni, akkor én építhetek egy olyan tervet, ahol mondjuk akarok használni 3D nyomtatókat, mert valószínűleg lesznek, vagy hogyha mondjuk én is 3D nyomtatót akarok csinálni, akkor számíthatok arra, hogyha mondjuk 3500%-kal fog nőni szerintük a piac, hogy akkor biztos egy óriási tülekedés lesz, és egyébként lehet, hogy akkor azt a kockázatot, és akkor már láthatom belőle, hogy egyébként ehhez azért kéne akkor vevő is, és hogyha nem tudom, hogy pontosan ki a vevő, akkor lehet ez a nagy növekedés az inkább egy riasztó dolog az üzleti döntésemben. Így képzeljem el?
4: Igen, és köszönöm, hogy belemerültünk a 3D nyomtatásba, mert itt most akkor az a kérdés, hogy miért nem jött be ez a predikciója a Gartnernek. Azért nem jött be a predikciója a Gartnernek, mert a technológia nem volt még rá érett. Tehát azt gondolták már azok a cégek, akik 3D nyomtatással foglalkoztak, hogy voltak jól működő deszka modelljeik, pillanatokon belül lesz belőlük hihetetlen jó termék, és le fogják radírozni vele a világpiacot. És aztán a deszka modellből soha nem lett igazán olyan termék, ami megtérülő módon eladható lett volna. Most már van, most már megérett a piac, most ez forradalom előtt áll, ugyanúgy, mint ahogy a virtuális valóság is már háromszor nekifutott, hogy majd hirtelen elköltözünk a virtuális valóságba, soha nem sikerült, mert a technológia soha nem volt annyira jó, hogy megérje azt csinálni. És a megéri alatt az egyik oldalon, hogy a gyártó amennyiért ki tudja fejleszteni, az a végtelen összeg, és nyilván ennyit meg soha nem fog érte egy vevő se fizetni, nemhogy egy hatalmas piac.
3: Én ez a másik ilyen ehhez kapcsolódó kérdésem lenne, hogy látok elemzéseket, és mondjuk a cégekben, hogyha mondjuk innovációs részlegen kitalálnak valami új dolgot ehhez köthetően, akkor ott először ilyen proof of concept-ek készülnek, akkor megnézik, hogy egyébként az akkor deszka modellben működik-e, vagy valahogy, és akkor tesznek rá téteket, de hogy egyébként olvastam még ugye Gartner-es dolgot is, ami egyébként például szerintem lehet, hogy éppen valid, de hogy azt mondták, hogy az AI, a generative AI projekteknek azt hiszem a 80%, és remélem pontosan idézem a számot, az proof of concept szinten ragad, és ott besül. Ezt egyébként azt gondolom, hogy a piacon lehet ehhez hasonló dolgokat látni, de hogy minden esetre ebben is, hogy amikor ilyen tervezési fázisban van valami, akkor ezek a számok, meg ezek a dolgok jól jönnek ahhoz, hogy egyébként megítéljem, hogy reális-e, és amikor a proof of concept elkészült, akkor valószínűleg ezeket érdemes használni, vagy nézni, hogy mennyit nyomjak még bele, vagy mennyit ne.
4: 2011 előtt, amikor még nem Gartner fáklyát vittem, hanem a Gartnert használtam, akkor azt tanultam meg, hogy Gartner alapján döntést hozni úgy érdemes, hogy egyrészt elmegyek valamilyen konferenciára, Gartner konferenciára, azért megyek el, mert ott tudom, hogy alapvetően nem sales-es jellegű előadásokat fog hallani, tehát amit ott mond valaki, az nem azért mondja, hogy én megvegyem, hanem azért mondja, hogy tisztán lássak. De ez csak a tudattágítás része, ez alapján még nem lehet döntést hozni. Utána, tehát a tudattágítás megvolt, ha utána belemerülök egy-egy témába valamilyen új termék kapcsán, akkor a következő szint az az olvasás szint, amikor elolvasom, az hozzá kapcsolom, ír-e erről egyáltalán a Gartner. Ha nem ír róla például a Gartner, ha nem ír róla egyetlen egy elemző cég sem, akkor az gyanús kell legyen, hogy az a termék az hanvába holt már ott rögtön. Tehát azt nem szabad hinni, hogy itt mondjuk a magyar piacon, az európai piacon, az ázsiai piacon, vagy bármelyik piacon, hogyha valaki kitalált egy új ötletet egy derültékből, akkor hogyha arról még nem írt sehol senki, akkor még nincs piac. Akkor az nagyon messze vagyok, tehát akkor mondjuk egy 5-10 éves távlatban vagyok attól, hogy abból én valódi bevételt tudjak kapni, hiszen még piacot kell teremtsek a termékemnek, nem fogják sorba állni és megvenni azonnal. Még mindig nem vagyok a döntési pontnál. A döntési pontnál, ha már elolvastam, és ez az ismeretszerzés, tehát amit a Gartner leír, vagy a hasonló elemző cégek leírnak, azt alapvetően nem döntés előkészítő anyagként írják le, hanem ismeretterjesztésként írják le. Felkészülni tudjak arra, hogy a döntési helyzetben a Gartneres elemzővel autentikusan tudjak beszélgetni. És akkor onnantól kezdve, hogyha már eljutottam, tudjam egyáltalán, hogy milyen döntési pontjaim lesznek az adott témában. És amikor a döntési pont van, akkor már nem olvasni kell, akkor beszélni kell. Beszélgetni kell a Gartnerrel, vagy az adott elemzővel, mert ő az, aki ott a konkrét problémámra, a konkrét döntési helyzetemre el fogja tudni mondani, hogy mi a tuti. Tehát ő az autókereskedő, aki majd megmondja, hogy mit csináljak, de nyilván az autókereskedő se úgy megyek be, akarok venni autót, és akkor az egy hosszú beszélgetés lesz, hogy milyen autót akarok, és milyen célra, és hogyan venni.
3: Igen, tehát akkor ilyenkor az elemző a szomszéd fiú, aki járt a dolgokhoz, és aki sokat látott.
4: Igen, és bocsánat, még annyi, hogy tehát az elemző az egyébként most így megismerve őket, tehát ők ufók. Ha valaki elemzőnek megy, ezt megtanultam most nagyon, az elemzőt nem a pénz motiválja, nem a szakmai kiválóság motiválja őt, egyetlen egy dolog motiválja, hogy ő független vélemény lehet, ő lehet a külön vélemény. Őket ez motiválja, tehát ő neki nem kell senkinek megfelelnie, hogy jó fiú legyen, vagy hogy olyat mondjon, ami a másik oldalnak tetszik, ő elmondhatja szabadon a véleményét. Ez az elemzőnek az érdeke, és innentől kezdve ő tulajdonképpen azt a munkát elvégzi helyetted, mint hogy te kialakítsd a saját külön véleményedet.
3: Rövidesen itt folytatjuk, jön egy kis szünet itt az Epic Stories-ban, aztán jövünk vissza Papp Lászlóval, hogy megfejtsük a Gartner elemzések további titkait.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén. Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádiókafé applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor. Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez itt a Hajnalodik. Reggel 5 és 6 óra között. Benne hírekkel, kulturális programajánlókkal és legjobb rovataink felidézésével. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Epic Stories. A digitális transformáció korának inspiráló történetei a Rádió Cafén.
3: Ez itt az Epic Stories, én Dojcsák Dániel vagyok, és a vendégem Papp László, aki a Gartner magyarországi képviselet vezetője volt hosszú éveken keresztül. Arról beszélgettünk eddig, hogyan kell az elemzők jóslásaihoz viszonyulnunk, mit profitálhat egy menedzser vagy egy vállalat abból, hogyha nyomon követi, szem előtt tartja például ezeket az előrejelzéseket. Itt folytatjuk. Szerintem akkor megérkeztünk magához az elemzőhöz, ami egy izgalmas kérdés, és akkor már nem a magas, holisztikus szemléletben vagyunk, de akkor behoznék megint egy új dolgot, ugye a Hype Cycle, ami nyilván ez szintén mindenkinek kedvence, ahol így utaznak a különböző témák előre és hátra, és leesnek, és leradírozódnak. Ezzel kapcsolatban nekem az a kérdés, amit ugye itt különböző időtávokat jósol az elemzés azzal kapcsolatban, hogy az mikor, milyen fázisban lesz, hogy... Egy kicsit absztrakt kérdést felteszek, de hogy mit jelent nálatok a jövő?
4: Köszönöm, és azért nagyon jó a kérdés, mert a Gartner alapvetően úgy gondolkodik a jövővel kapcsolatban, hogy például most a mondjuk trendek, bármi AI trendek alapján, ha leülsz az elemzőkkel beszélgetni, akik a trendkutatással foglalkoznak, akkor ők alaphelyzetből 10 éves időtávlatban próbálnak előre gondolkodni. De nem ezt fogják leírni. A 10 évből kezdik el visszanézni azt, hogy jó, és akkor mi az, ami ebből mondjuk a következő 2 évben előrejelezhető, mi az, ami a következő 2 évben számít, és azt írják le. Különben egy fantasztikus regényt fognak leírni, hogyha nem így gondolkodnak.
3: De nagyon szeretjük a science fiction
4: regényt. Nagyon szeretjük a science fiction-öket, és kell hozzá, tehát el kell tudják képzelni azt a jövőt, ami mondjuk 10 év távlatában lesz, össze kell álljon a világegyenlet, hogy fog kinézni a dolog 10 év múlva, de ők valójában, ha nem tudják ezt redukálni 2 éves időtávra, hogy ennek mi lesz a kézzelfogható eredmény, akkor inkább nem írnak semmit. Akkor nem mondanak semmit, mert abból nincs semmi.
3: Ezt tudjuk, hogy ha nem írtak le valamiről valamit?
4: Nem, így alapból nem tudjuk. Úgy tudod meg, hogyha felteszed a kérdést az analisztnak, elemzőnek, és ő meg fogja mondani, hogy ez vagy az, hogy ez nincs lefedve általuk, vagy pedig megmondja, hogy erre nem lehet predikciót mondani.
3: Ha már a sci-fi írókat is behoztuk, ami szerintem mindkettőnknek egy nagyon fontos dolog szintén. Mi a különbség szerinted a között, ahogy egy sci-fi író dolgozik, meg ahogy akkor ezek a trendelemzők dolgoznak? Mert azt gondolom, hogy egy sci-fi író is egyébként megpróbál kihúzni egy hosszú egyenes vonalat, és megpróbálja elképzelni, hogy milyen változások történnek, és mintha az elemző is ezt csinál, mi a különbség?
4: Szerintem a különbség az az első lépés után van. Tehát az analiszt, vagy az elemzők, azok alapvetően stratégiai feltételezésekben gondolkodnak, ez az angolul a strategic planning assumption. És ő nekik mindig ez az indulási pont, tehát kell találni olyan mondást, kell tudni a 10 évből redukálni egy olyan mondást egy-két éves távlatra vonatkozóan, ami valamilyen mérhető számmal is alátámasztva tud mondani valamit. 80%-ban ez lesz. A 3D nyomtatás az lesz. Ezek a strategic prediction-ök. Ha ez megszületett, akkor azt gondolom, hogy a sci-fi írónál, amikor ez van, akkor őnek innen indul el a fantáziája, és újraépíti azt a világot a 10 év múlvára megálmodott ötletből, amiből aztán egy sztorit tud kreálni. Ezzel szemben az elemzők pedig ezt a 25 szavas mondást, mert körülbelül ebben van limitálva, ezt kell, hogy alátámasszák utána N oldal dokumentummal és bizniszkézzel, hogy ez miért így lesz valójában. Tehát a folyamat az úgy néz ki, hogy először megalkotják ezt az egy rövid mondást, aminek a megalkotása az nem egy ilyen borgőzös este, hanem ez egy több hetes egyeztetés több embernek arra az egy mondásra, amelyből aztán utána elkezdik kibontani, hogy akkor ez mit is jelent. Tehát minthogyha egy kis doktorit írnál hozzá, mondjuk az túl sok, de egy ZH-t írsz belőle, az viszont úgy kijön. Tehát meg kell írni azt, hogy milyen feltételeket, milyen körülményeket, mit vettek figyelembe, és hogyan született meg ezt az egész. Majd, hogyha ez összeállt, akkor ezt általában nem egyedül csinálja valaki, hanem mindig van hozzá egy, kettő, három társszerző. Hogyha ez pedig megszületett, akkor utána ennek van peer review-ja. Tehát mint egy rendes kutató cégnél ezeket utána megszondázzák, hogy valóban jó-e.
3: Nagyságrendileg hány ilyen történet fut egyszerre, csak hogy el tudjuk képzelni, mert akkor néhány ember, de gondolom ilyen stratégiai mondatokból azért elég sok van.
4: Hát most megbecsülni nem merem, inkább a klasszikus interjú kérdéssel indulok el, tehát tételezzük fel, hogy van 2800 elemzője a Gartnernek, és mindegyik évente Sasper kb. 10-15 ilyet csinál, tehát akkor ilyen 28 és 40 ezer közötti ilyen mondások születnek.
3: Igen, sejtettem egy ilyen nagyságrendet, azért kérdeztem meg, mert hogy ez nyilván túl egyszerű lenne, hogyha mondjuk csak öten megcsinálnak ötöt, és azt hordanák szét az emberek, de hogy ez igen, ez egy elég decens dolog, és ők nem tudom, én személy szerint, ha választhatnék, akkor maradnék inkább a sci-fi storytellingnél, hogy nem tűnik egyébként annyira egyszerű dolognak, és hogyha mi itt vagyunk, hogy hogyan készülnek a dolgok, akkor ebbe azért belemehetünk, hogy azon kívül, amit elmondtál, hogy milyen szerepek vannak még ebben a folyamatban, amire a végén valakinek az asztalán ott van egy PDF dokumentum.
4: Egy pillanatra még az időkérdéskörnél leragadnék, ha lehet. Tehát elmondtam azt, hogy amikor készül egy Gartner anyag, akkor annak, hogy néz ki az idő gondolkodása, de itt még két tényezőt felhoznék. Az egyik az, hogy igen, de az időkérdés az nagyon ügyfélfüggő, vagy nagyon a másik oldalon is múlik, hogy náluk hogyan telik az idő. Mert lehet, hogy én azzal jövök, hogy nálam van 2 éve egy AI projekt, és egyébként jövő hónapban akarok élesbe menni, és akkor nekem tulajdonképpen az, ami mondjuk a Gartnernél 2 évre van prediktálva, az nálam 1 hónap múlva lesz éles, és akkor tök jó, akkor ez a jó eset. Aztán van a másik eset, amikor általában mindennel foglalkozunk, csak azzal nem, ami a Gartneres predikcióban van, és akkor tulajdonképpen rájövünk, hogy már megvalósult minden, amit mi majd 5 év múlva fogunk megvalósítani. Tehát ez az időskálán éppen hol tartunk, ez sajnos nagyon tipikus, tehát ott, ahol legacy IT van, ott például rendszeresen kérdeztek tőlünk valamit, kerestük rá a választ, és nem találtuk meg, és akkor ebből az jön ki, hogy hát a Gartner az olyan rossz, majd hogyha az archív anyagokat elkezdtük keresni, és mondjuk az 5 évvel ezelőtti anyagokat nézzük, akkor megtaláljuk benne a mondásokat, de ez azt jelenti, hogy akkor az 5 évvel csinálandó dolgot próbálja valaki csinálni, és itt akkor a kérdés, hogy vajon valóban azzal kell-e foglalkoznia, mert akkor, ha igen, akkor mindig az 5 év lemaradás próbálja majd behozni.
3: Szerintem most sok ember szíven szúrtál ezzel, de valószínűleg ez...
4: Bocs.
3: Köszönjük.
4: Tehát ez a tapasztalat, amikor a Gartnernél nem találsz valamit, akkor az vagy azért nincs, mert nem érdekes a piacnak, vagy azért nincs, mert már nem érdekes a piacnak. A másik pedig, hogy hány olyan projekten ültél bent, ahol a termékfejlesztés, vagy éppen az adott projektben a specifikálás az ezerrel megy, de arról, amit ma kéne tudjon a projekt. A projekt 2 év múlva lesz kész. És akkor az lesz benne, amit most specifikáltunk, hogy ma kéne tudjon. És a Gartner mondjuk ebből a szempontból szokott érdekes lenni, tehát rengeteg olyan vitában voltam benne, ahol mondta az analiszt, hogy értem, ezeket kéne beletenni, nem pedig ezt, tehát felhő, nem felhő. Volt egyszer egy olyan, ahol egy pénzintézetnél volt egy Gartneres predikció, hogy a banki tranzakcióknak X%-a az 2 év múlva a felhőben fog történni, és az X az egy nagyon nagy szám volt, amire engem kikergettek abból az épületből, hogy ilyen hülyeséget ne mondjak. Most pedig a banki tranzakcióknak szerintem még annál is nagyobb százaléka az a felhőben zajlik. Tehát az idő az így nagyon relatív, az is, hogy hogy telik, meg az is, hogy mi hova képzeljük magunkat az idősíkon.
3: Igen, tehát ebből egyébként azt hallom ki, hogy akár vállalati szinten is az önreflektív gondolkodásban azért ezek tudnak segíteni, mert hogyha nincsenek ilyen támasztékok, vagy ilyen pontok meg segítségek, akkor ugye elég nehéz önreflektívek lenni, hogyha vannak, még akkor is úgy hallom bonyolult.
4: Hát itt a támasztékok, és akkor ez a szerepes kérdésedre átugrok, tehát hogy egy pillanatra azt megvizsgáljuk, hogy a Gartnert milyen szerepekkel lehet helyettesíteni, tehát az elemzői tudást hogyan lehet helyettesíteni, akkor az egyik, hogy mondjuk az, hogy például ott lehet az internet világa, ahol mindent is megtalálok, miért ne találnék választ én a saját kérdéseimre az interneten. Erre a válasz az mindig az, hogy de találhatunk választ az interneten, csak az interneten adott választ mennyire hisszük el. És ez régen mondjuk, ugye ez egy ilyen jó mondás volt, hogy összeguglisztam, hiszen googlizva a házat is lehet építeni. Láttál már googlizva épített házat?
3: Lehet, hogy láttam.
4: A folytatás az ugyanez, hogy, és akkor itt ezt egy picit érintem csak, hogy hát most akkor nem googlizunk, hanem megkérdezzük valamelyik AI-t, és ő majd megmondja a tutit. Ez is tök jó. A kérdés csak az, hogy elhisszük-e neki. És hogy ha nem hisszük el, akkor hogyan validáljuk azt, amit mondjuk az AI mondott? Úgy, hogy egy másik AI-t megkérdünk, és hogyha az más mond, akkor melyiknek hiszünk? Döntési helyzetem van, át vagy B-t válasszam.
3: Hát, hogy feltesszük a piros 19-re, és hát ha.
4: És akkor hát ha bejön. Az elemző cégeknek ez a legfontosabb értékük, amit nagyon is védenek, tehát ez mindenek fölött áll náluk, és ez kapcsolódik az elemző az, aki a külön vélemény lehet, hogy egy elemző cég az értéke abban, hogy ő a független, pártatlan és megbízható forrás. Tehát ő validálta azt, amit mond, míg azt, hogy a AI mondott valamit, azt senki nem validálta. Nincs is rá esély.
3: Említetted a stratégiai előrejelzés fogalmát, mondom, viszonylag rövid mondatok, tudsz erre példát mondani?
4: Hát most így hirtelen kerestem is valami olyat, ami nem csak ilyen nagyon technológiai, egészségügybe kapcsolódót kerestem. Tehát 2027-re a doktorok és a nővéreknek a adminisztrációs terhelése az 50%-kal fog csökkenni a GenAI technológiáknak köszönhetően, és akkor ez ennyivel fogja javítani az orvos-beteg viszonyt is, mert azt erre fogja tudni fordítani.
3: Reméljük, hogy ez azok közé fog tartozni, ami megvalósult.
4: De ez például egy ilyen stratégiai előrejelzés. A másik, hogy ugyanígy 2027, tehát itt ugye látszik 2 év távlatában, 60%-kal csökkenni fog az erőforrás hiány az egészségügyben. Világszinten, nem magyar szintről beszélünk, pont az AI támogatott workflow rendszereknek köszönhetően. Na most ez ugye, itt két dolgot el kell mondani ezzel kapcsolatban, ami fontos. Az egyik, hogy amikor egy ilyet leír a Gartner, akkor ezt azért írja le, mert beszélget olyan cégekkel, akik ilyeneket fejlesztenek, és akik ilyeneket fejlesztenek, azok pedig azért fejlesztenek ilyet, mert ők már csináltak rá proof of conceptet, amiből azt tapasztalták, hogy ez az üzleti előny 60%-kal tud csökkenni az erőforrás igény, ez jön ki belőle. Hogyha pedig egy ilyet kifejlesztek, és azzal megyek vissza, hogy kedves kórház, 60%-kal tudom csökkenteni az erőforrás igényedet, akkor megvan a business case, hogy miért vett meg az én termékemet.
3: Igen, de ez akkor nem jelenti azt, hogy ez mindenhol biztosan meg is fog történni, mert kicsit ahhoz tudom hasonlítani, hogy időjárás jelentésben azt mondják, hogy 20% az esélye abban az órában a csapadéknak, vagy ezt már megtanultam, hogy kerékpárosként, hogy az úgy jön ki az a 20%, hogy valahány százalék esélye van néhány helyen, és minőségű gyakorlatilag akkor az egy ilyen szorzatként alakul, tehát mondjuk egy például, hogyha elindulsz biciklivel, és minden órára 20%-ot mond, egyébként akkor nagyon valószínű, hogy el fogsz ásni, de még mindig nem biztos.
4: Ehhez kapcsolódóan még egy dolgot szeretném, hogyha a hallgatók figyelembe vennének, ez pedig a következő feltételrendszer. Az emberiségnek az a része, akiknek hozzáférésük van a friss, tiszta ivóvízhez, az egészséges élelemhez, a színvonalas egészségügyhöz, tehát felhívhatom a mentőt és kijön értem, a közoktatáshoz van közbiztonság, van internet, van megtakarítása nullánál több, tehát ez a bankszámláján van 1 forint, és az elmúlt egy évben legalább egy hetet nem dolgozott, mindegy, hogy otthon volt vagy nyaralt, de tudott szabadságra menni. Ez így az emberiségnek az a köre, aki mondjuk az AI iránt érdeklődhet, mert az összes többi problémája már megoldódott. Hiszen amíg nincs víz, addig engem fáraszthatsz az AI-jal például, vagy a felhővel, vagy az összes többi technológiai dologgal, de addig igazából ez nem érdekel. Ez a kör, aki ezt a feltételrendszert így teljesíti, ez az emberiségnek a 4%-a. 325 millió ember. Tehát még a fejlett országokban sem mindenki.
3: Nagyjából egyébként 400 millió a ChatGPT felhasználók száma. Nem lehet véletlen. Egy utolsó és legfontosabb kérdés, hogy azért látszik, hogy a különböző AI megoldások azért egyre komplexebben tudnak dolgokat gyűjteni, és nagyon gyorsan, tehát egyébként ez úgy hallom, hogy az elemzői munka nagy része az egy elég monoton és ilyen nagy skálájú adatoknak az összegyűjtése és fésülgetése. Ezt azt gondoljuk, hogy ezt előbb-utóbb algoritmusok is elég jól tudják csinálni, hogy vajon kiváltja-e az AI az elemzőt? Mert ugye ezt a kérdést ezt minden szakmával kapcsolatban felszokták tenni, de itt szerintem az elemzővel kapcsolatban egyel még talán relevánsabb.
4: Most eretnek leszek. Szerintem az AI senkinek a munkáját nem fogja kiváltani.
3: Jó, ezt tudjuk. És
4: de meg is indokolnám, tehát az egyszer, persze, és rengeteg még tettolkot is tudok, hogy mindent tudok hozzáhozni. Nekem az egyszerű kérdésem az a kérdés. Tehát a kérdés maga. Tehát az AI nem kérdez. Azt kérdezi, hogy kívánod-e még, hogy ezt átfogalmazzam vidámabb formára, vagy hasonló hangulatos dolgokat kérdez, de valódi kérdést nem tesz fel az AI, nem gondolkodik veled együtt. És addig, amíg nem gondolkodik veled együtt az AI, addig ő nem egy társ. Amíg pedig nem társ, addig a társat nem fogja kiváltani. És a kérdés az itt az elemző esetében is, tehát az elemző az neked a döntéshozatalban egy társ. Ő visszakérdez. Ő felvetéseket ad neked, nem ért veled egyet, és nem fog a kezed alá dolgozni, mint az AI. Ő challenge-eli a gondolkodásodat azért, hogy minden szempontot figyelembe vegyél. Az AI vakon és szolgamódra helyette mindent megtesz azért, hogy te jól érezd magad a döntésben.
3: Ez megnyugtató, és azt gondolom, hogy mindenki számára megnyugtató. Egyrészt azért, mert amit elmondtál, abból nem csak úgy tűnik, hogy az elemzőt nem fogja kiváltani, de hogyha a társ ról beszéltél, akkor valószínűleg azt a menedzsert, aki a projektet viszi, vagy a piacot szeretné meghódítani, őt sem fogja kiváltani, mindketten bizonyára használni fogják. Szerintem ebből a mai beszélgetésből én legalábbis sokkal többet tudtam meg a kutatóelemző cégekről, pedig azért én olvasom és figyelem ezeket a dolgokat szintén egy-két évtizede, de hogy ennek beleláttunk a mélyébe. Szerintem nagyon fontos, hogy az idő az relatív.
4: Az idő az relatív.
3: Az is nagyon fontos, hogy nem mindegy, hogy mire használjuk ezeket az információkat, és hogyan és hogy tekintünk rájuk. Illetve szerintem azt is megtudtuk, hogy azért a nagy headline-okat, hogyha figyeljük, az nem baj, de érdemes akkor néhány lépéssel lejjebb menni, meg átgondolni, hogy pontosan mikorra akarjuk azt a terméket a piacon látni, és ahhoz képest mit kell csinálni. Ez szerintem nagyon hasznos volt, és köszönjük belőle, hogy eljöttél. Hajrá tovább!
4: Köszönöm!
3: Pap László volt a mai vendégünk az Epic Stories-ban, akivel a Gartner elemzések és trendelemzések témájáról beszélgettünk. Hallgassátok Spotify-on és az egyéb podcast lejátszóban is ezt az adást újra, vagy akár a múlt hetit, melyben Mérő Lászlóval beszélgettem. Találkozunk jövő hét csütörtökön. Dojcsák Dánielt hallottátok.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café.

0: átadjuk a hajnalt a reggelnek, de maradjatok továbbra is velünk. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Könyvben utazom. Hogyan ismerhetjük meg a világot? Utazunk vagy olvasunk róla? Olá Andrea könyvajánló műsora hétfőn este 8-kor a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Szegeden 4 napra találkozik a kifinomult gasztronómia, a kultúra és a prémium italok világa. Látványfőzések, minikurzusok, gasztronómiai különlegességek, válogatott ginek és karakteres rum ritkaságok. Márkanagykövetek, exkluzív múzeumi kóstolók és nívós zenei produkciók. Szeptember 3 és 6 között a 4. Gin és Rum Gasztrofesztivál Szeged szívében a Móra Ferenc Múzeum előtt. Legyél részese Szeged egyik legkülönlegesebb fesztivál élményének. Kedvezmény pohárbelépők a ginesroomfest.hu oldalon.
2: Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án. A Pagony 25. szülinapi bulián a Dürer kertben. Congratulations! Egész napos programsorozattal várunk. Velünk lesz Grillus Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerzők, illusztrátorok. Jegyek már kaphatók a pagony.hu/programok oldalon. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
3: Megduplázza a szociális tűzifa keretet a kormány, ismét használható a Flórián téri felüljáró. Holnap indul a nyugta adatszolgáltatás, a NAV januárig nem bírságol. Kánikulával búcsúzik a nyár, 34 fok is lehet. A szél olykor megélénkül, csapadék pedig nem várható. Jó reggelt kívánok, Czoller Andi vagyok. Megduplázza a szociális tűzifa keretet a kormány, illetve az eddigi 27-ről 5%-ra csökkenti annak áfáját. A kormányfő a Facebookon azt is bejelentette, hogy az állami erdőgazdaságokban rögzítve lesznek az árak, méghozzá a 2026. januári szinten. Érdemi párbeszéd indulhat a munkavilágát érintő kérdésekben a szakszervezetek, a munkáltatók és az új kormány között. A kabinet nyitotta a versenyszféra és a kormány állandó konzultációs fórumának megújítására is. A felek pedig már szeptemberben megkezdhetik a kétoldalú egyeztetéseket, jelentette a 24.hu. Az augusztus elejé első VKF ülésen a kabinet ígéretet tett arra, hogy az érdekképviseleteket már a döntések előkészítésébe is bevonják, és nem csak utólag értesítik őket a változásokról. Ismét használható a Flórián téri felüljáró. Vasárnap hajnalban indult meg a közúti forgalom az északi felüljárón a Szentendrei út felé. A BKK jelezte, hogy a beruházáshoz kapcsolódó kisebb hibajavítások és a felszíni csomópont helyreállítása az ideiglenes elemek megszüntetésével ezt követően is folytatódik, várhatóan szeptember 17-éig. Holnap indul a nyugtaadat szolgáltatás, a NAV januárig viszont nem bírságol. A papíron és számítógéppel kiállított nyugtákról is adatot kell szolgáltatni a Nemzeti Adó és Vámhivatalnak. A legegyszerűbb megoldás az e-pénztárgép. A NAV ingyenes alkalmazásával a nyugta pillanatok alatt elkészül, az adatszolgáltatás és megőrzés pedig automatikus. A témáról bővebben is hallhatnak itt a Millás reggeliben 7 óra 20 perctől. Már több mint 750 halálos áldozata van a nepáli-tibeti villám áradásnak, 2500 embert továbbra sem találnak. Majdnem 20 000 katonát vezényeltek a mentés helyszínére a nepáli-tibeti határon.

0: Ágnes Nagy Bianca Opavszki Réka Csorba Zsófi alkotta egység pedig a Kenu 4-esek mezőnyében szerzett ezüstérmet, a Kenu 2-esek mezőnyében a Kollár Kristóf Juhász István egység bronzérmes lett.
1: Időjárás a Rádió Cafén.
0: Sokat süt ma a nap, csak este érkezhetnek felhők. A déli eszelet napközben élénk lökések kísérhetik, a legmagasabb hőmérséklet pedig 34 fok körül alakul.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Jó ég, Jamie.
3: Hogy jó ég? De hát föl kell kelni, szól a Millás reggeli.
1: Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Csodalámpával megvilágítva a szürke hétköznapoknak is egész más az optikája. Ami fényt kapott a Millás reggeli előző adásából.
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
1: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban.
5: Egy szakértőt invitáltunk ebben az ügyben, DNS Jánosnak hívják, ő a korábbi zuglói főépítész, jelenleg egyébként Zugló városfejlesztési tanácsadója. Jó reggelt kívánunk!
6: Jó reggelt kívánok!
5: No, hát akkor kezdjük a hallgatói kérdéssel. Mi lesz a Bosnyák téri iroda komplexummal? Mi a helyzet most ott? Miért áll üresen? Egy kicsit, aki nem követte az eseményeket ezzel kapcsolatban, azt helyezzük képbe.
6: Hát akkor kezdjük tényleg ezzel, mert ez nagyon aktuális. Ugye most tudtuk meg, hogy csődeljárást kért, csőd fedezett, vagy csőd mögé menekült a nagy anyacég, a Bayer Construct és a zuglói beruházó vagy projekt cége. És ez ilyenkor, hát az előzményekről talán, ha érdekli önöket, majd kérdeznek, de röviden csak annyit, hogy Zugló 2006-ban adta el feltételekkel, kötelezettségekkel a telket. Ezeket a zuglói álláspont szerint nem teljesítette a beruházó, ezért most szeptember 3-án fog arról dönteni a képviselőtestület, hogy indít-e pert ezekben az elmaradt kötelezettségekben. És még talán azt érdemes megemlíteni, hogy ezek a kötelezettségek között volt az elővásárlási egyetértési jog, és erre hivatkozott a kormány, amikor az előszerződést kötöttek az ingatlan adásvételre, és az igazi szerződés megkötésétől pedig elállt, és felmondta az előszerződést. Tehát most kialakult egy ilyen furcsa helyzet. A jövőjére nézve én inkább azt tudom gyorsan összefoglalni, hogy ugye érintett egy ilyen cég, hát a csődeljárás még csak védelmet jelent ilyenkor, az, hogy felszámolás lesz, vagy pedig miben fog kifutni, azt ilyenkor még nem tudjuk, de érint ugye sok ezer munkavállalót, családjaikat, érinti a vevőket, a lakásvásárlókat, és ugyanakkor nyilván szempontból önző lesznek, mert Zuglót is érinti, ugye, mert nekünk is van követelésünk, és hát ezzel kapcsolatban azt a patthelyzetet leginkább majd a kormány fogja tudni feloldani. A csődtörvény olyan lehetőséget ad a kormány számára, hogy stratégiailag kiemelt eljárást folytathat le, ami azt jelenti, hogy ez lenne az utolsó kiemelő rendelete a Bayernek. Uh-huh.
5: Mire lehetne ezt a komplexumot használni? Ezek irodák? Vagy, és akkor egy kicsit itt kötsünk át a lakhatási válságra is, mert hát ugye egy ilyen nagy komplexumot nem tudom, hogy például lakás célra át lehet alakítani, megérheti átalakítani.
6: Hát bérlakásra esetleg, de azért itt azt tudni kell, hogy olyan szinten kialakították a belsejét, ami egyedileg még a tegnap láthattuk a Telexen, hogy még a posta vezérigazgatónak a foteljei is, meg a kulcsok is fenn vannak, meg nem tudom én, tehát személyre szólóan ki van alakítva az egész 15 ezer munkavállalónak. Ez ilyenkor azzal a gonddal jár, hogy át kellene alakítani, és az nagyon jelentős költség, tehát az összes gépészetet, elektromos rendszereket, tehát nem tud egy bérlakásba költözni a vezérigazgató szobába.
5: Biztos sokan vállalnák, én például igen, de értem a problémát.
6: Hát van egy kanapé, igen.

0: Láttuk. Igen.
1: Igen. No, lakhatási válság. Nem tudom, ez mit jelent tulajdonképpen? Mi idézte ezt elő, hogy lakhatási válságról beszélünk, és ráadásul nem csak Magyarországon, hanem számos nyugati országban is van ilyen.
0: Így van, európai program is született erre tavaly, mert felfedezték ennek a kockázatait, meg a előre haladott állapot. Tehát hát itt gyakorlatilag arról van szó, hogy megnőttek a lakásárak, a fizetések csökkennek, és a kettő olló ugye nyílik, és egyre nehezebb lakáshoz jutni.
2: Bocsánat, reál értelemben, ugye nőnek a fizetések, hát és csak sokkal jobban nőnek a lakásárak.
0: Így igen, van, pontosan. Tehát szétnyílik az olló, így pontosított, köszönöm. Gyakorlatilag írtam egy kis tanulmányt, amiben a számokat is összevetettem, 3,5-szer nehezebb lakáshoz jutni, mint 20 évvel ezelőtt. És a kivitelezési költségek az akkori 220 ezerről most már 950 ezer bruttó per négyzetméter áron van, ami jelentős növekmény nyilván. A lakásárak meg még jobban nőttek, azok 6-szorosára nőttek ez alatt a 20 év alatt. És hogyha nem lenne a kedvezményes áfa, akkor 7-szeres lenne most, tehát hogy még az is egy kicsit azért javít.
2: Jó, szerintem kanyarodjunk oda, mert ugye az előző kormány megkapta a kritikákat, és ezzel nagyjából a szakma egyet is értett, hogy itt lényegében csak keresletoldali élénkítés volt, és az is csak egy viszonylag szűk, azt is szűk kör tudta igénybe venni, ez fölhajtotta az árakat, viszont a kínálattal nem történt igazából, ha nem is semmi, de hogy nem sok. Kínálatoldali élénkítésre van szükség, sok új lakásnak kellene, hogy jöjjön a piacra, de ennek ugye ellentmond az, hogy lakás végül is van, mert ezzel kapcsolatban is érdekes számokat olvastunk az elemzésében, mert csak hogy nem ott van, ahol lennie kéne. És egy másik érdekes dilemma az pedig a bérlakás programot illetően, hogy ebben akkor mekkora állami szerepvállalás lenne szükség. Ebben látunk most nagy vitát. Ön szerint itt mi lenne a jó megoldás?
0: Hát amit érintett, hogy a lakásszámmal nincs feltétlen probléma, az sajnos egy még rosszabb tendenciának köszönhető az, hogy a lakosság szám meg még jobban, tehát az jelentősen csökkent. A lakásszám amúgy nőtt az elmúlt 20 év alatt. Az fontos dolog, hogy ennek ellenére, hogy fajlagosan a lakásszám nagy Magyarországon meg Budapesten, tehát mondjuk az 1 millió főre jutó lakásállomány az nagyon magas Magyarországon, mert a fővárosok közül talán Budapesten a legmagasabb, de ez nem jelenti azt, hogy nincs probléma, tehát egyrészt ebből nem azt a következtetést kell levonni, hogy új lakás ne épüljön, természetes, hogy épüljön, hiszen a lakásoknak a helyzete, mérete, lokációja, családi igények, meg egyáltalán a lakások is öregednek, tehát a lakásállomány korának a fenntartása miatt természetesen új lakást kell építeni, ennek ellenére, hogy a lakások száma esetleg most fajlagosan jó, és a lakásszám ugye hiába jó, hogyha vannak más problémák, tehát amit mondott, hogy a lakástámogatási rendszer, tehát ez alatt a 2015-től indult ez kb. Gyakorlatilag 1600 milliárdot úgy szórt ki a kormány, hogy elsősorban a gazdagokat támogatta, ugyanis ez a második, harmadik, a sokadik lakás is lehetett, tehát a befektetési, tehát akinek volt fedezette a hitelhez, tehát gyakorlatilag itt azért volt egy ilyen kedvezőtlen torzító hatása, tehát még rosszabb helyzetbe kerültek a szegények. Uh-huh. A bérlakásra talán még arra is kérdezett, hogy milyen állami szerepvállalás.
2: Hát bocsánat, mielőtt erre rákanyarodunk, még volt egy része a kérdésnek, hogy miért nem sikerül összepárosítani a sok üres lakást a kereslettel, tehát hogy ebben lenne még mozgástér?
0: Segíten? Hát óriási tartalék van, tehát ilyen 20% áll üresen, meg a belvárosban mondjuk akár 10%-okat is használnak más célra.
1: Ezt lehet tudni, hogy miért állnak üresen? Túl drágán akarják bérbe adni?
0: Befektetési célú, gyakorlatilag arra spekuláltak a tulajdonosok, hogy nőni fog az ingatlan értéke, ugye mivel 7-szeresére nőtt azért, vagy 6-szeresére, ezért jól spekuláltak az elmúlt 20 évben. De hát ezt lehetne adózással, tehát nyilván az üres lakást meg kéne adóztatni, a funkcióval kapcsolatban is Tehát az Airbnb-t azt elkezdték betiltani, az is egy egészséges folyamat, mert végül is szállodába lakjanak a turisták, ne lakásba. Tehát a nem lakás célra használt ingatlanokat az célszerűen. Sőt, van egy olyan tendencia is, az Nyugat-Európában is magas, de ott inkább azért, mert gazdagok, hogy nagy lakásba laknak kevesen. Ez is probléma, hogy a tulajdonjoghoz való kötődés miatt beszorulnak például idősek, egyedül beszorul a 70 négyzetméteres lakásba. Ez a lakásállomány szempontjából előnytelen, hiszen ott család tudna lakni.
2: Uh-huh. Aha, oké. Szóval ezeken lehetne változtatni, de itt komoly lépésekre lenne szükség, és ugye hát az adóemelés az nem egy népszerű.
1: Egyébként azt nagyon furcsának tartom, hogy a mindenkori magyar politika a rendszerváltás óta adós egy bérlőt és bérbe adót is védő lakásbérleti rendszerrel, ami Nyugat-Európában zöggenőmentesen működik. Tehát, hogy olyan ne forduljon elő, hogy egyszer csak kirakják a bérlőt akkor is, hogyha egyébként fizet, mert valakinek mondjuk kell a lakás, és mondjuk ráigér bérleti díjba, de az se fordulhasson elő, hogy valaki nem akar kiköltözni, és nem fizeti a bérleti díjat, stb. Tehát, hogy ez egy kicsit más megvilágításba helyezni a bérleti viszonyokat, ha rendeződne ennek a jogi háttere, és azt furcsálom én személy szerint, hogy fel sem merül politikai programokban ez a téma.
0: Hát annyi jó hírem van, hogy ez Zuglóba felmerült, most az új településtervet csináljuk, és csinálunk arra, hogy hogyan lehet a nagy lakásokból kiszabadítani a beszorultakat. Tehát egy olyan programon dolgozunk, hogy egy-két fős háztartásoknak hoznánk létre lakásokat, önkormányzati tulajdon vagy magántulajdon, ilyen szempontból ez mindegy, de az lenne a program lényege, hogy ugyanott, ahol most laknak, tehát ugyanazban a városrészben lakótelepen épülnének ezek, vagy amúgy nem is feltétlenül épülnek, mert az is lehet, hogy bővítéssel, vagy meglévő használt lakással, és oda megadnánk a lehetőséget, hogy át lehet költözni, és amit mondott, hogy jogszabály hiányzik országosan, a Zugló olyan szempontból tudná pótolni, hogy belép a bérlő és a bérbeadó közé, mint önkormányzat, és azzal elég sok mindent tud garantálni és segíteni a megállapodásban.
1: Igen, valamiféle ilyen ügynökségek vannak a bérlők és a bérbeadók között Nyugat-Európa több országában is, igen.
2: Na, akkor kanyarodjunk oda-vissza, ahonnan az imént elkalandoztunk, az én kérésemre, hogy hogyan néz neki egy jól működő bérlakás piac? Itt mekkora állami szerepvállalást tartana fontosnak, szükségesnek, és milyen formában? Tehát az állam tarthatná az egészet a kezében, vagy a piacra bízva valamilyen állami támogatással? Szóval mi lenne a jó módszer ön szerint?
0: Hát az államnak szerintem ebbe a jogszabályalkotása feladata. Rögtön hozzátenném, hogy nagyon sokféle elmaradás van, de természetesen az új kormány ígérte a programjába, tehát valószínűleg teljesítik. Az 5%-os áfát az fixálni kéne hosszú távon, mert ugye az egy stabil környezetet teremtene. Az építéshatóságok, földhivatali eljárások hosszúak és reménytelenek. A településképi tervtanácsi hatásköröket visszaígérték az önkormányzatoknak, az is gyorsítaná, egyszerűsítené. És az államnak amúgy hagyományosan Magyarországon különösen, mint tulajdonos, nincs hagyománya meg története ennek. Gyakorlatilag az önkormányzatoknak vannak olyan szervezetei, akik tudnak fenntartani, működtetni bérlakásállományt. Tehát szerintem az államnak, hát tulajdonosként is beléphet, de a fenntartás működés az célszerű lenne, hogy az önkormányzatoknál lenne. Tehát például olyanra gondolok, hogy az önkormányzat ad egy telket, az állam épít rá, és akkor az önkormányzat utána működteti, vagy hasonló módon. De amúgy, amit mondott, még a magán bérbeadóknál is be lehetne avatkozni. Ott viszont a bérlőket kéne támogatni, de az egy szociális jellegű beavatkozás, nem építésügyi.
2: Hát itt akkor egy komoly csomagra és jó sok jogszabályi változtatásra lenne szükség. Hát reméljük, hogy elindul
1: ebbe az irányba azért valami. Na de egy ilyen húszárvágással egy nagy hívű állami bérlakás program nem változtatna ezen? Egyrészt lenne kínálat, másrészt ugye a bérleti díjakat is leszorítaná, hogyha lenne kínálat. Igen, gondolom én közgazdasági törvényeknek megfelelően.
0: Bármennyi pénzt fel tud szívni az építőipar, ugyanúgy, ahogy eddig 1600 milliárdot fel tudott szívni, csak nem mindegy, hogy hova megy ez a pénz, mert például, hogyha olyan területekre költik, ahol a telek kialakítása még kártalanítással, infrastruktúraépítéssel társul, akkor
1: ezek az úgynevezett rozsdaövezetek, amire ilyen nagyívű fejlesztéseket képzeltek. Aha.
0: Igen, én ezt nem tartom alkalmasnak erre, mert szegregáltan nagy tömegbe egy helyen épülne. Ehelyett ugyanennyi pénzből rengeteg kis telket kéne venni. Például egy 100 lakásosra szolgáló telek Zuglóba csak 1 milliárd. Ehhez képest, ha ugyanezt megcsinálják infrastruktúraépítéssel meg kártalanítással, az 7 milliárd, tehát körülbelül 7-szeresébe fog kerülni. És akkor még nem is kezdtek el építkezni, az építkezés meg ugye ugyanannyi elvileg. Tehát célszerű azokat a, hát ezeket a fejlesztők azért ugrották át ezeket a bennmaradt belvárosi telkeket, mert valamilyen hátránya volt. Ami viszont egy bérlakás építésnél nem feltétlen hátrány, hogy jó a közlekedés, ugye, például a Nagy Lajos Király útjára néz, azt a befektetők nem szerették, hogy hangos, de ugyanakkor meg ott a villamos, tehát a bérlakás kifejezetten ideális, minden szolgáltatás közben van. Uh-huh. Minden megvan.
2: Na most, hogyha a rozsdaterületek nem alkalmasak, meg nagyon drága alkalmassá tenni őket, akkor azokkal mi legyen, azokkal mi történjen?
0: Hát azt javaslom, hogy várni kéne, mert először a vasutat kéne rendbe tenni, tehát az, hogy 12 vágányt kerülgessen a lakó telep körülötte, az természetesen irreális, és olyan dolgokat hoz létre, amik hosszú távon fenntarthatatlanak, vagy szlömösödni fog. Tehát nem lehet lakást építeni vasutak fölé.
2: Ezek régi elhagyott vasúti iparvágányokról beszélünk, tehát most ugye
0: hát csak... ezeken átmennek általában fővonalak.
2: Ja, hogy azoknál is? Aha.
0: Hát olyan helyek vannak előtérben most, igen, igen. Uh-huh. Célszerű, én tehát kölcsön az állam nagyon sokat bérlakásépítésre, csak sok kis helyen, és talán az önkormányzatok tudják ezeket működtetni. Ráadásul arról még nem is beszéltünk, hogy a kivitelezés is a nagy tételben, ha állami megrendelésre megy, akkor ugye van egy korrupciós felára még, reméljük ezt kinövi az állam, de azért ez köztudomású, hogy sokkal drágább volt minden.
2: Na most, most a vasúti fővonalak is érintettek így ebből a szempontból, tehát akkor nyilván nem lehet odébb tenni, akkor itt mi lenne a megoldás?
0: Hát átgondolni a színbeliségét, a helyzetét, hány darab vágány marad a 15-ből, illetve 60-70-ből akár. Tehát, hogy 12 vágány nyilván nem marad, mert nincs értelme. 4-6 vágányok maradnak, ezek hol lesznek, milyen pozícióba felemelik, lesülyeztik, marad. Tehát, hogy ez a legelső, amit át kell gondolni a vasúti rendszert. Ahhoz. Tehát ezeket igazából tartalékként továbbra is kell tartani, mert annyi sok üres fejlesztési lehetőség van, meg alulhasznosított telek a városban még, akár a városközponti részen is, hogy még ezekhez korai hozzányúlni szerintem.
2: Az lett volna az kérdésem, hogy van elég hely, van elég telek? Mert ugye a belvárosban
0: látszólag nem sok marad. De van rengeteg. Hát nem a 13. kerületre kell gondolni, nyilván hazabeszélek, hát ott dupla áron ilyen nagy keresletet, tehát felnőtt egy ilyen ingatlan lufi. Hát nyilván a Duna közelsége miatt a fele kb. A telekár Zuglóba, és van sok telek, tehát ilyen 5-6 ezer lakást is simán egy-egy területen, tehát Törökkör, meg Kizugló területen simán rehabilitációs területként, úgy, mint Közép-Ferencvárosban annak idején. Simán lehet
2: el. És még egy pillanatra visszatérve az adózási kérdésre, tehát mondjuk az üres lakásoknak a megadóztatása mellett milyen adózási változtatásokat javasolna, és akár támogatási oldalról, hát, akár büntető célra?
0: Hát a legeleje az egésznek az, hogy ugye a tőkejövedelmeket a kormányok kevésbé adóztatták, mint a munkajövedelmet. Tehát gyakorlatilag most a kis pénzűek vannak nagyon adóztatva, például az áfával, a forgalmi kiskereskedelmi adóval. Tehát mindenre fizetnek, és nekik a fizetésük egy nagy hányada megy el erre az adóra. És a tőkejövedelmek meg vígan szedik a bevételeket. És a másik pedig, amit mondott, az üres lakás, az még hagyján, de azt is lehetne adóztatni, csak ugye a Én bátran mondom, mert nincsenek szavazóim, csak építészként, hogy aki nagyobb lakásban lakik, nyilván azt is lehetne adóztatni egy bizonyos lakásméret fölött, nem tudom, mondjuk személyenként 45 négyzetméter vagy 40, tehát nem kell alacsonyra szabni, de azért egy kicsit kéne mozdítani ezen az rendszeren.
2: Őszintén van olyan párt, amelyik a népszerűsége megőrzése érdekében ilyeneket bemerne vállalni bármikor Magyarországon?
0: Hát egy 80%-os párt miért nem vállalhatná be a ciklus elején?
2: Hát ez logikusnak tűnne. Lehet, hogy fél év múlva már csak 50 lesz, ki tudja, tehát az...
0: Hát ezt nem tudjuk, de gyakorlatilag mikor? Tehát, hogy amikor 40%-os lesz, és ciklus végén a választások
2: hát
0: előtt
2: nyilván nem. Nem.
0: Uh-huh. Hát, akkor javaslom, hogy most esetleg.
2: Aha. És akkor ebből látszana valami eredmény? Most tényleg, hogyha politikusi szemüvegen keresztül nézzük, tehát a négy
0: hát
2: év...
0: Helyből.
2: Ha ennek most nekiugranának, akkor mondjuk négy év múlva, amikor ismét a népszerűségre nagyon hajtani kell, akkor addigra lehet valami látványos eredménye ennek a programnak?
0: Hát biztos vagyok benne, mert hogyha az EU-tól rengeteg pénzt bérlakás építésre kap az állam, és azt nem a kártalanításra, meg infrastruktúra építésre költi, hanem elkölti, például Zuglóba kap az önkormányzat egy 100 lakásos, 200 lakásos, 300 lakásos telket, és felépíti, ez már két év múlva megvan. Tehát, hogy ez elég látványos tud lenni, megvan az infrastruktúra feltételek, megvannak a telkek, oda kell menni, kivitelezőt megpályáztatni, és két év alatt átvághatja a szalagot a politikus.
2: Aha. Hát oké, így legyen. Reméljük, hogy sok minden megvalósul egyből. Még egy rendkívül fontos kérdésünk lenne. Hogy hívják a blökit? Hogy hívják a blökit?
0: Jokón. Csak most feléletkezettem.
1: Okay. Igen, hát követeli a maga részét ugye az életből.
2: Ha igaza van.
0: Hát, beleugat mindenbe, mondhatjuk. Igen.
2: Nagyon helyes. Az a dolga. Jó étvágyat neki is akkor majd. Nagyon szépen köszönjük a beszélgetést. Folytassuk majd.
1: Köszönjük. Viszont hallásra.
2: Szép napot, jó munkát. Viszont hallásra.
1: No, hát az elmúlt percekben egy kicsit lakáspiacoztunk, nem is kicsit, jó hosszan. Aki kalózunk volt, Dienes János, korábbi zuglói főépítész, jelenleg városfejlesztési tanácsadó Zuglóban.

0: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádiókafé applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
2: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az önmunkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
3: Szegeden 4 napra találkozik a kifinomult gasztronómia, a kultúra és a prémium italok világa. Látványfőzések, minikurzusok, gasztronómiai különlegességek, válogatott ginek és karakteres rum ritkaságok. Márka nagykövetek, exkluzív múzeumi kóstolók és nívós zenei produkciók. Szeptember 3 és 6 között a 4. Gin és Rum Gasztrofesztivál Szeged szívében a Móra Ferenc Múzeum előtt. Legyél részese Szeged egyik legkülönlegesebb fesztivál élményének. Kedvezmény Kényes pohárbelépők a ginésroomfest.hu oldalon.
4: Az AI nem a jövő. Már most átírja a világod. Találkozz a technológia, az üzleti élet és az innováció meghatározó szereplőivel szeptember 7-én és 8-án az AI Summit Budapesten. Ne csak kövesd a változást, értsd és alakítsd. Jegyvásárlás AISummit.hu.
5: Mit jelent magyarni?
6: Magyarni például annyit tesz,
5: a madácsteret befüvesíteni,
6: találkozni,
5: beszélgetni,
6: egyperces operákat,
5: Jónás könyvét,
6: Danubia zenekart hallgatni,
5: 19-es busszal a Merlinbe átruccanni,
6: este az Esztrádon a kedvenc örkényes színészeknek csápolni,
5: együtt új színházi évadot kezdeni.
6: I'm going magyarni.
5: Szeptember 12-én találkozunk az Örkénykert programjai. www.örkényszínház.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
7: Egyszer volt, hol nem volt, túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
8: Tűr?
7: Nem szoktam ahhoz, hogy félbeszakítsanak.
8: Pedig a medve mindig azt csinálja.
7: Szóval hol is tartottam? Tehát volt egyszer egy olyan világ, ahol a befőtt teszi el a nagymama hozamát, az árak nőnek, mint az égigérő passzúj, és még Alonso Mosley sem tudja, hogy 100 forintnak mennyi a fele.
9: Nem tudom.
7: Na, ezt képzeld el.
8: Elképzelni? Mi ebben élünk?
7: Ha ezt életnek lehet nevezni. De mi ez? Úgy hallom, fehér lovon közeledik egy elszánt csapat, és arra készül, hogy kihámozza a mesesajtból a valóságot. Ács Gábor, Gede Balázs, Kántor Endre és Mihálovics András. Ha baj van, fújd meg ezt a sípot, és jönnek. Millás reggeli. A Gazdasági Muppet Show. Minden hétköznap reggel.
8: Túl szép, hogy igaz legyen. Aztán varázs ceruzájuk van-e?
7: Van hát. És nem félnek használni.
8: De miért?
7: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Jól vigyázz! Ha ezt az ajtót kinyitod, becsukódik egy csomó másik.
10: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban.
11: Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók! Beindul a hét első Millás reggelije, itt a Rádió Café 98.0-án, és egyben a hónap utolsója is, hiszen augusztus 31-e van. Pontosan fél hétkor indította a műsor folyamot Kántor Endre.
12: És Gede Balázs pedig bejelentkezett, és üdvözölt mindenkit. Tényleg milyen vicces, hogy a hét első, a hónap utolsó Millás reggelije hangzik itt az éterben fel, és nagyon érdekes. Sőt, üzeneteket
11: nem csak a
12: már
11: hónap
12: kaptunk.
11: Utolsó, hanem a, melyik nyár
12: a szezon.
11: Az elsőjével kezdődős, a meteorológiai? Nem, a csillagászati. Az évszakokat. Sose tudom, melyik az, ami elsőn kezdődik, és melyik az, amikor a hónap 18-tól 22-ig bezárólag. Na mindegy, szóval a nyárnak is az utolsó napja bizonyos megközelítésben. Na, de a szabadba vágtam, bocsánat.
12: Nem, semmi, de teljesen jó. Hajszál pontos, írja a mérnök hallgató. Köszönjük szépen, 0636980980, ez a WhatsApp, Viber, SMS számunk. Az info@milastegeli.hu-n lehet írni nekünk, illetve most meg is nyitom a Messenger alkalmazást, aki ott elmondom, szeret írni, írjon ott.
11: Dékartárs üzenetét, mert ő már erős forgalmi viszonyokkal találkozott. Összies jó reggelt, kartársak és Zsuzsi, erős forgalmi viszonyok között torlódás már a Kagylóskúttól. 24 perc, 52 másodperc, Szerencs utcai lámpaváltással, három váltással, jelenleg Zugló, Hermina mező, Gödről írja Dékartárs, úgyhogy ő abba futott bele. Én a Budaörsin nem találtam erős forgalmat akkor, amikor jöttem, te egy pár perc.
12: Hát, változó volt a forgalom.
11: Viszont egyébként igen, a hegy alján már voltunk, aztán a rakpart is már, a Pesti is kezdett úgy életezni, Erzsébet híd, a Rákóczi út felé megint csak, igen, alakult a forgalom, úgyhogy most már szerintem, mert ugye ez egy jó negyed órával ezelőtt volt, most már biztos, hogy erősebb, úgyhogy bárhol, bármit láttok, várjuk nagy szeretettel. És azt mondja, hogy ez tegnapi üzenet, gyorsan keressük a frisseket. Ja igen, mérnök megdicsért, hogy hajszán pontos.
12: Mondjuk a születésnaposokat és az évfordulókat és a névnaposokat, mert Erika és Bella nap van. Nagyon boldog névnapot mindenkinek, aki ezeket a szép neveket viseli. Rajmóna, Ramóna, Rajmonda nevek is vannak.
11: Dóra Bella.
12: Metella. Na az Metella. Kemény névnek hangzik, de igen, lehet, de tényleg, hogy nem.
11: Mert a metálos, nem, hogy Metella.
12: Kicsit igen.
11: Van, igen. Na, események közül megnézzük, hogy például 1876-ban ezen a napon felszentelik az esztergomi főszékes egyházat, ugye a bazilika néven ismerjük.
12: 56-ban,
11: mit mondtam?
12: 76-ot, de az már ott volt, a Miskolci árvízon járta.
11: Abszolút, az
12: 1878 volt, igen.
11: Igen, egyébként a felszentelés alkalmára írta Liszt Ferenc az esztergomi misét, amelyet ő maga vezényelt a bemutatásakor. És akkor 78?
12: Igen, árvíz Miskolcon, ez volt Magyarország legtöbb emberéletét követelő áradása. A belvárosban percenként fél métert emelkedett az áradás, így a menekülés szinte lehetetlen volt. Egyes részein 4-6 méter magasan állt a víz Miskolcnak. Több mint 2000 ház dőlt össze, a város épületeinek a fele károsodott. Elég sokan meghaltak sajnos. Úgyhogy, hát ugye látva ezeket a nepáli képsorokat,
11: az jut eszembe. Azt számolgatom, hogy a tempó, tehát nem feltétlenül a nagyság, a tempója ennek gyorsabb volt a Miskolcinak, mert ott azt mondták, hogy fél óra alatt 9 métert emelkedett az a bizonyos folyó, amit ott sokat mutogatnak. Úgyhogy hát ezek nagyon durva dolgok. Igen, hát ez a nepáli, az meg katasztrófa.
12: 1888-ban Londonban megtalálták hasfelmetsző Jack első áldozatát, és legalább most, amit biztosan tudnak, az 4 további áldozat volt, de a kilétére soha nem derült fény. Hasfelmetsző Jack az egyik legnagyobb rejtély.
11: Igen.
12: 1888 tehát.
11: Nagyot ugrunk, 1980-ban a lengyel kormány és a sztrájkoló munkások Danzban megállapodást írtak alá, amely eredményeképpen létrejön a szolidaritás. Független önkormányzó.
12: A magasba emelt ököl.
11: Igen.
12: Így van. Aztán megtalálták a Titanic roncsait, 1985-ben történt, a német államok újraegyesítéséről megszületett a határozat, tehát az NDK és az NSK kormányai állapodtak meg, ez 1990 volt. Átadták a Nagykörutat, visszaugrunk az időbe, 1896-ban, hát igen, akkor sok mindent adtak át.
11: Igen.
12: Budapesten, tehát a Nagykörút is születésnapját ünnepli, igen.
11: Aminek a helyét ugye fel kellett tölteni, mert bizony, a Duna egyik ága csordogáltott.
12: Igen,
11: voltak is olyan tervek, hogy esetleg meghagyják és ilyen vízi utat csinálnak ott, de aztán azt valamiért eltették.
12: Nem tudom, igen.
11: Igen. Tehát ilyen jó kis lagúnás
12: jó lett
11: város
12: volna.
11: Lettünk volna mi, és igen, ez jó pofa lenne. Igen. 1997-ben Diana Wessi hercegné Párizsban életét veszti a Pondalma a lagútban. Igen.
12: Na, híres születésnaposok, nézzük. Azt mondja, hogy kérem szépen, 12-ben az időszámításunk szerint született Gaius Caesar, vagyis Caligula, római császár, Germanicus és Agrippina fia. Hát...
11: Nem volt kerek a pacák.
12: Nem, elég veszélyes. Igen, volt.
11: 1909-ben Fejtő Ferenc Széchenyi Díjas magyar történész, újságíró, magyar író született ezen a napon.
12: illetve az, hogy a James Coburn, Oscar-díjas amerikai színész, ő 1928-ban 45 éves pályafutása volt, több mint 70 filmben szerepelt, nagyon karakteres arcú színészről van szó.
11: Aztán 1945-ben Itzhak Perlman, a hegedűművész született ezen a napon, tőle fogunk majd idézni, 49-ben pedig Richard Gere, Golden Globe díjas amerikai színész, azt számogatom, hát már ő is benne van.
12: Benne van a korban, Richard.
11: Évesen, igen.
12: De szerintem ő azért volt ilyen kortalan, vagy ilyen nem lehetett megállapítani, mert nagyon hamar megőszült.
11: Igen, aláöregedett az arca, az őszséró alá.
12: Aláöregedett, nagyon jó. Igen, szóval nagyon sokáig úgy egykorúnak tűnt Richard Gere. Most nem láttam legutóbb, hogy mi a helyzet. És van még születésnaposunk, ha jól láttam,
11: igen,
12: a listában.
11: De
12: igen,
11: hol
12: igen.
11: Láttuk?
12: Ott van, kérem szépen, azt mondja Kiri nekünk, hogy Zalán fiának. Ma van a 31. születésnapja.
11: Igen. Hát boldog születésnapot, Zalán.
12: Boldog születésnapot, Zalán. Így van. Együtt köszöntjük.
11: És természetesen mindenkinek, akinek van a szülinapja.
12: Így van.
11: Ünnepeljetek és bulizzatok. Na.
12: Micsoda, dehogy is, munka van. Elindult
11: hát
12: a hét, vége a nyárnak.
11: Rengel,
12: holnap évnyitó, egy csomó dolgot még el kell intézni, úgyhogy...
11: Hát szerencsére nekem már ez az évnyitós, de kimaradt, úgyhogy...
12: Nem baj. Ez mindenkire rányomja a bélyegét.
11: Persze, abszolút. Ha más nem, ugye a forgalmi helyzet változásán keresztül, amit ugye, ahogy említettünk, bár nem tudom, én a Váci néznek,
12: nem,
11: most pont
12: kinézve,
11: és tök üres a
12: egy autó se volt. Na, akkor zenéljünk egyet.

0: sötétség megszűnik, amikor megjelenik a világosság. A sötétség automatikusan megszűnik, amikor megjelenik a világosság.
1: Millás reggeli.
2: Na nézzük, hogy ki mivel indítja a mai napot. Portfolio.hu Madár István írása és elemzése arról, hogy hát mindenki feszülten várja ugye a szeptemberi költségvetést, aminek a nyoma a részleteiben már valamiféle, sőt nem valamiféle, már komoly költségvetési szigort kéne felfedezni. Ugyanis hát ugye eddig a bizalom megvolt a piacok részéről, ugye az egyik nagy mondása az új kormánynak az az euróbevezetés, 30 körül, 30-31 egy ilyen mozgó dátum van forgalomba, vagy hát ezt hallhattuk, és egyelőre viszont ugye a választási ígéretekhez kapcsolódó kiadási tételek jelentek meg, tehát azt nem lehet azt mondani, hogy ebben a pár hónapban, amióta az új kormány működik, olyan marha nagy költségvetési szigor lenne, de az viszont biztos, hogy ennek most már nyomát kell látni, ugyanis ha az őszi költségvetési tervek nem mutatnak erős elkötelezettséget, azért érdemélyes hiteles hiánycsökkentés mellett a befektetői bizalom gyorsan meginoghat, és ez nem egyszerűen csak azt jelenti, hogy az euróbevezetés a 2040-es évekig tolódhat ki, hanem egy szétcsúszással fenyegető pálya esélyét is nagyban növeli, úgyhogy egy nagyon izgalmas elemzés a Portfolio.hu.
3: Hát, hogyha árvizekről beszéltünk, akkor egy nagyon szomorú hír. 15 túrázó eltűnt, miután villámárvíz söpört végig Grand Canyonon. Ezt most pont a 444-en olvasom. Szombat délután történt a Bright Angel Canyon és a Phantom Ranch térségében. 15 ember eltűnt, 62 embert mentettek ki már helikopterrel az árvízzel érintett területről. És azt mondta egy hölgy, aki a kimentettek között volt, hogy rémisztő volt a helyzet, gyönyörű volt a nap, aztán egyszerűen hirtelen sikoltozni és futni kezdett mindenki, és jött a villámárvíz, úgyhogy egy ilyen helyen is. Ugye az van, hogy további villámárvizekre, tömeg, törmeléke árra és sziklaomlásokra lehet számítani, úgyhogy a Grand Canyonban is van ilyen helyzet. Aztán...
2: Ott az nálunk meg ugye pont az asszály és a vízhiánya probléma, a G7.hu-n arról lehet olvasni, hogy hogyan alakult az ára már, és érdekes módon ugye nem Paks kiesése tolta meg a napi árak maximumát, ami a hazai tőzsdén is látható, már áram tőzsdénnel látható volt, hanem az a néhány olyan nap, amikor tényleg magas árcsúcsokat láthattunk, az nem a hazai termelés nehézségei miatt volt, hanem sokkal inkább a hőséghez, a 40 fölötti maximumokhoz, meg a napi 27 fokos átlaghoz köthetők, ez tehát a g7.hu.
3: Miközben egyébként az egész országra zivatar veszély miatt adtak ki elsőfokú figyelmeztetést, és ebben ugye benne van az, hogy jönnek ezek a bizonyos zónákban ezek a száraz viharok, ami az a legrosszabb szerintem.
2: Igen.
3: Úgyhogy még az eső sem esik, aminek legalább valami hatása lenne. Úgyhogy ezt találtam. Ja, hát igen, közben nem csak, hogy sztrájkkal indulhat a tanév, az is egy érdekes, ugye, mert ha a kormány nem rendezi a nevelési és oktatást segítő dolgozók fizetését, akkor sztrájk jöhet a tanév elején az iskolákban. Ezt a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete nyílt levélben írta meg, és erről tájékoztatta Lannert Judit oktatási minisztert. Az RTL híradóban is volt ez a sztori. Azt is kérték, hogy tanévkezdésig tegyék világossá, hogy lesz-e bér emelés, és hogyha nem, elkezdik felmérni a dolgozók sztrájk hajlandóságát. Úgyhogy ez egy érdekes indulása lesz itt az évnek, és még egy érdekesség, hogy azt hiszem talán egy hónappal pig nem volt ilyesmi, de most megint újra csapást mértek az amerikai erők Iránra, ezt is most pont itt a 444-en olvasom. Azt írták, hogy az iszlám forradalmi gárda erői megfigyelésünk szerint arra készültek, hogy tengeri aknákkal felszerelt rakétákat indítsanak a hormuzi szorosba, ezt mondta Tim Hawkins parancsnok, az Egyesült Államok központi parancsnokságának, a CENTCOM-nak a szóvivője, és így csapást mértek rá. Nyilvánvalóan ez látszani fog az olajárakban.
2: Aztán még mindig euró konvergencia az Economics-on, arról lehet olvasni, hogy az MNB mikor és milyen módon csökkentheti az inflációs célját. Ugye ezre azért lehet szükség, mert jelenleg egy 3%-os célkövetés van, viszont az LKB 2%-os céljához kéne igazodni, hogyha mi az euró felé akarunk közelíteni, és hát ennek a módjait, hogy ez történhet majd alkalmasint, amikor ott vagyunk egy azonnali indulással, vagy változással, vagy bejelentik, de egy későbbi dátummal, és azzal is foglalkozik a cikk, hogy milyen hatása lehet ennek a pénzpiacokra és kötvénypiacokra, úgyhogy az Economicson lehet erről olvasni ma reggel.
3: Aztán a 24.hu-n egy dél-koreai üdülőszigeten is felbukkant a hivatali útjai során Nagy Márton. A Jeju szigetet a koreai félszigeten csak Hawaii-ként emlegetik, mert ez a beceneve. Ilyen is, egyébként itt található Dél-Korea legmagasabb csúcsa, pálmafás, trópusi hangulat, impozáns strandok, sziklás partszakaszok, vulkanikus drámai tájak. Ez az ország kedvenc üdülőhelye. Népszerűsége annak is köszönhető, hogy Szöultól repülővel alig egy óra alatt érhető el. Uh-huh. És hát Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter
2: is érte.
3: És hét fős delegációja is ott járt. Ezt tudta meg a 24.hu a Tisza kormány által visszaállított pénzügyi tárcától, amely közadatigénylésükre kiadta a külföldi kiküldetéseknek a részleteit, úgyhogy ezeket alaposan végre. Hát itt gondolkodtak el azon, hogy hogyan legyen árstopp esetleg Magyarországon például. Van-e még, vagy inkább tőzsdézzünk?
2: Hát nekem már nincs, elfogyott.
3: Jó, nézzük.
1: Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten.
3: Miközben rátérünk, gyorsan egy közlekedési info, az M4 Üllőtől befelé áll, írta nekünk István egy pár perccel ezelőtt. Köszönjük szépen, ha még van információtok erről, segítsük a közlekedőket.
2: Azt mondja, hogy pénteken a hazai piacon a Béten a Bux 7%-kal emelkedett, ez 1020 pont egyébként, ennyi gyarapodás. 150.666-on zárt a mutató, és a vezető részvények majd mindegyike emelkedni tudott, a Telekom az nem, mert az eset 1%-kal 2504 forintra, a legjobban a MOL hasított 1,9%-kal 5050 forintig, az OTP 8%-kal kereken 46.000 forintra emelkedett, míg a Richter Gedeon 0,7%-kal 13.370-re javult. Izgalmas napja volt a Masterplusznak is, ugyanis bár azt látjuk, ugye, hogy a zárásra 1,7%-kal került feljebb 2930 forintra, de járt 3030-on is, tehát több mint 5% pluszban is volt. Itt egy ilyen több éve csökkenő trend van a áttörésével küzdött a papír, majd a zárásra ráesett erre a trendre, úgyhogy majd izgalmas lesz a héten. Alatta folytatja, vagy fölötte, hogy mi lesz a menet. A közepes cégek közül egyébként még a Gránit és a Cig esetleg, ami említhető. Az előbbi ugyanis 4,4%-kal esett, az utóbbi pedig 2,6%-kal.
3: Na hát, gyorsan ránéztem a Brent és a crude árakra, meg is látszik egy kiugrás, 2,6% a Brentben, ami most már $90 fölött van, $90.44, a crude $85.35, 2,3%-os pluszban jelen pillanatban. Az amerikai futures indexek mínuszban tartózkodnak, körülbelül 0,5%-osban az S&P, a Dow és a Nasdaq is. Ugye Európában még pozitív volt a pénteki kereskedési nap zárása, gyakorlatilag minden index pluszban zárt, 0,3-0,9% közötti pluszokat láttunk a FTSE-nál, a DAX-nál, a CAC-Caron indexnél, Amerikában pedig mínuszos kereskedést értek el, és nem is változott a nap végére sem, és végig az arra vártak a befektetők, hogy Kevin Warsh fedelnök Jackson Hole-ban mit fog mondani, erre fókuszáltak, és hát ugye ez még nem kapcsolódott a hivatalos kamatdöntőüléshez, de azért ugye folyamatosan figyelik a jelzéseket a piacon, hogy akkor mi lesz a kamatpályával, miközben ugye különböző makroadatok érkeznek az USA-ból, amik fontosak a dollár szempontjából is, akár ezen a héten, illetve a mai nap is, hogyha jól emlékszem, de erről majd beszélünk nem sokára heti kitekintő rovatunkban. Ami érdekes volt, hogyha megnézzük, az Nvidia vezette a sort 4,6%-os minusszal, de esett az Intel is majdnem 3%-kal, a New Holdings, a Nokia is 4%-kal, a SpaceX 0,4%-os plusszal kijött a minuszból, mert ő is tartózkodott jelentősebb minuszban a nap során. Az Amazon volt talán az üdítő kivétel 4%-os plusszával, de a Marvel Technology 10% fölötti minusz. Tehát így, még az Apple 1,6%-os plusz, tehát volt egy pár cég, akik fölfele mentek, ami érdekes, és érdekes, hogy ott van a sorban a Gap a vezető részvények között, 13%-os plusszal stabilan nyitott a Gap, jó jelentés volt, és maradt is, tehát igazából utána nem mocorgott nagyon az árfolyam, ott maradt, ami a negatív oldalon pedig a PayPal-t lehet kiemelni a maga 12,7%-os mínuszával. Azt hiszem, hogy izgalmas jelentés a héten, vagy talán a legizgalmasabb a Dell jelentése, amire várunk. Ugye eléggé masszívan kiveszi az infrastruktúrából, az AI infrastruktúrából a részét a Dell, úgyhogy kíváncsian várjuk, hogy mi lesz vele.
1: Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben.
2: Kaptunk már pár üzenetet, a bankdíler azt írja, az M3-os a BVSC-nél sűrűsödik, iskolakezdés, aztán valaki azt sajnálja, hogy amikor ő járt suliba, sose sztrájkoltak a tanárok, aztán...
3: Hát igen, ugye akkor a központi utasítás
2: igen, volt. Hát igen, ott nem lehetett sztrájkolni, mert valaki ott sztrájkolt, akkor már be se kellett.
3: Ott a diákok se sztrájkoltak, pedig lett volna miért a menzán.
2: Aztán M4-es Üllőtől befelé áll, írja István 3-7-kor, tehát egy 20 vagy 10 perc. Igen, nem hiszem, hogy sokat javult a helyzet azóta.
3: Hűha, vigyázz, ez nagyon durva szóvicc, úgyhogy ezt először olvasd el.
2: Hát igen. Azt írja a hallgató, hogy a Kiri hallgatót köszöntöttük nagy szeretettel a születése napján.
3: Illetve a Kiri hallgató fiát.
2: Illetve a Kiri, ja igen, az ő fiát, Zalád. Így van, igen. Azt mondja, hogy kedves szóviccekben járt a hallgató, amikor a Kiri hallgató reggel kelés után iszik egy pohár vizet, az a kirívó eset.
3: Amikor máskor nem
2: máskor
3: szokott,
2: nem ugye? Máskor igen, tehát ez egy kirívó.
3: Ha, ez így van, igen, köszönjük.
2: Igen. Aztán miért akkor az egy eddig hallatlan zenének örvendezett...
3: Hát pedig ment már a Doom Brothers Vampire CV felvétele, de hát nem biztos, hogy pont akkor hallgatta.
2: Hát igen, ugye azt szokták mondani, az újszülöttnek minden vécs új.
3: Na!
2: Gézu fél percesét még dolgozzuk fel. Gyermekkoromban párszor jól kikaptam. Hát Gézu. Egy esetre emlékszem, csak egészen konkrétan, amikor a házunkat majdnem felgyújtottuk, mert darásfészket akartunk likvidálni frankon kemotox fákjával. A náttetős házunkon. Az klassz. Térdepelnünk kellett az öcsémmel, mire ő, hogy ne unatkozon, lekaparta a vályok falról a meszet. Azért is kaptunk, de többet nem kellett térdepelni.
3: Megjött a Czoller Andi.
4: Annyira édesek vagytok, hogy így örültök, de csak azért, mert két hete nem voltatok dolgozni. Én viszont igen.
2: Ó, hát köszönjük szépen ezt a barátságos üdvözlést. Igen.
3: Figyelj, na jó, akkor ő elmondja
2: kész,
3: a híreket. Kész,
2: leolvattunk, besélyettünk a pult alá, és
3: ez egy klasszik. Ez egyébként pont ezen gondolkodtam.
2: És én csak másfél hétig nem
3: voltam. Gondolkodik ezen a férfi ember, hogy a férfi-női kapcsolatok.
2: Igen.
3: Ez az egész egy rejtély, tudod? Tehát tök mindegy, hogy mikor indulsz ebbe ezen az úton, soha nem éred el a Camino végét, soha nem tudod megfejteni, mi fog történni. Most például ez történt, hogy én és őszintén.
2: Ez a Camino olyan, mint a From című sorozatba, tudod, az az út, ahol olyan, mennek körbe-körbe, és nem lehet belőle kijutni.
3: Na jó. Akkor vidám hírekkel jön Czoller Andi, és utána pedig jövünk vissza mi.
1: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas.
5: Nem rossz kor?
1: Pont jókor. Fényterápia Fehér Mariannal a Rádiókafén. Kultúra, művészet, kitekintés a világra és búvárkodás a lélekben. Minden hétköznap délelőtt 11-től délig pont jókor. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
5: Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án? A Pagony 25. szülinapi bulián a Dürer kertben. Congratulations! Egész napos programsorozattal várunk. Velünk lesz Grillus Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerzők, illusztrátorok. Jegyek már kaphatók a pagony.hu/programok oldalon. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádió Café. Van barátod!
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.
5: Dzsungel ez a város. Elkísérlek.
1: Közlekedési információk a Rádió Cafén.
6: A fővárosban erős a forgalom a 10-es főúton befelé az Ürömi körforgalom előtt, a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttal, az M3-as autópálya bevezető szakaszán az M0-as autóúttól a Szerencs utcáig, a Soroksári úton befelé a Rákóczi híd előtt, valamint az Üllői úton befelé az Ecseri útnál. Tart a csatornajavítás a Bécsi úton és a Vörösvári úton a közös csomópontnál. Mától kifelé megszűnt a sávlezárás, de időszakosan a Bécsi úton befelé lezárják a külső sávot, illetve a Vörösvári út szervizútján kifelé útszűkületre kell készülni. Lezárták mától a harmadik kerületben a Petur utcát az Anikó utcánál, mert vízvezetéket építenek. Tart a gázvezeték felújítása az 5. kerületben az Akadémia utcában. Ma 8 órától a Széchenyi István téren az Akadémia utca után sávlezárásra kell számítani. Az Akadémia utcában továbbra is útszűkületen kell áthajtani a Széchenyi István tér közelében. Farkas Renáta, BKK Info.
7: Se telefon, se levél, se gondol.
5: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 980 980.
1: Hírek következnek a Rádió Cafén.
8: Szeptember végén indulhat az első nyomozás a Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalnál. Krausz Ferenc lemondott a Corvin láncról, megint egymást lőtte az Egyesült Államok és Irán. Kánikulával búcsúzik a nyár, 34 fok is lehet ma, a szél olykor megélénkül, csapadék pedig nem várható. Jó reggelt kívánok, Czoller Andi vagyok. Már tudják, hogy melyik ügy nyomozásával kezdi meg a munkát a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal. Unger Anna az RTL-nek csak annyit mondott, hogy Tasnádi Katalin nyomozati elnök helyettes már eldöntötte, mi legyen az első ügy, de további részletet nem árult el. Kettől már tényleges munkát végeznek, és az első nyomozati munka várhatóan szeptember végén indulhat. Hozzátette, hogy körülbelül 150 fős szervezetet szeretne létrehozni, ahol a munkatársak többsége a nyomozásban vesz részt. És hozzátette azt is, hogy ő nem népszerűsége pályázott akkor, amikor jelentkezett a posztra. Folyamatosan épül a Dunai fenékküszöb. A Honvédség Duna-Szent Benedeknél 117, egyenként 2,5 tonnás betonkockát dobott le helikopterről. A vízügyesek közlése szerint 13 méter volt a vízmélység vasárnap reggel. A kormányfő szombaton jelentette be, hogy még aznap, 2 héttel a határidő előtt elkészül az első ütem Paksnál, és összeír a fenékküszöb a Duna teljes szélességében. Krausz Ferenc lemondott a Magyar Corvin Lánc testületben betöltött tagságáról és a Corvin Láncról. A Nobel-díjas fizikus elvi okokból hozta meg a döntést, mint fogalmazott, a testület működése is az a szerep, amelyet egy ilyen tekintélyű közösségnek be kell töltenie, jelentősen eltér egymástól. Ennek számomra fájó, de csak egyetlen példája az Élvonal Alapítvány ügye, írta meg a Telex kérdésére. Mégsem lesz havannai nagykövet Szabó Bence kétszeres olimpiai bajnok kardvívó. A sportolót indoklás nélkül menesztették a külügyminisztériumból, írja az Index. Szabót korábban már kinevezték a kubai főváros nagykövetévé, és az ottani befogadó nyilatkozatot is megkapták, ám májusban megváltoztak a dolgok, végül néhány héttel ezelőtt behívatták a minisztériumba, és közölték vele, hogy a körülmények úgy alakultak, hogy a kinevezése tárgytalan. Megint egymást lőtte az Egyesült Államok és Irán. Rakétaindító állások ellen hajtottak végre csapást a Hormuzi szoroshoz legközelebb fekvő Larak szigeten. A bejelentés szerint megelőző légitámadásról volt szó, mert amerikai megfigyelések alapján az iráni forradalmi gárda egységei rakétaindítást készítettek elő, valamint újabb tengeri aknákat készültek elhelyezni a hajózási útvonalon. Tegnap felborult egy komp Észak-Ciprus partjainál, a BBC szerint a balesetben 7 meghaltak és 23 ember eltűnt. A komp több mint 260 utast szállított, és nem sokkal az indulás után elkezdett megtelni vízzel. A térségben a média szerint állítólag rossz volt.

0: Ez műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Melyik uralkodók született épp 300 éve?
2: Tarzan.
1: Hívjuk Mária Teréziának, jó?
2: Majdnem Tarzan.
3: Millás reggeli.

0: Mi kell a boldogsághoz? Mindig mosolyogj, viszonozd a bókokat, és így áll méregdrága kávé.
1: Parancsoljon, 4785 forint lesz.
2: Szuper!
0: A tökéletes világban csak pár egyszerű szabály van. Tartsd be a közlekedési szabályokat, ne felejts el indexelni, és hallgass rádiót.
3: Ne feledd, minden olyan jó, hogyha közös a cél.
0: Fogyasz bőséges reggelit azok társaságában, akiket a legjobban szeretsz. Millás reggeli. Útmutató a beilleszkedéshez, ahhoz, hogy mindenki szeressen, és mindig vidám légy. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Első lépés, lélegezz!
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban.
5: Jó reggelt mindenkinek!
6: Így van, jó reggelt mindenkinek, én is ezt szeretném kívánni a nagy érdemű hallgatóságnak. Ez a Millás reggeli, itt a Rádió Káfé 98.0-án, augusztus 31-én, 7 óra 8 perckor vagyunk itt Kántor Endrével.
5: És Gede Balázzsal. Azt mondja, kedves hallgatónk, John Borno, a Rákóczi út még járható a Duna felé a keletitől.

0: de úgy, mint már tudjuk, az M3-as a BVSC-nél már sűrűsödik, és így van. És a világon mindenhol villámárvíz van, kivéve itt van, Magyarországon van a folyamatos aszály, mondja a kedves hallgató. Hát ugye az a...
1: Hát azért még Európában akadnak ilyen helyek.
0: Aszályos helyek, igen. Hát most Európa, és ezen belül pedig a Közép-Európának ez a része. Egyébként Románia egy jelentős része sem járt túl jól ezzel az egész időjárással.
1: Meg az atomerőművük elő, nekik még rosszabbul,
0: így van,
1: nekik
0: így van.
1: Sült el
0: és
1: jól.
0: Hogyha még hozzátesszük azt, hogy sokat beszélünk, és lesz ma is szó például borászatról a Mihálovics gazdarovatunkban, a Romániában elképesztő mértékű borászat van, tehát ők nagyon nagy beszállítói voltak itt a régiónak nagyon sokáig, és hát szerintem az biztos, hogy nagyon keményen érintette őket ez az aszályos időszak. Ennek a vízmennyiségnek valahol lennie kell, de most Európa ez nagyon, nagyon megszívta ezt.
1: Igen, hát lehet, hogy benne van a légkörben ugye a magasabb átlaghőmérséklet miatt, aztán majd leszakad egyszerre.
0: Igen, igen.
1: Ugye
0: igen.
1: Ebből van ez a gond, hogy asszályosak vagyunk, aztán meg térdig gázolunk a vízbe, mert akkor esők jönnek. Persze ez csak egy része az okozója. Na, azt mondja, hogy nézzünk szerintem egy-két budapesti hírt. Mit szólsz?
2: Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék.
3: Budapest, Budapest, te csodás!
2: Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről.
0: Hát talán maradhatunk is ennél az időjárásnál.
1: A
0: hát figyelj, ez sokkolt egyébként, igen, amikor sajnos olvastam ezt a hírt, hogy azt mondja a Főkert vezetése. A Népszavának adtak egy interjút, és ebben van egy összefoglaló, hogy a fővárosi zöld felületeket súlyosan érinti az aszály és a klímaváltozás. A következő 10-15 évben Budapest felnőtt fa állományának legalább a harmada eltűnhet. Egészen megdöbbentő látvány egyébként a Gemencben járkálni, és azt lehet látni így július végén, augusztus közepén már, hogy olyan, mintha ősz lenne.
1: Aha,
0: tehát
1: igen.
0: Avar van a földön, száraz levelek, és jó pár olyan fa van, ami ezt nem tudja már feldolgozni, hiába olyan mélyek a gyökerei, ugye eltűnik a talajvíz is teljesen, elhúzza magával a Duna, és hát ugye gyakorlatilag ezzel az asszállyal küzd a főváros is. Egyre több helyen láthatók kivágott fatörzsek, miközben fogyatkoznak a fák, és sokkos állapotba került zöld felületeket lehet látni. Azt a Főkert vezetése augusztus elején beszélt arról, hogy a következő 10-15 évben a felnőtt fállomány harmada elveszhet. A forrásanyag szerint a probléma már nem pusztán új fák ültetésével kezelhető csak, hanem egészen máshogy kell hozzányúlni ehhez, úgyhogy ez egy nagyon, nagyon rémisztő dolog. És ráadásul ugye az a probléma, hogy ez a hőmérsékleti helyzetet is befolyásolja, hogy mennyire élhető a főváros. Minél több zöld felület kellene, minél több nagy árnyat adó fa, lombos fa, és hát ugye nem lehet oda ültetni ilyen 10-15 éves fákat.
1: Persze.
0: Csak úgy. Úgyhogy amitől persze a beton rengetegben még forróbb lesz a helyzet, úgyhogy igen.
1: Na hát, hogy mennyire marad élhető a fővárosunk, ugye, hogyha ezek a fák is eltünedeznek, az egy erős kérdés. Így sem állunk jól, mert ugye az Economist Intelligence Unit friss élhetőségi rangsorában négy helyet rontottunk, kérlek szépen, így most 91 pontos eredménnyel a 36. helyre kerültünk a vizsgált 173 város közül. Az élen nagy változás nincs, Kopenhága áll az élen még mindig. Régió tekintve Nyugat-Európa az, ami őrzi vezető szerepét, viszont érdekesség, Ázsia látványosan erősödik, Közel-Kelet több városa pedig a értelemszerűen a romló biztonsági helyzet miatt jó nagyot zuhant. Körülbelül így lehet összefoglalni ezeket a mozgásokat. Az Economist Group elemző cég az EIU 5 nagy területen összesen 30 mutató alapján vizsgálja, hogy milyen életkörülményeket kínálnak a világ nagyvárosai, a stabilitás, az egészségügy, a kultúra és a környezet. az oktatás, valamint az infrastruktúra eredményeiből áll össze a 100 pontos élhetőségi index. Egyébként 2026 májusában végzett felmérésben a 173 város átlaga 76,1 pont lett, pontosan ugyanannyi, mint egy évvel korábban.
0: Én a vezes.hu-t nézegettem, ahol is elsőként próbálták ki a hamarosan Budapestre érkező önvezető taxikat. A közeljövőben üzembe állhatnak a fővárosban az első önvezető taxik. Egyelőre vidéken készülnek a bevetésre, de a vezes stábja kipróbálta, hogy milyen utazni ezekkel az autókkal. Ugye a MobileEye rendszerével felszerelt Zeekr 001 modellek megérkeztek Budapestre, az Alazon központjába kerültek kalibrálási céllal. Ugye az Alazon egy autóipari fejlesztésekre összpontosító központ, különféle utakkal, oválpályával, minivárossal, stb. És odáig jutott a folyamat, hogy közúti tesztekre is alkalmasak az önvezető járművek, és így Zalaegerszeg utcáin lehetett kipróbálni, hogy milyen utazni bennük. A hivatalos bemutatáson Tanács Zoltán, a Tudományos és Technológiai Minisztérium vezetője, Hamar Zoltán, az Alazon ügyvezetője, és Lerker István projektvezető is megszólaltak, és elmondták, hogy milyen robotaxi, ez a Zeekr 001-es villanyautó, és hát ugye még nem mehet felügyelet nélkül, de a magyarországi projekt célja, hogy négyes szintű önvezetésre legyenek képesek. Ez azt jelenti, hogy adott területen és körülmények között teljesen önvezetők, és nem igénylik a vezető beavatkozását, de nem mindenhol működik a funkció. Nagyon érdekes egyébként a sztori.
1: Aztán egy jó hír végre, a közlekedőknek a Flórián téri felüljárót átadták vasárnap. Újraindulhatott a forgalom, a felújításra csaknem másfél év alatt végeztek, és gyakorlatilag az iskola kezdés előtt, mert ez tegnap volt, sikerült befejezni az építkezést, így a megnövekedett forgalmi helyzetre már nincs hatással az ottani lezárás. Hajnalban indult újra a közúti forgalom, a megújult északi felüljáró járón a Flórián térnél a Szentendrei út felé. Ezzel befejeződik a Szentendrei utat és az Árpád hídat összekötő két felüljáró teljes körű felújítása. Ezt a Népszavához jutott el azt az infót a BKK, hozzátették azonban, hogy a beruházáshoz kapcsolódó kisebb hiba javítások és a felszíni csomópontok helyreállítása az ideiglenes forgalom technikai elemek megszüntetésével, és ez követően is folytatódik, várhatóan szeptember 17-ig, tehát mire mindent onnan elszállítanak, elpucolnak, és teljesen nyomaveszett lesz a felújítás, az eddig tart még egy bő két hét, két és fél hétig.
0: Ami még fontos és eszembe jutott, ugye nem tudom, hogy mikor volt ez a forgalmi rendváltozás a Hegyalja út felé a Bakcsomópontnál, a felüljáron, ugye ott ilyen terelő bójákat, vagy nem tudom, hogy hívják azokat, a műanyag zöld cuccokat is leraktak. Nem vetted észre, hogy ott a buszsávot, mintha átalakították volna? Nem. Tehát az a, ugye, ami megy tovább az Alkotás utca felé, ott a külső sáv lett,
1: ja, de igen,
0: a buszsáv,
1: igen.
0: És le van rakva három vagy négy ilyen zöld műanyag.
1: Igen, mert valahogy a felüljáróra menő sáv úgy tűnik, mintha az szélesedne ki, de valójában
0: az Alkotás felé. Az lett az új buszsáv, igen.
1: Igen, de csak egy darabja, mert ahogy átnéztem ugye a lámpáig, ott már nem buszsáv.
0: Így van. Tehát, szerintem ugye... ott az volt a probléma, ugye, hogy nem tudott a busz bekanyarodni az autóktól, és ott teljesen át kellett alakítani. Mindegy, szóval aki arra közlekedik, igen, az figyeljen, mert ott én nem tudom, hogy mikor csinálták ezt meg, nem jártam ott két hete, de
1: ebben
0: most
1: a két hétben.
0: Ebben a két hétben. De hogy azon belül mikor.
1: Igen.
0: Na, úgyhogy ott van még forgalmi változás.
2: Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárosi és agglomerációs infóbuborékja hangzott el.

0: book, I think.
1: Az egyszeri ember meg annyit nézte a híradót, hogy butaütést kapott.
2: Millás reggeli.
3: Na kérem, gatyát felkötni, szeptember 1-től elindul a kötelező nyugta adat szolgáltatás. De szerencsére az év végéig a NAV nem bírságol, hanem segít, tehát van egy ilyen türelmi időszak, amik belerázódnak a vállalkozók. De hogy miről is van szó, és hogy lehet jól belerázódni, azt dr. Linzmeier Szilviával fogjuk megbeszélni, a Nemzeti Adó és Vámhivatal kommunikációs főosztályának főosztályvezetője. Jó reggelt kívánunk!
4: Jó reggelt!
5: Jó reggelt kívánok!
3: Na hát ez erősen úgy hangzik, mint az áfás számláknál már ismert ez a dolog, ugye alapvetően számlázó programon keresztül megy ez az adatközlés, nem tudom, még valaki ilyen kézit állít-e elő, de hát neki is van egy ilyen kötelezettsége, és valahogy el kell juttatni a NAV-hoz ezeket az adatokat. Most gondolom, ez a nyugta adat szolgáltatás ehhez hasonló lesz.
5: Gyakorlatilag, tehát igen, magam sem mondhattam volna egyszerűbben, pont erről szól a nyugtaadatszolgáltatás, legalábbis az egyik fele, hogy a számlákra már rálátanak, minden számlára, a nyugtákra, igazából a nyugtákra is, mert az online pénztárgéppel kiállított nyugtákra, igen, ugye ezt kapjuk a boltba, a vendéglátóhelyeken, azokra rálátanak, a NAV, ebből van körülbelül 200 000 pénztárgép. De biztos mindenki találkozott már, vagy legalábbis nagyon remélem, hogy találkozott már a nyugtatömbbel, a papírnyugtával, illetve van még számítógépes nyugta. Ezt a webshopok, webáruházok szokták kiállítani, de van, hogy ők is számlát adnak. A lényeg az, hogy erre a két típusú nyugtára, a nyugtatömbös papírnyugtára és a számítógépes nyugtára, arról semmilyen adata nincs a NAV-nak, az csak akkor látja, vagy az operatív ellenőr, amikor kimegy, és egy próbavásárlás során azt ellenőrzi, hogy vajon ad-e nyugtát az eladó, vagy a szolgáltatás nyújtó, vagy pedig akkor látja a NAV, ha egy komolyabb ellenőrzés van, amikor mondjuk egy egész adóévet megvizsgál, és ilyenkor elkéri az összes nyugtatömböt, és ugye ott a másolatokat nézi. Na, ez változik most meg, szeptember 1-től, mert minden nyugtáról adatot kell szolgáltatni a NAV-nak, de számtalan módon eleget lehet tenni ennek a kötelezettségnek, és a NAV most arra vállalkozott, hogy szeptember 1-től egészen december 31-éig a revizorok azért ellenőriznek is, de ezt a nyugtaadatszolgáltatást, ezt valójában mondhatjuk ellenőrzésnek, de így gyakorlatilag segítenek a vállalkozásoknak, hogy megnézzék, hogy melyik a legegyszerűbb mód, ahogy eleget lehet tenni ennek az újfajta kötelezettségnek.
3: Gondolom érdemes elhívni a figyelmet, hogy nem a nyugtaadásban lesz egy ilyen átmeneti időszak, tehát azt továbbra is adni kell,
5: nem,
3: hanem az adatközlésben.
5: Köszönöm, ezt külön köszönöm. Igen, tehát nem a nyugtaadásban fognak segíteni a revizorok, hogyha azt valaki elmulasztja, azt ugyanúgy bírságolni fogják, és itt a nyugtaadás elmulasztása ugye 2 millió a bírság plafon,
3: igen.
5: Úgyhogy ez az a kötelezettség, amit nem érdemes elszkipelni.
3: Nézzük meg a módokat, hogy mivel lehet,
4: igen, hogy lehet, hogy
3: gondolom
4: lehet
3: a
4: csinálni.
3: Törökméz áruson most átfutott a borzongás, hogy az ők is standjára most be lehet kötni egy pénztárgépet csak azért, hogy a papíros nyugtáját, illetve eleget tudjon tenni a nyugta adat szolgáltatásnak.
5: Mi azt ajánljuk, az a legegyszerűbb mód, hogyha valaki letölti az úgynevezett e-pénztárgép alkalmazást, a NAV-nak már van egy ilyen alkalmazása, ami teljesen ingyenes, ezt ugye mind a két webáruházból okostelefonra lehet letölteni, és gyakorlatilag a zsebben van a pénztárgép, tehát az okostelefonon ott van a pénztárgép, benne van minden lényeges adat, néhány kattintás, és már rögzített is a nyugta. Az a nagy előnye egyébként a papírnyugtával szemben, hogy az iratmegőrzési kötelezettséget sem kell teljesíteni, hiszen a nyugta formája az most már nem a papír, hanem gyakorlatilag elektronikus, és a NAV-nak az úgynevezett nyugtatárában lesznek ezek a nyugták eltárolva 10 évig. És a jó hír az, hogy a vevők is elektronikusan hozzá tudnak férni a nyugtájukhoz. Ehhez mondjuk nekik is aktivizálni kell magukat, le kell tölteni egy vevői alkalmazást. A NAV-nak szintén van egy ingyenes vevői alkalmazása, amit le lehet tölteni. úgyhogy ez egy új világ, tehát elektronikusan, okostelefonra letölthető, a nap segít abban is, hogy bár tényleg nagyon egyszerű, de egy másfél perces kisfilmet készítettünk, hogy bemutassuk azt, hogy kell letölteni, hogy kell beüzemelni, mert azért ezt az e-pénztárgépet, ahhoz, hogy a NAV is tudja, hogy ez a vállalkozóhoz kötött, és azok az adatok vannak, ezért igazából a NAV személyesíti meg. Tehát nagyjából életre kelti a pénztárgépet, innen tudjuk, hogy azé a vállalkozói, és akkor külön lehet gyűjteni, vagy gyűjti a NAV az adatokat.
0: Biztos vagyok benne, hogy ez nem egy bonyolult sztori, csak közben azon gondolkodom, és egy kicsit az ördög ügyvédjét játszom ebben, hogy a még egyszerűbb történetek talán ennél, mint az azonnali átutalás, ugye ez a quick-es rendszer, ami elvileg tök jól működik, nem elvileg tök jól működik, ez sem ment át egy csomó helyen. Egész egyszerűen...
3: Hát opcionális, ez pedig kötelező
0: értem,
3: lesz. Tehát...
0: Értem, csak hogy...
3: Más a motiváció.
0: Jó, ebben igazad van. A motiváció, igen, ez erősebb.
3: Egyébként azért örülök, persze ezt a kereskedők nem biztos, hogy osztják ezt az örömömet, de hogy azért ez egy lépés, egy újabb lépés, ugye a nyugta papírosítatlan, na hát ebbe belezavarodtam.
0: Tehát
3: a papírmentesítése felé. Mert ugye az is terben van.
5: Az is terben van, sőt a nagy áttörés, vagy amikor szerintem majd mi vevők, vásárlók jobban fogjuk érezni ennek az előnyét, az lesz, az ugyan még a véghatáridő az nagyon messze van, amikor az online pénztárgépeket is le kell cserélni erre az e-pénztárgépre, és így már a nagy áruházakban is elektronikus, tehát hogy e-pénztárgép lesz. Ez ugye 2028. július 1.
0: És akkor fogyasztóként én is azt ott látom, ugye? Nagyon jó, értem.
5: Meg ez itt tényleg kinyílik a lehetőségek tárháza, tehát vissza lehet nézni, hogy az elmúlt hónapban mondjuk mennyi túrórudit, édességet, alkoholt, bármilyen szűrést be lehet állítani, tehát itt azért a vevői alkalmazás fejlesztői előtt számtalan út nyílik meg, vagy meg lehet nézni, hogy elfogyott-e a tej otthon, ha úgy van nyilván tartva, vagy mennyi kalóriát fogyasztottunk eddig, tehát kinyílik a lehetőség.
3: Világos.
5: Úgyhogy a vevők részére ez majd ott lesz egy áttörés, de már van egy ilyen típusú pénztárgép, amit engedélyezett a NAV, úgyhogy ha ez valószínűleg nem 2028. július 1-e lesz, amikor a nagy áruházak vagy a vendéglátóhelyek is erre átállnak, hanem azért ennél jóval hamarabb, ha beindul a verseny.
3: Az őstermelők már itt rúgják az ajtót az üzenőfalunkon, és
0: igen, mert nekik van ilyen ősnyugtájuk, vagy ősnyugtatömbjük, és az. Akkor most mi lesz velük?
3: Ilyen kőtáblás.
5: Igen. A piaci árusoknak, ugye az őstermelőknek is, amiről nyugtát kell kiállítani, vagy ki kellett állítani eddig, és ugye figyeljük meg, hogy ki kell állítani ezután is, itt belép ez az adatszolgáltatási kötelezettség. És az egyik lehetőség az e-pénztárgép, a másik lehetőség pedig a webes felületen történő adatszolgáltatás. Itt egy dologra kell odafigyelni, hogy a törvény előírja azt, hogy 3 naptári napon belül kell az adatszolgáltatást teljesíteni napi bontásban és adómérték szerint megosztva. Ez sem igazából nem egy ördöngőség, de valójában azért ezt a kötelezettséget teljesíteni kell, tehát le kell ülni a gép elé, hogyha valakinek nem e-pénztárgépe van.
3: Igen, itt azért akkor meg is válaszoltuk. Az egyik őstermelő, mert mondom, többen is írtak, konkrétan írta, hogy az édesapja 73 éves és 20 zsák krumplit, paprikát árul, hát akkor lehet, hogy neki nyugtatömbös az még tökéletesen jó, és a nap végén akkor azt meg fölkönyveli.
5: Hát igen, és tehát hogy itt az áfa alanyiság azért számít, tehát ugye aki üzletszerűen rendszeresen értékesít, arra az őstermelőre ez igaz, de az a magánszemély, aki lehet őstermelő is, de hogy igazából saját szükségleteinek a fedezésére termel otthon valamennyit, és legfeljebb azt értékesíti, ami a felesleg, mert nem egy nagy mennyiséget, akkor hiába, ha van is érvényes őstermelői igazolványa, akkor ő nem, azt mondjuk, hát ez most megint a szakifejezés lesz, hogy nem számít áfa alanynak, tehát neki erről a felesleg értékesítésről nyugtakiállítási kötelezettsége sincsen, úgyhogy rá, de ez a korlát, ne bekapaszkodjanak az őstermelők, mert ez a kicsikre vonatkozik. De mondjuk így a 20 kiló krumpli az valószínűleg belefér.
0: Oké, tehát van kisfilm, oktatóvideó,
3: és türelmi idő
0: minden leír, és türelmi idő.
5: És türelmi idő, és segítség, és kérdésekkel, telefonon a 18-19-en nyugodtan zaklassák a munkatársaimat, nagyon felkészültek, minden kérdésre tudnak válaszolni, és a honlapunkat mindenkinek javaslom, nav.gov.hu, és a legelső csempe, az elnyugta csempe, ott minden információ fönt van.
0: Szuper, köszönjük szépen, köszönjük az információkat.
3: Szépen. Köszönjük szépen, köszönöm, szép napot, is. Minden jót, viszontlátásra.
5: Köszönöm, viszontlátásra.
3: Dr. Lincmajer Szilviával, a Nemzeti Adó és Vámhivatal kommunikációs főosztályának főosztályvezetőjével beszélgettünk a hamarosan, egészen konkrétan holnap érvénybe lépő kötelező nyugtaadatszolgáltatásról.
1: Hány éve hallgatod ezt a műsort?
2: 27.
1: És te még hiszel a mesékben?
2: Millás reggeli. Mindjárt becsöngetnek. Addig is egy kis útravaló. Napközi a Millás reggeliben. Éberség! A szörnyetegek szabadon vadásznak rád, hogy megszeresd és utánozd őket, hogy másra már ne is gondolj. Ha sikeres akarsz lenni, tudnod kell, hogy pontosan mi is leselkedik rád. Mert bármikor előfordulhat, hogy kilépsz a suli kapuján, és ott áll előtted egy
4: iskolai múzeumlátogatás.
2: Az öt legbiztosabb jele, hogy egy
4: iskolai múzeumlátogatás
2: azt akarja, hogy megszeresd. 1.
4: Minden felnőtt azon rugózik, hogy mennyi pénz kell, meg kell-e esőkabát, ahelyett, hogy mit nézünk meg.
2: 2.
4: Fingja sincs senkinek, hogy mit fogtok megnézni.
2: 3.
4: Van 3 osztálytársad, akik úgy is végigpofázzák az egészet, amitől a kísérő tanár állapotba kerül, és végig idegeskedi az egészet.
2: 4.
4: Tök menő büfé van a múzeumban.
2: 5.
4: Fingja sincs senkinek, hogy mit néztetek meg.
2: Ne feledd, logika, kritika, etika.
6: Logika?
2: Most nincs időm elmagyarázni, kérdezd meg anyádat.
6: Napközi. Minden délután 15-15-kor.
2: Vagy ahogy az ördögírój mondaná.
7: 50-50.
8: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A filmkritikus az, akinek ha tetszik egy film, jobb, ha meg se nézed. A filmkritikus az, aki nem bírja a kritikát. A filmkritikus az, akit lefizet a forgalmazó. Filmszerész. A Rádió Café filmes műsora minden csütörtökön délután 2-kor. Benne szinte minden, amit az agy mozgóképnek érzékel. Kovács Gellérttel és Urbán Szabolcsal. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
9: Emlékszel még a budapesti atlétikai VB-re? Újra nagyot álmodtunk, atlétikai világdöntő Budapesten. Nincsenek előfutamok, csak elődöntők és döntők. Gyémántliga győztesek, világ és olimpiai bajnokok csapnak össze. Csak egy abszolút bajnok lehet. Vedd meg a jegyed és szurkolj a magyaroknak. Atlétikai világdöntő Budapesten szeptember 11 és 13 között.
10: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor. Az AI nem a jövő. Már most átírja a világod. Találkozz a technológia, az üzleti élet és az innováció meghatározó szereplőivel szeptember 7-én és 8-án az AI Summit Budapesten. Ne csak kövesd a változást, értsd és alakítsd! Jegyvásárlás aisummit.hu.
8: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Mi várható a héten? Milyen adatok, információk, döntések befolyásolják a forint értékét, a tőzsdei hangulatot? Heti kitekintő, a Millás reggeli szakértői előrejelzése a héten várható fontos eseményekről a piacok tükrében.
1: És na, Váradi be az OTP elemzési központ makrogazdasági elemzője már tűkön ülve várja, hogy elmondja nekünk, hogy ezek az adatok, amik érkeznek itthonról, meg az Egyesült Államokból, hogyan befolyásolják a kereskedést, a piacokat és a dollár árfolyamát.
2: Meg az életünket.
1: Életünket, így van minden. Szia, jó reggelt!
2: Szia, jó reggelt!
3: Jó reggelt kívánunk, sziasztok!
2: Igen, ezt azért ügyeztettem oda, mert azért nálunk jön egy GDP adat, tehát azért az a piacokon túl is mutató mindent, sok mindenkit érdeklő dolog lesz, és ez, jól látom, akkor már holnap jön itt. Mire számítunk, mire számítotok?
3: Igen, holnap jön a második negyedéves, az egy GDP-nek a részletes becslése. Ugye itt alapvetően az első becslés adataiból kiderült, hogy volt egy lassulás az előző negyedévhez képest. Ugye az első negyedévben 0,8% volt negyedév per negyedév a dinamika, és ez 0,4% volt a második negyedévben. Ugye alapvetően a KSH-nak a rövid közleményéből és egyébként olyan rendelkezés álló adatokból is azt gondoljuk, hogy ez nagyrészt a mezőgazdaságnak a gyengébb teljesítményének köszönhető, hogy az első negyedéves hozzájárulása sokkal erősebb volt, mint a második negyedéves, és ugye hát az elmúlt hónapok időjárási viszonyait tekintve mindenki sejtheti, hogy a mezőgazdaság az hogy fog hozzájárulni az idei növekedéshez, úgyhogy ez lehet az egyik fontos része ennek a becslésnek, amire majd oda kell figyelni. Ugye azt is tudjuk már a második negyedéves beruházási adatból, ami egyébként nem teljesen kompatibilis azzal, amit ugye itt bruttóálló eszköz felhalmozásként látunk a GDP bontásban, de tudjuk, hogy ez lassul. Ugye ennek az lehet az oka, hogy a második negyedévben egyrészt vannak projektek, amik kifutottak már az elsőben, másrészt pedig vannak olyanok, amelyeket felülvizsgálat miatt leállítottak. Ennek viszont ugye az a következménye, hogy itt a beruházásoknak az import igénye az visszaeshetett, az ipar pedig jól teljesített, úgyhogy a netto export az alapvetően egy pozitív hozzájárulást adhatott a GDP-hez, és hát megint ott van a lakossági fogyasztáson már évek óta a növekedés motorja, és valószínűleg ez most is így volt, és az év hátralevő részében is az lehet, hiszen ugye az alacsonyabb inflációnak köszönhetően a reálbérek azok emelkednek, illetve van egy fogyasztói bizalmi hangulatjavulás, ami pedig az óvatossági megtakarításokat csökkentheti.
2: Uh-huh. Jó, a hazai adatok közül még eurozónás adat jön, ugye? Az árindex, a fogyasztói árindex tekintetében.
3: Igen, szintén holnap érkezik majd, ugye itt már augusztusi inflációs adat érkezik az eurozónából. Ugye itt alapvetően kedvezőtlen irányra számítunk, hiszen ugye azt látjuk, hogy az energiaárak tartósan magas szinten ragadtak, ugye a Brentnek a hordonkénti jegyzése az most ma reggel már meghaladja újra a 90 dollárt. Ami Európa szempontjából pedig még inkább kedvezőtlen az így a fűtési szezon előtt, hogy a TTF földgáznak a határidős, egy hónapos határidős jegyzése az már tartósan megharadja 60 euró per megawatt órát, már 66 volt ma reggel, úgyhogy ez egy viszonylag kedvezőtlen fordulatnak számít így a szezon előtt, fűtési szezon előtt, és ugye ez alapvetően előirányozza azt, hogyha a várakozásoknak megfelelően gyorsul majd a fogyasztói árindex az eurozónában, akkor itt a piac által árazott 2,25 bázispontos emelés idén az abszolút a csőben van az LKB-nak.
2: Aha. Igen, ez izgalmas, ugye, mert azért valahogy úgy kell mozogniuk, hogy azt az éppen éledező növekedést, vagy azt a kis javulást ne csapja agyon a kamatemeléseivel.
1: Na, de közben meg ugye erősödik a Brent, ugyanúgy, mint a krúd is, mert most megint felélénk ültek az amerikai csapás után a harcok, mondjuk így, a Irán és az USA között, úgyhogy érdekes lesz akkor tényleg az LKB számára ez az adat.
3: Igen, ez van egy olyan narratíva még itt a közel-keleti konfliktussal kapcsolatban, hogy Donald Trump olyat mondott néhány nappal ezelőtt, hogy neki nem sürgős tárgyalni Iránnal, ami szintén nem segített abban, hogy itt ezek az olajárak mérséklődjenek.
1: Igen, hát most el volt foglalva azzal, hogy átnevezze az Ontario-tót Amerika-tóvá, tehát ez fantasztikus.
3: És az sikerült.
1: Az sikerült, úgyhogy igen.
3: Amivel foglalkozik, az sikerült.
1: Igen, azt ugye ma ugye hivatalosan megjelent a Google Maps-ben is a frissítés, és át is nevezték, igen. Úgyhogy fantasztikus. Bár itt egyébként a világ összes része az így per, úgy látja olyan, hogy Amerika per Ontario, Amerikában látják Amerikának, úgyhogy ez is egy fontos optika. De ami Amerikában jön optika, az viszont ugye a munkaerőpiaci. De
2: bocsánat, még itt lapul egy, mert ez érdekel itt, hogy júliusi német ipari rendelés állomány már csak azért is, ugye mert beszéltünk az a GDP-ről, és azért az sem mellékes, hogy mi folyik ott, na és igen. Az ottani asszály, meg rajna, meg logisztikai helyzet, meg az iparra való hatása, az nem teljesen mellékes a mi gazdasági teljesítményünket illetően sem.
3: Igen, itt a német ipar egyébként viszonylag jól teljesített egyébként az év első felében, de valóban ott is az asszály az rányomta a bélyegét az ipar teljesítményére, és valószínűleg ez hamarosan a hazai ipar teljesítmény is látszani fog, de ez nem a most érkező második negyedéves adatot igen, érinti, hanem majd inkább a harmadik negyedéves, igen, és ugye nálunk is a paksi leállás hasonlóképpen, tehát ez a Q3-as adatokon hagy majd gyakorlatilag mindenhol nyomot Európában.
2: Világos. Jó, és akkor jöjjön, amit Endre kérdezett, az USA munkaerőpiaci adatok, nem is kevés, átlagkeresettől a munkanélküliségi rátáig, üres álláshely szám, minden jön.
1: Ez mi, ez a non-farm payroll?
2: Az is jön.
1: Ja, igen,
3: igen, ez az NFP, ugye annak a kis testvére az ADP-nek a munkaerőpiaci adata, ami már jó ideje elvált ugye a hivatalos statisztikának, még gyakorlatilag az irányától is, már nem csak a nagyságrendjétől, úgyhogy talán az kevésbé hangsúlyos, de azért szoktak rá figyelni a piacok, ugye az nyom majd szerdán, és ugye pénteken jön majd a hivatalos munkaerőpiaci riport. Ugye a non-farm payroll esetében az előző hónap az egy nagyon kellemetlen meglepetést hozott, és egyébként ha összetételét nézzük, akkor ez egy nagyon furcsa adat volt, mert a szabadidő szektorban több tízezerrel csökkent az álláshelyek száma, úgyhogy egyébként abban a hónapban voltak ugye az Egyesült Államok szülinapjához kapcsolódó ünnepségek, illetve még akkor zajlott a labdarúgó világbajnokság, tehát ez egy nagyon furcsa adat volt, hogy akkor a szolgáltató szektor az hogy veszíthetett ennyi álláshelyet, úgyhogy itt valószínűleg van valami olyan technikai probléma, ami hamarosan korrigálódni fog. És most érkezik majd az augusztusi adat, ami pedig hagyományosan évek óta rosszabb, mint a többi, ennek ilyen munkaerőpiaci szabályozási oka van elsősorban, meg szezonális okok, de hogy itt azért alapvetően most azt várja a piac, hogy ezután a mínusz 20 ezer után most egy ilyen plusz 60 ezer körüli számot látunk majd a nem mezőgazdasági álláshelyek bővülésében. Ugye egy picit emelkedő munkanélküliségi ráta mellett, aminek pedig az lehet az oka, hogy ugye a korábbi hónapokban azt láttuk, hogy annak ellenére, hogy nem nő olyan nagyon az újonnan betöltött álláshelyek száma, a munkanélküliségi ráta az alacsony szinten stagnál, ami azért volt, mert ugye a bevándorlás politikának köszönhetően nagyon sok ember esett ki a munkaerőpiacról, ami úgy tűnik, hogy most már lassan elhalványul, úgyhogy ez a része kitisztul ennek a dolognak. Itt alapvetően a FED szempontjából nyilván ezt, amit én most itt elmondtam, ezzel ők is teljesen tisztában vannak, hogy itt van két olyan hónap, aminek az adatai azért nem feltétlenül a legtisztább képet mutatják a munkaerőpiacról, de egyébként minden más adat alapvetően kedvezően alakul, nem nő a segélykérelmek száma, az üres álláshelyek száma továbbra is magas, és most is arra számít a piac, hogy 7 millió fölött marad, tehát hogy alapvetően a munkaerőpiac stabil, egyébként ezt mondta Kevin Walsh múlt héten Jackson Hole-ban is. Úgyhogy a FED számára, hogyha egy kedvezőtlen adat érkezik, az inkább azt mondathatja, hogy nem lesz szeptemberben, hanem majd csak decemberben kamatemelés, de az Egyesült Államok esetében ez a sokkal kevésbé stabil, mint az eurozónában. Itt ugye a Walsh beszéd után elkezdett nőni a szeptemberi emelés lehetősége. Mm-hmm. Aztán ugye a hétvégén azt lehetett látni, hogy beárazódott 2-25 bázispontos emelési szeptemberre és decemberre, jelenleg pedig most úgy néz ki, hogy szeptemberre van beárazva egy 25 bázispontos emelés, és onnantól kezdve tartás, úgyhogy ez a munkaerőpiac szedet ezt egy kicsit így átrendezheti, de alapvetően az, hogy itt egy 25 bázispontos emelés biztosan lesz az év végéig, azért abban nincs olyan nagy mozgás.
2: Aha, világos, oké. Okay. Bea, nagyon köszönjük.
1: Várjuk az adatokat, köszönjük szépen az információkat.
2: Jó munkát, szép napot.
3: Köszönöm, szia. Szép napot.
2: Várad Beával, az OTP Elemzési Központ makrogazdasági elemzőjével néztük át, hogy mi várható a héten.
0: Heti kitekintő rovatunk hangzott el. Minden héten azzal kezdjük, hogy elmondjuk, mire érdemes odafigyelni.

0: Mi nem haldoklunk, mi így élünk.
1: Millás reggeli.
2: Kérem szépen, kaptunk üzeneteket. Szabolcs, a budai paraszt egy hosszú és dörgedelmes levelet írt nekünk. A lényege az, hogy szerinte jókat derülünk az őstermelőkön, és kikéri magának, ami meg ezt kérjük ki magunknak. Nem derültünk az őstermelőkön, legfeljebb felevenítettünk jeleneteket, amit viccesnek tartanánk, mondjuk, hogyha nem tudom.
3: Nem, teljesen őt zavarja az, hogy hát, mindig bevezetnek valami újabb butaságot, szerintem idegesítő dologot.
2: Csattanjon ez, mert eszünk ágába.
3: Gondoljuk ezt át, ezt az egész rendszert szerintem, mennyire idegesítő az, hogy nagyon sok helyen még mindig számít a nyugta, és az őrizgetni kell évekig, hogy utána azt visszavíve azzal csinálj valamit. Persze. Mennyivel egyszerűbb és logikusabb sokkal az, hogyha a felületre belépve ott van részletesben az összes cuccot.
2: Helyen, ugye ez van, és azok van. Nagyon klasszul működnek. Pontosan. Mert előkapod, a garancia érvényesítéshez is működik, nem egy mindenhez. Hőpapír, amin
3: visszatudja nézni, hogy mit vásároltál
2: elszáll
3: eddig.
2: Elszáll a bötiról a fél év alatt, hogyha igen, rossz helyen tárolod.
3: Hát például ugye a sportáruházban is ez van, hogy ott azért azt is rögtön be tudják lőni, hogy te milyen típusú vásárló vagy, amivel nem az utolsó sorban, igen, ugye a kedvezményrendszerhez hogy jutsz hozzá, de nem kell, hogy nálad legyen semmi, mert hogyha visszaviszel valamit, ami nem működik, nem jó, garanciális javítani kell, vagy egyszerűen otthon próbálta fel valaki, és az nem volt megfelelő, 5 másodperc alatt megvan a tranzakció, vissza lehet csinálni, és kész. Tehát nem viccelődtünk rajta. Azt értem, hogy valakinek az egy plusz adminisztráció, hogyha ő nyugta tömbbel dolgozik, és azt utána a nap végén viszi fel a rendszerbe. Igen. De ehhez csak azt tudom mondani, hogy nyilván ez tényleg egy plusz adminisztráció lesz. Nem tudom, hogy milyen értékesítéssel dolgozik ő mondjuk egy piacon, de hogyha mondjuk pont az által említett bisztróban, ami a saját tulajdona, leül egy kávéra a délután, és egyébként is össze kell rakni a könyvelését, mert valami mégiscsak kell, gondolom, hogy számon tartsa az, hogy milyen készlete van, vagy mi, hát akkor az a plusz 5 perc, az talán az nem olyan megterhelő. Úgyhogy ennyi.
2: Na, várjuk Schmidt.
3: És van még másik üzenet, a Poller.
2: A Poller, igen.
3: Igen, nem tudtam az öld izének a nevét.
2: Igen, az öld izé, zöld műanyag, és kisegített minket a kedves hallgató, hogy a becsületes neve Poller, régebbi elterjedt neve pedig Dembski oszlop volt.
3: Ja, tényleg.
2: Vagy Dembski Pózna, oszlop talán, igen. Igen, és egyébként én a járókelőkkel való beszélgetéskor tudtam meg, hogy az Poller, annak a becsületes neve, még egy pár évvel ezelőtt bukkant ez fel, akkor is dadogtunk meg, körülírtunk, közben van annak rendes neve.
3: Kérdezi kedves hallgatónk Messengeren, hogy kedves Endre és Balázs, szívesen hallnám, mi a helyzet az 5000 forintos kötelező kamarai díjjal? Úgyhogy ez egy izgi sztori. Egyelőre az van,
2: hát az
3: hogy
2: van.
3: Még nem jutottak odáig a minisztériumban, hogy igen, ezzel foglalkozzanak. Úgyhogy most az a kérdés, hogy akkor mikor jutnak oda. Igen, ez egy tök jó kérdés. Köszönjük szépen a felvetést.
2: Hát meg ugye, hát igen, az nem csak díj, hanem az egész kamarák működését érinti, mert hát nyilván a működési költségük nagyban fedező tételről van szó, tehát valószínűleg karcsúsítani kellene a kamarákat, hogy ez kivezethető legyen. Szóval ez egy összetett kérdés, gondolom én, de jó kérdés, úgyhogy fogunk ezzel foglalkozni, hogyha eljön az ideje.
3: Dembski Karó, mondja kedves hallgató.
2: Lehet, hogy
3: Poller.
2: Igen.
3: Igen.
2: Na, Zolleren itt várjuk ide nagy szeretettel, hogy híreket mondjon, nem tudjuk még, hogy hol van, de valahol itt van a házban, úgyhogy szerintünk lesznek hírek. Utána visszajövünk, folytatjuk a Millás reggelét, méghozzá Adóvilág rovatunkkal, amiben folytatjuk digitális nomádok adózása Amerikában.
3: Uruguay!
2: Nem? Című témánkat. Igen, Uruguay került terítékre. Megnézzük, hogy ott hogyan lehet digitális nomádkodni meg. Hát persze azért körülnézünk, hogy Uruguayban milyen gazdasági élet van, meg milyen adózás.
1: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Podcaster. A Rádió Café válogatása a legjobb podcastekből. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról minden hétfő délután 2-től a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
4: Minden szeptemberben eljön az a négy nap, amikor a borok szerelmesei újra találkoznak. Rád is vár egy új kedvenc, egy rég nem látott barát és egy hosszúra nyúlt este. Ez a Budapest Borfesztivál. Találkozzunk szeptember 9 és 12 között a Budai Várban. www.aborfesztivál.hu.
5: Érd el a barátod a világon bárhonnan! Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádió Café. Van barátod!
6: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
7: A fontos idő 2000 óra. 2000 fejlesztő óra. Becsengetéskor sok nehéz sorsú gyermek kezdi meg a tanévet. Ők segítség nélkül fokozatosan lemaradnának. Hívd a 1353-at és segítsd 500 forinttal a rászoruló gyermekek felzárkózását. 1353. Minden hívás segít. Készült az Ökumenikus Segélyszervezet megbízásából.
6: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén.
5: Dzsungel ez a város, elkísérlek.
6: Közlekedési információk a Rádió Cafén.
8: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Váci úton befelé a Vizefogó utca előtt a belső sávban, valamint a 23. kerületben a Haraszti úton a Millennium telep hívállomás közelében. Akadozik az előrejutás az M3-as autópálya bevezető szakaszán az M0-as autóúttól a Szerencs utcáig és a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró előtt, a Váci úton befelé a Megyeri út előtt, a Soroksári úton befelé a Rákóczi hídnál, valamint az Üllői úton befelé a nagyobb csomópontoknál. Megnyitották a Flórián téri felüljáró északi ágát is, azonban a Flórián téren és környékén továbbra is korlátozásokra kell készülni. Az Árpád hídi lehajtón két sávban lehet jobbra a Szentendrei útra kanyarodni, és két sáv halad egyenesen a Vörösvári út felé. A visszaforduló buszsáv továbbra is lezárva marad. Tilos balra kanyarodni a Vörösvári útról a Szentendrei útra, de a Pacsirtamező utcai visszafordulón át elérhető ez az irány. Buszsávot jelöltek ki a Szentendrei úton befelé a Bogdáni út előtt és a Flórián téri felüljáró mellett, illetve a Pacsirtamező utcában a Viador utcától a Nagyszombat utcáig. Forgas Renáta, BKK Info.
9: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
5: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 98 0 98 0.
6: Hírek következnek a Rádió Cafén.
10: Megduplázza a szociális tűzifa keretet a kormány, kiírták a szélerőművé pályázatot, eltűnt 50 ezer doboz sör Kaliforniában. Kánikulával búcsúzik a nyár, 34 fok is lehet, a szél olykor megélénkül, de csapadék nem várható. Jó reggelt kívánok, Czoller Andi vagyok. Megduplázza a szociális tűzifa keretet a kormány, illetve az eddigi 27-ről 5%-ra csökkenti annak áfáját. A kormányfő a Facebookon azt is bejelentette, hogy az állami erdőgazdaságokban rögzítve lesznek az árak méghozzá a 2026. januári szinten. Már vannak kiszemelt ügyek, amelyekkel a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elkezdené a munkáját, közölte a szervezet elnöke. Unger Anna az RTL-nek azt mondta, a politikai befolyásolási kísérleteket nem fogja tűrni. Mint fogalmazott, ő nem népszerűségre pályázott, hanem arra, hogy a korrupciós ügyek végig legyenek víve. Hozzátette, hogy körülbelül 150 fős szervezetet szeretne létrehozni, ahol a munkatársak többsége a nyomozati ügyekben fog dolgozni. Kiírták a szélerőművi pályázatot. A közép és nagy feszültségű hálózaton elérhető szabad kapacitások kiosztására október 30-áig lehet pályázatot beadni. 6 járásban 9 csomópontra lehet pályázni, amelyeken a betáplálásra rendelkezésre álló kiosztható összteljesítmény 702 megavoltamper. A pályázatokat szeptember 4-től fogadja a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal. Ismét használható a Flórián téri felüljáró. Vasárnap hajnalban indult a közúti forgalom a megújult északi felüljárón a Szentendrei út felé. A BKK jelezte, hogy a kisebb hibajavítások és a felszíni csomópont helyreállítása ezt követően is folytatódik, várhatóan szeptember 17-éig. A magyarok fele kevesebbet keres egy hónapban, mint amennyiért egy éjszakára szállást foglaltak Nagymártonnak a hivatalos útjain. A korábbi nemzetgazdasági miniszter és delegációja 2023 és 26 között 32 ország 51 városában járt hivatalos úton. A 115 külföldi éjszakára majdnem 52 millió forint értékben foglaltak szállást a miniszternek, azaz éjszakánként átlagosan 451 ezer forintért, derült ki a 24.hu összesítéséből. A KSH júliusi adatai szerint 438 ezer forint volt a nettó medián kereset. Izland nem folytatja az uniós csatlakozási tárgyalásokat. Az ország lakosságának több mint fele úgy döntött a szombaton tartott népszavazáson, hogy Izland ne folytassa a 13 éve felfüggesztett uniós tárgyalásokat. Az ellenzők elsősorban azzal érveltek, hogy a halászat, Izland halászati vizei túl fontosak ahhoz, hogy kockáztassák ezeket egy esetleges csatlakozásért cserébe. Eltűnt 50 ezer doboz sör. Ez összesen két szállítmányt jelent. A 70 ezer dollár, azaz 22 millió forint értékű italt egy kaliforniai elosztó központból lopták el. A sörös rekeszekkel teli kamionok rendben elindultak, de nem érkeztek meg a célállomásra. A sörgyártó cég szeptember közepéig adott ultimátumot a tolvajoknak, hogy visszaszolgáltassák a 20 tonnányi szállítmányt.
1: Időjárás a Rádió Cafén.
10: Sokat süt ma a nap, csak este érkezhetnek felhők. A déli és szelet napközben élénk lökések kísérhetik, a legmagasabb hőmérséklet pedig 34 fok körül alakul.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
5: Lehet egy kérdésem?
11: Már meg is volt.
1: Millás reggeli.

0: mert kiszabadítottál fogságomból? Van három kívánságot, kisgazdám.
1: Hú, akkor érjük utol az, nem is, inkább legyen 3,8%-os, vagy nem, legyen kerek a szám.
0: Folytatódik a minden hétköznap reggel jelentkező varázsszőnyeges utazás. A Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
1: Millás reggeli.
2: Kiengedjük a szellemet a palackból.
3: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban.
4: Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók! Megyünk tovább a Millás reggelivel itt a Rádió Café 98.0-án. Augusztus 31-e hétfő reggel van, 8 óra 6 perc. Itt van Kántor Endre.
5: És itt van Gede Balázs is, és a kedves hallgatók is itt vannak. 0636 98 0 98 0. Ez a WhatsApp, Viber, SMS, illetve van nekünk az infokukac@millasreggeli.hu, meg a Messenger is. Azt mondja Zsolt: jó reggelt, uraim! Képzeljétek, ma van Dalmalányunk 6. Születésnapja. Gyakori hallgatónk Dalma, úgyhogy nagyon boldog születésnapot. Még korábban írta Zsolt, hogy még akkor, amíg alszik, de ha felébred, kezdődik a helyehúja. Puszi pacsi Zsolt. És hát akkor nagy helyehúja, az nagyon jó egyébként, mert Dalma az még optimálisan 31-én ünnepelhet egyet. Aki bezzeg már holnap ünnepelne, az sose tudott, mert mindig ott kellett állni a évnyitó ünnepségen.
4: Ja, tényleg.
5: Kisdobos, meg úttörő nyakkendőbe.
4: Igen, ilyen kesztenyével összefűzve. Kudu azt írja...
5: Gubicsa.
4: Ja, tényleg, az is. Kudu írja, hogy köszi a zenei szaportot a reggeli tornához.
5: Na, jól van akkor.
4: Nem gumics, gubacs.
5: Az gubacs.
4: Igen. Az. És abból tintát csináltak régen.
5: Igen.
4: Akkor mehetünk.
5: Mindent tudunk. Számháborúzás közben kiválóan lehet egy gyűjteni, és utána pedig furkálni és használni. Így is van.
0: Nézd meg egy ország adózását, és megtudod, kik lakják. Adóvilág. A Millás reggeli rendhagyó utazási magazinja. Történelem, gazdaság, adózás, politika.
6: Adóvilág. A pénz beszél, mi csak odafigyelünk rá.
5: És elutazunk nem máshova, mint Uruguayba, mert hogy digitális nomádok adózását nézzük Amerikában, és 3 millió lakójával egy kis ország, ugye, de a legstabilabb gazdaságával is kitűnik a régióban Uruguay. Kellemes tengerpartjával, a turisták és a digitális nomádok számára is vonzó hely. Malina Gábor, a BDO Magyarország vezető adótanácsadója a vonalban. Szervusz, jó reggelt!
4: Jó reggelt, szervusz!

0: Jó reggelt! Hello, sziasztok!
1: Na, nézzük, hogy mit tud Uruguay, ami a digitális nomádoknak klassz lehet, illetve általában véve milyen állapotban van a gazdaság, meg az adózás.
0: Hát, most ez az utolsó előtti állomás itt Dél-Amerikában. Voltunk ugye Brazíliában, Argentínában, Venezuelában. Most Uruguay a mai teríték. Mint ti is mondtátok, egy elég kis országról beszélünk. Sokáig nem is kapott egyébként különösebb nemzetközi figyelmet, pedig érdemes szerintem megnézni és a jó példákat átvenni tőlük. Dél-Amerikában ez az egyik legkisebb, de viszont ezzel együtt a gazdaságilag, meg intézményileg az egyik legstabilabb ország. Kb. Kétszer akkora, mint Magyarország, de a lakossága az olyan 3-3 és fél millió fő között mozog. A fővárosuk az Montevideo, spanyolul beszélnek, a peso az ő pénzemük, és gyakorlatilag egy köztársaságról beszélünk.
2: Sőt, azt hiszem, talán az egyik legnyitottabb demokrácia, abszolút érdekes és úttörő kezdeményezésekkel, a sajtószabadság tekintetében, azonos neműek házassága tekintetében, kanabisz legalizálás, gyakorlatilag, hogy az ember végigolvassa, akkor azt mondja, hogy ez egy ilyen demokratikus utópia, amiben élnek, igen. De egyébként tényleg úgy tűnik, hogy a fejlettségét tekintve ez a teljes demokrácia elnevezés, ez a gazdasági szabadság, kormányzati átláthatóság és a társadalmi haladás szempontjából egy nagyon, nagyon előremutató.
0: Abszolút, abszolút. Tehát szerintem a Uruguaynak a gazdasági sikere az talán kevésbé magának a gazdaságának, és inkább annak köszönhető, hogy politikailag is egy különleges helyet foglal el a régióban, meg egy elég érdekes pályát futottak ők be. Azért itt is, mint a többi latin-amerikai országban, itt is volt egy katonai diktatúra, 1973-ban, ott elég nagy társadalmi feszültségek voltak abban az országban, és természetesen kirobbantak gerilla harcok ott Montevideóban, amit aztán a rendőrség nem tudott egyszerűen helyreállítani, és ez olyan súlyossá vált, hogy azt kérte a kormány a hadseregtől, hogy vonódjanak be és segítsenek leverni ezt a felkelést. Ami olyan jól sikerült, hogy a katonai vezetés azt mondta, hogy akkor ők át is vernék az ország irányítását, és át is vették az akkori politikai rezsim kezéből, így aztán létrejött egy katonai rezsim, ami nagyon kemény, meg kegyetlen volt éveken át. Itt nagyon sok embert bebörtönöztek, sőt a későbbi elnököt, a José Muicát is 13 évig fogságban tartották, magánzárkában. Aztán ez a korszak, ez a 80-as évekig tartott, ekkora már annyira be kellett vonniuk a külföldi tőkét, amit addig nem igazán engedett ez a katonai junta, annyira be kellett vonniuk a külföldi tőkét ahhoz, hogy fejlődjenek és hozzáférjenek a külföldi forrásokhoz, hogy kénytelen volt a katonai vezetés egy tárgyalóasztalhoz ülni, aminek az volt a végeredménye, hogy végül visszaállították a demokráciát, és a hadsereg levonult a színről, és 1985 óta egy demokratikus berendezkedésben működik az ország. És a mai helyzetük az meg úgy néz ki, amit is mondtatok, hogy az első olyan latin-amerikai ország, ahol nagyon-nagyon előremutató társadalmi intézkedéseket vezettek be, mint az azonos neműek házassága, vagy a marihuánának a szabályozása a termesztéstől egészen a fogyasztásig. És gyakorlatilag azt lehet elmondani, hogy Uruguay az ma a világ 20 legdemokratikusabb országa közé tartozik. Tehát én azt néztem, hogy 15. helyen állnak, és ezzel megelőzik gyakorlatilag az összes latin-amerikai államot, meg az olyan hagyományos demokráciákat is, mint egyébként az USA, vagy Franciaország.
2: Mondjuk azt tegyük hozzá, hogy ez meredeken ível lefele az ICE tevékenységgel és a hasonlókkal, igen, szóval nehéz ügy lehet. Közben
0: igen.
2: Azt néztem ugye, hogy a gyarmati időkben még úgy hívták ezt, hogy Banda Oriental, a keleti sáv, és ez lényegében a keleti missziók területét foglalta magába, ami azért volt szomorú, mert ugye ott korábban is éltek természetesen őslakos indiánok, és most is az a spanyol, amit mondtál, az, annak van egy, annak a tájszólásnak, vagy annak a járá, hát annak a spanyol nyelvjárásnak egy neve, ez a Rio Platense, ami az ottani indiánokra utal egyébként, akiktől a név is származik, az Uruguay azt jelenti az indiánok nyelvén, hogy a La Plata folyóra utal, hogy a festett madarak folyója, az az Uruguay, uh-huh. Azt jelenti.
0: Igen. Hát ők is azért valahonnan egy spanyol gyarmati terület ként indultak anno, és akkor így érkeztek meg a mostani állapotukba. Azért ők az évek során mindig itt Brazília meg Argentína között egy ilyen ütköző állam voltak, és ezt meg is szenvedték. Aztán a montevideói szerződésben lettek ők függetlenek, akkor szakadtak el minden más nagyhatalomtól, és az 1830-ban egyébként akkor is fogadták el az első alkotmányukat. De igen, tehát ők mindig itt a nagy hatalmak, mivel kicsi ország, kicsi népességgel, mindig a nagyobb latin-amerikai országok között egy ilyen ütköző állam, egy buffer állam voltak, és ők történelmileg így alakultak. De egyébként egy nagyon szép ívet futottak be ennek ellenére, mert tehát a latin-amerikai összehasonlításban kifejezetten jó pozícióban vannak. Nem tartozik a legnagyobb, az ő gazdaságuk nem tartozik a legnagyobb gazdaságok közé Latin-Amerikában, tehát a brazilok meg az argentinok mellett gyakorlatilag eltörpülnek, de az, hogy milyen jövedelmi szintet meg egy olyan intézményi stabilitást sikerült kialakítaniuk, az messze túlmutat szerintem azon, amit Latin-Amerikában megszokott az ember. És a lakosság életminősége is gyakorlatilag jóval jobb, mint a régió többi országa.
2: Ez a Dél-Amerika Svájca, ugye, úgy szokták emlegetni.
0: Igen, úgy szokták mondani. Hát sokat mondó, én szerintem, hogy a mérések szerint egyébként a lakosságnak több mint a 60%-a az a középosztályhoz tartozik, ami ebben a régióban egy nagyon-nagyon magas arányt jelent. Meg a szoktunk itt beszélni a HDI értékről, a Human Development Indexről, ők a 48. helyen állnak a világon, ami a nagyon magas emberi fejlettségi szint közé sorolja őket, tehát ez sem az, amit megszoktunk a Dél-Amerikában. Az internet használat is egyébként ezt leköveti, és majd ez a digitális nomádoknál is érdekes lesz, mert a 92%-a használja a lakosságnak az internetet. Ez gyakorlatilag európai szintű, tehát Magyarországon is szinte százalékra pontosan ugyanezt az arányt hozzuk mi internet használatban, mint az uruguayiak. Tehát úgy lehet őket szerintem elhelyezni a világgazdaságban, hogy ők egy kicsi, de magas jövedelmű, és egy stabil, meg azért nagyjából urbanizált dél-amerikai ország, akik jóval előtte járnak a többi államnak, amelyek között ők élik ott az életüket. Na most, ha megnézzük a gazdaságnak a szerkezetét, akkor azt látjuk, hogy nem egy szocialista gazdaság, de azért az államnak a szerepe az itt jóval erősebb, mint például az Egyesült Államokban. Az egyik legfontosabb pillérük őnekik az hagyomány történelmileg is, meg a mai napig is, ez az agrár ipar. Itt Uruguayban hatalmas legelő területek vannak, ezért aztán történelmileg a szarvasmarha tenyésztés, meg a marhahús termelés lett meghatározó régen is, meg ma is. Tehát, tavaly majdnem 3 milliárd dollár értékben exportáltak marhahúst az országból. Egyébként is az országban több marha van, mint ember. Minden lakosra négy darab szarvas marha jut, tehát szerintem ezt ki lehet jelenteni.
2: Igen. Szóval alapvetően ugye ez a tejtermelő állattenyésztés, ami a hús és a tej, ez a fő mezőgazdasági ágazat. És a másik meg a borászat, ami az meglepő lehet sok mindenki számára, hogy urugvái bor, de már jó pár évvel ezelőtt mondjuk, szerintem az van is most már
1: hát,
2: lassan 20.
1: A szomszédoknak, Argentinák, Chilének nem közvetlen szomszéd, de ebbe a déli Kúba működik, akkor nekik miért nem működik?
2: Igen, csak ugye nem hallunk róla az urugvái borról. Egyébként alapvetően ilyen nemzetközi fajtákat termesztenek. A leghíresebb vörös vagy kékszülő vörösbor fajtájuk az a Tannat, de Albarinho van például fehér borokból, meg a nagy nemzetközi fajták, Sauvignon Blanc és ilyesmi, de Tannat az például eléggé tarolni szokott az Uruguay, és most már úgy tűnik, hogy exportálnak is, úgyhogy...
0: Igen, exportálnak, mégpedig leginkább Kínába, tehát a legtöbb árut oda szállítják, és egyébként marhából is oda megy a legtöbb, de még a brazilok meg az argentinok nekik a legnagyobb vevőik a mezőgazdasági piacon, ami nyilván nagyon jó, csak az a baj ezzel, hogy elég nagy a kitettsége azért az országnak ebben a tekintetben, mivel ugye kevesen vannak, 3-3,5 millió fő lakik ott, nem nagyon tudtak egy olyan belső piacot kialakítani, ami felszívja ezt a belső termelést, ezért aztán ők hagyományosan mindig a külkereskedelemre termeltek, és nyilván, hogyha a kínai, a brazil vagy az argentin piacon a kereslet mondjuk jelentősen megváltozik, azt az uruguayi gazdaság az
2: megérzi. Aha, igen. Tényleg nézem, igen, hogy a fő exportpartnerek az ugye Kína, Brazília, vagy egyet, ezek váltakoznak, attól függ, melyik évet nézed, de az import ugyanez szintén Brazília, Kína, Argentína, és csak utána jön az USA, úgyhogy ők is ott vannak.
0: Igen.
2: Ja.
0: Még a marhatenyésztés mellett ők még tehát a mezőgazdaság terén a szójában, a rizsben, a tejiparban, meg a faiparban vannak ott, illetve még a cellulóz gyártás, ami nagyon fontos náluk. És talán azt érdemes megemlíteni, hogy ez azért is lehetséges, mert Uruguay az egyetlen olyan dél-amerikai ország, ami teljes egészében a trópusi övezeten kívül helyezkedik el. Tehát még a többi, a szomszédos országoknak a többsége az vagy részben, vagy teljes egészében a trópusokon fekszik, addig Uruguay az úgynevezett mérsékelt égövben található. Tehát ez a földrajzi elhelyezkedés, meg az, hogy nagyon közel van az óceán, azt eredményezi, hogy egész évben egy kellemes, viszonylag mérsékelt időjárás van itt az országban, és ez, meg azok a nagy területek, amit az előbb említettünk, ahol a marhacsordákat lehet legeltetni, azokat a termékeket, vagyis növényeket termeszteni, azt tette lehetővé azt, hogy nagyon jó földterületek vannak itt, nagyon jó feltételek vannak a mezőgazdaság számára, és őket abszolút ki is használják, mert egy elég nagy lába az uruguayi gazdaságnak, az a mezőgazdasághoz.
2: És képzeld el, hogy az átível a turizmusba is, mert ahogy Argentinában itt is ugye ez a gaucho kultúra, ez nagyon erős, ez a szarvasmarha pásztor a pampákon, a gauchók, és a turizmusnak a jelentősége is ebben van, hogy azon kívül, hogy Montevideóban is, és az egész part környékén nagyon jó strandok vannak, az egyik ilyen gaucho kultúra megismerése és annak az ilyen különböző tematikus utazások, ez eléggé megnyomta a turizmust Uruguayban is.
0: Igen, megnyomta. Én ha jól néztem, nagyjából annyi turista érkezik az országba egy évben, mint ahányan laknak ott.
1: Tehát
0: abszolút van benne, igen, potenciál. Gyakorlatilag azt lehet elmondani, hogy nagyon jó az ő arányuk a szolgáltatási exportban is, nem csak a mezőgazdasági, meg az agrártermelésben, tehát itt az IT, meg a pénzügyi szolgáltatások dominálnak, ez tavaly egy ilyen majdnem 8 milliárd dollár volt, és ők stabilan növekednek minden évben, tehát egy ilyen 3%-5%-ot, ami egy nagyon jó arány. Most az a kérdés, hogy a következő lépésben, mivel még mindig Uruguayt úgy tartják száma, mint egy mezőgazdasági agrárország, ki tudnak-e törni ebből a marahús, szója, meg cellulóz triumvirátusból, hogy ne ez legyen az exportnak a legfőbb szerete, meg az, amiről az országot megismerik, hanem egyfajta tudásintenzív gazdaságá át tudnak-e avanzsálni. Az ő problémáik az leginkább a méretük. Tehát az ország, nem is az ország területének a mérete, mert hát lehet ott a kis területen nagy dolgokat létezni.
2: Hát igen, az attól függ, hogy milyen a hozzáadott értéke ennek az egész szolgáltatásnak, mert hogyha jól láttam, akkor ilyen elektronika, elektromos gépek, közlekedési eszközök gyártása, IT, ebben elkezdtek erősen menni, és szerintem Argentína is ugyanezt próbálgatja. Ugye ott a méret az nagyobb, tehát ők ebből szempontból jobb helyzetben vannak, de hogyha mondjuk a Uruguaynak sikerül a magasabb hozzáadott értékű ilyen szolgáltatásokat foganosítani, akkor a szoftverfejlesztés például, bár ugye a fene tudja, hogy az AI-jal kapcsolatban ez mennyire van veszélyben, akkor ebben lehet, hogy van potenciál.
0: Igen, igen, abszolút. Az ő problémájuk az az, hogy kicsi a munkaerőpiac, itt is eléggé öregszik a lakosság. Aha. Egyébként, meg nyilván ez a kicsi belső piac egy korlátozott fejlődést enged meg, ami nyilván a termelékenységükre is kihat. Hát azt meglátjuk, hogy ezt hogy fogják tudni ők megugorni. Eddig azért ők egy sikersztori, szerintem. Tehát abszolút egy üde szín volt itt Dél-Amerikában az uruguayi gazdaság. Most ha az adózásukra ránézünk egy pillanatra, szerintem itt ami az érdekesség az az, hogy ők azt az elvet vallják, hogy ők a területi adóztatásnak a hívei. Ez nem az, ami nálunk megszokott itt Európában, ahol mindig azt csináljuk, hogy a világi jövedelmet adóztatjuk. Tehát, hogyha egy cég itt mi nálunk létezik és termel, és valahonnan a világból neki bevétele keletkezik, ezt főszabály szerint mindig itt adóztatjuk. Viszont az uruguayiak azt mondták, hogy nem, ők nem ezt az elvet vallják, ők a területi adóztatás elvét vallják, ami azt jelenti, hogy csak abból a tevékenységből, tehát csak az Uruguayban végzett tevékenységből, vagy az Uruguayban található vagyonból származó jövedelmet kell ott leadózni. Ez egy érdekes dolog, én nem sokszor találkoztam ilyennel. Általában mindig az a mondás minden országnak, hogy ha te nálam vagy adórezidens, mint egy gazdasági társaság, akkor fizess meg itt az összes adódat a világjövedelmed után. Egyébként a társasági adókulcsuk az 25%-os, tehát ez viszonylag standardnek lehet mondani. A személyi jövedelem adónál a megszokott progresszív rendszer van, tehát több adókulcs van, annak függvényében, hogy mekkora az embernek a jövedelme, ez 0-36%-ig terjed egyébként, meg náluk is van áfa, 22%, illetve még ami érdekesség, hogy ők is használnak egy ilyen vagyonadó nevezetű konstrukciót, amiről már a múltkor is beszéltünk, ennek 1,5%-os az adókulcsa. És meg talán annyit, hogy ők is bevezették a globális minimumadót 2024-től, tehát azt a rezsimet, ami nálunk is van, meg most már a legtöbb OECD országban, azt az uruguayiak is alkalmazzák. Na most, ha digitális nomádokra ránézünk, azt lehet elmondani, hogy az Uruguay is létrehozott egy külön programot erre, mint oly sok ország, 2023-tól lehet ténylegesen kvázi digitális nomádként élni és operálni itt az országban. Itt is az volt a cél, hogy minél több olyan külföldi jöjjön ide, akik itt költik el a pénzüket, de nem itt dolgoznak, vagy nem egy uruguayi cégnek dolgoznak. És amire ők törekedtek, az egyszerűség. Mert ők azt csinálják, hogy a digitális nomád először is azt mondják, hogy lépjen be szabályosan az országba, mondjuk turistaként jellemzően, majd utána online lehet kérvényezni a digitális nomád tartózkodási engedélyt. Tehát ez jóval egyszerűbb, mint a többi ország, mint amit eddig néztünk. 6 hónapig lehet megkapni ezt a vízumot, és azt utána meg tudod hosszabbítani még 6 hónappal, és összesen 12 hónapig tartózkodhat az országban digitális nomádként. És ami még érdekes, hogy ugye sok országnál emlékeztek, mindig az volt a mondása a kormánynak, hogy legyen egy minimális, egy magas bevételi, havi bevételi küszöböd, amitől én megadom neked a vízumot. Tehát keres $3000 havonta, és akkor működhet.
2: Igen, akkor tudsz benne belépni, az a belépő. Igen.
0: Az a belépő, igen, az a búcsú cédula kvázi. Náluk ilyen nincsen, hanem ők azt mondták, hogy nem kérnek minimális jövedelmi küszöböt, tehát gyakorlatilag bármekkora jövedelemtől kezdődően lehet digitális nomádként dolgozni.
2: Hát ez jó hír, országban. Nem? Vagy mi a bökkenő? Mindig azt szoktam kérdezni, tehát ugye igen. Itt azért már voltunk egy pár olyan országban, Costa Rica például, ahol az ember azt mondta, hogy na jó, akkor én most azonnal pakolok, mert annyira jónak tűnik. Tehát mi a bökkenő?
0: Én szerintem nincsen bökkenő. Na. Talán annyi lehet a bökkenő, hogy viszont amikor valaki hosszabbítani akarja ezt a vízumot, ott már egy jóval szigorú feltételeket néznek. Tehát például ők is kérnek büntetett előéletre vonatkozni.
2: Hogy bizonyítani kell, ez az derül. Tehát, hogy ott nem belépő van a buliba, hanem ki lehet menni digitális nomádként, viszont a hosszabbításra ott már komolyabb feltételek vannak, tehát addig kell ott megcsinálni a nagy bizniszt, ugye?
0: Igen, meg a büntetett előéletre kell hozni egy igazolást, ahol az elmúlt, és visszamenőleg egyébként, tehát ahol az elmúlt 5-6 évben hosszabb ideig élt az ember, ott kell egy büntetett előéletes igazolás az összes országból, ami nyilván lehet egy komoly adminisztratív problematika az adott magánszemélynek, illetve oltást is be kell adatnod magadnak, mármint uruguayi oltási igazolást kell szerezned, aminek nyilván előfeltétele, hogy oltást is be magadat. De egyébként náluk sikeres ez a program, tehát 2023-ban több mint 2000 digitális nomád érkezett az országba, ami egy jó szám, nem tűnik soknak, de egyébként egy jó szám. És ami nekik a leginkább a vonzerejük, az a magas életminőség, meg az a stabilitás, amit az országban találnak a nomádok, akik ide érkeznek, amiről már az előbb is beszéltünk. Tehát itt gyakorlatilag béke van, nyugalom van, nagyjából stabil a kormány, meg stabil az intézményi rendszer, jó az internet infrastruktúrájuk, ugye beszéltünk róla, nagyon sokan használják az internetet, nagyjából mindenhol elérhető, jó az egészségügy, stabil a jogi környezet, igazából ezek azok, amik kellenek szerintem egy digitális nomádnak. Az időzónájuk is kifejezetten jó, mondjuk egy amerikai kontinensen dolgozónak, mert ugye az USA-hoz közel vannak, mert ugyanabban az időzónában nagyjából. Nyilván egy európainak ez már kevésbé érdekes, mert az meg teljesen a másik időzónában található Európa. De egyébként egy amerikainak megvonzó lehet. Ami még talán fontos lehet, hogy mivel ugye beszéltünk róla, hogy fejlődik az IT meg a szolgáltatóipar, erre esetleg ezek a nomádok, akik ide érkeznek az országba, és mondjuk egy fejlett IT végzettséggel rendelkeznek, erre rá tudnak csatlakozni, és ők is ki tudják venni a részét abból az útból, amiben most Uruguay gondolkodik, hogy egy kicsit eltávolodjanak a mezőgazdasági termelő szerepétől, és átavanzsáljanak egy inkább egy tudás alapú, tudásintenzívebb gazdasági irányba. Egyébként az ország nem a legolcsóbb, még ezt mondjuk el.
2: Na hát ez nem akkor a ez a bőkkenő.
1: Ja.
2: Igen, értem.
0: Igen. Nem, tehát nem olyan olcsó, mint a többi dél-amerikai ország. Inkább úgy Portugáliához, meg Spanyolországhoz közelít a költségszint, meg a quality of life szempontjából, és nem mint egy olcsó dél-kelet-ázsiai ország, akikről majd ezután fogunk beszélni, de egyébként abszolút egy jó destináció szerintem bárkinek, aki helyhez kötöttség nélkül akar dolgozni.
2: Na, oké, köszönjük szépen.
1: Köszönjük
2: szépen. Nagyon érdekesnek tűnik egyébként, igen. És nagyon izgalmas.
1: Megnézzük, megvizsgáljuk, hogy lehet onnan millás reggelit csinálni, igen. És akkor elmegyünk nomádkodni oda. Oké, Gábor, nagyon köszönjük
2: szépen. Jó munkát,
1: szép napot.
0: Én is köszönöm.
1: Szervusz.
0: Köszi, sziasztok.
1: Malina Gáborral, a BDO Magyarország vezető adótanácsadójával beszélgettünk. Gyuri azt vette észre, hogy ez a több marha, mint ember állapot szép fővárosunkra is jellemző.
3: Adóvilág. A Millás reggeli rendhagyó utazási magazinja hangzott el, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy ország vagy régió.
4: Adóvilág. A pénz beszél, mi csak odafigyelünk rá.

0: műsor.
1: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Üdvözlöm a kávézóban a világ végén. Hol szeretne helyet foglalni? Tele vagyunk kilátástalan helyekkel. Pesszimista asztalainknál kizárólag félig üres poharakat szolgálunk fel. Apátia páholyunk pedig kifejezetten népszerű mostanában.
2: Köszönöm. Én inkább a kilátást választanám. Annál a kis asztalnál, ahova még odasüt az a némi reménysugár is.
1: Kávézó a világ végén. A Rádió Café útkereső magazinja minden hétfő délután 4-től 6-ig McMenemy Márkkal és Marvinnal, akik megpróbálják kideríteni, mit kellene tenni, ha a érdeklődés hiányában mégis inkább kihagynánk az apokalipszist. Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Emlékszel még a budapesti atlétikai VB-re? Újra nagyot álmodtunk! Atlétikai világdöntő Budapesten! Nincsenek előfutamok, csak elődöntők és döntők! Gyémántliga győztesek, világ és olimpiai bajnokok csapnak össze! Csak egy abszolút bajnok lehet! Vedd meg a jegyed és szurkolj a magyaroknak! Atlétikai világdöntő Budapesten szeptember 11 és 13 között!
4: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
5: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az önmunkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
6: Az AI nem a jövő. Már most átírja a világod. Találkozz a technológia, az üzleti élet és az innováció meghatározó szereplőivel szeptember 7-én és 8-án az AI Summit Budapesten. Ne csak kövesd a változást, értsd és alakítsd! Jegyvásárlás aisummit.hu.
5: Fischer Iván és a Budapesti Fesztivál Zenekar újra nagyszabású szabadtéri koncerttel ajándékozza meg Budapestet. Szeptember 12-én este 6:30-tól zenével telik meg a Hősök tere. Schubert, Arvo Pärt és Prokofjev meseszerű dallamai várják a gyerekeket és a felnőtteket, és most először a BFZ gyerekkórusa is megszólal. Jöjjön ki a térre az egész család, és ünnepeljük együtt a zene örömét. További információ bfz.hu.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Egy szónak is, száz a vége.
1: Millás reggeli.
7: Na, egy hét múlva AI Summit Budapesten, és elég sok érdekesség várható. Az egyik ilyen érdekesség az, hogy az AI Summiton majd lehet nézni, azt meg lehet nézni, meg lehet hallgatni, hogy miként forradalmasítja a mesterséges intelligencia a pénzügyi piacokat és a kvantitatív alapkezelést. Úgyhogy erről lesz szó. Az Everest Quant befektetési igazgatója és társalapítója Márton Price van itt most a telefon vonal túlsó végén. Vele beszélgetünk erről. Jó reggelt kívánunk!
8: Jó reggelt!
9: Jó reggelt kívánok!
8: Na, ez nagyon izgalmas kérdés, hogy a pénzügyek és a pénzügyi szektorban a mesterséges intelligencia, főleg a pénzügyi kereskedés, befektetés terén, ugye beszélgettünk mi is alapkezelőkkel már, profikkal, hogy hogy használják. Alapvetően az elemzésekhez az adat beszerzés, azok elemzése az, amivel hozzájárul, de az, hogy kereskedni is lehessen vele, vagy olyan pénzügyi alkalmazások, amik ilyen algoritmikus dolgokat csinálnak, erről még viszonylag keveset hallani. Ez így van, vagy azért ennek az elterjedtsége már látható?
9: Ez valamennyire valóban így van, de azért már kezd elterjedni ez a mi világunkban, aminek elsősorban egyébként New York és London a központja, ahol az algoritmikus kereskedés és hedge fundok azok már évek óta léteznek, de azért ezt a világot is most kezdi gyökeresen felforgatni a mesterséges intelligencia, az AI.
8: Igen, hol tud beszállni? Ugye az algoritmikus kereskedésről, meg high frequency tradingről, ilyenekről már hallottunk, tehát az már egy pár évet valóban ott van, de a mesterséges intelligencia mit tud ehhez még, ezekhez még hozzátenni?
9: A mesterséges intelligencia abban nagyon nagy változás a mi iparágunkban, hogy eddig a kereskedések sokszor algoritmusokkal történtek, amik előre meghatározott módon napi szinten futottak le szabályrendszerek szerint. Uh-huh. A jelenlegi nagy áttörés ezekben az ágensekben vagy modellekben, hogy kezdenek arra a szintre eljutni, hogy már nem csak egy előre meghatározott szabályrendszer szerint futnak le a kereskedések során vagy a pénzügyi folyamatokban, hanem tudják értelmezni a bejövő információt, a bejövő piaci információkat, és ez alapján módosítani a kereskedési szabályaikat és stratégiát.
7: Aha, tehát ők kvázi már ilyen ágensként működnek?
9: Ezt az irányt kutatjuk. Igen, okay, igen, okay. Ez lesz a nagy változás.
7: Tehát ugye ez a maga az Everest Quant olyan innovatív befektetési modelleket fejleszt, ugye, amik ezekre a matematikai elemzésekre, gépi tanulásra és az adat halmazoknak a feldolgozására épül.
9: Pontosan igen, itt Londonban van a headquarters, a bejegyzett alapkezelőnk, de Budapesten történik a magyar PhD fizikusokkal, matematikusokkal a kutatás, és ebben a világban lesz nagy változás, hogy hát ez már történik jelenleg is.
8: Meddig? Mert hogy én azt gondolnám, hogy amíg ezt egy pár szereplő tudja fejleszteni és használni, addig ad egy előnyt, de amikor már mindenkinek hozzáférhető, mindenki ráereszti a mesterséges intelligenciát ezekre az algoritmusokra, akkor ugye megint az lesz, hogy már eltűnik az az előny, mert mindenhol használható. Tehát hol fog tudni pluszt hozni majd ez a terület?
9: Igen, azért ez az előny, ez nagyon lassan tűnik el, vagy talán még nem jelentkezett. Ugye az előző nagy forradalom, úgymond a befektetések világában az a 80-as, 90-es évek volt, amikor elterjedtek a számítógépek. És akkor az, hogy valaki nem kézzel, vagy nem manuálisan fektet be, hanem egy számítógépes algoritmuson keresztül, az egy óriási újdonságnak számított, és akkor nagyon sok kvantitatív alapkezelő, kvantitatív hedge fund elterjedt, akik a mai napig léteznek, úgyhogy az AI-ban szerintem ez egy évtizedeken át tartó innováció lesz.
7: És talán az is kérdés, hogy kinek milyen, nem is tudom, azt mondhattam volna, hogy vasa van, de ugye nem vasa, hanem kinek milyen algoritmusa van, ki mit tud hogyan betanítani, milyen adathalmazon tanítja be, az mennyire tiszta, és akkor itt azért ugye, ha már az agentek felé megyünk, akkor azok a döntések, és azok a, hogy is mondjam, az a szuverenitási szint, amit egy ilyen ágens magának tudhat, az mekkora? Tehát azért ez nem mindegy, hogy ki mivel dolgozik.
9: Pontosan, és egyébként nagyon jó rátapintott, az adaton múlik itt nagyon sok minden. A mi világunk, ez a kvantitatív, matematika alapú befektetés, ez több mint 50%-ban csak az adatoknak a mennyiségén és minőségén múlik, és ezért van az, hogy manapság még a legtöbb ember nem talált áttörő érzést az ágensek, vagy ezeknek a ChatGPT vagy Claude-nak a használatában, és nem tudod azt mondani, hogy szia ChatGPT, csinálj nekem pénzt a tőzsdén, ez nem működik jelenleg nyilván.
7: Nem, nagyon ellenkezik, Pont. Erőteljesen kényszeríteni kell rá, hogy bármilyen információt ilyet kiadjon, tehát
9: de pontosan, nem akarja. Igen. És itt az egyik legnagyobb tényező az adatoknak a minősége, mennyisége. Viszont én nekem az a véleményem, vagy az a várakozásom a jövővel kapcsolatban, és erről is tervezek majd előadni, hogy most még az teljesen innovatív, vagy talán még elrugaszkodott ötletnek hangzik, hogy valaki egy ágensre rábízza a kereskedési pénzét, vagy stratégiáját. Szerintem ez egy-két évtized múlva teljesen magától értetődő lesz. Ez a jövő szerintem, ami vár ránk.
8: Mekkora hozam pluszt lehet elérni vele, hogyha egyáltalán számszerűsíthető, vagy miben nyilvánul meg az a többlet, így is kérdezhetem, amit tud adni ez a fajta vagyonkezelés vagy befektetési módszertan?
9: Én egyébként nem arra számítok elsősorban, hogy ez hozam többletet, vagy nagyobb hozamot eredményes.
8: Azért javítottam én is, mert lehet más előnye is, igen.
9: Én egyébként arra számítok talán, hogy akik nem használják ezt a technológiát, ők fognak alacsonyabb hozamot elérni, mert mások már elkezdik nagy számban használni, mi már látunk el. Hát ugye mi az algoritmikus kereskedés során már látjuk, hogy óriási előnye van annak, hogyha az ember egy matematikai képletben le tudja írni a stratégiáját, és az sokszor meg tud verni érzelmektől vezérelt stratégiákat, vagy más jobban körülhatárolt stratégiákat. Szerintem ebben a mesterséges intelligencia ágensek világában, ami most még elég ijesztőnek hangzik, de ott is az lesz, hogy nem a hozamok növekednek, azért nehéz a piacokon konzisztensen jó hozamot elérni, valljuk be, hanem az lesz, hogy akik nem használják ezt a technológiát, ők maradnak le.
8: Világos.
7: Hát igen, főleg akkor, hogyha tehát itt azért össze fognak nőni ezek a dolgok, amit a Balázs említett a legelején, ugye a high frequency trading és ez az egész. Azzal együtt, hogy egy agentic AI dolgozik, és ilyen eszközöket használ, azért az már, hogy is mondjam, az felturbozza ezt az egész helyzetet.
9: Abszolút, igen. És ugye ez a high frequency tradingben, egyébként csak a machine learning, tehát hogy mesterséges intelligencia és gépi tanulási szempontokból a high frequency tradingben nagyon sok olyan algoritmus van, amit ezek a gépi elemek, a ChatGPT, Claude is felhasználnak, mert ott is nagyon-nagyon nagy mértékben arról van szó, hogy egy adott információ alapján a következő trading adatot megpróbál prediktálni, picit mint az elemeknél a következő szót kell ugye prediktálni.
8: Aha, világos. Úgyhogy,
9: igen.
8: Nagyon izgalmas. Az AI Summiton miről tart előadást? Gondolom a téma az ez, csak hogy esetleg, hogyha szűkebben lehet valamit tudni róla.
9: Igen, az AI Summiton én a két szenvedélyemről, az egyik a befektetések világa, amit alaposan és gyökeresen megváltoztat az AI, fogok beszélni. A másikról pedig a hegymászásról és az Everestről, amit nem változtat meg az AI világa, úgyhogy és ezekben a kockázatnak a megfelelő mértékét, az, hogy az ember mindig a veszélyekhez képest megpróbálja minél jobban csökkenteni a kockázatot, és ennek a fontosságáról fogok beszélni.
8: Fú, ez nagyon izgalmas, ez nagyon klassz. Nagyon jó lesz. Oké, köszönjük szépen, hogy beszélgethettünk itt egy pár percet.
9: Én köszönöm, további szép napot, jó reggelt.
8: Viszont kívánjuk, köszi, viszont hása. Márton Price-szal, az Everest Quant, akkor most már a neve is megvan, hogy honnan jön, az Everest Quant befektetési igazgatója és társalapítója volt a beszélgető partnerünk.

0: Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem. De egy aranyköpés. Napi bölcsesség a Millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
1: Itzhak Perlmant nem akarod elmondani? Hát nézel rám, érted, mint a bálámszamara. Itt van 1945, augusztus 31, Tel Avivban született.
2: Én elmondtam, hogy tőle fogom Perlman, idézni, igen, és azt szartam, hogy te így elmondd ezt.
1: Primetime Emmy és többszörös Grammy díjas.
2: Látod, ezt például
1: izraeli hegedű művész. Korunk egyik legismertebb hegedű művirtuóza. Vajon ki lehet a legismertebb hegedű virtuóz?
2: Ez, aki valós virtuóz.
1: Ez olyan tényleg, amikor olyan a műugrás, igen, akkor mindig azon gondolkodom, és mikor jön az igazi. De mindegy. Szóval, Itzhak Perlman.
2: Azt mondta egy alkalommal, a szivacs magába szívja a folyadékot, de egy bizonyos pont után hiába öntesz rá még több vizet, semmi sem marad meg benne. Ezt a túlzásba vitt céltalan gyakorlással, aha, gondolta így, hogy egy darabig gyakorolhatsz és iskolázhatsz, de aztán egyszer csak vége, ott van a kezedben a tudás, többet már nem tudsz szerezni. Bár viszont mondjuk oké, hogy nem, de azután, hogyha meg nem gyakorolsz, elkezd leolvadni, tehát azt vissza kell gyakorolni. Úgyhogy ez egy furcsa.
1: De
2: egy...
1: nyilván a sok azt
2: igen. Igen.
1: Képzeld el, hogy Yehudi Menuhin egykori hangszerén a Soil Stradivariuson játszik, amit Stradivari 1714-ben az úgynevezett aranykorszakában készített.
2: Az milyen lehet?
1: Az az ő hegedűje.
2: Úristen,
1: van neki még másik kettő. A másik két hegedűje a Guarneri del Gesù 1743-ban Sauret, és Carlo Bergonzi 1740-es ex-Kreislere. Ezek a hegedűi. Ezekkel járkál.
2: 300 évnél fiatalabban nem nagyon fogva.
3: Egyébként nekem ez tetszik, hogy neve van a hegedűknek.
1: Hát ezeknek,
3: hogy a tulajdon neve lenne.
2: Igen.
1: Máshogy
2: igen
1: is szólalnak meg, tehát ez valami, ezek azok a hangszerek, amiket csak örökölni lehet, vagy megvenni valahonnan, hogyha már nem használja az a zenész, tehát ez
3: szerintem elképesztő.
1: Valószínűleg ezt kapják, igen, mert ezt megvenni nem tudják.
2: Igen, lehet használatra, gondolom, és akkor ez így.
1: Szóval
2: megy.
1: Honnan ismerjük Itzhak Perlmant, hogyha a ilyen populárisabbat mondanám, hogy a Schindler listája John Williams által szerzett filmzenéjének a főcímdalát ő játszotta.
2: Na, klassz.
1: Úgyhogy...
2: Okay,
1: na, jövünk hamarosan, itt van már Czóle Randi a friss hírekkel, mi pedig jövünk vissza Mihálovics gazda rovatunkkal, amelyben az aranyszínű sárgaságról lesz szó.
4: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Helló járat! Winkler Nóra és Nesta artizán jellegű, butik típusú bisztró műsora a Rádió Cafén. Agrofitness tanácsok, tárlatvezetési kisokos, zenei coaching, eszembe jutott erről egy kép, arcok és történetek az életből. Helló járat! Minden szerdán délután 4-től 6-ig élőben és direkt a hallgatóknak. Pont! A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Dzsungel ez a város, elkísérlek. Közlekedési információk a Rádió Cafén.
5: A fővárosban lassú a haladás a Rákóczi úton befelé, a Bajcsy-Zsilinszky úton és az Andrássy úton befelé az Erzsébet tér előtt, a Szelkámán tér környékén, a Pesti alsó rakparton a Lánchídig déli irányban, valamint az Erzsébet hídnál északra, valamint a budai alsó rakparton északi irányban a Szabadság hídig és a Margit hídtól a Lánc hídig. Torlódásra kell készülni a 10-es főúton befelé az Ürömi körforgalomnál, az M1-M7-es autópályák közös bevezető szakaszán a Gazdagréti felhajtótól és tovább a Budaörsi úton, a Szentendrei úton befelé a Cecz János köztől a Pók utcáig, valamint a Budakeszi úton befelé szakaszonként. Lezárták mától a 3. kerületben a Petur utcát az Anikó utcánál, mert vízvezetéket építenek. A Bajcsy-Zsilinszky úton kifelé az Andrássy út előtt lezárták a középső sávot, mert javítják a burkolatot. Napközben sávlezárásra kell készülni a Margit körúton a Margit híd felé a Szénatérnél felújítás miatt. Forgas Renáta, BKK Info.
6: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
4: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 980 980. Hírek következnek a Rádió Cafén.
3: 2 milliárd eurónyi forrás is rendelkezésre állhat a lakásépítési programra. Sztrájkkal indulhat a tanév. Villám Álvíz volt a Grand Canyonban. Kánikulával búcsúzik a nyár, 34 fok is lehet, a szél olykor megélénkül, csapadék nem várható. Jó reggelt kívánok, Czoller Andi vagyok. Akár 2 milliárd eurónyi forrás is rendelkezésre állhat a Vekerle lakásépítési programra, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. A hazahozott uniós forrásokból 550 millió eurót fordítanak erre, ehhez társulhatnak banki és piaci társfinanszírozással, akár további források is, tette hozzá Vitézy Dávid. Kiemelte, hogy a lakhatási válság jeleként az albérletárak elszálltak, a saját lakás átlagfizetés mellett távoli álom lehet, nincs elég kollégiumi férőhely, nem épül elég új lakás, miközben a meglévő lakásállomány állapota is folyamatosan romlik a felújítások hiánya miatt. Sztrájkkal indulhat a tanév. A pedagógusok demokratikus szakszervezete jelezte, hogy ha a kormány nem ad garanciát a fizetések emelésére, megkezdik a dolgozók sztrájk hajlandóságának felmérését, számolt be az RTL. A TISZA 25%-os béremelést ígért programjában a nem pedagógus iskolai dolgozóknak. A BDS szerint ekkora emelés első lépésnek megfelelő lenne, hosszabb távon azonban további bérrendezésre lenne szükség. Elindult az első egyeztetés a közmédia megújulásáról. A közhangportál már élesben működik. A következő 2 hónapban 10 egymásra épülő fejezetben lesz lehetőség véleményezni a közmédia jövőjének legfontosabb kérdéseit. Kétszer annyiba került a 2024 májusában rendezett Budapest Influencer Trip, mint amennyit bevallottak. A 444 a Magyar Turisztikai Ügynökségtől megtudta, az 51 influencer ideutaztatása, illetve a felületeiken történt média vásárlás 3 milliárd 180 millió forintba került, pedig 2024 júliusában még 1,5 milliárdos költségről beszéltek. Gyakorlatilag lefeleződött a Balaton. A tó átlagos vízszintje napok óta 43 centi, holott az elmúlt 20 évben 86 centi volt az átlag, jelezte az Országos Vízügyi Főigazgatóság. A rendkívüli hőségnek és aszálynak köszönhetően elképesztően megváltozott a part képe is. A szakemberek szerint mintegy 260 millió köbméter víz hiányzik a tóból. Villám Árvíz volt a Grand Canyonban. A hirtelen áradás szombat délután érte el a Nemzeti Park legnépszerűbb túraútvonalának alsóbb szakaszait. Legalább 15 embert még keresnek, a mentő alakulatok eddig 62 embert evakuáltak helikopterrel a veszélyeztetett területről. Sérültekről nem érkezett jelentés. Fellőtték az űrbe a NASA új űrteleszkópját, a mintegy 4 milliárd dollárból elkészült szerkezet a SpaceX hordozó rakétáján jutott a világűrbe, és a Földtől 1,6 millió kilométerre áll munkába, emeli ki a Telex. A tervek szerint a teleszkóp olyan nagy fényképeket tud majd készíteni távoli galaxisokról, hogy jelenleg nem létezik akkora kijelző, amin teljes méretükben elférnének.

0: Mentek, mendegéltek. Aztán egyszer csak jött a kis gömböc. Bekapta a kis kakast is, meg a gyémánt félkrajcárt is. Aranyhalastul, terüly-terüly asztalkámostul, de még a kőleves, a só, meg a szegény legény félpár levetett bocskora is kellett neki.
1: Hát az élet nem habos torta.
0: Nem, az élet mese habbal. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Hozzon neked szerencsét a három kis malac, meg a medve.
2: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban.
3: Köszöntünk mindenkit nagy szeretettel, megyünk tovább a Millás reggelivel itt a Rádió Café 98.0-án. Augusztus 31-e van, hétfő reggel, 9 óra 9 perc, itt van Kántor Endre.
4: És Gede Balázs, köszönjük szépen az üzeneteket, amiket kaptunk, és... Igen, olyan kérdéseket tesz fel a hallgató, hogy nem tudunk rá válaszolni.
3: De tudunk, és azt akarja, hogy mondjuk ki azt, hogy kaki. Mert azt kérdezi, hogy én láttam egy olyan gyümölcsöt fán, ami úgy néz ki, mint a szilva, de sárga, az ehető amúgy, kérdezi.

0: igen.
1: Az attól függ, hát
0: rengeteg... Kaki Szilva.
1: Nem, hát...
0: Ne.
1: Hát ja, a fosókára gondolsz?
0: Nem, az a neve, hogy Kaki Szilva.
1: Az a Datolya Szilva.
0: Hát,
1: az a hivatalos, az nem sárgás, az ilyen barnás nem, színű
0: nem,
1: lesz.
0: Nem, ez sárgás. Ez az a narancssárgás cucc.
1: Hát figyelj, Ringlóból is van, vagy 15 is féle, hát vagy fajta. Mirabella például olyan, ami sárga színű, ha jól emlékszem, de ennek nem vagyok nagy szakértője a Ringlónak, de népies nyelven ezeket mind fosókának hívják.
0: De ez nem népies, hanem ez az, ahonnan származik, az egzotikus vidékekről ott hívják, és így jött.
1: Igen, tehát, igen.
0: Hogy hát kaki.
1: Igen, de igen, tudom, tudom. Igen. De annak van magyar neve, csak viccből írják
0: szerinte,
1: így ki.
0: De nem, hát a zöldségesnél ott van. Kurmikaki, ez na, az. Köszönjük
1: egyre
0: szépen.
1: Jobb.
0: Ez a becsületes neve.
1: Egyre jobb. De egyébként nagyon jó, hogy mezőgazdasági vonalra vittük ugye? El, mert jön a rovatunk, amiben szintén sárga színekről lesz szó, csak sajnos az az aranyszínű sárgaság, bármilyen szépen hangzik, az, hát az egy nagyon klassz. Csúnya dolog.
2: No, ecsém, azt gumicsimmád van-e? Hát azt tudod, mi az ez üsző? Aztán acatolót forgattál-e már? És azt tudod-e, milyen magas a dránka?
3: Na majd, ha Mihálovics gazda segít, a Millás reggeli mezőgazdasági percei azoknak, akik tudni szeretnék, hogy kerül tönköly az asztalra.
2: Mert a tehén nem szalmazsák, hogy megtömjük, ugye?
1: Hát ugye gyógymód nincs a szőlő aranyszínű sárgaságára, de a terjedése az megfékezhető, tehát csillapítást lehet végezni. Gyakorlatorientált kutatásfejlesztési javaslatok vannak a járvány kezelésére. Erről beszélgetünk dr. Mezőfi László növényorvossal, az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet projektvezető kutatójával. Jó reggelt kívánunk!
4: Jó reggelt,
0: jó reggelt. Mielőtt a kutatásokra térnénk, itt említett Endre, hogy megfékezhető, hogy állunk ebben, mert már egy, szerintem egy jó két éve beszélgetünk az aranyszínű sárgasságról, hogy ahhoz képest az elmúlt időszakban mi történt, csökkent a fertőzöttség valamennyire a sikeres...
1: Nagyobb a tudatosság.
0: Nagyobb a tudatosság, igen, tehát hogy mi a helyzet per pillanat?
4: Tehát a tudatosság az mindenféleképpen nőtt, szerencsére. Úgyhogy a 2025-ös évben intenzív felderítés kezdődött, és hát tényleg a hegyközségek nemzeti tanácsa a szemlecsoportokat megszervezte, és az intenzív felderítés következtében nagyon sok, hát a becslések szerint közel hozzávetőleg 300 ezer fertőzött vagy fertőzöttnek vélt szőlőtőkét semmisítettek meg, olyan 2026-os év elejéig, és hát ennek következtében reméljük, hogy azért szép lassan, pár éven belül sikerül majd ezt a járványt megfékezni. Ami nagyon fontos, hogy itt az egyik sarokköve a védekezésnek az, hogy egyszerűen ki kell menni az ültetvényekbe, szemlézni kell rendszeresen, különösen nyár második felétől, és a gyanúsnak ítélt szőlőtőkéket mintázni kell, tesztelni kell, és el kell távolítani mielőbb a fertőzött szőlőtőkéket az ültetvényből. És hát remélhetőleg pár év alatt ezzel a tudatosabb módszerrel hát le tudjuk törni a szarvát ennek a problémának.
1: Hát ugye most szigorításról kell beszámolni, mert az ellenőrzést szigorítják, és ugye a hegybírók új jogosítványokat kapnak. Mik ezek, és mit jelent a szigorítás pontosan?
4: Tehát például idén már kötelező a védekezés az amerikai szőlőkabóca ellen. Eddig nem volt ez beépítve, hogy mondjam, tehát nem volt kötelező a védekezés ellene, csak például karantén területeken. Na most, így most már országosan is kötelező a védekezés az amerikai szőlőkabóca ellen, és ezt ellenőrizhetik is. És az öko termesztésben például a támogatások lehívásának a feltétele szintén a kötelező védekezés ökoban engedélyezett szerekkel. És hát erről röviden pár szóban annyit érdemes tudni, hogy bár az amerikai szőlőkabóca 2006 óta itt van Magyarországon, az általa terjesztett fitoplazmát azt 2013-ban mutatták ki először szőlőn, de mégis a védekezési gyakorlatba igazán nem épült be az amerikai szőlőkabóca elleni védekezés rutinja a gazdáknál. Mert bár a kabóc az elsődleges terjesztője ültetvényen belül szőlőtőkéről szőlőtőkére a fitoplazmának, igazából a kabóca nem jelent ott problémát, ahol épp nincs jelen a fitoplazma. Uh-huh. De az évek alatt szép lassan, hát most már kiderült, hogy az ország összes borvidéke fertőzött lett, és ennek okán, hogy sok éven keresztül igazából direktbe nem történt védekezés az amerikai szőlőkabóca ellen, így országos szinten, hát azt lehet mondani, hogy elég nagy egyes számban fordul elő szinte mindenhol ez az amerikai szőlőkabóca, tehát ahol megjelenik a fitoplazma, ott adott a helyszínen nagy valószínűséggel az a vektor, ami képes is tovább terjeszteni ültetvényen belül.
1: Igen. Ez nagyon érdekes egyébként, hogy az amerikai szőlőkabóca terjeszti ugye a fitoplazmát, és a korábbi nagy szőlővész, a filoxéra, az is szintén egy ilyen Amerikából ránk származott valami volt. Az elég nagy pusztítást végzett annó.
4: Igen. Ezt nehéz megbecsülni, mert ugye nagyon sok területet gyakorlatilag felszámoltak, hogy igen, megakadályozzák a filoxéra tovább terjedését. Kérdés, hogy az ilyen intenzív beavatkozások nélkül mekkora kárt okozott volna, de valóban abban a korban, tehát ez egy óriási probléma volt, és sajnos franciaországi és olaszországi példákból tudjuk, hogy az aranyszínű sárgaság is nagyon komoly problémát tud okozni, tehát akár az össztermőfelület 40%-ának az elvesztésével is fenyeget olyan közép-hosszú távon. Ugyanis nem gyógyítható ez az aranyszínű sárgaság, tehát hogyha egyszer a tőke megfertőződik, akkor csak nagyon ritka esetben fordul elő, hogy magától kigyógyul ebből a fertőzésből, egyébként pedig egy-két éven belül a tőke Sajnos elpusztul,
1: igen. Azért is tértem erre rá, vagy vezettem rá, mert többen azt kérdezték, és hogy nyilván az fordul meg az ember fejében, hogy az amerikai szőlőkabócának nincs a természetes ellensége, hát ő a vektor, ugye, ami terjeszti a fitoplazmát, hogy Amerikában hogy védekeznek ellenem. Ugye a filoxéra idején az volt a megoldás, hogy a rezisztens szőlő fajtáknak a gyökerét, a tőkéjét használták fel, és arra oltották rá ugye az európai fajtákat, az úgy jól működött, mert az rezisztens volt ugye a gyökér tetű ellen, vagy mi is ennek a rendes neve, tehát az működött, de ugyanilyen jellegű védekezési módszerek nincsenek a fitoplazmára és a szőlőkabócára?
4: Na most az az érdekes ebben a történetben, hogy az amerikai szőlőkabóca, bár Amerikából jött, ott nem számít kártevőnek, uh-huh, ugyanis ott nincs jelen a fitoplazma, mert a fitoplazma az már egy európai történet, tehát az itt valamilyen valószínűleg égerfákról kerülhetett, tehát eredetileg például a szőlőnövényre, és az itt Európában alakult ki, tehát Európában volt megtalálható, és amíg nem jött Amerikából az amerikai szőlőkabóca, addig itt Európán belül nem volt gyakorlatilag olyan hatékony vektora ennek a betegségnek, ami ilyen járványosan tudta volna a szőlőn terjeszteni azt. És ezért Amerikában nem is védekeznek az amerikai szőlőkabóca ellen, nem számított igazából kártevőnek, mert önmagában az amerikai szőlőkabóca nem tud olyan mértékben felszaporodni a szőlőn, hogy direkt kárt tudjon okozni. Tehát nincs annyi szőlőkabóca, hogy mondjuk kiszivogatja a szőlőlevelét, elszárad, elsárgul a szőlőlevele, vagy ilyesmi történjen. Vannak más kabócák, amik képesek erre, de az amerikai szőlőkabóca az nem csinál direkt kártételt, az csak azért nagyon rossz, mert a fitoplazmát nagyon hatékonyan tudja egyik tőkéről a másikra terjeszteni.
1: Oké. Tehát itt ugye ez volt a probléma, hogy ő ezt ilyen járványszerűen és nagyon gyorsan el tudta terjeszteni.
4: Igen, mert tehát a szőlőhöz nagyon kötődik az amerikai szőlőkabóca, és vannak más kabócafajok is itt Európában, amik arra képesek, hogy a vadgazda növényről a szőlőre alkalomszerűen ráviszik a fitoplazmát. De ez néha történik csak meg, önmagában ez nem okozna járványszerű terjedést. Viszont a szőlőkabóca az a szőlőhöz kötődik, ott relatíve nagy egyedszámba föl tud szaporodni, és aztán szőlőtőkéről szőlőtőkére a más kabócák által vadgazda növényről valamelyik szőlőtőkére bevitt fitoplazmát, azt nagyon hatékonyan tudják terjeszteni. Természetes ellensége, hát specifikus természetes ellensége sajnos nincs, tehát nincs olyan például, mint az ázsiai márványos poloska esetén van a szamuráj darázs, ami nagyon hatékonyan képes a tojásait parazitizálni, de az amerikai szőlőkabóca esetén nem tudunk ilyenről, még az ős hazájában, Amerikában sem. Ilyen, hát úgynevezett generalista ragadozók, tehát olyan ragadozók néha fogyasztják, amik nagyon sokféle zsákmányt elejtenek, ilyenek például, hát a pókok biztosan fogyasztják, de van még egy pár olyan ízelt lábú, ami valószínűleg képes elfogyasztani a kabócát, vagy a kabóca lárváját így ültetvényen belül, de nincs egy-két olyan faj, vagy egy-egy olyan ízelt lábú csoport, ami direktben képes lenne nagy mennyiségben a szőlőkabócát hát ragadozni.
1: Hát igen, sajnos akkor igazából, és akkor a hegybíróknak az új jogosítványa ezzel kapcsolatban a felmérés és a büntetés, vagy mi lehet a jogosítványa?
4: Tehát az biztos, hogy ellenőrizhetik, illetve a kijelölt a hatóság munkáját segítik azzal, ugyanis a hatóságnak relatíve hát jóval kisebb kapacitással rendelkeznek, nem tudnak annyi helyen jelen lenni, és ilyenkor a szemlézett szőlőtőkéket és a vélhetően fertőzött szőlőtőkéket ugye alapvetően a hatóság embereinek kéne hát jóvá hagyni, vagy hát láttamozni az eltávolításukat, és erre azért van szükség, hogy a kártérítés kapcsán ezzel tudja igazolni a gazda, hogy tényleg a hatóság emberei is szemlézték, vagy hát jóvá hagyták az adott tőkék eltávolítása kapcsán a kártérítési igényt. Na most, mivel nincsen annyi hatósági személy, aki a növényvédelmi hatóságtól végig tudná nézni a szőlőtőkéket, hanem ezt javarészt ugye a hegyközségek nemzeti tanácsa által szervezett szemlecsoportok végzik, mert hát több mint 50 ezer hektárnyi szőlő van az országban, úgyhogy sok ember kell ahhoz, hogy ezt lejárja, és ezért így meggyorsítható a folyamat, hogyha ezekben a szemlecsoportokban is résztvevő, adott esetben nem hatósági személy is jogosult lesz arra, hogy mondjuk a jóvá hagyja, vagy hát dokumentálja a tőkék, mondjuk a felszámolható tőkeszámot.
1: Ja, vagy tehát, ilyen tőkéket. Kivágás is elrendelhet akkor ezek szerint? Tehát, hogy szükség esetén, hogyha azt látja, hogy itt olyan nagy baj van?
4: Tehát, hogy mondjam, tehát eddig is jelölgették a tőkéket, amit kivágásra ítéltek. A hatósági személynek ebben az volt a feladata, hogy ezt mondjuk jegyzőkönyvvel dokumentálja, hogy adott ültetvényből hány tőke kerül, vagy került kivágásra, hogy ez tényleg mutatta a fertőzés tüneteit, vagy nagy Isten tesztelt volt-e, és akkor a kártérítésért ezzel a hatósági személy által kiállított dokumentummal lehetett mondjuk jelentkezni vagy igényelni. De mivel nincs elég hatósági személy, nem tudják végigjárni gyakorlatilag az országot, és minden egyes a szemlecsoportok által kijelölt tőkéket láttamozni, vagy hát legalábbis dokumentálni, hogy igen, itt ennyi meg annyi tőke került kijelölésre, ezért így a folyamat meggyorsítható azáltal, hogy például a hegybírók is ilyen formán hát nagyobb jogkört kapnak, vagy hogy hát az általuk kiállított dokumentumok vagy szakvélemény által is mondjuk indítható a kártérítési eljárás.
1: Oké, hát reméljük, hogy ezzel a fajta nagyobb odafigyeléssel sikerül. Egyébként szerencsére vannak ilyen alulról szerveződő csoportok erre, például a Mokos Péter, a borász indított egy fitoplazma monitoring Facebook csoportot, és ott már azért a tagok is eléggé sűrűn jelen vannak, és nagyon érdekes, hogy applikáció is készült ugye erre, szintén ilyen alulról jövő kezdeményezésként, ahol szakértő akár pár órán belül is rá tud nézni mondjuk fotók alapján a levelekre, meg a tőkékre, és meg tudja mondani, hogy ez most komolyabb probléma. Úgyhogy látszik, hogy magát a borásztársadalmat is nagyon komolyan és érinti, és ők is foglalkoznak ezzel, úgyhogy reméljük, hogy ezzel a közös irányjal így megfékezhető, és nem lesz nagy kár.
4: Hát reméljük, az mindenféleképpen az ilyen jellegű dolgok meggyorsíthatják a folyamatot. Mi a kutatásainkkal abban szeretnénk segíteni, hogy egyrészt a gyakorlatban is alkalmazható védekezési eljárásokat szeretnénk tesztelni, tehát hogy mi a leghatékonyabb és lehetőleg környezetbarátabb védekezési mód mondjuk az amerikai szőlőkabóc ellen, másfelől pedig a diagnosztikát is szeretnénk fejleszteni, aha, ami arról szól, hogy hát most jelenleg bár egy-két gyors teszt már létezik, hogy a helyszínen is kimutatható legyen gyakorlatilag molekuláris módszerekkel az aranyszínű sárgaság fertőzés. Ezek a tesztek még nem annyira hatékonyak, hanem jellemzően laboratóriumi diagnosztikát igényel ezeknek a kimutatása. Na most ezeket a gyors teszteket tovább lehet fejleszteni, ami sokkal specifikusabban már a helyszínen képes kimutatni azt, hogy tényleg aranyszínű sárgaság fertőzésről van-e szó. És ez azért lenne fontos, mert azért ilyenkor mindig kerülnek kivágásra olyan tőkék is, amik egyébként gyanús tüneteket mutatnak, de lehet, hogy nem is fitoplazma fertőzöttek, hanem csak valami egyéb más bajuk van. Igen. Illetve vannak olyan tőkék is, ami meg hát nem mutat a fitoplazma fertőzésre jellemző tünetet, de közben meg mégis fertőzött, és ezért az ilyen gyors tesztekkel, például a helyszínen, hát a nagyobb hatékonysággal tudjuk azonosítani a fertőzött tőkéket, akkor ezzel tudunk segíteni abban, hogy hát hamarabb ki legyenek ezek a fertőzött tőkék szelektálva az ültetvényből.
1: Hát reméljük, hogy így lesz. Köszönjük szépen. Köszönjük. Az informatív összefoglalót és azt, hogy hol tartunk most. További jó munkát akkor mindenhez.
4: Köszönjük szépen mi is.
0: Viszonthallásra.
4: Viszonthallásra.
0: Dr. Mezőfi László növényorvosra, az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet projektvezető kutatójával beszélgettünk a szőlő aranyszínű sárgaságáról, fitoplazmáról, kabócákról, mindenféle problémáról, ami e köré gyűjthető.
3: Mihálovics gazda most felpattant egy kultivátorra, utána néz a kocaforgónak, de a jövő héten megint segít tapintással meghatározni, hány mikron a gyapjú.
2: Hoci a pipát, meg a gumicsimmát! Most már aztán gazdálkodjunk a rézangyalát, mert nem lesz itt semmi se. A rossz se bügye meg, a minden segít neki.

0: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Ez most komoly. Szatmári Róbert nem megtérít, pusztán megmutatja, hogy a klasszikus zenéről nem csak unalmasan lehet beszélgetni. Enyhe katarzis. Izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok. Minden hétfő este 9-től a Rádió Cafén. Enyhe katarzis. Klasszikus zenéről őszintén, térítésmentesen. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
2: Fischer Iván és a Budapesti Fesztivál Zenekar újra nagyszabású szabadtéri koncerttel ajándékozza meg Budapestet. Szeptember 12-én este 6:30-tól zenével telik meg a Hősök tere. Schubert, Arvo Pärt és Prokofjev meseszerű dallamai várják a gyerekeket és a felnőtteket, és most először a BFZ gyerekkórusa is megszólal. Jöjjön ki a térre az egész család, és ünnepeljük együtt a zene örömét. További információ bfz.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Hello Hungary! Indulj velünk! Programajánló következik.
3: Ez itt a Vadnyugat, a tordasi Western falu. A Fejér megyei Tordas határában létrehozott Western faluba érve, olyan érzésünk támad, mintha a Missouri folyó partján egy nyugat-amerikai poros, ám de veszélyes faluba csöppennénk. Az élményfaluban rengeteg programmal és érdekességgel várják a látogatókat. A Western falu. Az élményfalu létrejöttének célja az volt, hogy egy különleges, de Magyarországon mindenképpen egyedi, talán hiánypótló parkot hozzanak létre. A szórakoztató faluban rengeteg élmény várja a látogatókat. A Western falu Vadnyugati programjai. Lehet kérni, hogy a látogató egy igazi Western film szereplője lehessen. Ilyenkor egy valódi filmstúdió áll rendelkezésre, ahol a vendég kérésére leforgatják a Tordasi Banditák című filmet, amiben a vendég és társasága adja a szereplőgárdát. Magában a faluban meg lehet ismerkedni a Western életmóddal, a fegyverekkel, imitálni lehet Western jeleneteket. Ha a Western kocsmai hangulatot szeretnénk megtapasztalni, annak sincs akadálya. A falu szalonjában hamisítatlan vadnyugati élményben lehet részünk egész éjszaka. Ezen kívül még működik szabaduló szoba is a helyszínen. Lehet rodeóbikán lovagolni, íjászkodni, célba lőni, aranyat mosni, és még számos érdekes programban részt venni.
1: Hello Hungary a Rádió Cafén. Holnapra is van ötletünk.
0: Tőzsdei és pénzügyi hírek első kézből a Rádió Cafén, az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
4: Ciber Ákos elemző van itt a vonalunk túlsó végén. Szia, jó reggelt!
5: Sziasztok, jó reggelt kívánok, és üdvözlöm a hallgatókat is.
4: Na, hogy indul a hét, főleg annak tükrében, ugye, hogy hétvégén megint volt egy kis pitty-putty a Közel-Keleten?
5: Igen, újból föllángoltak a harcok a Közel-Keleten. Ennek hatására azért Európában is, és valamilyen szinten itthon is egy negatívabb befektetői hangulat látható. Az Európában a DAX Index az egy -7%-ban, a Eurostox is egy -2%-ban mozog éppensége, habár azért vannak olyan indexek is, például a francia CAC Index, ami egy 10%-os plusz mutat. Itthon ehhez képest most egy erősen, inkább iránykeresés látható a hazai értéktőzsdén. Most egy 1%-os mínuszban van a BUX Index, 150.543 ponton, és a forgalom pedig 1,2 milliárd forinton alakul éppenséggel. De alapvetőleg itt a csökkenés, az enyhe mínusz és az enyhe plusz között mozog a mai napon a BUX Index. Uh-huh. Ez alapvetőleg annak köszönhető, hogy a MOL a mai napon kifejezetten magas forgalom mellett és magas forgalom mellett emelkedik. 1,3%-os pluszban van, 5115 forinton áll az árfolyam. Alapvetően ez annak köszönhető, hogy megszületett a az új Európa alapítvánnyal kapcsolatban a megállapodás, ami szerint 43 millió darab MOL részvény, mint egy 40 milliárd forint értékben a MOL tulajdonába kerül. Ez az így azzal, hogy saját részvényé válik a MOL számára, így ez alapozza meg a ma reggel látott jelentősebb felértékelődést. Ugyancsak emelkedik a Magyar Telekom, itt a 85%-os pluszban, 2524 forinton áll az árfolyam, és egy profitrealizálás látható a Richterben, itt egy 1%-os mínuszban van az árfolyam, 13230 forinton, az OTP pedig 45870 forinton áll, ez egy 3,5%-os csökkenés jelent.
4: Oké, a forint piacon mi a helyzet?
5: A tegnap még a pénteken, a hétvége előtt gyengülésnek indult a forint, itt alapvetőleg a pénteki Jackson Hole-i szimpóziumon Kevin Walsh-nak a beszéde hatására. Ez egy sokkal szigorúbb szigorúbb kamatpolitikáról beszélt az idei év végére, aminek hatására gyorsan erősödni kezdett a dollár, és ez rántotta magával a forintot is. Itt egy 364 forintos ellenállás fölé is ugrott még az euróforint árfolyama is. Ezt a szintet próbálja meg újból megközelíteni a forint a reggeli órákban, tehát most erősödés látható. A korábbi 365,3 forintos szintekre most 364,5 forinton kereskedünk az euróval szemben. Még a dollár esetében pedig a 315 forintos szintről kezdtünk el visszafele erősödni. Itt 314,3 forinton áll jelenleg az árfolyam.
4: Oké, megnézzük akkor, hogy hogyan tovább.
6: Hogy vesszük az akadályokat a héten. Jó, köszi szépen. Köszönjük. Az információkat. Jó kereskedés nektek.
5: Köszönjük szépen.
4: Ciber Ákos elemző számolt be nekünk arról, hogy mi a helyzet a tőzsdéken.
0: Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottatok a Rádió Cafén az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.

0: Volt már olyan érzésed, hogy egyszer csak megtaláltad a megoldást?
1: Aha, aha, aha.
0: A felismerés pillanatában jön el a Heuréka élmény.
1: Aha.
0: A Millás reggeli jövő és trendkutatással foglalkozó tudományos ismeretterjesztő rovata következik.
2: Hát eljön-e az eljött-e már az ágensek kora? Ugye pont beszélgettünk már egy ilyen témában a mai nap folyamán, ugye a pénzügyi piacokon is megjelentek az AI ágensek, akik már akár üzleteket is kötnek, nem csak elemeznek, nem csak adatokat dolgoznak.
3: Letapogatják a közösségi médiában a szentimentet, ugye igen, a hírek alapján igen, döntéseket igen. hoznak, és a többi. És pont ezt kérdezzük most, és ez a témánk, hogy ezeknek az autonóm rendszereknek melyek a fő ígéretei és lehetőségei, illetve hogy mik korlátozzák a bevezetésüket. Dr. Szabados Levente, a Frankfurt School of Finance and Management docense, a Neuron Solutions társalapítója, adattudós teológus a vonalban. Szia, jó reggelt!
2: Jó reggelt!
4: Sziasztok, jó reggelt! Hát igen, egyébként ez egy jó kérdés, hogy eljött-e már, vagyis hát mindig vannak ezek a különféle területek, amik nagyon eltérően reagálnak, mert például a programozásban nemrég jelent meg a JetBrains-nek egy kutatása. Ők egy szoftverfejlesztő cég, akik szoftverfejlesztést támogató eszközöket fejlesztenek, és azt mondta ez a kutatás, miszerint 90%-a a professzionális fejlesztőknek már ágens rendszereket használ, tehát bizonyos területeken ez domináns. Más, mondjuk egy McKinsey tanulmány az azt mondja, hogy kisebb szervezeteknél 20%, nagyobb szervezeteknél nem programozási területen, meg 40%, aki már nagyobb mennyiségben is használ ágenseket. Hát most ebből aztán mondjátok meg, hogy ez már-e az eljött-e, vagy az eljött.
3: Meg az, hogy mi a definíció, mert ugye már, hogyha visszamegyünk a KIH-hoz, ahogy a Mihálovics András szokta mondani, szóval a lényeg az, hogy önmagában az, hogy AI, ez egy ilyen átfogó ernyő fogalommá vált, és ugye hát nagyon-nagyon nagy különbséget kell tenni a között, amit így nevezünk. Mit nevezünk így, melyik? Tehát az, hogy mit jelent az ágens, mennyire autonóm, mennyire szuverén ez a rendszer, szerintem azért nagyon nagy különbségek vannak.
4: Abszolút, és ebben hadd vegyem kölcsön Szertis Gergő barátomnak a gondolkodási keretét, miszerint, hogy ugyanazt a nyelvmodellt három módon is tudhatod használni. Egyrészt ilyen augmentált vagy kiegészített módon, továbbra is te ülsz a chat felület előtt, és te végzed a munkát, csak van egy ilyen segéded, aki beszélget vele. Vagy automatizált módon, amikor nem is látsz feltétlenül semmilyen chat felületet, hanem előre meghatározott, és itt fontos, előre meghatározott lépések szerint valami a háttérben valamit végrehajt. Na, egyik sem agentikus, úgynevezett agentikus rendszer, vagy ágens rendszer. Az ágens rendszer az, amikor én ugyan látok valamiféle interakciópontot, de én delegálok egy feladatot annak a felelősségével, a végrehajtás módjával is. Nem biztos, hogy tudom, hogy milyen lépések kellenének nekem egy adatelemzéshez. Nem biztos, hogy előre megmondom, hogy ezt innen vedd, azt onnan vedd, és így mutasd meg, meg úgy számolt ki. Lehet, hogy én ezt nem is tudom előre, hanem azt mondom, hogy rád bízom, mint egy önállóan agenciát, tehát képviseletet adok neked, tessék szépen képviselni engem, haladjál el a vállalati adatbázishoz, és utána hozzál nekem egy olyan elemzést, ami megmondja, hogy mondjuk a szélszünk mely területeken miért és hogyan mozog.
3: Igen, igen, értem. Ugye pont be akartam hozni, hogy azok számára is talán közelfoghatóbb legyen, hogy miről van szó, hogy vannak elterjedőben ugye ezek a zero employee company-k, ami kimondottan egy ilyen sztori, ott az a lényeg, hogy az ügyvezető maga az autonóm ágens, és onnantól kezdve, hogy ő ezt hogy hajtja végre ezt a feladatot, a promptod az lényegében az, hogy te hozzá létre egy terméket, hogy ő ahhoz saját, ő hogy delegálja a feladatokat, mit használ, milyen eszközöket.
2: Egy ilyen kampány nekem is kéne.
3: Az csak attól függ, hogy a tokeneidet milyen gyorsan akarod elégetni, kb.
4: Ez részben így van, illetve hát azért, ha megnézitek, mindig ez a kérdés, jó példa erre egy junior munkavállaló. Aha. Egy junior munkavállalót is általában nagy bizalommal elküldünk, hogy haladjon el és csinálja meg nekünk az elemzést, aztán az első dolgunk micsoda, az esetek jó részében megpróbáljuk kegyetlenül ellenőrizni, hogy mit sikerül csinálni.
3: Tehát, azért, mert control freak vagy, azért van ez így, különben hagyni kell kibontakozni a fiatal tehetségeket.
4: Ez teljesen így van, és ez egyébként egy jó alapelv a genetikus rendszereknél is, csak a kibontakozásuknak az szab tulajdonképp gátat, hogy mi az, amit automatizáltan, nagy skálában tudunk leellenőrizni. Uh-huh. Ha az ellenőrzés továbbra is az én feladatom, akkor meg az ellenőrzés lesz az új szűk keresztmetszet, mert nyilván megcsináltathatok 67 dolgot, de ha mind a 67 dolog arra vár, hogy én utána bólogassak, hogy ez jól lett megcsinálva, akkor ugyanúgy ott állunk, mintha én csináltam volna egyesével őket.
3: Igen, ezt értem.
4: Tehát ez így nem lesz jó.
3: Sokan ott tartanak mégis, szerintem jelen pillanatban azért x-elgették a felmérésekre, hogy használjuk, amit te mondtál, hogy lényegében egy ilyen augmentált módon, tehát egy kiterjesztett módon használják ezeket a nagyon, nagyon hatékony eszközöket. De az az én jobb kezem, vagy az én robottársam, aki segít. Tehát, hogy nem feltétlenül jutottunk el szerintem ide az agentic AI korba abból a szempontból, hogy ezeknek nincs autonómiája még, tehát nem eszköznek használják, és nem egy különálló individuumként dolgozik.
4: Na jó, de ugye ez abból adódik, és nézzétek meg, térjünk vissza egy kicsit ez a programozás kérdéshez. Ugye programozás esetén az nagyon jól látszik, hogy rengeteg alfeladat az jól ellenőrizhető automatikusan. Tehát egyáltalán nem biztos, hogyha én azt mondom, hogy ezt meg azt a szoftvert hozd létre, és teszteld le, és egyébként tégy így meg úgy, mert a helyes teszt az az, hogy, akkor azt nem tudja egy gép maga is végrehajtani. Tehát, hogyha a tesztelés vagy a meggyőződés arról, hogy valami jól lett csinálva, szintén skálázható, na ott kezdődik el az a loop, nem csoda, hogy 90% már bízik abban, hogy hát figyelj, hogyha én elég jól elmondom, hogy mit tekintek jól leteszteltnek, akkor ez úgy fog megtörténni, ahogy én szeretném. Ez más területeken sokkal bonyolultabb, mert hát az ördög tudja, hogy mi a jó marketing elemzés. Hogyha meg tudom fogalmazni valamilyen elég exakt módon, hogy azt is delegálni tudjam, tehát az ellenőrzést is delegálni tudjam, na onnantól kezdődik az, hogy én elkezdhetek nagy autonómiájú rendszereket, tényleg ilyen zero employee company-kban gondolkodni.
3: Mik a korlátai a bevezetésnek? Pontosan ez, hogy nincsenek jól tudjuk-e, hogy kell jól paraméterezni? De nem mindegy, ugye itt nem arról van szó, hogy egy képgeneráló vagy egy szöveggeneráló algoritmusnak adunk egy promptot, és hogyha elrontja, akkor lesz még egy, hanem itt arról van szó, hogy akár egy céget vezet, egy terméket fejleszt, egy nagy cégen belül egy komoly részfeladatot megcsinál, mondjuk egy kutatást, egy felmérést. Tehát itt azért nem mindegy. A rápazarolt pénz és idő függvényében nem biztos, hogy megéri használni ezeket a rendszereket.
4: Ez így is lehet, de azt hiszem, hogy az akadályok főként nem itt vannak. Az egyik fő akadály az mindenképp az, hogy tulajdonképpen ne AI modellekben, hanem rendszerekben kezdjünk el gondolkodni. Egy AI nyelvmodell, hogyha én kinyitom bármilyen weboldalon, vagy akár egy programozási interfészen keresztül integrálom, akkor ő magában nem nagyon fér hozzá semmihez. Vegyük észre, hogy a feladat végzéseink során a fő hozzáadott érték az, hogy mi dolgokhoz hozzáférünk, dolgokkal tudunk interaktálni. Van egy CRM rendszerem, van egy vállalatirányítási rendszerem, van ilyen rendszerem, olyan rendszerem, amihez én hozzáférek. Na most, hogyha egy nagyon limitált helyzetbe hozom én az AI ágensemet, nem fér mindezekhez hozzá, hogy az ördögbe várhatnám el, hogy olyan teljesítménnyel tegye meg azt az elemzést, amit én szeretnék. Tehát az egyik az tényleg ez a rendszer szintű gondolkodás, amit mostanában a harnessnek szoktak gondolni, vagy mondani, hogy egy keretet, egy ilyen gyeplőt teszek köré, amivel egyrészt irányítani tudom, másrészt meg hát attól hasznos, mert hát hogyha nincs a lovon lószerszám, akkor azért marha nehéz rá.
3: Igen.
4: Úgyhogy ez az egyik akadály. A másik akadály az, amit már mondtam is, hogy nagyon sokszor annak a jó megfogalmazása, hogy mi is az elvárt helyes eredmény, miből ismerjük mi meg azt, hogy ez az eredmény jól lett elérve, ez önmagában egy kihívás. Tehát, hogyha ezt jól meg tudjuk fogni, és azt tudjuk mondani, hogy ennek az üzleti folyamatnak a kimenete akkor helyes, ha... Na, ez esetben lehet azt mondani, hogy akkor tessék szépen elfáradni, aztán csinálni helyet.
3: Oké, tehát itt, hogyha, tehát még mindig az úgynevezett promptolás, de inkább akkor nevezzük ezt helyes paraméterezésnek a problematikájánál tartunk.
4: Én úgy fogalmaznék inkább, hogy amit mostanában úgy hívnak, hogy evals evaluations, tehát értékelések. Vagyis, hogy nem az a kérdés, hogy hogy adom meg a feladatot, arra mostanában meg kezdenek elég robusztus rendszerek lenni, addig próbálkozik, amíg kitalálja. Nyilván ez nem lesz hatékony annyira, mert kicsit sokat próbálkozik, de hát ezt még túl lehet élni. Amit nem lehet túlélni, az pont az, hogyha nem tudom, hogy mikor van eredmény. Igen. És a rendszer nem tudja, hogy mikor van eredmény, nem tudja, meddig kell próbálkozni, se én nem tudom, hogyha véletlenül próbálkozott valamivel, és odaadja az eredményt, akkor most örülünk, Vincent?
3: Igen, értem. Ja. Jó, hát ez nehéz, de közben ugye pont ahogy említetted azt, hogy az ellenőrzés és a paraméterezés, vagy promptolás, tehát most már itt is megjelentek a segédeszközök, akik ezt megteszik helyettünk, az ellenőrző, akár az is agentik lehet, tehát hogy ő megcsinálja, és jól megcsinálja ezt a feladatot.
4: A cél nem lehet agentikus, tehát igazság szerint itt kitalálni, hogy merre is megyünk, hogy mit akarunk valójában, hogy mi az, amikor mi valamilyen minőségi elvárást támasztunk, az valahogy ezekből a rendszerekből maguktól nem lép elő. Tehát a csinálj nekem egy dizájnt, jó, de milyen dizájn? Szóval, hogy egy emberi dizájnert sem lehet így neki ereszteni, hogy és akkor tessék elfáradni és visszajönni az én brand identitásommal. Vegyük észre, hogy ez itt nem működne egy emberi agency-nél sem, tehát egy marketing agency-t sem tudnánk így megoldani, és a marketing agency is feltenni a kezet, hogy elnézést, nekem veled valamilyen szinten beszélgetnem kell. Én nekem téged valahogy meg kéne, hogy ismerjelek, hogy az a brand identitás az valamilyen módon hozzád közel legyen. Tehát, hogy ezt a fajta felelősséget, azt azért meg kell tartsuk. Megint más kérdés, hogy ez nem azt jelenti, hogy ott ülünk, és végig, hogy mondjam, asszisztáljuk, ahogy valami csinálva van. De azon például sokkal többet és sokkal mélyebben gondolkodunk, hogy mikor helyes valami, és mi az a stratégia, amit követünk.
3: Hát akkor legyen így, ez legyen. Én úgy vettem ki a végeredménybe, hogy valójában, hogyha azt mondjuk az agentic AI, vagy az ágensek kora, az úgy igazából nem jött még el, de beleléptünk már fél lábbal.
4: Valahol eljött, valahol nem, és ahogy szoktam mondani, ez a klasszikus Gibson mondás, hogy itt van a jövő, csak teljesen egyenlőtlenül oszlik el.
3: Ja, igen, nagyon jó. Oké, Levente, köszönjük szépen infókat.
4: Köszönöm szépen, szép napot, sziasztok!
2: Szervusz! Dr. Szabados Leventével, a Frankfurt School of Finance and Management docensével, a Neuron Solutions társalapítójával, adattudós teológussal beszélgettünk az ágensekről, és tettük fel a kérdést, hogy eljött-e már az ő koruk?
0: Heuréka élmény, a millás reggeli jövő és trendkutatással foglalkozó tudományos ismeretterjesztő rovata hangzott el.
1: Aha.
2: Hát... ez fért ma bele, gyorsan átfutjuk, hogy még milyen
3: hát nekem nagyon tetszik az Agent Smith magyarosítása.
2: Ja, igen.
3: A Kovács Ágens.
2: Vagy Ágens, igen.
3: Az Agent Smith magyarul, Kovács Ágens.
2: Igen.
3: Köszi.
2: Hát arról sajnálkozik, vagy amiatt sajnálkozik egy kedves hallgató, hogy a dr. Feledével megszűnt az adóvilághoz kapcsolt ország vagy terület elemzés, nem lehetne mással folytatni. Hát, nagyon nehéz ügy ez. Ehhez azért korábban, amikor kértük Botondot, ugye rá kellett készülni, hogy heti szinten elérhető legyen a témákba, felkészüljön. Ehhez kellett az a kötetlen szabadúszó jelleg, amiben ő volt. Az, hogy egyszerre találjunk jó külpolos szakit, és még ennyi ilyen módon rá is érjen, hát az még egyelőre kidolgozás alatt, és még keressük a lehetőségét, hogy valamiféle külpolitikai rovatot összehozzunk, de rajta vagyunk mindenképp. És egyébként Botondal is fogunk még beszélgetni, csak sajnos már csak ilyen alkalmi jelleggel, amikor el tudjuk őt érni, és amikor rendelkezésünkre tud állni, ezt megbeszéltük a legutóbbi alkalommal, amikor itt volt nálunk.
3: Köszönjük a figyelmet, köszönjük a sok üzenetet és témajavaslatot is, természetesen jön.
2: Bocsánat, a Svájc, Európa, Uruguaya, ugye, mert volt egy ilyen példánk, hogy Uruguay, Dél-Amerika, Svájca, és ebből valaki azt a következtetést mondta le, hogy akkor Svájc, Európa, Uruguaya is lehetne.
3: Lehetne. Akár.
2: És a Gulyás-Gaucho párhuzamot is feltárta ez a hallgató, ami nem egészen lehetetlen. Hát ez jobban...
3: Kicsit más, de nagyban hasonlít.
2: Igen, igen, le kéne járni. Hogy...
3: És véletlenül büntetett előéletigazolás hangzott el, természetesen.
2: Szerencsére kevesünknek van ilyen igazolása, de...
3: Figyelj, Magyarországon minden lehetséges, úgyhogy biztos, hogy tudunk segíteni.
2: Igen. Na hát köszönjük szépen a figyelmet, Szoller Andi már itt türelmetlenkedik, hogy elmondhassa a következő hírét. Jó, nincs is itt, ez csak egy ilyen fordulat, ami színesíti a műsor folyamot. Szóval várjuk nagy szeretettel Szoller Andit és a híreket, holnap pedig készül egy újabb Millás reggeli, addig is türelmet, kitartást és szép napot, sziasztok!
0: Véget ért a mese mára, zárul a Millás mókatára. Most rezsivédelmi célból kikapcsoljuk a csodalámpát, eltesszük a varázsszeruzát a szűk napokra, de a kicsit kurta malacpersely hamarosan újra csenget. Addig is, keressetek minket a közösségi médiában, és hallgassátok meg adásaink podcastjét a millásreggeli.hu-n. Millás reggeli, a Rádiókafé 98 gazdasági Muppet show-ja.
5: Remélem ez komoly volt, mert viccnek durva lett volna.
0: Millás reggeli, a végtelenbe és tovább.
6: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
7: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az ön munkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
8: Qualitons, Yuri Gagarin, Kamkama, Whitaker, Dali Borovogranje, és még sokan mások az ország első Szihedeli Kosmok fesztiválján. Szeptember 4-5 a Pusztazámor kastélyban.
0: Szegeden 4 napra találkozik a kifinomult gasztronómia, a kultúra és a prémium italok világa. Látványfőzések, minikurzusok, gasztronómiai különlegességek, válogatott ginek és karakteres rumritkaságok. Márka nagykövetek, exkluzív múzeumi kóstolók és nívós zenei produkciók. Szeptember 3 és 6 között a 4. Gin és Rum Gasztrofesztivál Szeged szívében a Móra Ferenc Múzeum előtt. Legyél részese Szeged egyik legkülönlegesebb fesztivál élményének. Kedvezményes pohárbelépők a ginesroomfest.hu oldalon.
9: Az AI nem a jövő. Már most átírja a világod. Találkozz a technológia, az üzleti élet és az innováció meghatározó szereplőivel szeptember 7-én és 8-án az AI Summit Budapesten. Ne csak kövesd a változást, értsd és alakítsd. Jegyvásárlás AISummit.hu.
10: Mit jelent magyarni? Magyarni például annyit tesz, a madácsteret befüvesíteni. Találkozni, beszélgetni, egyperces operákat, Jónás könyvét, Danubia zenekart hallgatni. 19-es busszal a Merlinbe átruccanni. Este az esztrádon a kedvenc örkényes színészeknek csápolni. Együtt új színházi évadot kezdeni. I'm going magyarni. Szeptember 12-én találkozunk az Örkénykert programjai. www.örkényszínház.hu.
11: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádiókafé. Van barátod!
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén.
12: Dzsungel ez a város. Elkísérlek.
0: Közlekedési információk a Rádiókafén.
13: Lassú a haladás a Rákóczi úton befelé, a Bajcsi-Zsilinszky úton és az Andrássy úton befelé az Erzsébet térnél, a Szélkámán tér környékén, a Pesti alsórakparton a Szent István parktól délre, illetve a Budai alsórakparton a Petőfi hídtól a Szabadság hídig. Tart a csatornajavítás a Bécsi úton és a Vörösvári úton a közös csomópontnál. Mától kifelé megszűnt a sávlezárás, de időszakosan a Bécsi úton befelé lezárják a külső sávot, illetve a Vörösvári út szervizútján kifelé útszűkületre kell készülni. Lezárták mától a harmadik kerületben a Petur utcát az Anikó utcánál, mert vízvezetéket építenek. Mától a gázvezeték javítása miatt a 12. kerületben az Istenhegyi úton a Nógrádi utcánál napközben a felpályás lezárásra kell számítani, ezt követően útszűkületen kell áthajtani. A Bajcsi-Zsilinszky úton kifelé az Andrássy út előtt lezárták a középső sávot, mert javítják a burkolatot. Napközben sávlezárásra kell készülni a Margit körúton a Margit híd felé a Szénatérnél felújítás miatt. Farkas Renáta, BKK Info.
14: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
15: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 980 980.
16: Hírek következnek a Rádió Cafén.
17: Tovább emelkedtek az ipari termelői árak, visszaáll az eredeti munkarend a fővárosi cégeknél. Jövőre próbaüzemben elindulhat a robottaxi szolgáltatás. Kánikulával búcsúzik a nyár, 34 fokot is mérhetünk, a szél olykor megélénkül, de csapadék nem várható. Jó napot kívánok, Czoller Andi vagyok. Júliusban átlagosan 1%-kal magasabbak voltak az ipari termelői árak az előző év azonos időszakához képest. A belföldi értékesítés árai 2,5, az export árai 0,3%-kal emelkedtek, 2025 júliusához viszonyítva, közölte a KSH. Mintegy 150 fős stábbal indulhat meg a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal munkája. A munkatársak nagyjából fele nyomozzati feladatokat végezhet. Az első ügyeket pedig Unger Anna elnök szerint már szeptember végén elkezdhetik vizsgálni. Visszaáll az eredeti munkarend a fővárosi cégeknél. Szeptember 1-től megszüntetik a korlátozásokat. Karácsony Gergely főpolgármester a közösségi oldalán jelezte, rengeteget spóroltak azzal, hogy a hőségben korlátozták az energiafelhasználást a közösségi közlekedésben és a fővárosi cégeknél is. Emellett takarékosabban öntözték a fákat és csökkentették a vízfelhasználást. Ideiglenesen a fővárosi díszkivilágítások is leálltak a szökőkutakkal és a Gellért-hegyi vízeséssel együtt. Mindössze 17 nap alatt elkészült a Dunai Fenék küszöb építésének első üteme. Ez alacsony vízállás esetén is biztosítja a paksi atomerőmű zavartalan működését, jelezte tegnap a kormányfő. A folyó teljes szélességében kiépített víz alatti kősánchoz 43 ezer köbméter követ használtak fel. És a létesítmény most már csak nem 30 centivel emelte meg a vízszintet az erőmű hűtővíz csatornájánál. Az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter szerint az elmúlt években majdnem 1 millió hektár mezőgazdasági területet vontak ki a használatból. Másik 1 millió hektáron várható, hogy változtatni kell a művelési módokon, miután egyes térségekben félsivatagi viszonyok alakultak ki. Bóna Szabolcs jelezte, a kormány felülvizsgálja a kiemelt beruházások miatt kivont mezőgazdasági területek sorsát, és ahol a fejlesztések elmaradtak, azt visszaadná a művelésre. Van esély arra, hogy jövőre próbaüzemben elinduljon az első hazai robottaxi szolgáltatás, közölte a Tudományos és Technológiai Miniszter. 1-2 éven belül pedig a kereskedelmi szolgáltatás is elérhető lehet. Tanács Zoltán közölte, ha az önvezetés széles körben, olcsóbb modellekben is elterjed, akkor az autómegosztás teljesen más értelmet nyer. Megint egymást lőtte az Egyesült Államok és Irán, rakétaindító állások ellen hajtott végre csapást a Hormuzi szoroshoz legközelebb fekvő Larak-szigeten. A bejelentés szerint megelőző légi támadásról volt szó, mert amerikai megfigyelések alapján az iráni forradalmi gárda újabb tengeri aknákat készült elhelyezni a hajózási útvonalon.
16: Időjárás a Rádió Cafén.
17: Sokat süt ma a nap.

Egy legenda szerint egyszer még az elnöksége előtti években Richard Nixon együtt repült a szintén Európából hazatartó Louis Armstronggal. Rajongója volt, ezért nagyon örült a találkozásnak. A gép New York-i landolása előtt Louis a képviselőre bízta a trombitáját, aki szívesen ajánlotta fel segítségét, így Armstrong könnyedén csempészett az államokba egy kis marihuánát, amiért viszont ő rajongott egész életében.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Sokan sokáig azt hitték, Remi Wolf egy tehetségkutatóban felbukkant kaliforniai énekesnő, aki a 2010-es évek óta jelentett meg soul, funk és pop dalokat. Azonban a művésznő Spotify-os bemutatkozása alapjaiban írta át a róla alkotott képet. A zavarba ejtően részletekbe menő szöveg szerint Wolf 1458-ban született a mai Franciaország területén, mellesleg vámpír és halhatatlan, és érdemes tudni róla, hogy ő alapította az Apple, a Googlet, a Facebookot és a Teslát. Tanácstalanok vagyunk, hogy vajon melyik eredet történet lehet hiteles, és melyik a szárnyaló fantázia szüleménye. Minden esetre tény, hogy a rejtélyes hölgy 2023-ban egy holland indie zenésszel, Benny Singh-szel duettezett.

Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Fehér Balázs 15 éves korában megalapította első popzenekarát, de a sikerei ellenére rájött, hogy a haknizás nem neki való. 19 évesen kezdett el modellként dolgozni, 5 éven keresztül Ázsiában és Európában. Ezután visszatért Magyarországra, és újra belecsöppent a zenevilágába. A sors összehozta Titusszal, a Magyarországon akkor már igencsak híres producerrel és DJ-vel. Az akkor még állandó frontember nélkül működő Carbon Fuse-hoz kerestek énekest. Balázs 2020 óta a dalszerzője, szövegírója és producere saját zenei formációjának. Első önálló szólóalbuma I Am Vagyok címmel jelent meg. Stílusát tekintve experimentál elektroakusztikus popzene. Annak ellenére, hogy Balázs leginkább a zenével foglalkozik, a divat is közel áll hozzá. És a 2010-es évek elején megjelent első ruhakollekciója is. A ruha tervezés nem újdonság Balázs életében. Korábban már a Pumának is megálmodott egy cipőt.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Még ne menjetek el. A műsor a szünet után folytatódik. Mindenben ott van a funk. Amiben nincs, ők belerakják. DJ Gandarva, Fonyodi és vendégeik. Buda Beat Show minden szerdán 11-től éjfélig a Rádiókafé 98.0-án.
1: Ez az.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
2: Emlékszel még a budapesti atlétikai VB-re? Újra nagyot álmodtunk, atlétikai világdöntő Budapesten. Nincsenek előfutamok, csak elődöntők és döntők. Gyémántliga győztesek, világ és olimpiai bajnokok csapnak össze. Csak egy abszolút bajnok lehet. Vedd meg a jegyed és szurkolj a magyaroknak. Atlétikai világdöntő Budapesten szeptember 11 és 13 között.
3: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor. 10 éves Magyarország legnagyobb független zenekiadói vására, az Independent Label Fair. Gyere és hallgass rá 2026-ban is a legizgalmasabb hazai kiadók legújabb kiadványaira a Magyar Zeneházában. Ünnepeljük együtt a legújabb magyar zenéket. Egész nap színes programok várnak. Válogass több ezer hanglemez, kazetta és CD közül. Bólogass egy koncerten vagy DJ seten. Merülj el a hanglemezvágás rejtelmeiben, vagy ismerd meg a 2000-es évek partijainak világát egy tárlatvezetésen. Independent Label Fair. Szeptember 12-én a Magyar Zeneházában. Az Audio-Technika támogatásával. További infók az ilf.hu oldalán.
4: Qualitons. Yumi Gagarin. Karkava. Whitaker. Dali Borovó Granye. És még sokan mások. Az ország első. Szihedeli Kosmog fesztiválján. Szeptember 4-5. A Puszta Zámor kastélyban.
5: Szegeden 4 napra találkozik a kifinomult gasztronómia, a kultúra és a prémium italok világa. Látványfőzések, minikurzusok, gasztronómiai különlegességek, válogatott ginek és karakteres rum ritkaságok. Márka nagykövetek, exkluzív múzeumi kóstolók és nívós zenei produkciók. Szeptember 3 és 6 között a 4. Gin és Rum Gasztrofesztivál Szeged szívében a Móra Ferenc Múzeum előtt. Legyél részese Szeged egyik legkülönlegesebb fesztivál élményének. Kedvezmény és pohárbelépők a ginésroomfest.hu oldalon.
6: Az AI nem a jövő. Már most átírja a világod. Találkozz a technológia, az üzleti élet és az innováció meghatározó szereplőivel szeptember 7-én és 8-án az AI Summit Budapesten. Ne csak kövesd a változást. Értsd és alakítsd. Jegyvásárlás AISummit.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Az Anima Sound System Revolution című dalának eredetiét 1968. július 10 és 12 között vette fel a Beatles. Méghozzá egy Epiphone E230 TD kaszinó ritmusgitár, egy Hofner basszusgitár, egy Hammond B2-es orgona, egy Gibson Les Paul standard szólógitár és egy Ludwig Dobset segítő közreműködésével.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A Doors 1967-es Number One slágeréből, a Light My Fire-ből az elmúlt több mint fél évszázad alatt rengeteg feldolgozás készült. We Young, Nancy Sinatra, Jose Feliciano, Amy Stewart, Natalia Oreiro, Shirley Bassey, a Messzívetek, a UB40, Al Green, Minnie Riperton, Stevie Wonder, csak néhány név a vége láthatatlan listából. Halljuk most a Struggi Gilberto verzióját.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Ha egy brit énekes gitáros ma éjszakáról dalol és penget, sokunknak Slow Hand úr, azaz Eric Clapton 77-es klasszikusa, A Wonderful Tonight ugrik be először. Összesen több mint 180 változata ismert. Tom Misch 26-os Slow Tonight című dala meglehetősen slow handes. A zenész azonban nem is tagadja a Clapton hatást, sőt, rendkívül büszke rá, hogy jobban vannak a legendával. Eric Clapton felkért, hogy vegyek részt a fesztiválján, a Cross Roadson, és rengeteget beszélgettünk, ami számomra már-már bizarr élmény volt. Fogalmam sem volt, hogy egyáltalán tudja, ki vagyok. Hát még arról, hogy a zenémet is szereti. Részletezte a megtisztelő ismertséget Misch. A szerzemény rég várt második szólóalbumát, a Full Circle-t vezette fel. Bemutatkozó lemeze, a Geography, még 2018-ban jelent meg. A kettő között más produkciókban alkotott.

0: Kicsöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Apa, ma te mesélj!
2: Jól van, gyere!
0: És akkor a hétpróbás DJ megpörgette a földgömböt, majd mutató ujjával megállította. Konga Heaven, Bongo Hell! A Rádió Café világvégi pszichedelikus horror mese délutánja minden szombaton délután 1-től 2-ig.
2: Aztán jól összekeverte, és szólt bele még egy kis...
0: Tuareg Blues, Ethio Jazz, Japán Reggae, Brazil Disco, Arab Acid, Hybrid Tango, Thai Funk. És ki tudja még, mi minden kerül Cyborg Templár és barátai varázsfűzetébe az Operenciás tengeren túlról. Konga Heaven, Bongo Hell a Rádió Cafén minden szomba délután 1-től 2-ig.
2: Eskimo csiga, Eskimo csiga, Eskimo csiga, Eskimo csiga.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Fischer Iván és a Budapesti Fesztivál Zenekar újra nagyszabású szabadtéri koncerttel ajándékozza meg Budapestet. Szeptember 12-én este 6:30-tól zenével telik meg a Hősök tere. Schubert, Arvo Pärt és Prokofjev meseszerű dallamai várják a gyerekeket és a felnőtteket, és most először a BFZ gyerekkórusa is megszólal. Jöjjön ki a térre az egész család, és ünnepeljük együtt a zene örömét. További információ bfz.hu.
4: Mit jelent magyarni? Magyarni például annyit tesz, a madácsteret befüvesíteni, találkozni, beszélgetni, egyperces operákat, Jónás könyvét, Danubia zenekart hallgatni, 19-es busszal a Merlinbe átruccanni, este az Esztrádon a kedvenc örkényes színészeknek csápolni, együtt új színházi évadot kezdeni. I'm going magyarni. Szeptember 12-én találkozunk az Örkénykert programjai. www.örkényszínház.hu.
5: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádió Café. Van barátod!
3: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az önmunkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
6: Holnaptól minden nyugtáról adatot kell küldeni a NAV-nak. Kiírták a szélerőművi pályázatot. Kiéleződött a helyzet a Közel-Keleten, drágul az olaj. Kánikulával búcsúzik a nyár, 34 fokot is mérhetünk. A szél olykor megélénkül, csapadék nem várható. Jó napot kívánok, Czoller Andi vagyok. Holnap indul a nyugtaadat szolgáltatás, a NAV januárig nem bírságol. A papíron és számítógéppel kiállított nyugtáról is adatot kell küldeni a Nemzeti Adó és Vámhivatalnak. A legegyszerűbb megoldás az e-pénztárgép. A NAV ingyenes alkalmazásával a nyugta pillanatok alatt elkészül, az adatszolgáltatás és megőrzés pedig automatikus. Kiírták a szélerőművi pályázatot. A közép- és nagy feszültségű hálózaton elérhető szabad kapacitások kiosztására október 30-áig lehet pályázatot beadni. 6 járásban 9 hálózati csomópontra lehet pályázni, amelyeken a betáplálásra rendelkezésre álló kiosztható összteljesítmény 702 MV. A pályázatokat szeptember 4-től fogadja a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal. Érdemi párbeszéd indulhat a munkavilágát érintő kérdésekben a szakszervezetek, a munkáltatók és az új kormány között. A kabinet nyitott a versenyszféra és a kormány állandó konzultációs fórumának megújítására is, a felek pedig már szeptemberben megkezdik a kétoldalú egyeztetéseket, jelentette a 24.hu. Az augusztus eleji első VKF ülésen a kabinet ígéretet tett arra, hogy az érdekképviseleteket már a döntések előkészítésébe is bevonják, és nem csak utólag értesítik őket a változásokról. Krausz Ferenc lemondott a Magyar Corvinlánc testületben betöltött tagságáról és a Corvinláncról. A Nobel-díjas fizikus elvi okokból hozta meg a döntést, mint fogalmazott, a testület működése is az a szerep, amelyet egy ilyen tekintélyű közösségnek be kell töltenie, jelentősen eltér egymástól. Ennek számomra fájó, de csak egyetlen példája az Élvonal Alapítvány ügye, írta a Telex kérdésére. Ismét kiéleződött a helyzet a Közel-Keleten, több mint egy hónap után az Egyesült Államok újra iráni célpontokra mért csapást. Közben a háttérben még a diplomácia újraindításának lehetőségéről egyeztettek. A támadás hírére a Brent $90 fölé ugrott, a figyelem pedig ismét a Hormuzi szorosra szegeződött, amelyen naponta több millió hordó kőolaj haladt keresztül. Washington közben jelezte, hogy kész fellépni a kereskedelmi hajózás szabadságának biztosításáért. Az utolsó adatok szerint 900 ember életét követelte a nepáli villámárvíz, 4700 embert még keresnek. Százan rekedhettek a hegyvonulat mélyére hatoló vízerőművek alagútjaiban. Korábban a külügyminisztérium arról tájékoztatta az Indexet, hogy 3 magyar állampolgárt, köztük egy anyát és lányát is eltűntként tartanak nyilván.
0: Időjárás a Rádió Cafén.
6: Délután 34 fok is lehet, a déli szelet élénklökések kísérhetik, csak este érkezhetnek felhők. Holnap délelőtt a front hatására több helyen lehet zápor, zivatar, napközben azonban ismét sokat süt majd a nap. Helyenként erős lesz az északnyugati szél, kora reggel 14-21, délután pedig 26 és 32 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas.
7: Nem rossz kor?
0: Pont jókor. Fényterápia Fehér Mariannal a Rádió Cafén. Kultúra, művészet, kitekintés a világra és búvárkodás a lélekben. Minden hétköznap délelőtt 11-től délig, pont jókor.
8: Szép napot mindenkinek, már is kezdődik a Pont jókor. Ráczkevei Anna, Jászai Mari díjas, érdemes és kiváló művész, a Debreceni Csokonai Színház társulatának tagja a mai vendégem. Több mint 4 évtized a színpadon, emlékezetes szerepek, egy színházigazgatói korszak és rengeteg történet arról, mit jelent ma színésznek lenni. Ezúttal nem csak a gazdag pályáról beszélgetünk, hanem valami személyesről is. Lányával, Horváth Juliannával áll egy színpadon, de szó lesz az új évadról, a pályáról, a döntésekről, a női szerepekről, az idő múlásáról és arról is, mit tanít nekünk az élet a színpadon innen és túl. Zene után már is kezdünk, maradjatok velünk ti is!

0: amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas. Pont jókor a Rádió Cafén.
1: Szép napot mindenkinek, már is kezdődik a Pont Jókor, és ahogy ígértem, vendégem Ráczkevei Anna Jászai Mari díjas, érdemes és kiváló művész, a Debreceni Csokonai Színház társulatának tagja, akit köszöntök, jó napot kívánok.
2: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat.
1: Nagyon örülök, hogy vendégül láthatom, és hát azért nem titok, hogy ránéztem, és el is kezdtünk beszélgetni arról, hogy 20 év most már Debrecenben.
2: Bizony.
1: És ahogy nézegettem itt az életpályát, meg a különböző történéseket, ugye azt láttam, hogy akármi van is, az lett a bázis, és én teljes mértékig azt gondoltam, hogy ott is él.
2: Nem, Tökölön élek, ahol születtem, és ahol a testvéreim is laknak, ingázom Debrecen és Tököl között.
1: Ez egy nagy kérdés, hogy ezt hogyan lehet bírni. Tehát mi kell ahhoz, hogy az ember képes legyen ekkora távokat megtenni a munkája miatt, és ugyanakkor fel is tudja építeni és kézben tartani az életét?
2: Egyrészt szeretek vezetni, egy ilyen meditációs helyzet az, a kollégáim csodálkoznak azon, hogy szöveget is tudok tanulni vezetés közben, és az a két és fél óra, amíg leérek, az alatt átállok az ottani létemre, aztán visszafele meg az ittenire, mert itthon is nagyon szeretek élni. Egy kertem van, amit nagyon szeretek, nagyon sokféle növényem.
1: Tehát hasznosan tölti, igen, mindenképpen. Igen. Tehát úgy lehet ezt csinálni, hogy ez az idő is be van építve arra, hogy van ennek valamilyen funkciója.
2: Így van.
1: Na jó, hát akkor, hogyha Tököl, és ugye itt is élt, vagy hát ez a szülői ház kvázi, úgy is gondoltam arra, hogy addig visszatekintünk ennek a színészi pályának az elejére, és az feltehetően, hiszen

0: általában a gyerekkorból kezdődnek a felnőttkori vágyak megvalósítása, hogy mi volt, ami inspiráló volt, mi volt, ami miatt annyira annak idején színész akart lenni, hogy nem is adta föl, mert azért voltak ott az elején nehézségek, bár hasznosan töltötte azt az időt is, ha jól értem.
1: Igen, negyedszer vettek fel a főiskolára, és azt és a három évet a Nemzeti Színház stúdiójába töltöttem, csodálatos emberek között, rengeteget tanultam a szakmáról, az emberről, úgyhogy nagyon jó volt az a három év.
0: Mondjuk azt elhiszem, hiszen az emberábrázolásról beszélünk.
1: Igen.
0: Na szóval, hogy mi volt a vágy, a motiváció, vagy esetleg valami, ami felkeltette az érdeklődést?
1: Nem tudom máshogy fogalmazni, nekem csodálatos gyerekkorom volt, ez így van. Tulajdonképpen egykeként nőttem fel, két bátyám van, de idősebbek, 10 és 14 év van köztünk, tehát az egyik éppen elment, már kollégista volt gimnáziumba, a másik 4 év után ment el ugyanúgy, és egykeként nőttem föl, de nem egyedül, mert az a szerencsés helyzet állt elő, hogy az óvónénim, az nálunk lakott albérletbe. Ja. És ő hozott és vitt az óvodába, és aztán később, amikor elköltözött, akkor is nagyon sok időt töltöttem vele. És a még szerencsésebb helyzet, hogy ő még mindig él, hál' Istennek, 92 évesen, gyakran, amikor csak tudom, meglátogatom, és egy csodálatos emlék mellette óvodásnak lenni, ahogy ez történt, mert nagyon-nagyon meleg és pozitív személyiség, és ő találta ki, vagy ő jött rá, hogy én szeretek szerepelni. És nagyon sok feladatot kaptam már óvodás koromban, és aztán ez végigment az iskolán, általános iskolán, gimnáziumon keresztül, és ez így egyenesen vitt oda, hogy én szeretem a színpadot, én szeretek szerepelni, szeretem, hogyha a színpadról hatást gyakorolhatok az emberekre, örülök, hogyha az, amit csinálok, az hat, és látom, hogy sírnak, nevetnek, tapsolnak, ez nekem örömöt okoz, és ez már akkor kiderül, úgyhogy ez egyenes út volt a színházig.
0: Tehát akkor jól értem, hogy volt valaki, aki ezt meglátta, azt mondta, hogy ezt erősítsük, és egész egyszerűen ez akkor így három évesen el is dőlt.
1: Ez így van.
0: Hiszen került ön mellé egy ember, aki kellőképpen figyelte és szerette.
1: Ez így van, és aztán ugyanígy általános iskolában, a felső osztályokban volt egy csodálatos magyar tanárom, Őrsi Tóth László, aki szintén felfedezte ezt a képességemet, és segített abban, hogy alakuljon az ízlésem, az irodalmi ízlésem, segített a versek választásában, segített a felkészülésben, ő is nagyon nagy segítséget nyújtott.
0: Ugye a nagy közönség ismerheti filmekből, ismerheti a hangját, és természetesen a színpadról is. Azért én azt gondolom, hogy én amikor én gyerek voltam, akkor is, tehát az én gyerekkori színész repertoáromban, akiket ismertem, abban is benne volt. Szóval, hogy ez egy hosszú pálya, nyilván, és különböző korszakai és szakaszai vannak. És volt ebben ugye a színház igazgatói lét, amit muszáj egy kicsit idehozni, ez is Debrecenhez kötődik, aztán 13-tól
1: 18-ig. Igen.
0: Tehát, hogy egy társulatnak a tagja volt, majd vezetője lett, és újra a tagja.
1: Igen.
0: Ez egy érdekes dinamika lehet.
1: Én számomra nincs ebben semmi különös, mert a társulathoz való viszonyom az, hogy tisztelem, hogy szeretem őket, hogy annak örülök, hogyha sikerük van, hogyha jól tudnak együtt létezni. Ez nem változott semmit.
0: Oké, ez egy csapatjáték akkor.
1: Igen. És amikor fölmerült, hogy esetleg megpályázhatjuk az igazgatói posztot Gemza Péterrel, mert egyedül nem semmi esélyem nem lett volna, és nem is akartam volna egyedül pályázni. Gemza Péter volt a művészeti vezetőm. Akkor ez volt előttem, hogy maradjon ez a társulat olyan, amilyen, és hogy ebben segítsem őket.
0: Világos, csak most az jutott eszembe, hogy ez az, amit mond, és egyébként ahogy a színészetről beszél, az abban ugye benne van ez a szórakoztatás, az emberábrázolás, a hatásgyakorlás, és közben benne van az is, hogy csapatjáték. Amit gondolnám, hogy majdnem minden esetben így van, csak hogyha most ugrunk egy nagyot, és a mai kort nézzük, és azt hasonlítom össze, én a legtöbbször azt hallom a színészektől, hogy csapatjáték, csapatjáték, de mindenkinek az kell, hogy fontos legyen, hogy ő helyet találjon, érvényesüljön, és valamilyen módon megmutatkozzon. Tehát, hogy kemény pálya volt ez állítólag mindig, de hogy most van egy különösen olyan része, de lehet, hogy én nem jól tudom, csak kérdezem, mert hogy ugye ezt látta szereplőként is, vagy társulati tagként is, meg vezetőként is, de hogy van egy olyan része, hogy az érvényesülni tudás, az egy külön ügy, külön fontos.
1: Hát ezt már biztos sokszor, sok helyről hallhatta a kedves hallgató, hogy egy kicsit túlképzés van ezen a pályán, és nagyon...
0: Volt,
1: nagyon...
0: aki már ezt így mondta, igen.
1: Igen, tehát, hogy egyre nehezebb elhelyezkedni, és emiatt egyre jobban előtérbe kerül az a tulajdonsága az embereknek, hogy önmagukat próbálják mindenképpen valahogy megmutatni, uh-huh. és kevésbé gondolnak arra, hogy ez egy csapatjáték valóban a színház, és hogy akkor működik jól, hogyha egy erős, egymást támogató, egymást segítő, egymást figyelő csapat dolgozik együtt. De ez nem mindenhol, és nem mindenkire jellemző. Ezek most talán egy picit erősebben érezhető ez a egyéni vagy személyes nyomulás. Vagy...
0: Igen, igen, igen, meg az is, hogy hogyan veszünk részt a munkába, hogy mennyire rendeljük alá magunkat mondjuk egy rendezői kívánságnak, hol van ennek a határa, azért ezt tudjuk, hogy ebben most vannak mindenféle, hogy is mondjam, tehát hogy új határhúzások vannak, és pont egy olyan beszélgetést néztem meg, amiben az volt önhöz a kérdés, hogy a rendezővel való együttműködés nem mostani, meg nem ennek kapcsán, az milyen, és hogy azt mondta, hogy szereti, hogyha a rendező adott esetben figyel arra, hogy ön mit gondol egy szerepről, és hogy teszi bele magát, de ha nem, akkor természetesen hajlandó követni az utasításait. Én ez alatt azt gondolom, hogy ebben ugye van egy fegyelmezettség, egy szakmai alázat, egy bizalom abba, hogy amit együtt csinálunk, az jó. Szóval, hogy egy kicsit egy ilyen más iskolának tartom, még mindig ezen rugózok egy kicsit, hogy régebben ez hogy volt, hogy egy társulat együtt van, és a közösség számít.
1: Ez alap dolog, hogy a színésznek nagyon hajlékonynak kell lenni, és föl kell ismernie az adott helyzetet, hogy mikor mire van szükség. Hogyha éppen arra van szükség, hogy teljesen alárendelje magát a rendezőnek, mert van egy nagyon erős koncepció, egy nagyon erős elképzelés, és abban mindenkinek megvan a maga helye, és az ki van osztva, akkor azt kell végigcsinálni. Hogyha nem ez van, hanem az, hogy a rendező bízik a színészben, és azt mondja, hogy ez a színész feladata, én köré szervezem és álmodom a teret, a zenét, a ruhát, mindent, a hangulatot, és a színész majd ezt megtölti a közösen eldöntött tartalommal, akkor az egy másik fajta hozzáállás és egy másik fajta munka, de erre is képesnek kell lenni. Tehát nem szabad akkor megijedni, és azt mondani, hogy Jézus Mária, nem mond semmit, akkor mit csináljak, hanem akkor azt kell mondani, hogy ó, bízik bennem, és nekem, mint diplomás színésznek, nekem feladatom, hogy akkor ezt megcsináljam, hogy ezt a tartalmat én kitaláljam, és megcsináljam.
0: De a pályája során sok mindenben volt része, ugye említettük az igazgatóságot, azt, hogy társulati tag, és rendezés is. Melyik az, ami Ami most így innen visszanézve azt mondja, hogy az örök szerelem, vagy a legjobb, vagy amiben legjobban érzi magát.
1: A
0: van
1: színház,
0: ilyen?
1: A színház az örök szerelem.
0: Tehát a színház és a
1: színház minden porcikája. Én teljesen elolvadok, hogyha arra gondolok, hogy bemegyek egy színház épületbe, és az olyan, mint egy kis univerzum. Hmm. Mindenre kapok segítséget. Mindenféle szaktudással rendelkező ember ott van körülöttem. Mindent megtalálok, ami az élethez kell, és azt csinálhatom, amit élvezek és szeretek. Hogyha bizalommal teli a légkör a portástól az igazgatóig, akkor az egy csodálatos állapot.
0: Hát hogy ne? Ez egyébként bárhol van, és ez egy csodálatos állapot. Én úgy gondolom. Rá fogunk térni arra, hogy ebben az évadban mi az, ami vár a Debrecenbe látogató közönségre, de még előtt egy picit, hogyha megint visszamehetünk ehhez az igazgatói léthez, hogy az a fajta dinamikaváltás, hogy színész egy társulatban, és aztán utána másnaptól megvezeti ezt a társulatot, ez önnek személyiségében más skilleket kellett elővenni, gondolnám. Tehát, hogy ez milyen volt, és hogyan tudta ezt a feladatot megoldani?
1: Nagyon izgatott ez a helyzet színészként is, emberként is, színészként is, hogy vajon muszáj-e megváltoznia egy személyiségnek attól, hogy úgy nevezett hatalmat kap a kezébe. És én arra jöttem rá, hogy nem kell megváltozni. Semmi szükség nincs rá. Több feladatot kap az ember, másfajta feladatokat, de megváltozni ettől, bár a helyzet az predesztinál erre, és az emberek valóban elkezdenek máshogy nézni rád.
0: Hogyne, igen.
1: És máshogy közeledni felét, hiszen egyszerre csak egy aláfölé rendelt viszonyba kerültök, de ez egyáltalán nem jelenti azt, hogy ettől változnod kéne. Nekem ez volt a tapasztalatom, és ezért aztán egyáltalán nem volt nehéz visszasorolni a tagok közé, mert nem változott a viszonyom. Előtte is, közben is, utána is ugyanaz maradt az emberekkel a viszonyom.
0: Aha, tehát ez önazonos. Mert egyébként engem is érdekel, sőt, van néha olyan gondolatom, hogy ez nem szükségszerű, hanem törvényszerű a változás, de valószínűleg ez egy kellő odafigyeléssel nem feltétlenül törvényszerű.
1: Igen, ez
0: törvényszerű.
1: Egy nagy erőpróba, lelki erőpróba, elcsúszhat az ember, ez is benne van.
0: Én szerintem sokanál is csúsznak. Lehet, hogy csak átmenetileg, de megtörténik.
1: Igen, mert esetleg elkezdenek olyanokat képzelni magukról, vagy gondolni magukról, ami nem biztos, hogy úgy van, vagy nem biztos, hogy igaz. De nem feltétlenül kell így lennie. Nekem ez a tapasztalatom.
0: Okay, és hogyan jön össze az, hogy összességében egy alapvetően konfliktus kerülő szelíd embernek gondolja magát, bár a szelídet azt nem feltétlenül láttam leírva, ezt inkább én mondom így fél óra ismeretség után. De hát, hogy a vezetői pozícióban volt olyan helyzet, amikor a kiállás az meg kellett történjen annyira, amennyire lehet, hogy nem is tudta, hogy önben ott van?
1: Volt, sajnos voltak ilyen helyzetek, és akkor ott az a probléma, hogy a szemben ülő álló fél összekeveri az igazgatói pozíciót, vagy a vezető pozíciót a személlyel. Tehát olyankor, amikor egy ilyen konfliktus helyzet van, akkor sosem a személy az, aki konfrontálódik, hanem a pozíció. Nekem igazgatóként ezt és ezt kell tennem, mert a színháznak ez és ez az érdeke. Nekem, mint Ráczkevei Annának, ez lehet, hogy fájdalmas, vagy lehet, hogy kényelmetlen, vagy lehet, hogy nem esik jól, de a pozíciónak ezt meg kell lépni. És akkor ebből adódnak feszültségek valóban.
0: Na, de hogy én azt is gondolom, hogy tudja, ezek a visszajelzések, amit akkor, ahogy mondta, hogy máshogy is kezdenek viszonyulni, adott esetben egy konfliktus helyzetben is határokat, tehát hogy ezek a visszajelzések, ezek abszolút torzíthatják természetes módon az embernek az önképét.
1: Igen, hogyha nem tudja magában szétválasztani a pozíciót és a személyt.
0: De akkor ez minden pillanatban érvényes.
1: Igen.
0: Jó, hát azért az tényleg erőt próbáló.
1: Igen.
0: És ebben benne van akkor, hogy igazgatóként egyébként részt is veszek a színházi életbe, színészkedek is egy kicsit?
1: Nekem az nagyon nehéz volt, mert egészen más lelki állapotot kíván meg. A igazgatóként folyamatosan kifele kell figyelni, és kifele élni az életet. Színészként pedig nagyon erősen befele koncentrálni, és magamra koncentrálni. Ezért is volt nagyon-nagyon kevés feladatom ez alatt, az 5 év alatt.
0: És hiányzott? Vagy nem volt rá idő, hogy hiányozzon?
1: Egyrészt nem volt rá idő, hogy hiányozzon. Tényleg annyira izgalmas volt a mindennapi létezés, aha, és annyi sok feladat volt, és annyi sokfelé megfelelés, és igazgatóként is voltak ilyen színészeket is próbáló helyzetek, mint riportok, mint megjelenés, mint felszólalás, mint fellépés. Tehát ezek azért ilyen módon tréningben tartottak engem színészként is.
0: Mert hogy ez egy adminisztratív feladat, erről sokszor szoktam gondolkodni, hogy van egy terület, amit az ember elindul szenvedéllyel csinálni, és akkor ahogy halad előre az időben, meg egyébként a feladatokban, előbb-utóbb eljut oda, hogy azt mondják, hogy na, akkor vezess te, és onnantól kezdve pont azt, ami az egész szenvedélyét adta, azt ugye közvetlenül nem csinálhatja, mert adminisztratív, mert mindent átfogó, mert mindenkire figyelni kell, képviselni kell kifelé, befelé, és mégis izgalmas.
1: Így van, szerencsére nekem nagyon-nagyon jó munkatársaim voltak, akikben nagyon megbízhattam, és akik nagyon sok terhet levettek a vállamról.
0: A csapatmunka.
1: Igen.
0: Ugyanoda jutunk vissza. Jó, hát innen fogjuk folytatni a beszélgetést, csak most zene és feles információk jönnek, de jövünk vissza és folytatjuk. Ráczkevei Anna, Jászai Mari díjas, érdemes és kiváló művész, a Debreceni Csokonai Színház társulatának tagja a vendégem, és természetesen ki fogunk térni arra is, hogy indul az új évad, és miket láthat a közönség, és ha megengedi, akkor arra is, hogy van egy személyes szál is, hiszen a lányával együtt is színpadon áll.
2: Rádió Café. Van barátod.

0: Pont jókor vagytok jó helyen. Ne menjetek sehová, a szünet után folytatjuk. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A talpon álló megnyitja kapuit a Rádiókafén. A stúdióban Farkas Peti, Kovács Zoli és Gulyás Luca. Jó zenék, vicces témák, lejárt beszólások, csajok, kevert. Hallgass te is a talpon állót minden hétfőn és pénteken este 6-tól 8-ig, és legyél te az az ember a baráti társaságban, aki minden témához hozzá tud szólni. Talpon álló, mert képben lenni szexi. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Emlékszel még a budapesti atlétikai VB-re? Újra nagyot álmodtunk, atlétikai világdöntő Budapesten. Nincsenek előfutamok, csak elődöntők és döntők. Gyémántliga győztesek, világ és olimpiai bajnokok csapnak össze. Csak egy abszolút bajnok lehet. Vedd meg a jegyed és szurkolj a magyaroknak. Atlétikai világdöntő Budapesten szeptember 11 és 13 között.
2: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
3: Szegeden 4 napra találkozik a kifinomult gasztronómia, a kultúra és a prémium italok világa. Látványfőzések, minikurzusok, gasztronómiai különlegességek, válogatott ginek és karakteres rum ritkaságok. Márka nagykövetek, exkluzív múzeumi kóstolók és nívós zenei produkciók. Szeptember 3 és 6 között a 4. Gin és Rum Gasztrofesztivál Szeged szívében a Móra Ferenc Múzeum előtt. Legyél részese Szeged egyik legkülönlegesebb fesztivál élményének. Kedvezményes pohárbelépők a ginesroomfest.hu oldalon.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas. Pont jókor a Rádiókafén.
4: Szép napot mindenkinek, folytatódik a Pont jókor, és vendégem továbbra is Ráczkevei Anna, Jászai Mari díjas, érdemes és kiváló művész, a Debreceni Csokonai Színház társulatának a tagja. És ahogy mondtam, akkor rátérünk egy személyesebb témára, ugye a lányával állt és áll egy színpadon. Arra kérem, hogy ennek a részleteit majd azért ön mondja el, de hogy a lényeg az, hogy nem is egy egyszerű darabban, hanem egy anya-lánya darabban.
5: Igen, úgy alakult az élet, hogy a lányom, Horváth Julianna, is a Csokonaihoz szerződött pár évvel ezelőtt, és aztán egyszer csak összekerültünk a színpadon. Nem rögtön, egy kis időt hagyott a színház nekünk, hogy úgy kóstolgassuk egymást. Kisebb találkozásaink már voltak előadásokban, de ilyen nagy páros jeleneteink először nem az idén, hanem tavaly volt már egy bemutatónk, a Línen szépe, amiben anyalányát játszottunk, és idén májusban pedig a Tótékat vitte színre Herceg T. Tamás, és abban szintén anyalánya szerep jutott nekünk, és ezt most ősszel láthatja a közönség, mert felújítjuk szeptemberben.
4: Először is az egy fontos kérdés, hogy mit szól anya ahhoz, hogy a lánya színész lett. Ez most ebből egy ilyen kis kitekintés, tehát, hogy, mert ugye van, aki azt mondja, hogy hát nem szerettem volna ezt feltétlenül továbbadni, ezt a szakmát, de hát mondjuk nyilván nem így dől el.
5: Mit tud szólni az anya? Drukkol és izgul, és szeretné, hogy jól menjenek a dolgok a gyermekének. Ezen kívül többet én azt gondolom, hogy nem lehet, tehát se ellenezni.
4: Nem, tehát akkor sosem mondta neki, hogy legyen már egy más pálya.
5: Nem. Ő választotta, és ő járta végig az útját, és nagyon-nagyon határozottan önállóan akart végigmenni ezen az úton, és akar most is, tehát nagyon-nagyon eltol, vagy nagyon nagy nem ellenérzéssel, csak nagyon-nagyon eltol magától minden olyan szülői támogatást, vagy figyelmeztetést, uh-huh. vagy kontrollt, vagy bármit, ami felőlünk jöhetne felé ilyen szakmai alapon. Ő ezt egyedül akarja csinálni, és én ezt teljesen tiszteletben tartom.
4: És hogyan működik ez a kollégaság? És most meg mindig nem arról beszélek, hogy egy színpadon állni, hanem az, hogy egy helyen dolgozni. Tehát kollégának lenni a lányommal.
5: Nagyon lassan tapogatózva lépegettünk egymás felé, és amikor ő először mondott egy olyan mondatot, amiben egy pici kis tanács volt a szerepemmel kapcsolatban, akkor mertem én is egyszer csak így megjegyezni ezt-azt, és akkor ez így szépen oldódott, és most már teljesen jól tudunk jelenetekről, szerepekről beszélgetni, teljesen felszabadultan, már nem zavar az, hogy én vagyok az anya, és ő a lány, hanem abszolút kollegiális módon, és ez nagyon-nagyon jó. Nagyon.
4: Igen, tehát akkor áttevődik egy másik platformra a kapcsolat. Igen. Itt is ugye akkor valószínűleg érvényes az, amit mondod, hogy nem a pozíció a lényeg.
5: Így van.
4: Vagy helyesebben a helyzetben az a lényeg, hogy most milyen szituban vagyunk. Hogy...
5: Igen, és ez nagyon-nagyon jó érzés nekem, mert ezen keresztül is, tehát mondjuk egy szakmai beszélgetésen keresztül is ismerkedem vele, és ismerek rá olyan...
4: Amit addig nem láttam. De ez igen. Milyen jó, igen.
5: Igen.
4: Igen, ez, és feltehetően oda-vissza. Tehát azért...
5: Gondolom, hogy én is okozok meglepetéseket.
4: Igen, ez nagyon szép, amikor az embernek a szülője különböző helyzetekben olyan arcokat mutat, amit még nem látott. Egyszer mondta egy interjúban, hogy nagyon boldoggá tenni egy közös jelenet, és aztán utána ugye 25-ben jött ez a közös darab, amiben egy elég konfliktusos anya-lánya viszony.
5: A Linen szépe.
4: Igen, a Linen szépe, amiben ugye Meg és Mauren.
5: Igen.
4: És hogy egy elég konfliktusos kapcsolódás. Tehát azt gondolom, nem láttam a darabot, de azt gondolom, hogy ebben a dűtől kezdve minden megjelenik, hiszen itt egy ilyen adok-kapok, nem engedek, ragaszkodom, nem engedem felnőni a gyerekemet, nem tud nélkülem, tehát szóval sok mindent megjelenít. Ezeket a szerepeket megformálni egymással szemben hogyan lehetett, vagy hogy létezik-e az, hogy ő tényleg akkor egy színész kolléga?
5: Ő tényleg egy színész kolléga. Talán neki van egy ilyen nagyon brutális, durva jelenet a darabban, amikor a lány az anya kezét a sütőre, a platnira teszi és megégeti, mert nagyon-nagyon dühös valami miatt, és akkor ezt egy ideig kerülgettük, hogy ezt, na most akkor ezt hogy csináljuk meg, és aztán egyszer csak a technikai részét kitaláltuk, és aztán sikerült megcsinálni. Szilágyi Bálint rendezte a darabot, egy fiatal rendező.
4: Igen, ismerem. Aki, és láttam már darabját.
5: Aki nagyon-nagyon először kicsit megijedtem, mert levette a darabról azokat az ír, konkrét ír helyszínre és életmódra vonatkozó dolgokat, akár a díszletben, akár a helyzetekben, de aztán rájöttem, hogy ez csodálatos, mert kitágította a történetet, tehát nem egy helyi kis ír falunak a története lett, hanem egy általános emberi viszonyokat bemutató történet, amiben mindenki ráismerhet a maga helyére és a maga szerepére, és nagyon-nagyon szerettük játszani, én biztos, de a többiek nevében is mondhatom, és nagyon-nagyon jó volt ezeket a tőlünk teljesen idegen helyzeteket kipróbálni a lányommal.
4: nem is tudom, hogy ezt hogy kérdezzem, mert volt egy ilyen gondolatom, hogy vajon mi az, ami boldogabbá teszi, de valószínűleg nincs ebbe ilyen, hogy boldogabbá, de próbálja jól érteni. Tehát, hogy amikor azt látja, hogy sikeres, jól érzi magát a szerepében, jól érzi magát a munkájában a lánya, vagy az, amikor egyszerűen csak látja, hogy működik az életében. Mert hogy ez is két külön dolog, meg lehet két külön vágány.
5: Mind a kettő nagyon fontos. És mind a kettőért végtelenül izgulok, hogy menjen. Uh-huh. Mert nagyon-nagyon nehéz színésznőként, anyaként, feleségként helytállni folyamatosan, és mindenben a maximumot nyújtani, és azt látom, hogy az én lányom ezt célozta meg. Tehát, hogy ő...
4: Mert hogy a kor most ezt egyszerűen elvárja.
5: Igen, hogy ő maximálisan jelen legyen mindhárom szerepkörben, és mindhárom élethelyzetben, és ez iszonyúan nehéz. De én nagyon-nagyon drukkolok neki, és büszke vagyok rá, mert azt érzem, hogy sokkal ebben a... Tehát ő most 33 éves, uh-huh. és én sokkal bölcsebbnek, sokkal okosabbnak, és sokkal erősebbnek látom, mint én magamat ugyanebben a korban.
4: Pont ezt akartam megkérdezni, hogy van-e olyan, amire azt gondolja, hogy a lánya már jobban csinálja, mint annak idején ön a saját életében, de hogy ezek szerint kvázi rá is van kényszerítve.
5: Na, igen, igen. Én engem vitt a szakma, tehát uh-huh. nagyon sok feladatom volt, és volt segítségem a lányom mellé, aki akkor kicsi volt. Uh-huh. Azt nem mondom, hogy kevesebbet foglalkoztam vele, de kevesebb időm jutott rá, talán. De ebben sem vagyok annyira biztos, de azt látom, hogy ő ezt sokkal intenzívebben műveli, ezt az anyaság részét az életnek. Kötelező dolgokat akartam mindenképpen jól csinálni, hogy tisztaság legyen, hogy rend legyen, hogy...
4: Igen. Hát akkor ez volt a... Tudom.
5: Igen. És ő ezt inkább háttérbe szorítja, és inkább az unokámmal foglalkozik, és ezt sokkal jobban csinálja, mint én, szerintem.
4: A jelenlét.
5: Igen.
4: A jelenlét, a foglalkozás, igen. A minőségi idő, igen. Tehát azért átsorolódtak a dolgok. Nagyon sok területen nagyon más minden, de közben képzelje, az is eszembe jutott, hogy azért alapvetően az életnek az alap dolgai az, hogy vannak benne sikerek, vannak benne kudarcok, vannak erőfeszítések, vannak szerelmek, van ármány, van csalódás, meg nem tudom, tehát minden, amivel a színház foglalkozik, tehát 500 éve is a darabokban benne voltak ezek az ügyek, illetve a mostaniakban is. Szerintem mindig az a kérdés, hogy a személyiség milyen.
5: Igen.
4: Na most azzal, hogy egy elég hosszú pálya maga mögött van, de közben látja a fiatalokat is, ahogy ebbe szépen érnek bele. Mit gondol a színházról, tehát a nagy szerelméről, a színházról, hogy ez ma is ugyanazt adja, mint anno, 40 éve, vagy muszáj ennek is folyamatosan változni, modernizálódni, még akkor is, hogyha a témák, akárhogy is nézzük, de majd, hogy nem ugyanazok, csak hát nyilván körülmények
5: öntösek. Hát a technika, a forma az változik, de a lényeg az ugyanaz marad. Két, négy, nem tudom én hány ezer év óta, amiért a színház létrejött, hogy tükröt tartson nekünk, embereknek, hogy segítsen a jobbá levésben, hogy segítse a kigubbancolódott problémáinkra választ megtalálni. Tehát ugyanarról szólt, és ugyanolyan, ma is szerintem ugyanolyan sok tehetség van, mint ezelőtt 10-20-40-100 évvel. Rendkívül tehetséges fiatalok vannak, rendkívül érzékeny fiatalok, akik megtalálják, meg fogják találni a helyüket, és ki követelik a helyüket a színházi világban.
4: Na és most jön az a rész, ami ugye a női léttel és élettel foglalkozik, meg a korral, hogy ahogy haladunk előre, nyilván ugye különböző szerepekbe kerül az ember, különböző életkorok különböző szerepeket adnak. Az ön esetében a ezzel való megbékélés, az új helyzeteknek a megszeretése, szerepek elfogadása, ami életkorból adódik, tehát nem másból, tehát nem lehet már Júliát játszani. Ez hogy ment? Nem csak most, hanem úgy mindig is.
5: Nekem ezzel sose volt problémám. Tényleg, nagyon örülök, örültem, és remélhetőleg még örülni is fogok minden szerepnek, amit kapok, és amiben rám gondolnak, és ebben is nemhogy nem volt problémám, nagyon nagy szerencsém volt idáig, és bízom benne, hogy ezután is megtalálnak az engem illető szerepek.
4: Volt egyébként olyan szerepálom, ami nem teljesült?
5: Nem.
4: Nem.
5: Nem.
4: De tulajdonképpen, amit szeretett volna, minden játszotta. Vagy nem volt feltétlenül olyan, hogy ilyen nagy szívbeli vágy, hanem jól érezte magát mindig abban, amiben volt.
5: Évekkel ezelőtt megkérdezte egy dramaturg, hogy ugyanezt kérdezte, hogy van-e valamilyen szerepálmom, vagy hát szeretnék-e valakinek a bőrébe bújni, és akkor gondolkodtam, és aztán azt a választ adtam, hogy Jászai Mari nagyon-nagyon érdekelne az ő élete, és felkérte a színház Borbély Szilárdot, hogy írjon egy darabot Jászairól, és azt megírta, és azt eljátszottam.
4: Tehát tulajdonképpen csak ki kellett fejezni, és akkor sikerült.
5: Igen, igen. És egy csodálatos előadás lett belőle, Galambos Péter rendezte, és nagyon szép emlék, nagyon örültem, hogy ez is megadatott.
4: És ha végignéz a pályán, van-e olyan döntés, amit ma már másképp hozna meg?
5: Nem emlékszem ilyenre.
4: Tehát nincs olyan, amin így rágódik, hogy ezt máshogy kellett volna. Mert tudom, hogy ez viszonylag most így 10 másodperc alatt eldönteni nem olyan könnyű, de akkor nincs olyan, amibe üt, hogy volt valami, amit sokáig nem tudott helyre tenni, mert nem, ma már máshogy csinálná, vagy később máshogy csinálta volna.
5: Hát talán azért se jut eszembe, mert a kudarcokat nem hordozom sokáig. Igyekszem hamar letenni a kudarcokat, és tovább lépni. És nyilván voltak kudarcos helyzeteim, kudarcos megoldásaim, de azokon próbálok túllépni, és próbálok, ha nem lehet kijavítani, vagy hogyha...
4: Hát azért ez egy szerencsés hozzáállás, mert hogy az életben vannak kudarcok. Tehát ha a személyiség képes arra, hogy nem rágódik ezen feleslegesen, meg gabajodik bele, hanem inkább megpróbál.
5: Hát levonva a tanulságokat, muszáj tovább lépni, és muszáj azt mondani, hogy jó, akkor legközelebb ezt igyekszem elkerülni, vagy jobban csinálni, vagy erre odafigyelek legközelebb. De nem hordozom magamban a kudarcokat, vagy legalábbis igyekszem letenni, na. Igen,
4: azért mondom, hogy ez, szóval én ezt egy ilyen nagyon egészségesnek gondolom, csak ettől függetlenül tudom, hogy van, aki, és nagyon sok olyan személyiségű ember van, aki ebben nehezebben van, közben elszalaszt lehetőségeket, lehet, hogy azért mondom ezt így, mert hogy ezt így közel is van hozzám, hogy meddig kell dédelgetni egy problémát, egy kudarcot. Volt valaki, aki ebben példa volt, vagy aki ebben segítség volt, barát, családtag, bárki, vagy egész egyszerűen ez a mentalitása?
5: Szerintem ezt hozom otthonról. Uh-huh. Én azt gondolom, hogy az édesanyám, uh-huh, aki egy nagyon-nagyon erős személyiségű asszony volt, és aki nagyon-nagyon erős lélekkel élte az életet. Szerintem belőle jön ez, hogy mindenek ellenére és mindenekkel együtt élni kell az életet, és élvezni, amíg lehet, és az örömöket észrevenni, a jó dolgokat észrevenni, azt erősíteni, és a kevésbé jókat, vagy a rosszakat pedig valahogy letenni, és tovább lépni.
4: És közben van valami kis elégedettség is az élettel szemben, nem?
5: Tehát, hogy igen.
4: Az sem árt, hogyha közben...
5: Hála, pedig... leginkább hála. Én nagyon sokszor érzek hálát, amiért ennyi jó dolog történt velem, és történik még ma is.
4: Hát és legyen is így. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt, és köszönöm, hogy megosztott velünk ennyi mindent. Azért itt elég nagy időszakra néztünk rá, hát ennyit tudtunk belőle kihozni. Köszönöm szépen, és további sok sikert kívánok.
5: Köszönöm a meghívást.
4: Júj, viszont egy dolgot nem kérdeztem. Az évad nyitással. Júj, meg van még erre egy pár pillanatunk. Az évad nyitással akkor kapcsolatban, igen.
5: Gyorsan elmondom, tehát a tótékat fogjuk felújítani. Ősszel, szeptemberben már láthatja a közönség. Októberben, ha minden igaz, akkor egy nagyon érdekes monodrámát láthatnak Debrecenben, amit az Óbudai Társaskörben mutattunk be. Árkosi Árpád rendezte, Danuta V, vagy a Szolidaritás női arca. Lech Valensa felesége, Danuta Valensa írt egy önéletrajzi könyvet, ebből Krisztina Janda csinált egy színpadi változatot, és Árkosi Árpád ezt dolgozta át a magyar színpadra, és ha a Jóisten is úgy akarja, az égiek úgy akarják, akkor ez októbertől látható Debrecenben. Aztán valamikor tavasszal elkezdünk dolgozni Tompa Gáborral, a Kurázsi mamán. Ez lesz az évadom.
4: Na, hát akkor azért mondhatjuk azt, nem, hogy érdemes Debrecenbe, hogyha valakinek van kedve Debrecenbe menni, akkor érdemes a színháznak a programját is megnézni, sok minden látnivaló lesz. Most már tényleg elengedem, köszönöm szépen, hogy itt volt.
5: Köszönöm a beszélgetést.
4: Ráckevei Anna, Jászai Mari díjas, érdemes és kiváló művész, a Debreceni Csokonai Színház társulatának tagja volt a vendégem itt a Pont Jókorban, ami ezzel most véget ért. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet mindenkinek. Holnap 11-kor jövök friss adással. Szép napot! Sziasztok!
0: Rádió Café. Van barátom.
6: Gyurko Szilvi vagyok, gyerekjogi tanácsadó. Tudjátok, gyereknek maradni arándék, gyereknek lenni jog. Most a Rádió Cafét hallgatod, van barátod.

0: Dél van. Pont jókor. Azaz most ér véget Fehér Maria műsora. De minden hétköznap 11-kor gyertek, a cipőt sem kell levennetek, csak ha akarjátok. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Podcaster, a Rádiókafé válogatása a legjobb podcastekből. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról minden hétfő délután 2-től a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az önmunkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
2: Qualitons. Yuri Gagarin. Kamkama. Whitaker. Dali Borovogranya. És még sokan mások. Az ország első. Szijjeldeli Kosmok fesztiválján. Szeptember 4-5. A Puszta Zámor kastélyban.
3: Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án. A Pagony 25. szülinapi bulián a Dürer kertben. Congratulations! Egész napos programsorozattal várunk. Velünk lesz Grillus Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerzők, illusztrátorok. Jegyek már kaphatók a pagony.hu/programok oldalon. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádiókafé. Van barátod!
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
4: Tovább emelkedtek az ipari termelői árak. Újraindulhat a fővárosi közfejlesztések tanácsa. Oroszország szerint a NATO sarkvidéki tevékenysége fenyegetést jelent. Kánikulával búcsúzik a nyár, 34 fok is lehet ma. Este egy hideg front érkezik, záporok, zivatarok még délelőtt is lehetnek, majd napközben ismét kisüt a nap és 32 fok várható. Jó napot kívánok, Czoller Andi vagyok. Júliusban átlagosan 1%-kal voltak magasabbak az ipari termelői árak az előző év azonos időszakához képest, a belföldi értékesítés árai 2,5, az export árai 0,3%-kal emelkedtek, közölte a KSH. Súlyos szabálytalanságot tárt fel az állami számvevőszék a Magyar Olimpiai Bizottságnál. A szervezet 308 millió forint értékű sportruházati és formaruházati beszerzésnél jogtalanul mellőzte a közbeszerzési eljárást. Az AS szerint ráadásul nem egyszeri esetről van szó. A MOB 2019 és 22 között több alkalommal is megkerülte a közbeszerzési szabályokat. Egy év alatt közel 56 ezer ember vett lakást otthonstarttal. Az ingatlan.com és a Magyar Nemzeti Bank adatai szerint összesen 2000 milliárd forint értékben kötöttek kedvezményes hitelszerződést. A program bejelentése után 2025 nyarán megugrott a kereslet, de az első hullám lecsengésével 2026-ban már 18%-kal csökkent az érdeklődés és az áremelkedés üteme is lelassult. Vádat emeltek a Szöllő utcai javítóintézet egyik rendésze ellen, mert bántalmazott egy 12 éves gyereket. A főügyészség közleménye szerint a férfi rendészként dolgozott a 3. kerületi javítóintézetben és közfeladatot ellátó személynek minősül. Újraindulhat a fővárosi közfejlesztések tanácsa. A héten kerülhet a parlament elé egy törvényjavaslat, ami aktivizálná a szervezetet. A tanácsban a kormány és a fővárosi önkormányzat összehangolja majd a nagy budapesti fejlesztéseket, mint a pesti alsórakpart átépítése, vagy a különböző villamos projektek. Budapest felnőtt faállományának harmada elveszhet az időjárás miatt. A főkert szerint asszály és a klímaváltozás következményeként a zöld felületek sokkos állapotba kerültek, amelyet már nem lehet csak új fák ültetésével kezelni. A Népszava összefoglalója szerint a hangsúly a meglévő rossz állapotban lévő fák életben tartására kerülhet. A cikk azt is kiemeli, hogy a jelenlegi jogi környezetben a betonnak és a kőműveknek több joga van, mint az élő környezetnek. Az orosz külügyminiszter szerint a NATO sarkvidéki tevékenysége közvetlen fenyegetést jelent. Szergej Lavrov úgy fogalmazott, növekszik az olyan incidensek kockázata, amelyek potenciálisan katasztrofális következményekkel járó fegyveres konfrontációt válthatnak ki. Lavrov szerint a nyugati országok katonai lépéseikkel párhuzamosan gazdasági és pénzügyi szankciókkal is igyekeznek akadályozni az Oroszországgal együttműködő országok és vállalatok sarkvidéki projektjeit.
0: Időjárás a Rádió Cafén.
4: Délután 34 fok is lehet, a déli szelet élénk lökések kísérhetik, csak este érkezhetnek felhők. Holnap délelőtt a front hatására több helyen lehet zápor, zivatar, napközben azonban ismét sokat süt majd a nap. Helyenként erős lesz az északnyugati szél, kora reggel 14-21, délután pedig 26 és 32 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén.
5: Sej, az aranyhíd vendéglő, ajtaja kitár.
0: Daily Mix világzene. A mai mixet Cyborg Templar készítette.

0: vendéglő, ajtaja kitárt.
1: A Rádió Café gurmé zenei válogatását, a Daily Mixet hallottátok. A mai DJ Cyborg Templár volt.
2: Apa, ma te mesélj!
3: Jól van, gyere!
1: És akkor a hét próbás DJ megpörgette a földgömböt, majd mutató ujjával megállította. Konga Heaven, Bongo Hell. A Rádió Café világvégi pszichedelikus horror mese délutánja minden szombaton délután 1-től 2-ig.
3: Aztán jól összekeverte, és szólt bele még egy kis...
1: Tuareg Blues, Ethio Jazz, Japán Reggae, Brazil Disco, Arab Acid, Hybrid Tango, Thai Funk. És ki tudja még, mi minden kerül Cyborg Templár és barátai varázsfűzetébe az Operenciás tengeren túlról. Konga Heaven, Bongo Hell a Rádió Cafén minden szombat délután 1-től 2-ig.
3: Eskimo csiga, Eskimo csiga, Eskimo csiga, Eskimo csiga.
1: A filmkritikus az, akinek ha tetszik egy film, jobb, ha meg se nézed. A filmkritikus az, aki nem bírja a kritikát. A filmkritikus az, akit lefizet a forgalmazó. Filmszerész. A Rádió Café filmes műsora minden csütörtökön délután 2-kor. Benne szinte minden, amit az agy mozgóképnek érzékel. Kovács Gellérttel és Urbán Szabolcsal. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Szegeden 4 napra találkozik a kifinomult gasztronómia, a kultúra és a prémium italok világa. Látványfőzések, minikurzusok, gasztronómiai különlegességek, válogatott ginek és karakteres rumritkaságok. Márka nagykövetek, exkluzív múzeumi kóstolók és nívós zenei produkciók. Szeptember 3 és 6 között a 4. Gin és Rum Gasztrofesztivál Szeged szívében a Móra Ferenc Múzeum előtt. Legyél részese Szeged egyik legkülönlegesebb fesztivál élményének. Kedvezmény és pohárbelépők a ginésroomfest.hu oldalon.
4: Mit jelent magyarni? Magyarni például annyit tesz, a madácsteret befüvesíteni, találkozni, beszélgetni, egyperces operákat, Jónás könyvét, Danubia zenekart hallgatni, 19-es busszal a Merlinbe átruccanni, este az Esztrádon a kedvenc örkényes színészeknek csápolni, együtt új színházi évadot kezdeni. I'm going magyarni. Szeptember 12-én találkozunk az Örkénykert programjai. www.örkényszínház.hu.
1: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod! Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
5: A fontos idő 2000 óra. 2000 fejlesztő óra. Becsengetéskor sok nehéz sorsú gyermek kezdi meg a tanévet. Ők segítség nélkül fokozatosan lemaradnának. Hívd a 1353-at és segítsd 500 forinttal a rászoruló gyermekek felzárkózását. 1353. Minden hívás segít. Készült az Ökumenikus Segélyszervezet megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
6: 2 milliárd eurónyi forrás is rendelkezésre állhat a lakásépítési programra. Holnaptól minden nyugtáról adatot kell küldeni a NAV-nak. Kiéleződött a helyzet a Közel-Keleten, drágul az olaj. Kánikulával búcsúzik a nyár. Este azonban egy hideg front érkezik, záporok, zivatarok pedig még délelőtt is lehetnek, majd napközben ismét kisüt a nap és 32 fok várható. Jó napot kívánok, Czoller Andi vagyok. Akár 2 milliárd eurónyi forrás is rendelkezésre állhat a Vekerle lakásépítési programra, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. A hazahozott uniós forrásokból 550 millió eurót fordítanak erre. Ehhez társulhatnak banki és piaci társfinanszírozással, akár további források is, tette hozzá Vitézi Dávid. Kiemelte, hogy a lakhatási válság jeleként az albérletárak elszálltak, a saját lakás átlagfizetés mellett távoli álom lehet, nincs elég kollégiumi férőhely, nem épül épül elég új lakás, miközben a meglévő lakásállomány állapota is folyamatosan romlik. Holnap indul a nyugtaadatszolgáltatás, a NAV januárig nem bírságol. A papíron és számítógéppel kiállított nyugtákról is adatot kell küldeni a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak. A legegyszerűbb megoldás az e-pénztárgép. A NAV ingyenes alkalmazásával a nyugta pillanatok alatt elkészül, az adatszolgáltatás és megőrzés pedig automatikus. Mintegy 150 fős stábbal indulhat meg a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal munkája. A munkatársak nagyjából fele nyomozati feladatokat végez. Az első ügyeket pedig Unger Anna elnök szerint már szeptember végén elkezdhetik vizsgálni. Kiírták a szélerőművi pályázatot. A közép- és nagy feszültségű hálózaton elérhető szabad kapacitások kiosztására október 30-áig lehet pályázatot beadni. 6 járásban 9 hálózati csomópontra lehet pályázni, amelyeken a betáplálásra rendelkezésre álló kiosztható összteljesítmény 702 megavoltamper. A pályázatokat szeptember 4-től fogadja az Energetikai és Közműszabályozási Hivatal. Ismét kiéleződött a helyzet a Közel-Keleten, több mint egy hónap után az Egyesült Államok újra iráni célpontokra mért csapást, miközben a háttérben még a diplomácia újraindításának lehetőségéről egyeztettek. A támadás hírére a Brent olaj ára 90 dollár fölé ugrott, a figyelem pedig ismét a hormúzi szorosra szegeződött, amelyen naponta több millió hordó kőolaj haladt keresztül. Washington közben jelezte, hogy kész fellépni a kereskedelmi hajózás szabadságának biztosításáért. Az utolsó adatok szerint 900 ember életét követelte a nepáli villám árvíz, 4700 embert még keresnek, 100-an rekedhettek a hegyvonulat mélyére hatoló vízerőművek alagútjaiban. Korábban a külügyminisztérium arról tájékoztatta az Indexet, hogy 3 magyar állampolgárt, köztük egy anyát és lányát is, eltűntként tartanak nyilván.
1: Időjárás a Rádió Cafén.
6: Délután 34 fok is lehet, a déli szelet élénk lökések kísérhetik, csak este érkezhetnek felhők. Holnap délelőtt a front hatására több helyen lehet zápor, zivatar, napközben azonban ismét sokat süt majd a nap. Helyenként erős lesz az északnyugati szél. Kora reggel 14-21, délután pedig 26 és 32 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén.

0: kulturális hírek és programajánló a Rádió Cafén. Kiállítás.
1: Szeptember 10-től a Lélek tükre címmel különleges kiállítás nyílik a Pesti Vigadóban, ahol a magyar animáció neves alkotóinak képzőművészeti munkáival találkozhatunk. A tárlat október 29-ig látható, és festményeken, grafikákon, plasztikákon keresztül mutatja meg az animációs művészek egy kevésbé ismert oldalát. Az animáció lényege a mozgás, a kiállított alkotások viszont éppen a mozdulatlanságban mutatnak meg valami fontosat. A vásznon vagy a plasztikákban ugyanaz a képzelet és a belső világ jelenik meg, amely a mozgó képek is életre kelti. A klasszikus mesterek mellett fiatalabb, MMA ösztöndíjas animációs alkotók munkái is helyet kapnak. A kiállítás így egy kicsit olyan, mintha egy pillanatra megállítanánk az animáció filmkockáit, és közelebbről megnéznénk, mi rejlik mögöttük. A Lélek tükre nem csak az animációs művészet sokoldalúságát mutatja meg, hanem arra is invitál bennünket, hogy egy kicsit lassítsunk, nézzünk körül, és más szemmel figyeljük a minket körülvevő világot.
0: Fesztivál.
1: Szeptember 18-a és 27-e között 6. alkalommal rendezik meg az E-Színház Fesztivált, Magyarország egyetlen online színházi fesztiválját. 10 nap alatt 18 válogatott előadást nézhetünk meg, klasszikus és kortárs művek,

0: valamint a Víg Színház a Hazug című Goldoni komédiáját. Az online forma ráadásul nem egyszerűen színházi közvetítést jelent. A kamera közelebb hozza a színészeket, más nézőpontokat kínál, és olyan apró részletekre is rá irányíthatja a figyelmet, amelyeket a nézőtérről talán észre sem vennénk. A fesztivál idején minden előadás korlátlanul megtekinthető, egyedi jeggyel vagy bérlettel, és így nem kell rohanni a virtuális függöny elé. A produkciókat szakmai zsűri értékeli, emellett közönségdíjat is átadnak, vagyis a nézők is beleszólhatnak abba, melyik előadás lesz az idei fesztivál kedvence.
1: Koncert.
0: Felszabadult Carson Coma koncert a Budapest Parkban. Szeptember 4-én különleges koncerttel zárja a nyarat a zenekar. Saját megfogalmazásuk szerint ez lesz az első olyan nagy budapesti koncertjük, amelyet már felszabadultan ünnepelhetnek, és amelynek középpontjában a rendszerváltás áll. A koncert egyben egyfajta visszatekintés is az elmúlt 7 évre. A zenekar 2019-ben lépett fel először a Budapest Parkban, azóta pedig számos konfliktus, lemondott koncert és tiltás is kísérte a pályájukat. Most mindezt lezárva szeretnének ünnepelni, méghozzá közönségükkel együtt. Az este üzenete elsősorban a szabadságról szól, arról, hogy mindenki önmaga lehessen és szabadon szerethesse azt, akit szeret. A koncert így nem egyszerűen egy nyárzáró Carson Coma buli, hanem egy korszak lezárásának is egy új kezdetnek szánt közös ünnep is.
1: Színház.
0: Szeptember 10-én kezdődik a Pintér Béla és Társulata 28. évada az Átriumban, amely új bemutatóval, jubileummal és több változással is készül. Az évad egyik legfontosabb eseménye a szeptember 26-ai flashback bemutatója, amely bűnről, gyászról és megbocsátásról mesél két festőművész Tinka és Imre történetén keresztül. A darabot Pintér Béla írta és rendezi, a főbb szerepekben többek között Adorjáni Bálint, Enyedi Éva, Fodor Anna Mária és Jankovics Péter látható. Szeptember 29-én utoljára játsszák a Vérvörös Törtfehér Méregzöld című előadást, amely ezt követően tehát lekerül a repertoárról. Október 6-án pedig a 42. hét 150. alkalommal kerül színpadra. A jubileumi előadás egyben Csákányi Eszter és Túróci Szabolcs búcsúja is az adott szerepektől, maga az előadás azonban később megújult szereposztással visszatér. Változás lesz az Anyám Orra szereposztásában is. Nagy Ervin távozása után Adorjáni Bálint veszi át a szerepét október végétől. Közben természetesen a társulat több közönségkedvenc előadása is műsoron marad, köztük a Parasztopera, a Titkaink, a Szutyok, a Kabuki és a Réka és az Oltatlanok. Az új éva tehát egyszerre szól új kezdetekről és lezárásokról is.
1: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
2: Ez itt a Vadnyugat, a tordasi Western falu. A Fejér megyei Tordas határában létrehozott Western faluba érve, olyan érzésünk támad, mintha a Missouri folyó partján egy nyugat-amerikai poros, ám de veszélyes faluba csöppennénk. Az élményfaluban rengeteg programmal és érdekességgel várják a látogatókat. A Western falu. Az élményfalu létrejöttének célja az volt, hogy egy különleges, de Magyarországon mindenképpen egyedi, talán hiánypótló parkot hozzanak létre. A szórakoztató faluban rengeteg élmény várja a látogatókat. A Western falu vadnyugati programjai. Lehet kérni, hogy a látogató egy igazi Western film szereplője lehessen. Ilyenkor egy valódi filmstúdió áll rendelkezésre, ahol a vendég kérésére leforgatják a Tordasi Banditák című filmet, amiben a vendég és társasága adja a szereplőgárdát. Magában a faluban meg lehet ismerkedni a Western életmóddal, a fegyverekkel, imitálni lehet Western jeleneteket. Ha a Western kocsmai hangulatot szeretnénk megtapasztalni, annak sincs akadálya. A falu szalonjában hamisítatlan vadnyugati élményben lehet részünk egész éjszaka. Ezen kívül még működik szabaduló szoba is a helyszínen. Lehet rodeóbikán lovagolni, íjászkodni, célba lőni, aranyat mosni, és még számos érdekes programban részt venni. Tordas falu egyéb érdekességei. A falu határában található a Tordasi Horgásztó. A tájházában a mezőgazdasággal foglalkozó elődök életét, korabeli munkaeszközeit mutatják be. A Sajnovics kastély és a Sajnovics János emlékmű is megtekinthető a faluban. Sajnovics János

0: Lajos tordasi születésű, a 18. században élt jezsuita szerzetes. A finnugor nyelvrokonság korai kutatója, nyelvész, matematikus és csillagász volt. Ő vetette meg a magyar nyelvrokonságának tudományos alapjait. Egy expedíció tagjaként Mária Terézia megbízásából Helmiksa vezetésével Észak-Norvégia partjainál végeztek csillagászati megfigyeléseket.
1: Kulturális híreinket hallottátok. Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében.
2: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert év végén vizsga!

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Georgie Benn 1963-as szerzeménye, a Maskenada minden idők egyik legismertebb brazil dala. Címének jelentése, jaj, nem már! Ezzel a felkiáltással küldi el az útjában álló embereket a dalszöveg lírai énje, mert a közelben szambát járnak. Ezért táncos lábú hősünk minél előbb oda akar menni. Közben kántálással megidézi Obát, a folyók harcos istennőjét, feltehetőleg azért, hogy az istenség segítse a tánc sodrását. Sergio Mendes két alkalommal is sikerre vitte a számot. 1966-ban a brazil Sessentai Sess zenekarral, 40 évvel később pedig a The Black Eyed Peas-zel. Több mint 300 további feldolgozásból kiemelkedik Ella Fitzgerald 71-es angol nyelvű, szkettelős átirata és a Samba királynő, ez a Soares egy évvel korábbi verziója.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
1: Norman Whitfield és Barrett Strong dalát, a Wart, melyet Edwin Starr tett number one-ná az Egyesült Államokban, 1970-ben egy Ugly Rumours nevű brit egyetemi rockbanda is feldolgozta az Oxfordon. A csapat énekes gitárosa Tony Blair volt.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
1: Üdvözlöm a kávézóban a világ végén. Hol szeretne helyet foglalni? Tele vagyunk kilátástalan helyekkel. Pesszimista asztalainknál kizárólag félig üres poharakat szolgálunk fel. Apátia páholyunk pedig kifejezetten népszerű mostanában.
2: Köszönöm. Én inkább a kilátást választanám. Annál a kis asztalnál, ahova még odasüt az a némi reménysugár is.
0: Kávézó a világ végén. A Rádió Café útkereső magazinja minden hétfő délután 4-től 6-ig Megmenemi Márkkal és Marvinnal, akik megpróbálják kideríteni, mit kellene tenni, ha érdeklődés hiányában mégis inkább kihagynánk az apokalipszist. Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor. 10 éves Magyarország legnagyobb független zenekiadói vására, az Independent Label Fair. Gyere és hallgass rá 2026-ban is a legizgalmasabb hazai kiadók legújabb kiadványaira a Magyar Zeneházában. Ünnepeljük együtt a legújabb magyar zenéket. Egész nap színes programok várnak. Válogass több ezer hanglemez, kazetta és CD közül. Bólogass egy koncerten vagy DJ seten. Merülj el a hanglemezvágás rejtelmeiben, vagy ismerd meg a 2000-es évek partijainak világát egy tárlatvezetésen. Independent Label Fair. Szeptember 12-én a Magyar Zeneházában. Az Audio-Technika támogatásával. További infók az ilf.hu oldalán.
4: Szegeden 4 napra találkozik a kifinomult gasztronómia, a kultúra és a prémium italok világa. Látványfőzések, minikurzusok, gasztronómiai különlegességek, válogatott ginek és karakteres rum ritkaságok. Márka nagykövetek, exkluzív múzeumi kóstolók és nívós zenei produkciók. Szeptember 3 és 6 között a 4. Gin és Rum Gasztrofesztivál Szeged szívében a Móra Ferenc Múzeum előtt. Legyél részese Szeged egyik legkülönlegesebb fesztivál élményének. Kedvezmény és pohárbelépők a ginésroomfest.hu oldalon.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A brazil jazz és soul legendás zongoristájaként tisztelik Dom Salvadort már a 60-as évek óta. Az Abolição zenekarral közösen készült 1971-es albuma, a Hey Você című dalt is tartalmazó Szomszöngie Haka a műfaj klasszikusának számít. Ehhez képest meglepő, hogy gyerekkorában hallani sem akart holmi billentyűkről. Dobosként kezdte, roppant tehetségesnek bizonyult, azonban Rio Claro városkájának egyetlen dobtanára elköltözött. Zongoratanárból ellenben Amazonast lehetett rekeszteni. Így Dom kénytelen volt váltani. Azért hamar feltalálta magát új hangszerén is. Olyannyira, hogy később, amikor New Yorkba költözött és Amerikában készített jazzlemezeket, közben 40 évig ugyanabban a brooklyni klubban zongorázott.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Ha a 2020-as évek Magyarország és lombkoronák, akkor sokan valamilyen trükkös megoldásra gyanakodhatnak. De a Balkán VIP 2025-ös klipjében a lombkoronákban valóban láthatunk igazi lombokat. Mielőtt belevágtak a zenélésbe, Lovas Márton és Krokovai Ábel kliprendezőként tevékenykedtek, tehát tudják, hogy néha nem árt valamilyen szinten teljesíteni, amit egy cím ígér. A duó ezúttal a közönséget is bevonta a mókába. Videó formátumú nyári emlékeket kértek a követőiktől, így a Balkán VIP képes volt megörökíteni a rajongótábor 2025-ös nyarát.

Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. A dél-afrikai gyökerekkel rendelkező, ám Angliában született és ott is alkotó neo-soul énekesnő, Amanzi gyerekkorában gyakran érezte magát magányosnak, holott mindig sok ember vette körül és szerető közegben nevelkedett. Never Enough című 2025-ös dala megírásával segített saját magának feldolgozni ezt az érzést, hiszen szeretetből sosem elég. A számhoz még ugyanabban az évben remixet készítő brit producer Rayum, polgári nevén Elliot Erickson, az eredeti felvételhez képest sokkal hangsúlyosabbá tette az elektromos gitáron lejátszott futamokat a saját verziójában. Ő inkább úgy gondolhatta, gitárokból sosem elég. Bölcs gondolat.

0: Csöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. Könyvben utazom. Hogyan ismerhetjük meg a világot? Utazunk vagy olvasunk róla? Olá Andrea könyvajánló műsora hétfőn este 8-kor a Rádió Cafén. Podcaster. A Rádió Café válogatása a legjobb podcastekből. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról minden hétfő délután 2-től a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: 10 éves Magyarország legnagyobb független zenekiadói vására, az Independent Label Fair. Gyere és hallgass rá 2026-ban is a legizgalmasabb hazai kiadók legújabb kiadványaira a Magyar Zeneházában. Ünnepeljük együtt a legújabb magyar zenéket. Egész nap színes programok várnak. Válogass több ezer hanglemez, kazetta és CD közül. Bólogass egy koncerten vagy DJ seten. Merülj el a hanglemezvágás rejtelmeiben, vagy ismerd meg a 2000-es évek partijainak világát egy tárlatvezetésen. Independent Label Fair. Szeptember 12-én a Magyar Zeneházában. Az Audio-Technika támogatásával. További infók az ilf.hu oldalán.
2: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az önmunkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
3: Szegeden 4 napra találkozik a kifinomult gasztronómia, a kultúra és a prémium italok világa. Látványfőzések, minikurzusok, gasztronómiai különlegességek, válogatott ginek és karakteres rum ritkaságok. Márka nagykövetek, exkluzív múzeumi kóstolók és nívós zenei produkciók. Szeptember 3 és 6 között a 4. Gin és Rum Gasztrofesztivál Szeged szívében a Móra Ferenc Múzeum előtt. Legyél részese Szeged egyik legkülönlegesebb fesztivál élményének. Kedvezményes pohárbelépők a ginesroomfest.hu oldalon.
1: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod!
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
4: Tovább emelkedtek az ipari termelői árak. Újraindulhat a fővárosi közfejlesztések tanácsa. Oroszország szerint a NATO sarkvidéki tevékenysége fenyegetést jelent. Kánikulával búcsúzik a nyár, 34 fok is lehet ma. Este egy hideg front érkezik, záporok, zivatarok még délelőtt is lehetnek, majd napközben ismét kisüt a nap és 32 fok várható. Jó napot kívánok, Czoller Andi vagyok. Júliusban átlagosan 1%-kal voltak magasabbak az ipari termelői árak az előző év azonos időszakához képest, a belföldi értékesítés árai 2,5%, az exportárai 0,3%-kal emelkedtek, közölte a KSH. Súlyos szabálytalanságot tárt fel az állami számbevőszék a Magyar Olimpiai Bizottságnál. A szervezet 308 millió forint értékű sportruházati és formaruházati beszerzéstnél jogtalanul mellőzte a közbeszerzési eljárást. Az AS szerint ráadásul nem egyszeri esetről van szó. A MOB 2019 és 22 között több alkalommal is megkerülte a közbeszerzési szabályokat. Egy év alatt közel 56 ezer ember vett lakást otthonstarttal. Az ingatlan.com és a Magyar Nemzeti Bank adatai szerint összesen 2000 milliárd forint értékben kötöttek kedvezményes hitelszerződést. A program bejelentése után 2025 nyarán megugrott a kereslet, de az első hullám lecsengésével 2026-ban már 18%-kal csökkent az érdeklődés és az áremelkedés üteme is lelassult. Új ingyenes táplálkozási edukációs sorozatot indított közösségi oldalain a Semmelweis Egyetem. A havonta kétszer megjelenő tartalmak célja, hogy tudományos alapokon nyugvó, a mindennapokban is könnyen megvalósítható étrendi tanácsokkal segítsenek, hiteles alternatívát kínálva az interneten terjedő tévhitekkel szemben. A Semmelweis Help Elérhető az egyetem Facebook és Instagram oldalán. Újraindulhat a fővárosi közfejlesztések tanácsa. A héten kerülhet a parlament elé egy törvényjavaslat, ami aktivizálná a szervezetet. A tanácsban a kormány és a fővárosi önkormányzat összehangolja majd a nagy budapesti fejlesztéseket, mint a pesti alsórakpart átépítése, vagy a különböző villamos projektek. Az orosz külügyminiszter szerint a NATO sarkvidéki tevékenysége közvetlen fenyegetést jelent. Szergej Lavrov úgy fogalmazott, növekszik az olyan incidensek kockázata, amelyek potenciálisan katasztrofális következményekkel járó fegyveres konfrontációt válthatnak ki. Lavrov szerint a nyugati országok katonai lépéseikkel párhuzamosan gazdasági és pénzügyi szankciókkal is igyekeznek akadályozni az Oroszországgal együttműködő országok és vállalatok sarkvidéki projektjeit. Villámárvíz volt a Grand Canyonban. A hirtelen áradás szombat délután érte el a Nemzeti Park legnépszerűbb túraútvonalának alsóbb szakaszait. Legalább 15 ember eltűnt, a mentő alakulatok eddig 62 embert evakuáltak a veszélyeztetett területekről. Sérültekről még nem érkezett jelentés.
0: Időjárás a Rádiókafén.
4: Csak este érkezhetnek felhők. Holnap délelőtt a front hatására több helyen lehet zápor, zivatar, napközben azonban ismét sokat süt majd a nap. Helyenként erős lesz az északnyugati szél. Kora reggel 14-21, délután pedig 26 és 32 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Podcaster. A Rádiókafé válogatása a legjobb podcastekből. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról.

0: amit egy sima újságolvasó vagy egy utcai járókelő nem biztos, hogy észlel, ezért hívtam vendégül Pásztor Szabolcsot, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány kutatási igazgatóját, közgazdást, akit nagy szeretettel köszöntök.
1: Köszönöm szépen a meghívást, és örömmel jöttem.
0: Arról kellene gondolkoznunk, hogy az ilyen nem látható dolgok, mint amilyen egy nagyobb gazdasági trend vagy trendforduló, az mennyire megfogható, mennyire előrejelezhető. Nyilván ez egy nagyon általános kérdés így, de ha arról gondolkozunk, hogy miket vizsgáltok, vagy miket kezdtek el nézni, amikor megpróbáljátok előrejelezni valamilyen idősíkon, hogy mi várható, hogyan kezditek a gondolkozást? Induljunk innen.
1: Hát, hogyha trendekről, meg előrejelzésekről van szó, akkor nekem személy szerint közgazdászként mindig eszembe jut az, amit John Kenneth Galbraith mondott, mégpedig az, hogy a közgazdászok nem ismerik a jövőt, csak mindig megkérik őket arra, hogy előre jelezzenek. Tehát azért ezt jó tudni, mindig vannak alapfeltevések, feltételezések, és megpróbálják kideríteni, hogy mi történhet egy hónap múlva, egy év múlva, és például a gazdasági sajtót olvasó, kedves hallgatók, vagy bennünket nézők, hallgatók is tudhatják, hogy beszélünk arról, hogy milyen lesz a következő negyed év, a következő fél év, vagy a következő egy év a gazdaságban, de ugye nagyon sok változó van, és azt szoktuk mondani, hogy minden mindennel összefügg, főleg a globalizáció korában, úgyhogy nincsen egyszerű dolgunk, és általában az előrejelzések nem is mindig precízek és pontosak, azokat felül szoktuk bírálni, vannak nem várt események. Ugye most 2026-ban sok ilyet lehet mondani, gondoljunk csak a hormuzi szorosra, a közel-keleti eseményekre, még mindig van egy európai háború, ezeket azért valahol figyelembe lehet venni, de a tényleges kimenetelt, a sok hatást nem annyira könnyen. Úgyhogy nyilván a közgazdászoknak elemezniük kell, előre kell jelezniük bizonyos folyamatokat. Fejlett már egyébként az erre vonatkozó modellezési technika, de még most sem hibamentes. Ilyenkor mindig egy korrekció történik, és levonjuk a tanulságokat.
0: Tehát nyilván, ahogy időben közelebb érkezünk, ugye eljön valamilyen módon az igazság pillanata. Ebből származik aztán a korrekció, amire az előbb utaltál, hogy na, azt viszont nem láttuk előre, vagy ennek nagyobb volt a hatása, mint terveztük, tehát, hogy időben odaérkezünk a valósághoz, akkor visszafele jobban felfejtitek, hogy mi történt?
1: Mindenképpen, illetve azt is érdemes még figyelembe venni, amit Szent Ágoston mondott, hogy hát tulajdonképpen a múltról, meg a jövőről mindig a jelen tudásunk alapján gondolkodunk. Ugye élünk a jelenben, és hát ugye a jelenből próbáljuk megítélni utólag, gyakran bírálunk egyébként, és kevésbé analizálunk a múltat, és ugye a jelen tudásunk alapján gondolkodunk a jövőről is. De mennél közelebb kerülünk a jövőhöz, hát annál inkább formálódik az a tudás. És bizonyám előfordul az, hogy amikor jön az év vége, vagy amikor jön az a kitűzött dátum, akkor már más ismeretanyagunk van, és figyelembe vesszük azt az eltérő pályát. Nagyon beszédes például, ezt nem mi mondtuk, hanem a Magyar Nemzeti Bank, hogy mit vártak 2026-ra infláció tekintetében, mondjuk az év elején, vagy 2025 év végén, és hogy mit mondanak most. Egy jóval alacsonyabb számérték kering a gazdasági sajtóban, és lehet tudni, hogy 2026-ban kimondottan szerény lesz Magyarországon az infláció üteme. Tehát közelebb kerültünk valamilyen végponthoz, mondjuk az, hogy a 2026-os év megítéléséhez, és most már máshogyan nyilatkozunk a folyamatokról.
0: Az, hogy milyen tényleges hatása van az előrejelzéseiteknek, az nyomasztja az embert? Próbálok picit így az emberi oldalát nézni. Tehát azt gondolom, hogy egy csomó mindenki, szervezetek, intézmények következtetéseket vonnak le abból, hogy mit jósoltok előre. Bocsánat, az a jóslást, ez benne hagyjuk azért a kifejezésben, mindenképpen így kell gondolkodni róla. Tehát az, hogy erre döntéseket alapoznak, ez hogyan hat a kutatóra?
1: Abszolút így van, tehát van hatása tulajdonképpen a környezetre, a gazdasági szereplőkre. Az előbb mondtam egy inflációs példát, szeretnék most egy másikat mondani. Például azt mondom, vagy azt kommunikálja egy jegybank, vagy bármelyik országnak a jegybankja, hogy ebben az évben 10%-os lesz az infláció. Így azok a szereplők, akik pénzzel foglalkoznak, kölcsön adnak, kölcsön vesznek, hát ezt veszik alapul. És aki például kölcsön ad, az fogja mondani, hogy hát akkor én minimum

0: kérek 10%-ot, plusz még 5%-ot. Ez kialakíthat egy ilyen önbeteljesítő jóslatot. A közgazdászok így szokták mondani. Tehát, hogyha valamiről nagyon sokat beszélnek, mindenki aláhúzza, megerősíti azt a trendet, azt a tendenciát, hát akkor az megvalósulhat úgy, ahogyan azt korábban vizionálták, vagy jósolták, nem egyébként nem félrevezető ezt a szót használni. Tehát tényleg megtörténik, ezért nagy szerepük van azoknak, akik modelleznek, jósolnak, mert alakíthatják egyébként a jövőt, meg a trendeket és a tendenciákat természetesen. Ugye mindenki ezt olvassa, ezt veszi figyelembe, és ehhez igazítja a döntéseit. Mikor vásárol, mikor nem vásárol, milyen összegű a szerződés, amit esetleg aláír, mikor fektet be, mibe fektet be. Nyilván ezért ez egy nagyon komoly műfaj is egyben.
1: És feltételezem, hogy akkor a különböző gazdaságkutató elemzők, maguk a szervezetek is egyfajta versenyben vannak egymással, ha mondjuk brandépítésben gondolkozunk, hiszen akinek többször jön be az előrejelzése, vagy többször van közel ahhoz, ami aztán megvalósul, akkor többen fognak őre hallgatni, míg van olyan, aki azt mondjuk legyintenek, azt mondják, hogy ő hát mindig felülbecsli, mindig alulbecsli, tehát ez egy hitelességi kérdés, és ezt próbálom kihozni.
0: Igen, ez a jó szó, tehát egy hitelességet lehet építeni akkor, hogyha valamelyik intézmény megjósolja például a következő év GDP növekedését. Akkor is hitelességet lehet építeni, hogyha a modelljében nagyon sok tényezővel számol, és egyébként nagyon sok faktort figyelembe vesz, és hogyha többször eltalálja a mutatót, akkor természetesen azt látja a piac, és egy idő után oda is fog figyelni a piac arra, hogy mit jelez előre az az intézmény, az a think tank például, vagy az a szereplő, mert egyébként beszélhetünk egyéni szereplőkről is, befektetési tanácsadókról akár, vagy influencerekről, tehát valóban úgy van, hogy komoly munka eredményeképpen, nagyon sok tényező figyelembe vételével lehet jó elemzést és előrejelzést készíteni, és ha ezek tényleg nagyobb nyilvánosságot kapnak, akkor egyre többen és többen fognak rá odafigyelni, és egyébként más döntéshozók is természetesen hallgatnak majd azokra a jóslásokra, jövendülésekre, trendekre.
1: Van egy ilyen kifejezés, hogy analízis paralízis, amit szoktak néha használni, amikor valahogy túl sok változó elem kerül bele, vagy hát van a tudás átka is, hogy annyira sok dologtól gondoljuk azt, hogy attól is függ, mert attól is függ, hogy egy picit elbizonytalanítja az embert, hogy merjen valamit mondani. Ilyesmi, mert mondtad, hogy nagyon-nagyon sokféle inputtal dolgoztok, nagyon sok mindent vesztek figyelembe. Ilyen hatás nincsen, hogy na most már, ha tényleg azzal is számolunk, hogy a bangladesi ruhaiparban milyen mozgások vannak, akkor már nem látunk előre, nem látjuk a fától az erdőt. Tehát van ilyen túl sok adat? Na.
0: Valóban néhány évvel ezelőtt az IMF-nek a vezetője említette azt sok helyen, hogy a világban előforduló összadatmennyiség döntő része az utóbbi néhány évben jött létre. És ma már egy közgazdásznak rendkívül sok adattal kell kalkulálnia, és nagyon sok háttérfolyamatot kell figyelembe vennie. Én például az egyetemen globalizációhoz kapcsolódó tantárgyakat oktatok, és például felhívom a hallgatók figyelmét arra, hogy Argentina partjainál halat fognak ki, a feldolgozás mondjuk Tájföldön történik, mert ott nagyon olcsó a munkaerő, a készterméket, a konzervet meg például Európában fogyasztják el, Nyugat-Európában. Tehát egy alacsony feldolgozottságú termék beutazza az egész földet. És hogyha én azt látom, hogy a termék ára megemelkedik, akkor utána kell járnom, hogy ez mi miatt történt. Hogy megemelkedtek egyébként a feldolgozáshoz kapcsolódó költségek Tájföldön, például a munkabér, vagy esetleg volt egy kedvezőtlen időjárási jelenség Argentinában, ami miatt nem lehetett annyit kimenni a tengerre halászni. Tehát utána kell járni, és azért óvatosnak kell lenni a következtetések levonásával, mert vannak olyan tényezők, amelyek egymásra hatnak, vagy éppenséggel egymás hatását kioltják, és nagyon sok adat és információ áll ma már rendelkezésre, úgyhogy nagy erőforrásokat kell megmozgatni, nagy modelleket kell építeni, és hát figyelembe kell venni fontosabb és kevésbé fontosabb tényezőket, és a közgazdászok használnak mindig egy olyan félmondatot, mondatot, ami talán úgy hangzik, hogy minden más változatlansága mellett. Tehát én azt feltételezem, hogy egy tényező megváltozik, és én azzal érvelek, hogy a többi tényező az nem változik meg. Ez önmagában véve leegyszerűsítő, de erre egy közgazdász azt mondja, hogy hát jó, rendben van, de akkor hogy vizsgáljuk máshogy bizonyos tényezőknek a változását? Hát csak így. És értelemszerűen, amikor ezekről a modellekről, függvényekről gondolkodunk, akkor érdemes figyelembe venni azt, hogy tényleg egyfajta változást elemzünk, és szemet hunyunk a többi változás felett, de azt is érdemes lenne figyelembe venni.
1: Hát meg, hogy milyen súllyal veszed figyelembe, mert ugye van, ami nagyon hat rá, van, ami meg kevéssé hat rá, tehát ez, hogy mennyire fontos az az adott változás, amit figyelembe veszel, vagy éppen figyelem kívül adsz, az ugyanak lehet egy tovább gyűrűző hatása, de nem is.
0: Igen, ez pontosan így van, és erre is hagy hozzak egy példát. Az utóbbi évek most már mondhatjuk így, Trump vámjairól szólnak, és ugye lehet tudni, hogy az Amerikai Egyesült Államokban az importált termékek árai megemelkednek. Most erre lehet azt mondani, hogy igen, akkor kevesebb fogy majd az Európában gyártott luxus táskákból, de egyébként lehet azt is mondani, hogy pont amiatt, mert drágább, hát lehet, hogy többen fogják megvásárolni, hiszen az elithez tartozást, a fogyasztási elithez tartozást lehet azzal szimbolizálni, hogy megemelkedett az ára, ennek ellenére én mégiscsak megveszem. Tehát azért figyelembe kell venni ezeket a hatásokat, amelyek nem feltétlenül racionális hatások.
1: És ez egy picit mellékvágány, de amúgy is akartam valakitől egyszer megkérdezni, mert sose értem a Trump vámjait, hogy ezek valahogy ilyen nagyon hirtelen gondolatokból születnek meg, itt nagyon rángatják tulajdonképpen az ipart, hogy ezek hogy kalkulálhatók olyan módon, hogy mondjuk bejelenti, hogy most 50%-kal megvágom, akkor visszacsinálom, akkor csak 25%-kal vágom meg, tehát ezek mikor érvényesülnek ezek az árak?
0: Nagyon nehéz sztori ez a vám sztori, ugyanis annyira szövevényes a történet, hogy szerintem egy komoly közgazdasági felkészültséggel rendelkező közgazdász ehhez nem is biztos, hogy hozzányúlna, hiszen lehet tudni, hogy az amerikai telefonokat Kaliforniában tervezik, finomítják, javítják, Kínában gyártják, és hát végső soron a nyugati világban vásárolják meg ezeket leginkább. Nagy hozzáadott érték van ugye a tervezésnél, a kutatásfejlesztésnél, viszonylag szerény az összeszerelésnél, meg egyébként még az úgynevezett post-sales kategóriában, amikor garanciát lehet rá vásárolni, meg tárhelyet, stb. És a többi is különböző szolgáltatások, járulékos bevételekről van szó. És hogyha valaki azt mondja, hogy én most vámot léptetek életbe, hát az olyan, mintha valaki leadna egy lövést a sötétbe, tehát nem lehet tudni, hogy annak mi lesz a következménye. Ugye van az Amerikai Egyesült Államokban egy olyan elgondolás, hogy majd hazajönnek az amerikai vállalatok, és otthon fognak gyártani. Lehet ezt vélelmezni. Lehet erre azt is mondani, hogy hát ha vám lesz, akkor az ázsiai fog az Amerikai Egyesült Államokban gyártani, tehát ott hoz létre munkahelyet amerikaiaknak, meg nem amerikaiaknak, ezt is lehet vélelmezni. Aztán még lehet azt is mondani, hogy nem hogy visszaesik a termék fogyasztása, hanem növekszik, lásd az előző példát. Szóval nagyon sok hatás érvényesülhet, és Trump meg azért húzta meg ezt a lépést, mert úgy volt vele meg az adminisztráció, hogy már túlzottan magas a kereskedelmi mérleg hiánya. Tehát így valamit muszáj tenni, hiszen egyre több pénz áramlik ki az Amerikai Egyesült Államokból, mert hogyha egy amerikai importált terméket fogyaszt, az azt jelenti, hogy otthon dolgozik, és a megkeresett jövedelmét nem otthon költi el. És ugye erre azt mondta a Trumpi adminisztráció, hogy ezt állítsuk meg, ezt fékezzük le, és hát én azt tudom mondani, hogy most szemléljük azt, hogy mi történik ennek eredményeképpen, de az biztos és bizonyos, hogy vegyes a kép. Tehát nem lehet azt mondani, hogy bejött, de azt se lehet mondani, hogy teljes egészében ez elhibázott volt. Egy hosszabb idő szükséges ahhoz, ami kirajzolódik egy tényleges kép ebből az intézkedésből. De még egyszer mondom, hogy annyira szövevényes és sok szereplős a történet. Egy közgazdasági PhD-val rendelkező, nem hiszem, hogy hozzányúlt volna, ahogyan te is mondtad, ilyen hirtelen ehhez az egész sztorihoz.
1: Mert hiszen annyira rapszodikusnak tűnik, tehát én nekem az abszolút nem értek a témához, és nem is terveztünk ilyen mélyen beszélgetni róla, de ha már előjött. Tehát az, hogy amikor ő hivatalba lépett, és akkor volt az a híres fotó, amin ott a sok országot felsorolta, ugyanúgy, mint egy ilyen exchange, tehát ilyen valutaváltóként. Az még azt lehet mondani, hogy oké, ez most az ő gazdasági politikája, de azóta, ami retorikai szinten zajlik ezzel, hogy minden egyes külpolitikai vitában előjön, mint érv, az már nem illik bele ebbe a képbe, hogy akkor a költségvetés hiány csökkentése, hanem sokkal inkább egy retorikai küzdelemre korlátozódik.
0: Retorikai küzdelem vagy tárgyalási alap. Tehát, hogy amikor valakivel találkozik a kormányzat, vagy egy másik kormányzattal, akkor valahol ott lóg a levegőben, hogyha hát, ha itt nem lesz megállapodás, akkor ők előhúznak egy táblát, amin lesz egy szép nagy százalék. Most ugye lehet hallani az Amerikai Egyesült Államok, illetve Kanada között ezen ütésváltásról. De van itt egy másik lényeges dolog, ez pedig az, hogy ugye volt egy első Trump kormányzat, azt követte egy bideni kormányzat, és úgymond visszajött Trump. Na most az első Trump kormányzat alatt szép számmal vezettek be vámokat, de amiről viszonylag keveset beszélünk az, hogy a Biden éra alatt ezek jellemzően nem tűntek el, és nem is csökkentek. Tehát ezek megmaradtak. És hát ezt fejelte még meg most Trump. Tehát, hogy lehet egyfajta folytonosságról beszélni, és ugye mind a demokraták, mind pedig a republikánusok úgy gondolták, hogy a vám az egy jó eszköz lehet az egyensúlytalanságok kezeléséhez. Az más kérdés, hogy túl hirtelen, sokak szerint kevésbé kidolgozottan történtek a bejelentések, de azt lehet gyanítani, hogy ez valóban egy ilyen elijesztő eszköz, egy ilyen azt lehet mondani tárgyalási alap. Ha bejelenti Trump, hogy 50%, a másik fél ettől megijed, és hogyha például 15% lesz belőle, akkor az még úgy tűnik, hogy mindenkinek jó.
1: Tehát előveszi a slukkert, és kiteszi az asztal közepére, de hát ő egy üzletember, és így tárgyal. Ami viszont ezzel kapcsolatban foglalkoztat, és megint az előrejelzés trend témakörénél vagyunk, hogy erre tud érdemben készülni mondjuk egy ázsiai vagy európai vállalkozás, most direkt nem kormányzatot mondok, hanem egy iparág, egy szektor tud arra készülni, hogy mit ígér mondjuk Trump a választási kampányában, és aztán mit fog lépni?
0: Tud és kell is, hogy készüljön erre a rapszódikus helyzetre. Képzeljünk el egy ázsiai gyártóüzemet, mondjuk textilipari termékeket kínál, és a célpiac a Nyugat-Európa vagy Észak-Amerika. Többféle lehetősége van. Az egyiket már talán el is mondtam, de most akkor kiemelem azt is, hogy a közgazdaság szakirodalomban ezt hogy hívjuk. Ez az úgynevezett round tripping FDI, ez az, amikor, vagy tariff tripping FDI, ez az, amikor megkerülik a vámokat úgy, hogy beruház az adott országban. Mert hogyha az adott országon belülről elégíti ki a keresletet, akkor nincs a vám határon áthaladó áru, nincs mire vámot kivetni. Egyébként mi magyarok is megtapasztaljuk ezt, mert hogyha a BYD innen értékesít Európába, akkor a BYD-nak nem kell értelemszerűen vámot fizetnie, akkor, amikor az elektromos autót eladja az Európai Unióban. Tehát ez az egyik módozat. A másik pedig az, hogy lehet látni a vám határon egy azonnali áremelkedést, dönthet úgy az importőr, vagy egyébként a gyártó, hogy ezt benyeli. Tehát nem változik meg a terméknek az ára, ezt hagyják úgy a régiben, és kisebb profittal megelégszik. És a versenytárs meg, ha például emeli az árat, akkor a piacon az valósul meg, hogy hát olcsóbb volt, olcsóbb is maradt. Aztán van még egyébként arra is lehetőség, hogy épp hogy emelik az árat, mert olyan presztízs luxus termékről van szó, amely még kelendőbb akkor, hogyha magasan árazott. Ez az, amikor az úgynevezett piachoz való árazás történik, ez a pricing to the market. Ez például akkor látható, amikor néhány országban sokkal magasabb az amerikai Apple iPhone ára, mint máshol. Mert ugye úgy van vele az importőr, hogy itt luxus terméknek számít, presztízs fogyasztás, státusz szimbólum. Hát, hogyha így gondolkodik róla a lakosság, akkor én szépen megemelem az árát, mert talán még kelendőbb lesz. És az is alternatíva, hogy megváltoztatják az árunak az összetételét, tehát az alapanyagokon próbálnak esetleg spórolni. A lényeg az, hogy egy üzleti szereplőnek azért sokfajta megoldási lehetősége van, de nagy kihívás elé állítja az üzleti döntéshozókat, mindaz, ami most történik, én azt mondom, a világgazdaságban, mert mindenre rövid időhorizonttal kell reagálni, és azért megfelelően, tehát piaci szempontokból megfelelően.
1: Ez a krízisek és pofonok Pásztor Szabolcsal, az Ökonomusz Gazdasági Alapítvány kutatási igazgatójával beszélek, és azonnal jövünk vissza.

0: Podcaster. Krízisek és pofonok Böhm Kornéllal. Hamarosan innen folytatjuk. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Ez most komoly. Szatmári Róbert nem megtérít, pusztán megmutatja, hogy a klasszikus zenéről nem csak unalmasan lehet beszélgetni. Enyhe katarzis. Izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok. Minden hétfő este 9-től a Rádió Cafén. Enyhe katarzis. Klasszikus zenéről őszintén, térítésmentesen. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
2: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az ön munkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
3: Minden szeptemberben eljön az a négy nap, amikor a borok szerelmesei újra találkoznak. Rád is vár egy új kedvenc, egy rég nem látott barát és egy hosszúra nyúlt este. Ez a Budapest Borfesztivál. Találkozzunk szeptember 9 és 12 között a Budai Várban. www.aborfesztivál.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Podcaster. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról a Rádió Cafén. Podcaster. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról a Rádió Cafén.
4: Folytatjuk a krízisek és pofonokat. Pásztor Szabolcs, az Ökonomus Gazdaságkutató Alapítvány kutatás igazgatója, közgazdász, egyetemi oktató a vendégem, és lehet, hogy téged is meglepelek, de egy váratlan fordulat, ami visszamennék az argentin halászat kérdésköréhez, ami egy nagyon jó példa volt, és ugye te azt mondtad, hogy konzerv formájában európai piacra kerül, de hát ugye még izgalmasabb, Argentinában halásszák a hekket, ugye, amit mi a Balatonon, meg a Velencei tavon, meg akár a budapesti strandokon eszünk, úgyhogy ez a nagyon népszerű magyar halfajta, ez az argentin tengerről érkezik. Azért hozom ide ezt a dolgot, mert ahogy nézegettem a honlapotokat, hogy milyen kutatások jönnek sorba, és feltűnt, hogy a dinnye szezonról például nem olyan régen értekeztetek, az jutott eszembe, hogy hogyan választotok, majd átvezet egy másik helyre, de hogyan választotok témát, tehát például a hack ára, az erőt, a dinnyér jutott most eszembe, tehát az, hogy most miről fogunk elemezni, mi az, amivel kijövünk, mennyire függ a szezonalitástól, aktualitástól, hogyan választotok kutatási területet?
5: Hát vannak fix pontok, nyilván húsvét, karácsony, tehát vallás, ünnepek, állami ünnepek egyébként, aztán vannak ilyen szezonok, tulajdonképpen balatoni szezon, iskolakezdés időszaka, őszi időszak, amikor szünet van, és hova mennek a családok, egyébként az őszi szünetben hol mennyit költenek, tehát vannak meghatározott elemek a rendszerben. Ugyanilyen meghatározott elem az, amikor a KSH közli az inflációs mutatóját minden hónapban. Vagy amikor összeül a monetáris tanács, és ugye a Magyar Nemzeti Bankban döntenek az irányadó alapkamatról. Amikor a KSH egyéb mutatókat közöl, foglalkoztatás, ipar, gazdasági növekedés. Hát nyilván van egy naptárunk, és ezeket figyeljük.
4: Ezek amúgy benne vannak, ugye? Tehát hogy azt, hogy mikor jön ki mondjuk egy KSH valami adattal, az nagyjából tervezhető.
5: Ezt lehet előre tudni. A KSH honlapján viszonylag könnyen elérhető az a naptár, amiben közlik jó előre, hogy mikor melyik jelentésük, gyors tájékoztatójuk készül el, és akkor ezt meg lehet nyitni, lehet mazsolázni, és akkor már is lehet értékeléseket készíteni. De most ezen kívül nyilván figyeljük a hazai gazdasági és társadalmi eseményeket, amelyek ugye aktuálisak. Hát most nyilván július végén, augusztus elején nem lehetett elmenni a paksi ügy mellett. Személy szerint én arra kaptam fel a fejemet, hogy ha paks leáll, akkor importból pótoljuk majd a kieső villamos energiát. Nekem az jutott eszembe, hogy megnézem, hogy mekkora lehet az import számla, és ez hogyan terhelheti meg a folyófizetési mérleget. És erre vonatkozóan készült egy elemzés. De például most, amikor jövő héten indul az iskola, csináltunk egy áttekintést arra vonatkozóan, hogy hogyan emelkedett meg a lábbeli ára, a füzet ára, az írószerek ára, az iskolatáska ára, hogyan alakul a menzai ebéd, és van egy európai összehasonlításunk is erről. És vannak ezen túl a globális tendenciák. Hát nyilván a közel-keleti eseményekről, a kőolaj piacára gyakorolt hatásokról készítettünk elemzést, nyilatkoztunk is, a vámokról, amiről beszéltünk például, a globalizáció átalakulásáról, egyébként a geopolitikai kockázatokról, vagy az idősödés folyamatáról Japánban, az Európai Unióban. Most gyakran kutatjuk a silver economy-t is, tehát az idősek gazdaságát, hogy mit fogyaszt az, aki például jellemzően már az idősebb korosztályhoz tartozik, 60 év feletti, mennyit utazik, hova utazik, és egyébként, hogy ebben milyen üzleti potenciál van. Tehát próbálunk jelenségekre reflektálni, felhívni a figyelmet, és hát orientálni a döntéshozókat is, azáltal, hogy hát trendeket, tendenciákat is felvázolunk.
4: Ránk PR-esekre szokták mondani, mi is mondjuk magunkról, meg az újságírókra, hogy azért érdekesek ezek a szakmák, mert mindenbe bele tudunk egy picit látni. Tehát nem készülünk arra, hogy mondjuk egy sportcsapat kommunikációját fogjuk támogatni, aztán úgy hozza az élet, hogy így lesz, és aztán meg valami teljesen mással foglalkozunk. De azért jutott ez eszembe, mert most, amiket példának hoztál, alig ha gondolod mondjuk előre, hogy a paksi atomerőmű termelése és egy lábbeli árazás alakulása, az mondjuk így egyszerre, vagy egy-két hét különbséggel a szemed elé jön, vagy akár a japán idősödő társadalmának a vizsgálata. Tehát, hogy nagyon sokféle területhez kell nagyon rövid idő alatt valamiféle betekintést szerezni.
5: Én azért örülök ennek a felvetésednek, mert ugye szakértő irányba halad a világ. Tehát, hogy minden adott területnek megvan a szakértője, és szakértőkről pedig gyakran azt szokták mondani, hogy ők egyre többet és többet tudnak, egyre kevesebbről és kevesebbről. És ugye az egyetemi oktatás is egy ilyen irányba ment el. Specializáció van, speciális tantárgyakkal, és hát kimondottan nem is cél, hogy valakinek kvázi akadémiai tudása legyen. Ha például én fejlődésgazdaságtant tanítok, és mondjuk ellátogatunk a szemináriumon egy távoli országba, a szubszaharai térségben, Burundiba, akkor hát nyilván egy közgazdász megnézi a GDP alakulását, az inflációs mutatót, azt, hogy hányan vannak, mekkora a piaci potenciál, de egyébként kevésbé...
4: Bocsánat, csak bele, hol van Burundi?
5: Hol van Burundi, igen.
4: Mondjuk lehet, hogy innen indultok.
5: Innen kellene egyébként indulni, de az kevésbé érdekes, hogy esetleg milyen irodalma van az országnak. Egyébként gazdaságföldrajzi szempontból mit kell az adott országról tudni? A társadalomról, kulturális antropológiai jegyek, ezek már nem feltétlenül kerülnek napirendre, hanem az adott szakmának a szakkifejezései, számai, ez az, ami a szakértőnél megjelenik, és az ilyen szélesebb értelemben vett tudás, az nem olyan nagy érték, sőt, az ilyen sokak számára szétfolyónak is tűnhet, és például az olyan szakma, mint a kommunikáció, hogy ilyen gyakran váltják egymást a témák, az arra ad lehetőséget, hogy valakinek horizontális tudása legyen, hogy egy picit akkor elmélyüljön az autóiparban, de például tudja azt, hogy ha nincs dinnye szezon Magyarországon, akkor leginkább import dinnyét fogyasztunk szezon előtt és szezon után is, de például tudja azt, hogy most már, amikor kisebbek a családok és egyfős háztartások vannak, nagyon népszerűek azok a mini görög dinnyék, amelyek ugye nagyon jól néznek ki, könnyen pakolhatóak, könnyű szállítani. Tehát, hogy ezekbe belelát az ember, és így kialakult tényleg egy ilyen holisztikus átfogó tudás.
4: Lehet megfogni karakterisztikákat, a különböző szektorok, iparágakat összehasonlít, vagy mi az, amit könnyebb egy picit kutatni, vagy mi az, amit nehezebb, vagy milyen specifikus elemek vannak mondjuk egy agrár területen, vagy egy energetika területen. Sok-sok mindenfélét kutattok, tehát te lehet, hogy van valamilyen rálátás, hogy milyen karakterisztikák vannak.
5: Van két dolog jut eszembe, az egyik az, hogy Magyarországon is globális tendenciák érvényesülnek. Tehát azt lehet mondani, hogy ami itt nálunk probléma, az nagy valószínűséggel máshol is megjelenik. Tehát, hogyha azt mondom, hogy tanárhiány, akkor ezt ugyanúgy elmondhatom Németország vagy Franciaország esetében is, vagy orvoshiány. Itt egyébként hagyj szúrjam ide, hogy néhány évvel ezelőtt megjelent a Le Monde-nál egy cikk, ami arról szólt, hogy a vidéki Franciaországban akkor az orvoshiány, hogy felajánlja a polgármester annak a fiatal orvosnak a lakáson, egyébként a fizetésen, meg gondolom a kafetéria csomagon túl, hogy azt az utcát, ahová beköltözik, elnevezik róla. Meg lehet ezt egyébként keresni, a bennünket hallgatók könnyen ezt megkereshetik. Tehát, hogy globális tendenciák vannak, nagyon sok minden érvényesül nálunk, és a nálunk látható folyamatok megfigyelhetők külföldön is. És emellett pedig vannak úgymond közös nevezők. Munkaerő hiány, a munkaerő idősödése például, az automatizáció, a digitalizáció kérdése, az nagyon sok esetben, nagyon sok helyen felüti a fejét. Munkaerő hiányra hagy mondjak példát. A Covid, illetve az európai háború erőt nagyjából 400 ezer teherautó sofőr hiányzott az európai utakról. Hát amikor kiestek az oroszok, az ukránok, illetve a beloruszok, hát ez minimum megduplázódott. Ugyanez a munkaerő hiány van jelen a mezőgazdaságban is. Nincs, aki betakarítsa, nincs, aki leszedje. A málna ára azért ugrott meg az utóbbi években, mert nincs, aki málnát szedjen például. Tehát vannak közös jellemzők. Ugyanígy közös jellemző az is az európai gazdaságoknál, hogy jóval nagyobb az államadóság nagysága, mint korábban, gondoljunk Franciaországra. A költségvetési hiány sok helyen elszaladta Covid évei alatt. Demográfiai problémák vannak. Amíg például a szubszaharai térségbe egyetemi oktatás során mindig azt mondják nekem az ottani kollégáim, hogy a gyermekek értékek, mindig azt mondják, hogy összet, meg egy fajta beruházás, addig a fejlett világban inkább költségtényezőként jelenik meg. Úgyhogy, tehát, hogy vannak közös pontok és fix pontok.
4: Az jutott eszembe, amikor még az európai problémákat mondtad, nyilván globálisan is így van, hogy egyúttal ezek szabályozási, jogtechnikai kérdések is, tehát az egyik ország megpróbálja szabályozni mondjuk a vendégmunkások kérdését, tehát a napi aktualitás nálunk, egy másik ország máshogy szabályozná, máshogy jelenik meg, tehát tulajdonképpen itt is van egy ilyen másodlagos verseny, ha úgy tetszik, hogy melyik ország hogy kezeli ugyanazokat a makroökonomiai tendenciákat, amiket felvázolt.
5: Igen, ez pontosan így van, és itt felmerülhet a kérdés, hogy miért? Tehát, hogy miért létezik A válasz, B válasz? Hát a közgazdászok között egyre elfeledettebb terület sajnos a gazdaságtörténet, pedig ugye ennek nagy jelentősége lenne, és hát azért érkeznek más válaszok, mert hát gyakran egy régióba tartozó országok is különböző és különböző gazdaságtörténeti pályákat követnek. Más tanultak a történelemből, más láttak a történelemből. Mi például Magyarországon azt tapasztaltuk meg, hogy ha idegen külföldi jön, akkor abból nem biztos, hogy jó fog kisülni. Nem mindenki tudja ezt egyéni szinten magáénak, de egyébként van egy ilyen nagyobb makrotapasztalat. Gondoljunk a tatájárása például, vagy a több részre osztott Magyarországra, vagy az osztrák-magyar monarchiára. Tehát nem lehet számolni.
4: Nem mi szoktunk jól járni ezekben.
5: Igen, tehát hogy ez előfordul. Na most máshol, ahol nem volt ilyen tapasztalat, nyilván más a testalkat, nyilván más a testtartás. Spanyolországra tudok gondolni. Spanyolország az utóbbi években nagyon jól teljesít. És az egyik építő kockája ennek az, hogy kulturálisan azonos, homogén, spanyolul jól beszélő vendégmunkások érkeznek Argentinából, Mexikóból, Uruguayból, és hogy nagyon, nagyon hamar integrálódni tudnak a helyi munkaerőpiacba. Ápolónők, taxisok, egyébként olyan munkakörben dolgozók, ahol például feldolgozóipari teljesítmény van, és hogy ezek nagy lökést adnak a gazdaságnak, és a fogyasztás révén is pörgetni tudják a GDP-t, és az utóbbi néhány év sztárja, európai sztárja Spanyolország, mert a korábban a eurozóna válság idején lesajnált dél, most kimondom kimondottan jól teljesít. Jól működik a szolgáltató szektor, a turizmus is szépen felpörgött, sokan home office-ban dolgoznak, Spanyolországban ott bérelnek lakást maguknak,
4: Ibizáról
5: és onnan
4: dolgoznak.
5: Pontosan így van. Szóval ezért van az, hogy tagállami szinten eltérő megoldási javaslatok születhetnek, és itt még hagyj szúrjak ide egy dolgot. Én például személy szerint nehezen értem meg azt, amikor mondjuk A ország javasol B országnak egy megoldási lehetőséget. Hát nyilván úgy, hogy hát más volt a pályája, másfajta függőségei vannak, más a társadalom szerkezete. Tehát, hogy nyilván a példákat érdemes megismerni, megmutatni, de ami működik egyfajta társadalomban, az nem biztos, hogy egy másikban is működni tud.
4: Na, még egy dolgot tudok behozni, annyi időnk van, de erről szerettem volna beszélni. Szóba hoztad azt, hogy döntés előkészítés, döntéshozók használják leginkább, vagy sok esetben ezeket a kutatásokat. Ezt kézenfekvőnek gondolom, nyilván megpróbál mindenki adatalapon vagy tényalapon döntéseket hozni. Milyen egyéb módon, vagy milyen üzleti modellre épül még az, hogy az ember, vagy egy cég, egy szervezet kutatásokat végezzen, tehát piaci megbízók szerint mondjuk hogyan alakul, vagy hogy néz ez ki, hogyan lehet megőrizni a függetlenséget mondjuk abban, hogyha nem teljesen érdek semleges, az nagyon PC módon fogalmazok, de érted, hogy mire gondolok. Tehát a kutatásnak a függetlensége versus megbízóknak az érdekei hogyan szétválasztható?
5: Több dolog jut eszembe, az egyik a döntésekhez kapcsolódik. Ugye azt lehet mondani, meg ez jól ismert jelenség, hogy alapvetően mindig érzelmi döntéseket hozunk, és tényekkel próbáljuk megmagyarázni. Tehát amikor valaki vesz egy cipőt vagy egy autót, hát ugye a mélyben az húzódik meg, hogy tetszik neki a formavilág.
4: Mondanám, hogy óriási kognitív diszonancia.
5: Ez pontosan így van, és akkor a feleségének vagy a férjének rögtön mutatja a tényeket. Keveset fogyaszt. Én ebbe gyorsan tudok majd futni. Több kilót le tudok adni, stb. Tehát ez gyakran előfordul, és azért ne legyenek illúzióink, a politikai döntéshozatalban, meg azért a nagyvállalati döntéshozatalban is megfigyelhető ez, hogy én nem nyitok irodát A országban, mert nekem rossz tapasztalatom van, bezeg B ország, az mennyivel jobb lesz, mert hogy elvileg ott jobb a fizetőképes kereslet, de lehet, hogy azt szúnyad a mélyben, hogy valamilyen érzelmi kötődés van ahhoz az országhoz. Na most nyilván, hogyha piaci szereplőkről beszélünk, voltak ilyen kutatásaink, például a munkaerőpiacot illetően, vagy a ESG.
4: DEI.
5: A DEI, illetve a fenntarthatósági kérdéseket illetően, akkor van egy fajta megrendelés. Ők szeretnék látni például a munkaerőpiac tekintetében, ez volt a kérdés, hogy fog kinézni a munkaerőpiac 2030-ra. Hányan fognak dolgozni, kell-e vendégmunkás, milyen szektorokba kell vendégmunkás, hogy fog kinézni 2030-ra egy munkavállaló, mennyit akar ingázni, mi lesz neki a fontos, a fizetség, vagy hogy jó munkakörnyezet legyen. Hát ilyen esetben feltárjuk a szakirodalmat, illetve hát végeztünk egy kérdőjéves kutatást, egy kérdőjéves megkeresést. Tehát vannak meghatározott igények, és mi kiszolgáljuk ezeket az igényeket. Hát gyakran előfordul az, meg előfordult az, hogy a kis kutatási csomagot döntéshozóknak elviszi a megrendelő, és azt mondja, hogy ez a think tank, vagy ez a kutató cég, hát arra mutatott rá, hogy. És mi pedig erre próbálunk reflektálni azzal, hogy vendégmunkásokat hozunk, vagy éppenséggel rámutatunk arra, hogy nem kell vendégmunkás, mert van kellő munkaerő tartalék. Tehát ez ugye nyilván így néz ki. Na most felvetettél egy másik kérdést is, hogy megrendelés, milyen idő, milyen üzeneteket lehet átadni. Én egyébként a kutatásaimat tekintve fejlődéssel, fejlődés gazdaságtannal foglalkozok, és gyakran járok a szubszaharai térségbe tanítani, meg ott terepmunkát végezni, és hát ott gyakran finanszíroz projekteket, programokat a Világbank és különböző nemzetközi szervezetek. Na most senkinek ne legyen illúziója, hogyha az egyik nemzetközi szervezet ad 100 egységet, és mondjuk annak a hatékonysága nagyon szerény lesz, hát nem fogják leírni, hogy nem volt értelme a projektnek. Illetve aki ezt leírja, az biztos, hogy az előmenetelnél hátrébb sorolódik. Tehát, hogy így kell ezt elképzelni, én nem gondolom, hogy a nagy nemzetközi szervezeteknél dolgozhat olyan hosszabb távon, aki nem simul be annak a nemzetközi szervezetnek a narratívájába, aki nem viszi tovább tulajdonképpen a küldetést, a missziót, tehát, hogy mindenütt van egyfajta elvárás vagy orientáció, és aki ebbe bele tud simulni, az tud érvényesülni ezen a területen, aki pedig nem, az értelemszerűen kilöködik ebből a rendszerből.
4: Hektől Lábbeliken át a szubszaharai térségig, jó nagyot kalandoztunk, Pásztor Szabolcs közgazdász, egyetemi oktató, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány kutatási igazgatója volt a vendégem. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál.
5: Köszönöm szépen én is a lehetőséget.
4: Ennyi fért most a krízisek és pofonokba. A láthatóság észrevehetőség témakörével még egy picit foglalkozunk pár epizódon keresztül, de most búcsúzik ez a műsor és Böhm Kornél.

0: Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsorát hallottátok a Podcasterben. Kommunikáció, manipuláció és ráció legközelebb, hétfőn délután 2 órától a Rádió Cafén. Kövesd a Krízisek és pofonok heti podcast sorozatát a Spotify-on, vagy a Google és az Apple Podcast csatornáin. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Anya, mi az az ösvény? Hogy kerültünk ide?
2: Nem tudom, Misa. Pedig a nagy gesztenyefánál szoktunk balra fordulni. Ugye?
0: Vesszel velünk te is! 100 hold. Barangolás a gyerekkultúra erdejében minden péntek este 9-kor a Rádió Cafén. Gyerekkönyvekről felnőtteknek. Mit, mikor és miért olvassatok, hallgassatok és nézzetek. Trendek, megjelenések, beszélgetések szerzőkkel és a kapcsolódó szakmák művelőivel. 100 holdon ez mind bőven elfér. A túravezető Weiszer Alinda, aki a pagony iránytűjével mutatja meg, merre induljunk.
2: És hol vannak a gyerekek?
0: Olvasnak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Szegeden 4 napra találkozik a kifinomult gasztronómia, a kultúra és a prémium italok világa. Látványfőzések, minikurzusok, gasztronómiai különlegességek, válogatott ginek és karakteres rum ritkaságok. Márka nagykövetek, exkluzív múzeumi kóstolók és nívós zenei produkciók. Szeptember 3 és 6 között a 4. Gin és Rum Gasztrofesztivál Szeged szívében a Móra Ferenc Múzeum előtt. Legyél részese Szeged egyik legkülönlegesebb fesztivál élményének. Kedvezményes pohárbelépők a ginesroomfest.hu oldalon.
4: Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án. A Pagony 25. szülinapi bulián a Dürer kertben. Congratulations! Egész napos programsorozattal várunk. Velünk lesz Grillus Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerzők, illusztrátorok. Jegyek már kaphatók a pagony.hu/programok oldalon. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod!
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
5: 2 milliárd eurónyi forrás is rendelkezésre állhat a lakásépítési programra. Holnaptól minden nyugtáról adatot kell küldeni a NAV-nak. Kiéleződött a helyzet a Közel-Keleten, drágul az olaj. Kánikulával búcsúzik a nyár, este azonban egy hideg front érkezik, záporok, zivatarok pedig még délelőtt is lehetnek, majd napközben ismét kisüt a nap és 32 fok várható. Jó napot kívánok, Czoller Andi vagyok. Akár 2 milliárd eurónyi forrás is rendelkezésre állhat a Vekerle lakásépítési programra, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. A hazahozott uniós forrásokból 550 millió eurót fordítanak erre. Ehhez társulhatnak banki és piaci társfinanszírozással, akár további források is, tette hozzá Vitézi Dávid. Kiemelte, hogy a lakhatási válság jeleként az albérletárak elszálltak, a saját lakás átlagfizetés mellett távoli álom lehet, nincs elég kollégiumi férőhely, nem épül elég új lakás, miközben a meglévő lakásállomány állapota is folyamatosan romlik. Holnap indul a nyugtaadatszolgáltatás. A NAV januárig nem bírságol. A papíron és számítógéppel kiállított nyugtákról is adatot kell küldeni a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak. A legegyszerűbb megoldás az e-pénztárgép. A NAV ingyenes alkalmazásával a nyugta pillanatok alatt elkészül, az adatszolgáltatás és megőrzés pedig automatikus. Mintegy 150 fős stábbal indulhat meg a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal munkája. A munkatársak nagyjából fele nyomozati feladatokat végez. Az első ügyeket pedig Unger Anna elnök szerint már szeptember végén elkezdhetik vizsgálni. Kiírták a szélerőművi pályázatot. A közép- és nagy feszültségű hálózaton elérhető szabad kapacitások kiosztására október 30-áig lehet pályázatot beadni. 6 járásban 9 hálózati csomópontra lehet pályázni, amelyeken a betáplálásra rendelkezésre álló kiosztható összteljesítmény 702 megavoltamper. A pályázatokat szeptember 4-től fogadja az Energetikai és Közműszabályozási Hivatal. Ismét kiéleződött a helyzet a Közel-Keleten, több mint egy hónap után az Egyesült Államok újra iráni célpontokra mért csapást. Miközben a háttérben még a diplomácia újraindításának lehetőségéről egyeztettek. A támadás hírére a Brent olaj ára $90 fölé ugrott. A figyelem pedig ismét a Hormuzi szorosra szegeződött, amelyen naponta több millió hordó kőolaj haladt keresztül. Washington közben jelezte, hogy kész fellépni a kereskedelmi hajózás szabadságának biztosításáért. Az utolsó adatok szerint 900 ember életét követelte a nepáli villám árvíz, 4700 embert még keresnek. Százan rekedhettek a hegyvonulat mélyére hatoló vízerőművek alagútjaiban. Korábban a külügyminisztérium arról tájékoztatta az Indexet, hogy 3 magyar állampolgárt, köztük egy anyát és lányát is, eltűntként tartanak nyilván.
0: Időjárás a Rádiókafén.
5: Csak este érkezhetnek felhők. Holnap délelőtt a front hatására több helyen lehet zápor, zivatar, napközben azonban ismét sokat süt majd a nap. Helyenként erős lesz az északnyugati szél. Kora reggel 14-21, délután pedig 26 és 32 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Híreket hallottatok a Rádiókafén.

következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Tervezz az ismeretlenre! Teljesíts a kiszámíthatatlanban! Legyél ember az algoritmusok között! Az üzleti életben vezetőként ezt várják tőled. Miként válhatunk nyertesévé a digitális transformáció korának? Ez ma a menedzserek dilemmája. Epic Stories. Inspirálódj elismert vállalati vezetőktől és szakértőktől. Személyes történetük példa, szakmai tapasztalatuk muníció lehet a viharos vállalati hétköznapokon. Epic Stories minden csütörtökön este 9 órától a Rádió Cafén. A műsorvezető Dojcsák Dániel, szakmai támogató a Siva Force, a nagyvállalat

0: Ti digitális ügyfélkiszolgálás és a jövő álló képességek fejlesztésének szakértője. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádiókafé applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor. 10 éves Magyarország legnagyobb független zenekiadói vására, az Independent Label Fair. Gyere és hallgass rá 2026-ban is a legizgalmasabb hazai kiadók legújabb kiadványaira a Magyar Zeneházában. Ünnepeljük együtt a legújabb magyar zenéket. Egész nap színes programok várnak. Válogass több ezer hanglemez, kazetta és CD közül. Bólogass egy koncerten vagy DJ seten. Merülj el a hanglemezvágás rejtelmeiben, vagy ismerd meg a 2000-es évek partijainak világát egy tárlatvezetésen. Independent Label Fair. Szeptember 12-én a Magyar Zeneházában. Az Audio-Technika támogatásával. További infók az ilf.hu oldalán.
2: Qualitons. Yuri Gagarin. Kamkama. Vitpekör. Dali Borovó Gronje. És még sokan mások az ország első Szihedeli Kosmog fesztiválján. Szeptember 4-5. A Puszta Zámor kastélyban.
3: Szegeden 4 napra találkozik a kifinomult gasztronómia, a kultúra és a prémium italok világa. Látványfőzések, minikurzusok, gasztronómiai különlegességek, válogatott ginek és karakteres rum ritkaságok. Márka nagykövetek, exkluzív múzeumi kóstolók és nívós zenei produkciók. Szeptember 3 és 6 között a 4. Gin és Rum Gasztrofesztivál Szeged szívében a Móra Ferenc Múzeum előtt. Legyél részese Szeged egyik legkülönlegesebb fesztivál élményének. Kedvezmény Kényes pohárbelépők a ginésroomfest.hu oldalon.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén.

0: A következő műsorszám meghallgatása csak 12 éven aluli gyermekfelügyelete mellett ajánlott.
1: Bemegyek az óviba, suliba, mindig a mamámhoz a buliba, de mikor a papa hoz a tutiba, rendszeresen csemmegézünk sütyiba. Megérkezünk, csekkolom a jellemet, búcsúzáskor mindig van a jelenet. Hátortözés, benti cipő, ölelés, bemegyek és kezdődik a nevelés. Reggelente én vagyok a csoda lény, cuki-muki odaadott ünnemény. A felnőtteket tenyeremből letettem, így lesz nekem sima ügy az egyetem. Láttam a Barbit egy világos kiklovon, hogy Póni volt vagy Szamár, eskü nem tudom. Az oviban napos, a suliban meg hetes, az ebéd az ugyanaz, de kilötyög a leves. Vége az ovinak, a mama megvárat, biztos, hogy megment a Montgyörgyára. Mi volt a házi? Nem emlékszem. Mit tenne ilyenkor tűzoltó szem? Napközi külön orra szabad idő, húszosabb, én melegítő tornacipő.
2: Én, a Lozi, meg a Gyüli, meg a Bélus, heti kettőt maladunk, mert váll a logopédus.

0: A Zsebrádió arra is választ ad, ami eddig nem volt kérdés.
1: Ki ünnepel? Mit ünnepel? Hogy ünnepel?
2: Azt ünnepeljük, hogy végre 500 éve tartósan azt gondoljuk, már mi emberiség, hogy a Föld gömbölyű. Ne tessék cicegni! Minden okunk megvan az ünneplésre, ugyanis ez nem volt mindig így. Nagy figyi! Nagyjából 500 éve gondoljuk Galilei óta, illetve hát, hogy is mondjam, tudjuk, hogy a Föld gömbölyű. Ja, előtte körülbelül jó 2000 évig úgy gondoltuk, hogy lapos. A 2000 év előtt meg úgy gondoltuk, hogy gömbölyű. Bizony, időszámításunk előtt cirka 500-ban, tehát a mostani mínusz 500 előtt 2000 évvel már egy Pitagorász, benne egy Anaxagorász, és egy Arisztotelész, és egy Erasztosztenész nevű görög, simán úgy mondanám, standa pityere, kijelentették, hogy a Föld tuti, hogy gömbölyű. Ezzel el is volt mindenki, és nem zavart senkit. Aztán a Gutenberg elkezdte nyomni a bibliákat, ami meg bele volt az írva, hogy kezdetben teremté az Isten az eget és a földet, és láttá, hogy jó. Így van írva, hogy láttá. De azt jelenti, hogy látta, és örült neki.
0: Régen minden jobb volt.
2: Szóval jött a Biblia, amiből nagyjából az jött ki, hogy a Föld lapos, és van fölött egy ilyen égbolt, ami teli van égi vizekkel, mert a teremtő azt is teremtett. Csak hogy, amikor ez a Biblia dolog volt, és az emberek olvasták a Bibliát, akkor a régi dörögök már több mint 1500 éve halottak voltak, és nem tudták elmondani mindenkinek, hogy a Föld gömbölyű, így nem alakulhatott ki a vita. A vita azért fontos, mert úgynevezett érvek hangzanak el benne, és a meggyőző érvek eldöntik a vitát. Itt szeretném megjegyezni a kedves hallgatóknak, hogy az a vita, amiben nem érvek vannak, hanem hangerő, meg ordibálás, meg löddösődés, az nem vita, az a két kecske egymásnak meg fejjel a hídon. Mert a hangerő az nem érv, hanem az ostobaság mindenki számára világos jele. Úgyhogy tessék csak normális hangon vitázni, tudományosan. De legalábbis próbáljuk meg okosan.
3: Egyetértek az előttem szólóval.
1: Kérsz tasni?
2: Szóval, telt múlt az idő, ilyen kínosan, hogy mindenki úgy gondolta, hogy egy ugyan másra vonatkozó könyv első néhány érdekes sora fontosabb, mint a könyv. Egyébként valóban értékes és fontos sorai. Itt a Bibliáról beszélek. A Bibliában vannak fontos dolgok, meg van benne ez az izgalmas. Így kezdődik. Itt emlékeztetnék mindenkit arra, hogy ebben a zsebiben, már ennek a zsebinek az elején elmondtam, hogy az egyéb dolgok mindig jobban érdeklik a felnőtteket, mint a fontosak.
0: Az eszem megáll!
2: Szóval, csendesen csordogált a csermely léptű idő, 100 év, 500 év, 1000, 2000, és egy idő után rájöttünk, hogy a Föld gömbölyű. Csak ekkor már sokkal nehezebb volt elmondani az embereknek, hogy nem lapos. Ez van akkor, hogyha mindenki hőbörög, és mindenki nagyszájú, és mindenki azt hiszi, hogy ő jobban tudja, és úgy viselkedik mindenki, mint egy lakógyűlésen, bekiabál. Ez főleg akkor történik, amikor nem tiszteljük a tudományt, meg az okos embereket, illetve a tényeket. Igen, kínos korszaka volt ez a mi emberiségünknek, bizony. Például az én ükükükükükükükükük nagyapám, nyugi, és a ti ükükükükükükükük nagyapátok együtt és külön igen hülyén viselkedtek abban a korszakban, ugyanis kezdetben azokat a tudósokat, akik azt mondták, hogy a Föld gömbölyű, egyszerűen árulónak, eretneknek kiáltották ki, és biztosan biztos mágián elégették őket, hogy a többieknek eszébe se jusson ezekről a gömbölyűségekről dumálni. Gondolom, senkinek nem kell külön elmondanom, hogyha az ember mágiára küldik, akkor abban nem az a legkellemetlenebb, hogy mezítláb kell a fahasábokon átcsorogni, és szálka megy az ember talpába. Lássuk be, ennek a mágia dolognak van egyfajta visszatartó ereje.
0: Fú, ez nagyon gáz.

0: Zsebrádió. Csak tanulhatsz tőlünk.
1: 1902. április 20-án, amikor Savanyú Jóska, az utolsó magyar betyár, a reumájára panaszkodott egy börtönben, egy lengyel néni, név szerint Maria Salomeas Klokodowska, éppen a férjével finomítgatta a rádium kloridot. Semmi? Na figyelj! A férjét úgy hívták, hogy Pierre Curie. Őt meg később mindenki Madame Curie-ként ismerte meg. A rádiumklorid meg nem a só, mert az a nátriumklorid, hanem egy sugárzó anyag, amit nagyon sok mindenre fog később használni az emberiség. Például, hogy megnézze a doktorbácsi, hogy tényleg eltörte a lábat focizás közben.
2: És most kapcsoljuk az okostelefon.
3: Röntgengép. A röntgengépeket manapság nagyon sok helyen használják. Az orvostudományban jelentős szerepe van a csontok vizsgálatánál és az ultrahangos vizsgálatoknál. Repülőtereken, határátkelőknél vagy egyéb kontrollhelyeken lehet találkozni nagyobb röntgengépekkel, amivel táskákat, bőröndöket vagy akár egy egész kamiont is át tudnak vizsgálni rövid idő alatt, anélkül, hogy ki kellene nyitni bármelyiket is.
1: Annyira ügyes volt ez a hölgy, hogy hordozható röntgen készülékeket készített az első világháborúba a katonai kórházakba. Azt mondjuk nem tudta akkor még senki, hogy a rádium, amivel kísérletezgetett, nagyon megbetegítheti az embert. Attól is halt meg, hogy például az ágya mellett tartotta kis üvegcsében az általa előállított kincset érő, de sugárzó szereket. A jegyzeteit ma is ólomdobozokban tartják, annyira sugároznak. Képzeljétek, ez a Madame Curie volt az első nő, aki Nobel-díjat kapott, sőt, a mai napig ő az egyetlen, aki két tudományágban is megkapta. És annyira jó fej volt, hogy a pénzt, amit a díj mellé kapott, elosztogatta fiatal, szegény tudósoknak. Éljen újra Madame Curie!

some Carmack G Love thing.

0: Zsebrádió. Az igazság ideát van.
1: Éberség! A szörnyetegek szabadon vadásznak rád, hogy megszeresd és utánozd őket, hogy másra már ne is gondolj. Ha sikeres akarsz lenni, tudnod kell, hogy pontosan mi is leselkedik rád. Mert bármikor előfordulhat, hogy kilépsz a suli kapuján, és ott áll előtted egy
2: lecsó.
1: Az öt legbiztosabb jele, hogy egy
2: lecsó
1: azt akarja, hogy megszeresd. 1.
2: Ránézésre nagyon veszélyes.
1: 2.
2: A lecsóról mindig tudni kell, hogy ki főzte.
1: 3.
2: Ha felpöndörödött paradicsomhéj van benne, akkor ott lehet hagyni.
1: 4.
2: A gyermekbarát jó lecsóban mindig felül van a virsli.
1: 5.
2: A végén lehet tunkolni.
3: Ne feledd! Logika, kritika, etika.
0: Kritika? Azt még nem tanultuk.
3: Most nincs időm elmagyarázni. Kérdezd meg anyádat.
4: Zsebrádió!
0: Teljesen más dimenzió. Ha szól, a Zsebrádió.
5: Ki ünnepel? Mit ünnepel? Hogy ünnepel?
6: Végül csak győzött a tudomány, és az egyház, és a pápa, és mindenki végül megengedte, hogy most már mindenki tudja, hogy a föld gömbölyű. Na ez lett ám az igazán izgalmas és elég vicces történet. Ha lenne utazás, én visszamennék abba az időbe, amikor ezt elmondták, és ott szeretnék lenni, ahol egy faluban két ilyen alabárdos katona kijön a várból, és este a kocsmába elmagyarázza az embereknek, hogy a föld gömbölyű, nagy sebességgel forog a tengelye körül, és ha majd felfedezzük az ausztrálokat, fejjel lefelé lesznek. Ma már énekeltem, úgyhogy ebben nem megyek bele, de megígérem, hogy még a héten elmesélem, hogy képzelem ezt a jelenetet, mert ennél sokkal fontosabb, hogy ti tudjátok, hogy én tisztelem a tudományt, sőt, mi itt a Zsebében mindannyian tiszteljük a tudományt, a tudást, a tanárokat, és azt javaslom nektek, hogy ti is tegyétek ezt. Ez az ausztrálok fejjel lefelé dolog nem teljesen helyesen van általunk elképzelve, és ezt a tudósok tudják, ugyanis abban az univerzumban, ahol lakunk, minden mozog, minden forog, igen nagy sebessége halad, és ez az univerzum nem olyan, mint egy osztályterem, nincs teteje, alja, nincs oldala, nincs jobbra-balra, és nincs fent és lent. Minden esetre az emberiségnek nagy taps gratulációja egy igen fontos dolgot egyszer megfejtett, aztán elfelejtette majdnem 2000 évig, de most már újra tudja. Ha valamelyik kötők például nem tudja a szorzótáblát, a szorzást, a névszót, vagy valami olyan dolgot, amit kérdeztek tőle az iskolában, esetleg nyugodtan mondja azt, Panni néni, az emberiség elfelejtette 2000 évig, hogy a föld gömbölyű. Az, hogy nekem kiment a fejemből, hogy a bajok bagoly milyen jé, eszembe fog jutni. Tuti, lehet, hogy nyugdíjas leszek, de eszembe jut.

0: Zsebrádió. Hallgass a sorok között.
1: Ha most valaki nyomást érez a fülében, az normális. Ez azért van, mert picit lélekbúvárkodunk, és egyre mélyebbre süllyedünk. Nyugalom, semmi baj, mindjárt helyreáll a belső nyomás, csak picit fog be az orrod, és csukott szájjal fúj egy nagyon. Oké? Megvagytok? Nagyszerű. Akkor gyerünk tovább. Szóval, ezt a karma dolgot, ezt az ok-okozat összefüggést úgy kell elképzelni, hogy ha valamit teszel, akkor annak később, valamikor lesz következménye. Tehát ha futsz, és megbotlasz, és már megint vérzik a térded, akkor az nem karma, hanem figyelmetlenség. Ha jól tanulsz, és a dolgozatodra kapsz egy ötöst, az nem karma, hanem szorgalom. Meg egy kis gógy. Jó, de akkor mi a karma? Nézzünk egy életszerű példát. Galamb bácsi egy kiváló szinkronszínész. Azért kiváló szinkronszínész, mert csodálatos hangja van. Nem bariton, mint a hadd ne mondjam kiknek, hanem vastag, jól megmarkolható, szőrös basszus jön ki a torkán. Ez tény, ezen nem lehet vitatkozni. Lehet, persze nem biztos, de lehet, hogy előző életében egy nagyon jó szívű bőgő majom volt, aki, illetve, bocsánat, úgy kell mondani, hogy ami, mert egy szőrös állat volt, szóval, ami mindig megosztotta a banánját más ázó-fázó bőgő majommal. Azt mondjuk nem értem, hogy az ázás-fázás ellen mire jó a banán, de hagyjuk ezt a felesleges szőrszál hasogatást. Tehát, Galamb egy kedves és jószívű bőgőmajom volt, ezért aztán a karma úgy rendezte Galamb sorsát és következő életét, hogy az legyen belőle, ami egy szörnyen sikeres, mélyhangú férfi, aki továbbra is jószív. Azon gondolkodom, hogy következő életében vajon mi lesz? Teheráni nagykövet!
2: Húzd meg jobban, menj el a munka! Aki itt van, mindenki húzza!
3: Mi leszel, ha nagy leszel?
4: Nagykövet. A nagykövet teljes nevén rendkívüli és meghatalmazott nagykövet, az a személy, aki hazáját és annak legfőbb vezetőjét tartósan képviseli egy másik országban. A nagykövet a legmagasabb diplomáciai rang, ezért nem csak hatalommal, de rengeteg felelősséggel is jár ez a szakma. Egy nagykövetnek joga van bármikor azonnali kihallgatást kérni az adott ország legfelsőbb vezetőjétől, bár az is igaz, hogy a nagykövetet is berendelhetik meghallgatásra, ami többnyire nem örömteli esemény. Egy nagykövet megszólítása hivatalosan lehet excellenciás úr is, de a Vatikán esetében apostoli nunciusnak hívják a nagykövetet. No, és ez lesz a galamb. Már

0: Aki keres, az talál.
1: Keres minket a Spotify-on.
2: Ki ünnepel? Mit ünnepel? Hogy ünnepel?
3: Nagy figyelj! 1867. október 18-án Aljaszka, az Amerikai Egyesült Államok birtokává válik. Igen, így hívják, Aljaszka. Eredetileg orosz neve volt, hiszen Oroszország része volt, Aljaszka. Igen, komolyan, az ott lakó népről nevezték el. Most, hogy így nézem, szerintem egyszer a teljes zsebiben érdemes lesz ezzel az Aljaszka dologgal foglalkozni, hiszen Aljaszka világ egyik legextrémebb és legérdekesebb helye. Lényeg a lényeg, hogy egy második Sándor nevű orosz cár, de lehet, hogy harmadik, de szerintem a második, volt olyan hatalmas nagy eső, hogy eladta ezt az irtózatos méretű földterületet az amerikaiaknak. Aljaszka sokkal nagyobb, mint Európa, ahol mi lakunk. Sokkal. És figyelj, a vételár mindössze 7,2 millió dollárnyi arany volt. Csak hogy érezzétek, hogy micsoda butaság ez a 7,2 millió dollár, ami régenben persze nyilván sokkal többet ért, de ma két Bugatti Veyron nevű sportkocsit adnak ennyiért, és nem is a legextrábbakat. A Messinek és a C. Ronaldónak van olyan sportkocsia, ami drágább, mint akkor Aljaszka volt. Maradjunk annyiban, hogy ezzel tényleg mindenképpen kell foglalkozunk, mert tényleg vicces, izgalmas és érdekes, de azt mindenképpen jegyezzétek meg, hogy az Amerikai Egyesült Államoknak van egy olyan állama, aminek orosz neve van. Aljaszka. Az aleutokból jön. Csak mondom.
0: Megáll az eszem.
4: A mai napközinek vége. Jól dolgoztatok. Ma is sokat haladtunk az anyagban, de még sok van hátra. Holnap újra várunk mindenkit. De addig nézegessétek a zseboldal.hu-t.

0: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Várjál, augusztus után nem újra július következik?
0: Egy év Balatonon és 12 hónapból áll.
2: Nekem a tenger a Balaton.
0: Ha szeretnéd tudni, mi történik a magyar tengeren a főszezonban és azon kívül, hallgasd a Partcafét!
3: Megvár a Balaton!
0: Mihálovics Andrással, Pritzinger Péterrel és vendégeikkel minden kedden délután 2-kor a Rádió Cafén. Partcafé, a Balaton hangja. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A Millás reggeli már régen volt. Korog a gyomrod két főétkezés között.
4: Melák nagyon éhes.
0: Segítünk! Itt az uzsonna kamat. Egy kis kalória, amivel kihúzod a munkanap végéig.
5: Váradi Be, az OTP elemzési központ makrogazdasági elemzője már tűkön ülve várja, hogy elmondja nekünk, hogy ezek az adatok, amik érkeznek itthonról, meg az Egyesült Államokból, hogyan befolyásolják a kereskedést, a piacokat és a dollár árfolyamát.
6: Az életünket.
5: Életünket, így van, minden. Szia, jó reggelt!
6: Szia, jó reggelt!
7: Jó reggelt kívánunk, sziasztok!
6: Igen, ezt azért ügyeztettem oda, mert azért nálunk jön egy GDP adat, tehát azért az a piacokon túl is mutató mindent. Sok mindenkit érdeklő dolog lesz, és ez, jól látom, akkor már holnap jön itt. Mire számítunk, mire számítotok?
7: Igen, holnap jön a második negyedéves az egy GDP-nek a részletes becslése. Ugye itt alapvetően az első becslés adataiból kiderült, hogy volt egy lassulás az előző negyedévhez képest. Ugye az első negyedévben 0,8% volt negyedév per negyedév a dinamika, és ez 0,4 volt a második negyedévben. Ugye alapvetően a KSH-nak a rövid közleményéből és egyébként olyan rendelkezés álló adatokból is azt gondoljuk, hogy ez nagyrészt a mezőgazdaságnak a gyengébb teljesítményének köszönhető, hogy az első negyedéves hozzájárulása sokkal erősebb volt, mint a második negyedéves, és ugye hát az elmúlt hónapok időjárási viszonyait tekintve mindenki sejtheti, hogy a mezőgazdaság az hogy fog hozzájárulni az idei növekedéshez, úgyhogy ez lehet az egyik fontos része ennek a becslésnek, amire majd oda kell figyelni. Ugye azt is tudjuk már a második negyedéves beruházási adatból, ami egyébként nem teljesen kompatibilis azzal, amit ugye itt rutuáló eszköz felhalmozásként látunk a GDP bontásban, de tudjuk, hogy ez lassul. Ugye ennek az lehet az oka, hogy a második negyedévben egyrészt vannak projektek, amik kifutottak már az elsőben, másrészt pedig vannak olyanok, amelyeket felülvizsgálat miatt leállítottak. Ennek viszont ugye az a következménye, hogy itt a beruházásoknak az importigénye az visszaeshetett, az ipar pedig jól teljesített, úgyhogy a netto export az alapvetően egy pozitív hozzájárulást adhatott a GDP-hez, és hát megint otthon a lakossági fogyasztáson már évek óta a növekedés motorja, és valószínűleg ez most is így volt, és az év hátralevő részében is az lehet, hiszen ugye az alacsonyabb inflációnak köszönhetően a reálbérek azok emelkednek, illetve van egy fogyasztói bizalmi hangulat javulás, ami pedig az óvatossági megtakarításokat csökkentheti.
6: Jó, a hazai adatok közül még eurozónás adat jön, ugye? Az árindex, a fogyasztói árindex tekintetében.
7: Igen, szintén holnap érkezik majd, ugye itt már augusztusi inflációs adat érkezik az eurozónából. Ugye itt alapvetően kedvezőtlen irányra számítunk, hiszen ugye azt látjuk, hogy az energiaárak tartósan magas szinten ragadtak, ugye a Brentnek a hordonkénti jegyzése az most ma reggel már meghaladja újra a $90. Ami Európa szempontjából pedig még inkább kedvezőtlen az az, hogy a fűtési szezon előtt, hogy a TTF földgáznak a egy hónapos határidős jegyzése az már tartósan megharadja 60 euró per megawattórát, már 66 volt ma reggel, úgyhogy ez egy viszonylag kedvezőtlen fordulatnak számít így a szezon előtt, fűtési szezon előtt, és ugye ez alapvetően előirányozza azt, hogyha a várakozásoknak megfelelően gyorsul majd a fogyasztói árindex az eurozónában, akkor itt a piac által árazdott 2,25 bázispontos emelés idén az abszolút a csőben van az LKB-nak.
6: Aha, Igen, ez izgalmas, ugye, mert azért valahogy úgy kell mozogniuk, hogy azt az éppen éledező növekedést, vagy azt a kis javulást ne csapja agyon a kamatemeléseivel.
5: Na, de közben meg ugye erősödik a Brent, ugyanúgy, mint a krúd is, mert most megint felélénkültek a amerikai csapás után a harcok, mondjuk így, Irán és az USA között, úgyhogy érdekes lesz akkor tényleg az LKB számára ez az adat.
7: Igen, ez van egy olyan narratíva még itt a közel-keleti konfliktussal kapcsolatban, hogy Donald Trump olyat mondott néhány nappal ezelőtt, hogy neki nem sürgős tárgyalni Iránnal, ami szintén nem segített abban, hogy itt ezek a az olajárak
5: mérséklődjenek. Igen, hát most el volt foglalva azzal, hogy átnevezze az Ontario-tót Amerika-tóvá, tehát ez fantasztikus.
7: És az sikerült.
5: Az sikerült, úgyhogy igen.
7: Amivel foglalkozik, az sikerült.
5: Igen, azt ugye ma ugye hivatalosan megjelent a Google Maps-ben is a frissítés, és át is nevezték, úgyhogy fantasztikus. Bár itt egyébként a világ összes része az így per, úgy látja olyan, hogy Amerika per Ontario, Amerikában látják Amerikának, úgyhogy ez is egy fontos optika. De ami Amerikában jön optika, az viszont ugye a munkaerőpiaci.
6: Bocsánat, még itt lapul egy, mert ez érdekel itt, hogy júliusi német ipari rendelés állomány már csak azért is, ugye, mert beszéltünk a hazai GDP-ről, és azért az sem mellékes, hogy mi folyik ott, na, és igen. Az ottani asszály, meg rajna, meg logisztikai helyzet, meg az iparra való hatása, az nem teljesen mellékes a mi gazdasági teljesítményünket illetően sem.
7: Igen, itt a német ipar egyébként viszonylag jól teljesített egyébként az év első felében, de valóban ott is az asszály az rányomta a bélyegét az ipar teljesítményére, és valószínűleg ez hamarosan a hazai ipar teljesítmény is látszani fog, de ez nem a most érkező második negyedéves adatot igen, érinti, hanem majd inkább a harmadik negyedéves, igen, és ugye nálunk is a paksi leállás hasonlóképpen, tehát ez a Q3-as adatokon hagy majd gyakorlatilag mindenhol nyomot Európában.
6: Világos. Jó, és akkor jöjjön, amit Endre kérdezett, az USA munkaerőpiaci adatok, nem is kevés, átlagkeresettől a munkanélküliségi rátáig üres álláshely szám minden jön.
5: Ez mi, ez a non-farm payroll?
6: Az is jön.
5: Ja, igen,
7: ez az NFP, ugye annak a kis testvére az ADP-nek a munkaerőpiaci adata, ami már jó ideje elvált ugye, a hivatalos statisztikának, még gyakorlatilag az irányától is, már nem csak a nagyságrendjétől, úgyhogy talán az kevésbé hangsúlyos, de azért szoktak rá figyelni a piacok, ugye az jön majd szerdán, és akkor ugye pénteken jön majd a hivatalos munkaerőpiaci riport. Ugye a non-farm payroll esetében az előző hónap az egy nagyon kellemetlen meglepetést hozott, és egyébként ha összetételét nézzük, akkor ez egy nagyon furcsa adat volt, mert a szabadidő szektorban több tízezerrel csökkent az álláshelyek száma, úgyhogy egyébként abban a hónapban voltak ugye az Egyesült Államok szülinapjához kapcsolódó ünnepségek, illetve még akkor zajlott a labdarúgó világbajnokság, tehát ez egy nagyon furcsa adat volt, hogy akkor a szolgáltató szektor az hogy veszíthetett ennyi álláshelyet, úgyhogy itt valószínűleg van valami olyan technikai probléma, ami hamarosan korrigálódni fog. És ugye most érkezik majd az augusztusi adat, ami pedig hagyományosan évek óta rosszabb, mint a többi, ennek ilyen munkaerőpiaci szabályozási oka van elsősorban, meg szezonális okok, de hogy itt azért alapvetően most azt várja a piac, hogy ezután a mínusz 20 ezer után most egy ilyen plusz 60 ezer körüli számot látunk majd a munkaerő, a nem mezőgazdasági álláshelyek bővülésében. Ugye egy picit emelkedő munkanélküliségi ráta mellett, aminek pedig az lehet az oka, hogy ugye a korábbi hónapokban azt láttuk, hogy annak ellenére, hogy nem nő olyan nagyon az újonnan betöltött álláshelyek száma, a munkanélküliségi ráta az alacsony szinten stagnál, ami azért volt, mert ugye a bevándorlás politikának köszönhetően nagyon sok ember esett ki a munkaerőpiacról, ami úgy tűnik, hogy most már lassan elhalványul, úgyhogy ez a része kitisztul ennek a dolognak. Itt alapvetően a FED szempontjából nyilván ezt, amit én most itt elmondtam, ezzel ők is teljesen tisztában vannak, hogy itt van két olyan hónap, aminek az adatai azért nem feltétlenül a legtisztább képet mutatják a munkaerőpiacról, de egyébként minden más adat alapvetően kedvezően alakul, nem nő a segélykérelmek száma, az üres álláshelyek száma továbbra is magas, és most is arra számít a piac, hogy 7 millió fölött marad. Tehát, hogy alapvetően a munkaerőpiac stabil, egyébként ezt mondta Kevin Walsh múlt héten Jackson Hole-ban is. hogy a Fed számára, hogyha egy kedvezőtlen adat érkezik, az inkább azt mondathatja, hogy nem lesz szeptemberben, hanem majd csak decemberben kamatemelés, de az Egyesült Államok esetében ez a sokkal kevésbé stabil, mint az eurozónában. Itt ugye a Wolf beszéd után elkezdett tűnni a szeptemberi emelés lehetősége, aztán ugye a hétvégén azt lehetett látni, hogy beárazódott 2-25 bázispontos emelési szeptemberre és decemberre, jelenleg pedig most úgy néz ki, hogy szeptemberre van beárazva egy 25 bázispontos emelés, és onnantól kezdve tartás, úgyhogy ez a munkaerőpiac adat ezt egy kicsit így átrendezheti, de alapvetően az, hogy itt egy 25 bázispontos emelés biztosan lesz az év végéig, azért abban nincs olyan nagy mozgás.
6: Aha, világos. Oké. Jó. Bea, nagyon köszönjük.
5: Várjuk az adatokat, köszönjük szépen az információkat.
6: Jó munkát, szép napot.
7: Köszönöm, szép napot.
6: Várad Beával, az OTP Elemzési Központ makrogazdasági elemzőjével néztük át, hogy mi várható a héten.
4: Belát nagyon éhes!
0: Uzsonnak a mat, a millás reggeli délutáni falatkái, hogy rendesen tud termelni a GDP-t. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Üdvözlöm a kávézóban a világ végén! Hol szeretne helyet foglalni? Tele vagyunk kilátástalan helyekkel. Pesszimista asztalainknál kizárólag félig üres poharakat szolgálunk fel. Apátia páholyunk pedig kifejezetten népszerű mostanában.
3: Köszönöm. Én inkább a kilátást választanám. Annál a kis asztalnál, ahova még odasüt az a némi reménysugár is.
0: Kávézó a világ végén. A Rádió Café útkereső magazinja minden hétfő délután 4-től 6-ig Megmenemi Márkkal és Marvinnal, akik megpróbálják kideríteni, mit kellene tenni, ha a érdeklődés hiányában mégis inkább kihagynánk az apokalipszist. Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
8: Szegeden 4 napra találkozik a kifinomult gasztronómia, a kultúra és a prémium italok világa. Látványfőzések, minikurzusok, gasztronómiai különlegességek, válogatott ginek és karakteres rum ritkaságok. Márka nagykövetek, exkluzív múzeumi kóstolók és nívós zenei produkciók. Szeptember 3 és 6 között a 4. Gin és Rum Gasztrofesztivál Szeged szívében a Móra Ferenc Múzeum előtt. Legyél részese Szeged egyik legkülönlegesebb fesztivál élményének. Kedvezmény Kényes pohárbelépők a ginésroomfest.hu oldalon.
1: Az AI nem a jövő. Már most átírja a világod. Találkozz a technológia, az üzleti élet és az innováció meghatározó szereplőivel szeptember 7-én és 8-án az AI Summit Budapesten. Ne csak kövesd a változást, értsd és alakítsd. Jegyvásárlás aisummit.hu. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod!
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.
1: Dzsungel ez a város. Elkísérlek.
0: Közlekedési információk a Rádió Cafén.
9: Jó napot kívánok! Budapesten baleset nehezíti a közlekedést a 6-os főúton kifelé az M0-es autóútnál a belső sávban. Útszűkületre kell készülni. Szintén baleset okoz fennakadást a Könyves Kálmán körúton az Árpád híd felé a Vajda Péter utcánál a külső sávban. Csepelen a 2. Rákóczi Ferenc úton a Szilvafa utca közelében lezárták a félútpályát, mert vízvezetéket javítanak. A váltakozó irányú forgalmat jelzőlámpa irányítja. Torlódik ezért a kocsisor kifelé az Erdősor utcától, az érintett BKK járatok megnövekedett menetidővel közlekednek a külső végállomások felé. Erős még a forgalom a Bajcsy-Zsilinszky úton és az Andrássy úton is az Erzsébet tér előtt, a Károly körúton az Asztória előtt, a Pesti alsó rakparton a Szent István parktól az Országházig, a Közraktár utcában befelé a Petőfi hídtól, a Szélkálmán tér környékén, valamint a Hungária körgyűrűn és a Nagykörúton a nagyobb csomópontoknál. Megnyitották a Flórián téri felüljáró északi ágát is, azonban a Flórián téren és környékén továbbra is korlátozásra kell készülni. Kovács Botond, BKK Info.
10: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
1: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 980 980.
10: Memory, memory, memory.
0: Hírek következnek a Rádió Cafén.
11: Tovább emelkedtek az ipari termelői árak. Újraindulhat a fővárosi közfejlesztések tanácsa. Oroszország szerint a NATO sarkvidéki tevékenysége fenyegetést jelent. Kánikulával búcsúzik a nyár, 34 fok is lehet ma. Este egy hideg front érkezik, záporok, zivatarok még délelőtt is lehetnek, majd napközben ismét kisüt a nap és 32 fok várható. Jó napot kívánok, Czoller Andi vagyok. Júliusban átlagosan 1%-kal voltak magasabbak az ipari termelői árak az előző év azonos időszakához képest, a belföldi értékesítés árai 2,5%, az exportárai 0,3%-kal emelkedtek, közölte a KSH. Súlyos szabálytalanságot tárt fel az állami számbevőszék a Magyar Olimpiai Bizottságnál. A szervezet 308 millió forint értékű sportruházati és formaruházati beszerzéstnél jogtalanul mellőzte a közbeszerzési eljárást. Az AS szerint ráadásul nem egyszeri esetről van szó. A MOB 2019 és 22 között több alkalommal is megkerülte a közbeszerzési szabályokat. Egy év alatt közel 56 ezer ember vett lakást otthonstarttal. Az ingatlan.com és a Magyar Nemzeti Bank adatai szerint összesen 2000 milliárd forint értékben kötöttek kedvezményes hitelszerződést. A program bejelentése után 2025 nyarán megugrott a kereslet, de az első hullám lecsengésével 2026-ban már 18%-kal csökkent az érdeklődés és az áremelkedés üteme is lelassult. Új ingyenes táplálkozási edukációs sorozatot indított közösségi oldalain a Semmelweis Egyetem. A havonta kétszer megjelenő tartalmak célja, hogy tudományos alapokon nyugvó, a mindennapokban is könnyen megvalósítható étrendi tanácsokkal segítsenek, hiteles alternatívát kínálva az interneten terjedő tévhitekkel szemben. A Semmelweis Help elérhető az egyetem Facebook és Instagram oldalán. Újraindulhat a fővárosi közfejlesztések tanácsa. A héten kerülhet a parlament elé egy törvényjavaslat, ami aktivizálná a szervezetet. A tanácsban a kormány és a fővárosi önkormányzat összehangolja majd a nagy budapesti fejlesztéseket, mint a pesti alsórakpart átépítése, vagy a különböző villamos projektek. Az orosz külügyminiszter szerint a NATO sarkvidéki tevékenysége közvetlen fenyegetést jelent. Szergej Lavrov úgy fogalmazott, növekszik az olyan incidensek kockázata, amelyek potenciálisan katasztrofális következményekkel járó fegyveres konfrontációt válthatnak ki. Lavrov szerint a nyugati országok katonai lépéseikkel párhuzamosan gazdasági és pénzügyi szankciókkal is igyekeznek akadályozni az Oroszországgal együttműködő országok és vállalatok sarkvidéki projektjeit. Villámárvíz volt a Grand Canyonban. A hirtelen áradás szombat délután érte el a Nemzeti Park legnépszerűbb túraútvonalának alsóbb szakaszait. Legalább 15 ember eltűnt, a mentő alakulatok eddig 62 embert evakuáltak a veszélyeztetett területekről. Sérültekről még nem érkezett jelentés.
0: Időjárás a Rádió Cafén.
11: Csak este érkezhetnek felhők. Holnap délelőtt a front hatására több helyen lehet zápor, zivatar, napközben azonban ismét sokat süt majd a nap. Helyenként erős lesz az északnyugati szél. Kora reggel 14-21, délután pedig 26 és 32 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Üdvözlöm a kávézóban a világ végén. Hol szeretne helyet foglalni? Tele vagyunk kilátástalan helyekkel. Pesszimista asztalainknál kizárólag félig üres poharakat szolgálunk fel. Apátia páholyunk pedig kifejezetten népszerű mostanában.
3: Köszönöm. Én inkább a kilátást választanám. Annál a kis asztalnál, ahova még odasüt az a némi reménysugár is.
0: Kávézó a világ végén. A Rádió Café útkereső magazinja minden hétfő délután 4-től 6-ig Megmenemi Márkkal és Marvinnal, akik megpróbálják kideríteni, mit kellene tenni, ha a érdeklődés hiányában mégis inkább kihagynánk az apokalipszist. Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták.
12: Na hát itt is vagyunk élőben a stúdióban, igen, ez itt a Kávézó a világ végén, 2026, augusztus 31-e van, tehát a hónap utolsó napja ez, és hát szép lassan elbúcsúzunk ettől a nyártól, szerintem nem sokan vagyunk, akik ezt nagyon síratjuk, mert hogy egy kőkemény nyár, mondanám, hogy van mögöttünk, de hát még igazából még mindig benne vagyunk, még mindig nagyon melegek vannak, még mindig se híre, se hamva az esőnek, és hát én nekem minden alkalommal a szívem összeszorul, amikor a Pilisben, az erdőben sétálok, és ahelyett, hogy ezt a csodálatos, felfrissítő élményt élném át, hogy kint vagyok az erdőbe, azt érzem, hogy hát recseg, ropog minden, és a természet szenved ebben a nagy szárazságban, és akkor az még legalább erdő, ahol azért a fák olyan környezetben élhetnek, ami hát többé-kevésbé természetes a számokra, de hát mi van azokkal a szerencsétlen élőlényekkel, azokkal a fákkal, amelyeknek itt a városban kell létezniük, és gyakorlatilag egy beton ketrecben kell megpróbálniuk ezek között a nagyon-nagyon sanyarú körülmények között élben maradniuk, ugye hát biztosan ti is láttátok már sokszor, hogy amikor mondjuk 40 fok a levegőhőmérséklet, akkor a beton az akár 70 fokos lehet, tehát süti a fákat oldalról, alulról, mindenhonnan a meleg, és hát mégis azért valamilyen módon azt látjuk, hogy azért szerencsére többé-kevésbé megmaradtak a fák, ennek nyilván nagyon sok oka van, az is, hogy gondjukat viseltük, de az is egy fontos szempont esetleg, hogy milyen módon lettek ezek a fák elültetve, és hát többek között erről fogunk beszélgetni egy olyan vendéggel, aki egyébként volt már itt a kávézóban vendég, akkor egy kicsit más terület, a komposzt és komposztálás témakör volt, de most a városi fák és a klímaálló ültetési megoldások lesznek a téma, ugyanis Szörösi Gábor a vendégem, aki nem csak az Agrofutura, hanem a Garden Futura egyik alapítója is, és most a Garden Futurás lábával van itt. Szia Gábor, üdv ismét a fedélzeten!
13: Köszönöm szépen a meghívást.
12: Köszönöm, hogy vállaltad. Mesélj egy picit, légy szíves, arról, hogy akkor hogy van ez, hogy akkor ugye van az Agrofutura, amivel a komposztálással foglalkoztok, és aztán van a Garden Futura, ez hogy oszlik meg ez a két lábatok, tehát hogy miért van szükség erre is, meg arra is?
13: Szükség azért van rá, tehát azért alakult így, mert nagyon kíváncsiak vagyunk, és nagyon innovatívak, és úgy sodort bennünket az élet, hogy ugye régóta foglalkozunk mezőgazdasággal, és ott regeneratív mezőgazdasági technológiákkal, és akkor arra mi készítettünk komposzt termékeket. Hogy az még hatékonyabb legyen, meg bioszenet gyártottunk, és 2019 környékén kerestük annak a lehetőségét, hogy hol lehetne ezeket még jó használni, és akkor ugye a városi zöld felület fenntartásról, a városi faültetésről még nem sokat tudtunk, és van nekünk egy osztrák partnerünk, aki nagyon hasonló dolgot csinál, mint mi, és ő mondta, hogy figyelj Gábor, nézd meg, menj el Bécsbe, mert ők ott kőbe ültetik a fákat, és hogy azt az anyagot szórják hozzá, a komposztot, meg a bioszenet, amit ti is gyártotok, és hogy azt szórják a kövek közé, és
12: nézd meg, hogy ezek.
13: Gyönyörűek a fák, és hogy ez nagyon jól működik. És hát mi erre nagyon nyitottak vagyunk, hogy menjünk és innovációkat keresünk, elmentünk Bécsbe, megkerestük azokat az önkormányzatnál, azokat az embereket, akik tényleg

0: Magyarországon is az a Stockholm faültetési rendszer, ami egy nagyon új megközelítése a városi építészetnek, a városi csapadékgazdálkodásnak, meg a városi növényültetésnek. És ezt megismertük, ezt a technológiát, megértettük, hogy miről szól, megértettük, hogy a magyar jogszabályi meg a klímakörnyezetben ezt így hogyan tud működni, és nagyon hamar, ezután egy évvel elültettük így az első fát, és gyakorlatilag ezen alapult, akkor alapítottuk meg a Garden Futurát, ami mára tulajdonképpen egy ilyen szivacsváros technológiai szakértő csapattá fejlődött, és hála Istennek nagyon szép, tehát egy ilyen európai léptékben is látható projektjeink vannak.
1: Akkor fölteszem az álnaív kérdést, hogy akkor ezek szerint nincs minden veszve, tehát hogy ilyen nagyon-nagyon radikális nyarak és nagyon-nagyon magas hőmérsékletek, keves csapadék mellett is van még esély arra, hogy a városokban megmaradjon a zöld, mert hogy hát hajlamos az ember azt gondolni, látom a hozzászólásokból is, hogy mind a városi zöld, mind az emberek saját kertje tekintetében van, aki azt gondolja, hogy hát itt minden elveszett, és igazából nem is érdemes már foglalkozni ezzel, és hát nem lesz itt semmi.
0: Hát nyilván soha nem adjuk föl, ez egy alapvetés, és hála Istennek ezt a világon nagyon sok helyen gondolják így. Tehát, hogy így nem kell nekünk így kitalálni, hogy ez hogy legyen, mert nálunk jólétibb országok, akik az zero carbon kibocsátás, a klimatudatos városépítészet témában 10-20-30-40 éve innoválnak, és a gyerekbetegségeken, próbálkozásokon átmentek, és nagyon stabil tudás van. Mi igazából ezeket összeszedtük, Észak-Amerika, Svájc, Németország, Ausztria, Svédország, Japánból hoztunk be tudást, és akkor ebből gyúrtuk össze, hogy mi az, amint Magyarországon életképes, és abszolút van, tehát számtalan lehetőségünk, beavatkozási pontunk van arra, hogy városi környezetben önfenntartó ökoszisztémákat, biológiai ökoszisztémákat, zöld felületeket, virágokat, cserjéket, fákat ültessünk. A nehézség valójában az benne, hogy olyan szintű paradigmaváltás ez, mint a mezőgazdaságban a konvencionális gazdálkodásról a regeneratív gazdálkodásra átállni, mondjuk mint abból átállni, hogy idáig szántottam, és ezen túl mondjuk ne szánt csak egyáltalán, sőt semmilyen talajmunkát ne végezzek, hanem direktvetéssel csak vessek-arassak. Uh-huh. Tehát valami nagyon hasonló a városban ez a fajta gondolkodásmód, tehát a hagyományos városépítészetből a szivacsváros technológiákra átállni, az egy ekkora léptékváltás, gondolkodásmódváltás, és ami különösen kihívásos a városban, hogy elképesztően sok szereplő van a városban. Tehát míg a mezőgazdaságban van a gazda, kimegy a földre, azt csinál, amit gondol, egy lényegében egy szereplős játék, addig a városban, hogy egy utcában ez a változás megtörténjen, az hát felső, tehát hogy vannak a lakók, vannak a gépjármű használók, vannak a tömegközlekedést használók, meg a gyalogosok, vannak a városépítészek, közműfejlesztők, közműtulajdonosok, közműfenntartók, önkormányzatok, ingatlanfejlesztők, vállalatok, útépítőmérnökök, útépítők,
1: a helyi kerület, a főváros.
0: Így van. Tehát, és tulajdonképpen egy ponton ezt a sok szereplőt egy új tudásszintre és egy új kommunikációs platformra kéne hozni ahhoz, hogy ez a változás megtörténjen. És hála Istennek ez abszolút nem egy lehetetlen küldetés, mert így a számok igazolják, hogy ugye 2021 májusában ültettük az első fát Stockholm módszerrel a 11. kerületben a Bartók Béla út 57 szám alatt, és most már így az ezredik fa környékén tartunk Budapesten, csak Budapesten.
1: menjünk majd abba

0: bele, hogy igen, pontosan mit jelent ez a Stockholm ültetési módszer, de a szivacsvárosokat említetted már, tehát talán onnan induljunk el, hogy mit jelent ez a szivacsváros koncepció, és miért fontos ez most, főleg úgy, hogy hát gyakorlatilag csapadék alig esik, miért van a szükség szivacsra?
1: A szivacsváros az egy problémára adott válasz. A probléma az, hogy ahogyan a városokat építettük idáig, az bizonyos környezeti tényezőkre arra volt kitalálva, hogy nem túl magas, tehát hogy ez egy kellemes klíma, amin élünk. És hogy az ember jóléte a városban az arról szól, hogyha megnyitom a csapot, folyjon a víz, ha fölkapcsolom a villanyt, akkor legyen áram, hogyha bekapcsolom a fűtést, akkor azonnal menjen a fűtés. Tehát hogy erre találtuk ki az elmúlt jó pár évtizedben, lettek autóink, legyen ki, mindig le tudja parkolni a ház előtt, még a belvárosban is, tehát hogy ez volt a jólétnek, és ennek rendeltük alá a városépítészetet. És ez nyilván megváltozott az elmúlt évtizedekben, csak az a gond ezzel a városépítészettel, hogy elképesztően mesterséges, és nincsen benne rugalmasság. És ahhoz, ugye a természet úgy tudja ezeket a szélsőséges időjárási elemeket lekezelni, túl forró, túl hideg, túl száraz, túl nedves, túl magas az UV, ez mindezt a változót, hogy van benne diverzitás, van benne rugalmasság, tud alkalmazkodni, mert egy élő rendszer. De ahogy most felépítettük a várost, a beton, az üveg, az aszfalt, a merev csövek, a minden. Ezek sajnos nem csak arról van szó, hogy rugalmatlanak, tehát nem tudnak alkalmazkodni a helyzethez, hanem még a negatív hatásokat fel is erősítik. Tehát pont a rossz irányba tolják el a városi életet.
0: Mire gondolsz, mondj egy példát?
1: Nagyon sok betont használunk, nagyon sok aszfaltot használunk, nagyon sok kemény burkolatot használunk, és ez felforrósítja a nap, akkumulálja, mint egy akkumulátor magába zárja ezt a hőmérsékletet, és az éjszaka ahelyett, hogy kihűlne, ahelyett folyamatosan ontja magából a hőmérsékletet, a magas hőmérsékletet, és mire reggel megint megsüti a nap, még mindig meleg. Tehát indirekt módon visszafűti a várost az éjszakai időszakban, plusz forrón várja a másnap reggel a napsütést, és még jobban emeli a hőmérsékletet, szárítja a külső környezetet. És gyakorlatilag, most mondok még egy példát, ami a városi fáknál különösen nehéz, nagyon sok üvegfeletet használunk. Ugye nagy ablakok vannak, nagy irodaházak, nagy ablakokkal, ugye ez a modern építészet. Gondoljunk bele, hogy mekkora ablaka volt mondjuk 100 évvel ezelőtt egy polgári háznak, jóval kisebb, magasabb, keskenyebb, vékonyabb. Ez ugye megváltozott, mert hogy ugye ki akarunk látni, és egyszer csak megjelent a magas UV. Régen, pár évtizeddel ezelőtt mondjuk volt egy hónapban 3 nap, amikor magas volt az UV. Most meg minden héten van 3-4 nap, amikor nagyon magas az UV, és ez ráverődik ezekre az üvegfelületekre, ami visszaveri, és gyakorlatilag ugyanaz történik, mint hogyha én egy nagyítóval fölnagyítanám a napsugarakat, és ezzel perzselek egy felületet. Ugye ez gyerekkorában ezt mindenki csinálta. És azok az utcák, ahol a két fasor van, ahol a déli nap süti ezeket az üvegfal homlokzatokat, ott a visszaverődő fény egyszerűen elperzseli a növényeket. Szó szerint elperzseli a növényeket. És ugye ez egy városépítési dolog, tehát az anyaghasználat, ahogyan használjuk a várost, ahogy építettük, az negatív hatása van. És ugye itt tulajdonképpen a legfontosabb elem mindezek közül, ezt 2020-ban szerintem az óvodás kortól a legidősebb korig, az a víz és a csapadék. És a város arra lett kitalálva, hogy a csapadék az egy veszélyforrás. A csapadékot azt el kell vezetni, minden utca úgy van meglejtetve, hogy a víz összefolyik egy csatorna összefolyóba, ahonnan a csöveken keresztül két irányba megy, az egyik vagy a Duna, ahonnan meg tudjuk, hogy ugye most már ezt is megtanultuk, hogy nem vezetjük ki a vizet a folyóból, hanem elhagyja az országot, vagy pedig a szennyvíztisztító telep. Az még talán rosszabb. mint a Duna.
0: Mert hogy keveredik a szennyvízzel az esővíz.
1: Keveredik a szennyvízzel, igen, és hát ilyenkor, amikor nagy eső van, akkor a szennyvíztisztító telepen nem jó dolgozni. Tehát, hogy ott világvége helyzet van.
0: Hát meg abszurd, hogy van egy fantasztikus anyagunk, mint az esővíz, ami tudjuk, hogy a lehető legjobb mindennek, és azt összekeverjük.
1: Módszeresen összegyűjtjük, és kivezetjük a térből.
0: Igen.
1: És ez nem csak az a baj, hogy akkor frissen nem érkezik be a növényekhez, meg a talajba, hanem gyakorlatilag a városok alatti talajvíz készletet azt le is csökkentjük, kiszárítjuk, aminek két súlyos következménye van.
0: Mert hogy nem tud leszivárogni a víz.
1: Nem tud leszivárogni, mert nincsen pótlás. Uh-huh. Tehát nincsen vízpótlás, mert ugye felülről csatornákban kivezetjük. És akkor az egyik probléma az, hogy az idős fák, amik 50-60-70-80 évvel ezelőtt ültettek, azok is kezdenek kiszáradni, mert már annyira lesüllyed a városban a talajvízszint, hogy már ezek a nagyon idős fák sem kapnak csapadékot. Ugye a 2022-es aszálynál ennek lehetett látni az előjelét, és 23-ban pedig tömegesen vidéken, ahogy mentünk az utak mellett, nagyon tömegesen pusztultak ki a fák a talajvízcsökkenés miatt. És ennél talán még drámaibb így az emberi élet szempontjából a vízbázisoknak az eltűnése. Tehát, hogy nagyon sok önkormányzati területen a vízbázis az, ugye miért ott van a város, ahol van a város, mert vagy ott volt közlekedési útvonal, vagy ott tudtam élelmiszert termelni, de ami mindegyikben egyforma, hogy ott van édesvíz, és tudok jó minőségű ivóvizet inni, és nagyon sok városban, önkormányzatnál, településen ez a bázis is csökken. És ez most, és ez így tényleg egy abszolút komoly gond.
0: Látjuk, érezzük, konkrétan érezzük a bőrünkön. Ez a szivacsváros koncepció hogyan tud akkor ezen változtatni? Mert most itt felsoroltál egy csomó ilyen dolgot, oké, a beton
1: ez
0: ott
1: a
0: van. Igen, ott van a sok üveg, tehát hogy tudunk ezen változtatni, anélkül, hogy a városainkat újraépítenénk teljesen?
1: Hát anélkül sehogy.
0: Tehát akkor újra kell építeni.
1: Nem újra kell építeni, tehát hogy be kell avatkozni, igen. Azért fontos ezeket felsorolni, mert anélkül, hogy ha nem ismerjük a problémát, akkor rossz választ fogunk ráadni. És megint elköltjük a pénzt, megint eltelik az idő, és nem fog működni a dolog. Úgyhogy a szivacsváros az olyan zöld, kék, szürke infrastruktúrális technológiák, amik természetalapú megoldásokkal dolgoznak, és majd néhány szóval elmondom, hogy akkor ez így mit jelent, és a céljuk az, hogy a csapadékot helyben tartsák, és lehetőleg növényekkel hasznosítsák. Úgy, hogy közben tulajdonképpen a városnak azokat a kvázi, most időzőjel mutatok, vívmányai, amitől jól érezzük magunkat, hogy nem kell sárban járni, tudok autóval járni, tudok tömegközlekedni, mennyi tovább csapot folyik a víz, tehát hogy ezek nem változnak. Tehát olyan megoldásokra van szükség, amik tulajdonképpen tehát hozzá kell nyúlni a városhoz, kell bontani, de nyilván nem az épületeket, tehát nem az alapstruktúrát. Tehát olyan megoldásokra van szükség, amik integrálhatóak ebbe a városi szövetbe, és akkor ez a szivacsváros, ez ezeknek a módszereknek a gyűjteménye, amiből mindig azt választjuk ki, ami az adott helyszínre legjobban passzol. És akkor csak, hogy néhány technológiákat, hogy felsorolja, tehát hogy konkrétan mik tartoznak bele ebbe a portfólióba, ebbe a technológiai portfólióba, ugyan vannak a zöldtetők, ugye ez az első pont, ahol be tudunk alkalmazkodni a városra leúló csapatékban. A zöldtetőkből most már vannak úgynevezett zöld-kék tetők. A zöld-kék része az azt jelenti, hogy föltorlasztja a tető a vizet, és meghatározott liter per szekundum per hektár mennyiségben engedi le a tetőről a csapadékot, a csatorna, és ezzel egyrészt több időt tölt a víz a tetőn, nagyobb a párolgás, és tudjuk, hogy a hősziget hatás meg a forróságnak valójában az ellenszere az a párolgás, mert a víz fogja elvonni a hőt. A másik pedig, hogy tehermentesíti a csatorna rendszert, mert nem egyszer rázúdul az összes víz, hanem szépen leadagolja, ha még. És akkor ennek a következő lépése, leírunk az utcaszintre, ott van ez a bizonyos tokonfa ültetési rendszer, amit ott használunk, ahol burkolni akarunk, tehát akkor vissza akarunk burkolni, ahol parkolót akarunk, járdát akarunk, úttestet akarunk, stb. Vannak az esőkertek, annak is van három fajtája, van a száraz esőkert, a nedves esőkert, meg a Stockholm rendszerű esőkert. Aztán vannak tulajdonképpen a zöld falak, és a zöld falak kombinálhatóak a Stockholm rendszerrel, tehát hogy ez is egyébként egy nagyon jó megoldás. Aztán vannak az úgynevezett, hát ezeket ilyen szép magyarsággal ilyen szádzoknak hívjuk, ezek ilyen olyan árkok, tulajdonképpen egy speciális árok. Tehát, hogyha kívülről ránézek, akkor nem látok semmi különbséget, ez egy árok, de valójában azért ott az árok alján, meg az árok partján vannak bizonyos ültető közegek betéve, hogy ezek ilyen mérnöki módon tudjanak működni. És aztán tulajdonképpen a rendszernek így a legegyszerűbb része az tényleg a hagyományos árok. Tehát, hogy az, amit így az utcában fut egy árok, és akár lehet egy olyan terület is a szivacsváros része, ami természetalapú megoldás, amit időről időre elönt a víz.
0: Na, folytassuk innen, és a kicsit akkor boncolgatjuk, hogy ezek hogy működnek ezek a technológiák, de el kell menjünk egy kis zenére meg reklámra.

0: Még ne menjetek el, a szünet után folytatódik a Kávézó a világ végén. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A filmkritikus az, akinek ha tetszik egy film, jobb, ha meg se nézed. A filmkritikus az, aki nem bírja a kritikát. A filmkritikus az, akit lefizet a forgalmazó. Filmszerész. A Rádió Café filmes műsora minden csütörtökön délután 2-kor. Benne szinte minden, amit az agy mozgóképnek érzékel. Kovács Gellérttel és Urbán Szabolcsal.
1: Hát ezt te jobban csinálod.
2: Gyere.
1: Megmondtuk előre Kapitány Ivánnal.
2: És Hevér Gáborral. Megmondtuk előre.
1: Még egyszer.
2: Megmondtuk előre Kapitány Ivánnal.
1: És Hevér Gáborral. Szerencsére sokat dolgozunk.
2: Viszont alig van időnk beszélgetni.
1: Ezért hetente beülünk ide a stúdióba.
2: És végre jót dumálunk egymással.
1: És azokkal, akikre már régóta kíváncsiak vagyunk. Filmről.
2: Tévéről.
1: Színházról.
2: Művészetről.
1: Kulturáltan.
2: Vagy nem.
0: Kulturált fecsegés a kultúráról, kultikus figurákkal. Minden csütörtökön délután 5-kor a Rádió Cafén.
2: Jó, kitaláltuk, nem?
1: De. Még egyszer csináljuk meg ezt.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Emlékszel még a budapesti atlétikai VB-re? Újra nagyot álmodtunk! Atlétikai világdöntő Budapesten! Nincsenek előfutamok, csak elődöntők és döntők! Gyémántliga győztesek, világ és olimpiai bajnokok csapnak össze! Csak egy abszolút bajnok lehet! Vedd meg a jegyed és szurkolj a magyaroknak! Atlétikai világdöntő Budapesten szeptember 11 és 13 között!
4: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor. 10 éves Magyarország legnagyobb független zenekiadói vására, az Independent Label Fair. Gyere és hallgass rá 2026-ban is a legizgalmasabb hazai kiadók legújabb kiadványaira a Magyar Zeneházában. Ünnepeljük együtt a legújabb magyar zenéket. Egész nap színes programok várnak. Válogass több ezer hanglemez, kazetta és CD közül. Bólogass egy koncerten vagy DJ seten. Merülj el a hanglemezvágás rejtelmeiben, vagy ismerd meg a 2000-es évek partijainak világát egy tárlatvezetésen. Independent Label Fair. Szeptember 12-én a Magyar Zeneházában. Az Audio-Technika támogatásával. További infók az ilf.hu oldalán.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: nem mertem rábeszélni a Blaze végére, de lehetett volna, ahogy mondhattam volna, hogy ez itt a kávézó a világ végén, és még mindig Szülösi Gábor a vendégem, aki a Garden Futura alapítójaként van itt. Ők egy olyan cég, akik a városban próbálják meg átalakítani azt, ahogy növényeket ültetünk, ahogy kialakítjuk az esővíz elvezetést, és a szivacsváros technológiákat próbálják alkalmazni, és így a reklám előtt és a zene előtt ott hagytuk abba, hogy igen, Gábor vázolta, hogy milyen technológiák vannak ebben a szivacsváros megoldásban, de még egy picit akkor ezt így egy feszegessük, hogy akkor hol van, mondtad, hogy bejártátok a világot, sok helyről gyűjtöttetek jó példákat, hol van esetleg olyan város már a világban, ahol ezt viszonylag széles körben alkalmaz, ahol már mondjuk szivacsvárosnak lehet nevezni egy várost?
1: Szerintem olyan, ami kompletten szivacsvárosnak lehet nevezni, az talán úgy nincsen, de városnegyedek és nagy kiterjedésű részek azok igen. Hogyha már így Stockholmnál tartottunk, ugye ők 2000-ben indították el a 25 éves zero carbon programjukat, tehát hogy 25-re klímasemlegessé válik a város, meg is történt. És
0: ez mit jelent? Az, hogy klímasemlegessé válik a város, tehát maga a városi infrastruktúra nem bocsájt, tehát hogy amennyi széndioxidot kibocsát, annyit megköt, tehát hogy tud egy város net zero lenni?
1: Hűha, hát ez egy jó kérdés, kevés tudásom van erről így kompletten, de a városépítészetben, tehát a városban használt építőanyagok, a városban használt energiahordozóknak a forrása, a felhasználása, a megújuló energiáknak a használata, a hulladékgazdálkodási rendszer, ugye egy jelentős tényező a közlekedés, a tömegközlekedési rendszernek a felépítése. Azt, hogy hogyan építik fel úgy a város szerkezetet, hogy a lakónegyedektől az iroda és ipari negyedek milyen távolságban legyenek, az agglomeráció beközlekedése a városba, tulajdonképpen ez mind hozzájárul. Ugye ezek a városok, csak hogy így érzékeltessem, ma már egy építőipari kivitelezésnél, egy anyagbeszerzésnél fel kell tüntetni az adott anyagnak a karbon lábnyomát, és az árral egyenértékű pontszámot ad a karbon lábnyomára, és a csomagoláson például egy csatorna csőnek a csomagolásán fel van tüntetve, kötelező feltüntetni például a Dán piacon, hogy akkor mennyi a karbon lábnyoma a gyártás során.
0: Nagyon
1: és
0: jó.
1: Akkor ezek így összeadódnak.
0: Uh-huh.
1: És ugye ők vezették be ezt azt a faültetési rendszer, ez a Stockholm faültetési rendszert, amiben tulajdonképpen az éves csapadék 100%-át helyben tudják tartani, köveket használnak, és 2002-ben volt az első tesztültetés, 2015 végére már több utca volt, ugye egy 5 milliós városról beszélünk, több utca volt 14 év alatt ezzel a módszerrel ültetve, mint nem, és 2025-re ez egy ilyen 80%-os. Tehát, hogy egészen magas ez a szám. Ők teljesen természetes módon a fát ültetnek, ezt a módszert használják.
0: Az, hogy kövekbe ültetnek, ez pontosan mit jelentett, Léci? Írd le, mert hát mi laikusok azt úgy tudjuk, hogy ásunk egy gödröt, és a földbe ültetünk fát, tehát, hogy az, hogy kövek közé ültetik, ez miért jó?
1: Ugye a városban, hogyha belenézünk egy utcában, akkor ott van egy homlokzat, járda, parkoló, abban van a zöldsáv, abban ültetjük a fát, úttest, és így tovább. És ahhoz, hogy ezeknek a különböző sávoknak az építésnél különböző anyagokat használunk. És a járda, meg a parkoló, meg az úttest alá, amit alépítményként építünk, amit odahordunk, és aztán jól ledöngölik, és aztán arra a tetejére tesznek vagy aszfaltot, vagy követ, vagy valami mellett, vagy burkolatot, Abban az anyag, amit használnak, az általában egy 0,90-es zúzott kő, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy az egészen poros résztől a 9 centi méretű kőig vegyesen minden benne van. És akkor ennek az az alapvetése, hogy ettől lesz az út stabil. Ettől nem fog majd hullámosodni a felszín, meg ettől nem fog majd szétnyomódni az út, ugye jönnek rá az autók, és hogy ettől lesz statikailag stabil. És ebből van tulajdonképpen az utcának az alépítménye fölépítve. Ezzel az anyaggal az a baj, hogy ez nem fogad be sem vizet, sem levegőt. Tehát ez egy teljesen tömör rész, és amikor kijelölünk egy fahelyet, hogy oda beültetnék egy fát, akkor annak hagyunk egy ültető gödröt, egy lyukat, amiben teszünk valamilyen földet, beleültetjük a fát. És amikor a fa gyökere kinövi ezt az ültető gödröt, tehát a gyökereivel eléri ezeket a határokat, egy ilyen 2-3-5 év alatt, attól függ, hogy mekkora a gödör, találkozik egy olyan anyaggal, ezzel a bizonyos alépítménnyel, amiben képtelen behatolni.
0: Tehát körül van zárva.
1: Körül van zárva, igen, be van börtönözve a fa, és ezt még ugye maga a talaj, tehát hogy amiben beleültetjük a fát, ugye ahogy ideig csináltuk, az tulajdonképpen az a föld, mint amit a természetben is ismerünk, amiben van homok, meg agyag, meg iszap, meg valamennyi szerves anyag, ez a jó fekete föld, ahogy ezt szeretjük. Csak hogy ez a fekete föld, ez nem erre lett kitalálva. Tehát a természet, ahogy ezt intézte, az arra lett kitalálva ez a föld, hogy van egy nagy mezőm, meg erdőm, meg szabad földem, ahol lehullik a csapadék, és akkor annak úgy nagyjából annyit kell befogadnia, mint amennyi éppen ráhullik. És akkor itt beérkezünk a városba, és akkor ebbe a gödörbe betesszük ezt a talajt, amire egyrészt nagyon sok városi szennyeződés éri. Tehát oda pisilnek a kutyák, rátámasztjuk a biciklit, oda dobjuk a csikket, a levegő szennyeződésből ráhullik a sok toxikus anyag, oda pöfög rá az autó, a téli sózásnál belecsapódik a sóslé, még esetleg talán rá is hullik a víz, és tulajdonképpen ez a talaj teljesen tönkre megy. Leiszapolódik.
0: Hát meg nincs lehetőség megújulni sem, hát nincs semmi szerves anyag visszapótlás.
1: Éve, nincs szerves anyag, meg nem ássák föl, meg tehát nem, tulajdonképpen nem történik vele semmi, és ez a tönkre megy. Tehát, hogy egyrészt van egy tér, amit nem tud befogadni a gyökér, mert nem tud kiszabadulni ebből. Másrésztről meg van egy alapközeg, ami meg nagyon hamar tönkre megy. És akkor mi erre a megoldás? Tehát hogyan tudom összehozni az útépítésnek, meg a járdaépítésnek az igényét, a statikai igényét a növény biológiai szükségleteivel. Ugye ez idáig baromira nem érdekelt senkit. Az egy mérnöki megoldás volt, a fa az ott van a gödörbe, el van intézve, itt meg az útépítő utat épít. De közben meg a növények túlélésének a záloga az az, hogy mekkora gyökeret tud növeszteni. Ahogy most építünk várost, nagyon-nagyon pici gyökeret tud növeszteni, a fák átlagos életkora ezért 10-15 év kipusztulnak.
0: Mondjuk a 200 helyett. 150-200.
1: Hogyan mert tudom, tudni kell, más,
0: hogy,
1: igen?
0: Mert hogy esetleg, ha valaki nincs ezzel tisztában, hogy mondjuk egy egészséges fa gyökérzete, az akár jóval nagyobb, még kétszerese is lehet a lombkorona méretének. Van, tehát, van. Hogy ez egészséges módon így néz ki egy fa, itt pedig, hát ahogy elmondtad, egy kétszer-ké, vagy másfél méteres kis ketrecbe kell ott senyvedni azoknak a gyökereknek.
1: Így van. Lehet, hogy a gyökér adja a fának a stabilitását, a tápanyagfelvételét, a vízfelvételét, egyáltalán a mikrobiommal, a talaj mikrobiológiájával a kapcsolatot. És hogyha, és tulajdonképpen a kulcs az, hogy hogyan tudok olyan körülményeket teremteni a városban a növényeknek, hogy nagy gyökeret tudjanak növeszteni, miközben járdát is tudok építeni, meg utat is, meg parkolót is. És a megoldás az, hogy változtatok azon a kő frakció méreten, mint amelő iráig építették az utat. Uh-huh. És ehelyett az úgynevezett 0,90-es zúzott kő helyett, amiben poros részek is vannak, ahogy a bányából ugye a poros rész is kijön, elkezdek úgynevezett osztályozott zúzott köveket használni, aminknek a mérete mondjuk a legkisebb méret az olyan 6 centi, a legnagyobb meg olyan 10-11 centi. Tehát olyan öklömnyi uh-huh. kövekből, amiben nincsen poros rész. ugyanabba a bányába megy, ugyanaz az autó, ugyanazt a mennyiséget hozza el, csak egy olyan szemlélettel kiválasztott anyagot hozunk el, amiben a növény biológiai igényeit is figyelembe vesszük. Na ez az igazi paradigmaváltás. Tehát, hogy amikor mérnököknek el kell gondolkodni azon, hogy a fizika mellett itt van a biológia.
0: Hát igen, meg hogy élő lények, tehát hogy nagyon sok mindenki számára igen. A fa az egy ilyen elem, ami ott van a kert, vagy a városban, igen. És akkor így van a bizonyos, nem tudom, körülmények, amiket biztosítani kell, de nem gondolunk úgy rá, mint egy élő lényre, aminek ott kell élnie és léteznie.
1: Nem, és abszolút vakuk is vagyunk egyébként így a fákra, csak egy nagyon gyors sztori, hogy a növényvakság, hogy a prezentációnkon szoktunk egy olyan képet felmutatni, amin logókat teszünk föl, McDonald's, Nike, stb. Tehát ilyen nagy márkáknak a logóit. Mindenki kapásból mondja, hogy melyik logó az, aznak milyen céghez tartozik, és aztán fölteszünk néhány falevélről fotót, hogy akkor a bükk, meg a tölgy, meg nem tudom, és fogalmunk sincs róla. És ez a városban ez
0: milyen szomorú, igen.
1: Igen, tehát hogy abszolút növényvakságban élünk. Szóval visszatérve, tehát hozunk egy osztályozó zúzott követ, és azt tudjuk ezzel megcsinálni, hogy azt az ültető gödröt, ami idáig csak picike volt az építési anyagok miatt, egyszer csak ki tudom terjeszteni, mert a fának a gyökérzónája, a fának az ültető közege, az ugyanaz lesz, mint az úttestnek, meg a járdának, meg a parkolónak az alépítménye. Mm-hmm.
0: Mert hogy be tud ezek közé, a nagy kövek közé be tudnak hatolni a gyökerek?
1: Abszolút. Minden, sokan jártunk már Szikláshegységben, Köves, akár itt a Budai hegységben is, és látjuk, hogy lehetetlen helyekről nőnek ki fák.
0: Mm. Tehát nem feltétlenül kell neki az a fajta fekete föld, fekete talaj, amiben gondolkodunk, hanem ebben a sziklás közegben is tud működni
1: így
0: akkor
1: van,
0: ez a fa.
1: Mert a kulcs dolog, amire a svédek rájöttek, hogy a fáknak növény élettani szempontból nem a tápanyag, meg nem a víz a legfontosabb, hanem az oxigén, a pórustér. Azért, mert elképesztő tempóban tud ugye a fa alapvetően a testét a levegőből fotoszintézissel, széndioxid megkötéssel építi föl. Tehát ez, amiből a fa tömege 99,9%-ban áll. Csak a maradékot kell neki a talajból összeszedni, míg a levegőből tud mást is. Nyilván ezek a kövek önmagában még csak fizika. És itt jön az a része, hogy van egy úgynevezett talajaktivátor nevű anyag, ami komposztnak és bioszínnek, növényi színnek a keveréke, és ez az, amit beszórunk a kövek közé. És ez a bioszín fogja adni a kémiát, tehát a tápelemeket, meg ez fogja adni a mikrobiológiát. Tehát tulajdonképpen ebbe az ültetőközegbe a kövek közé fizika, kémia, biológia jelen van, és ezt az egészet, ezt imádják a fák. Mert itt mindig van hely, mindig van oxigén, és ezek közé, a kövek közé a felszínről nagy mennyiségű vizet be tudok vezetni. Tehát egy köbméternyi ilyen anyagba 300-400 liternyi víz elfér. Tehát azt tudom csinálni, hogy egy utcában, ahol nagyon nagy leburkolt területek vannak, ugye az útes járda, tető, parkoló, erről a vizet össze tudom gyűjteni koncentráltan ebbe az ültető közegbe, mert van hely, ahol elfér. Egy hagyományos talajban nem férne el. De a kövek közé befér, és ott van emellé a mikrobiológia, meg a tápanyag, meg az oxigén, és elképesztő tempóban növesztenek a fák gyökeret ezekben az ültető közegekben. Ki tudom terjeszteni, van is neki helye, tehát már nem csak abban a lyukban van, hanem nagyjából úgy számolunk ezzel a módszerrel, hogy egy fára olyan 12-20 négyzetméternyi helyet számolunk, ami átvált olyan 8-15 köbméter. Annyi helyet biztosítunk.
0: Ez nagyon nem mindegy.
1: Ugye egy szabvány szerinti ültető gödör az 2,2 köbméter. Az nagyjából egy 5 évre elegendő egy fának. Mi meg így ezzel a technológiával tudunk adni a következő 20-25 évre előre elég helyet, és aztán utána már meg kell oldania. Tehát, hogy ott utána nincs mese, addigra, de ugye az már egy nagy stramfa, nem egy ilyen vékony kis szerencsétlen, nem tudom, pár centi kerületű kis lomkronás fa, hanem az már egy fiatal korban lévő 18-20 éves fiatalnak
0: megfelelő. Egy serdülő fa.
1: Akinek már meg kell tudni állni a saját lábán.
0: És akkor már azért megáll a lábán, akkor már azért beállott egy valamilyen ökológiai egyensúly.
1: Így van, mert addigra már akkora felületű gyökeret növeszt, olyan mennyiségű hajszálgyökér, fűgyökér járja át ezt az egész ültetőközeget, hogy ez egy nagyon stabil, erős alap. Én nagyon szeretem az emberi példákat ugye a mi életünkből, tehát egy olyan gyerek, akit gondoskodtak, szeretetben neveltek, megkapta a megfelelő tudást, érzelmi stabilitást, tehát nagyon jó szociális hátteret kapott, abból egy egészséges felnőtt lesz, aki egészséges szülőként fog tudni viselkedni. De egy olyan ember, aki mindig mindent megvontak tőle, mindig szűkösségben kellett élnie, mindig alig volt valamiből valami, szűk volt a hely, nem tudott kiterebélyesedni, nem tudott, annak nagyon nehéz felnőtt kor van, és ez pont így van az élővilágban is a fákkal.
0: És ez most már értem akkor, hogy ezeket a nagy köveket használjátok, ez akkor alépítményként ott van, ebben tudnak terjedni a gyökerek, de mi a helyzet a közművekkel? Mert ugye ez szokott lenni a probléma, hogy oké, itt van, de hát itt annyiféle közmű van, a villanyvezetéktől, az interneten át, a gáz, tehát hogy az hogy kerül, hogy épül itt be ebbe a képbe?
1: Hát sajnos a növényeknek az ős ellensége ebben az egész rendszerben az a közműrendszer. Közműveknek a csöve, csőhálózata, aminek nem kéne így lennie. Ugye van egy nagyon rossz tapasztalat a közműhálózatok fenntartóinak a fákkal. Mert hogy azt tapasztalták az elmúlt jó pár évtizedben, hogy ahol van közműhálózat, a csövek mentén előbb-utóbb megjelennek a gyökerek. És azt nem is az van, hogy tönkreteszik a csöveket, hanem amikor ők probléma van, és oda jönnek és feltárják az utat, és ugye nekik azonnal havária van mindig, mennek, akkor tulajdonképpen azt mondják, hogy tönkreteszik a fát, meg útban van a fa. Inkább attól félnek, hogy útban van a fa. Ennek az az oka, hogy úgy alkalmazkodtak a növények, a fák ezekhez a nagyon nehéz városi körülményekhez. Ugye a fa keresi a helyet, az oxigént. És a legtöbb fa előbb-utóbb azért ebből a gödörből valahogy kitör úgy, hogy egy nagy vastag szállító gyökeret növeszt, amiben beletesz minden energiát, és az így tör, megy előre. És hol van a legoxigénben gazdabb, lazább talaj a föld alatt? A közmű csövek környékén, mert a közmű csöveket az ágyazó homokba tesszük, meg ágyazó zúzalékba, ami laza. És hova megy a gyökér? Kiszagolja a laza területre, oda megy, ahol a közmű csatorna van. És az van a közmű szolgáltató fejében, hogy ez egy törvényszerűség, hogy ez így legyen. És az a megfigyelés ebben az alternatív rendszerben, mondjuk a Stockholm módszerben, hogy nincsen szüksége a fának arra, hogy egy fő gyökeret, szárító gyökeret növesszen, hanem ebben a köves rendszerben szanaszét tud nőni, és már közel sincsen akkora probléma a közművezetékekkel, mint korábban. A valódi gond egyébként az jogszabályi probléma. Ma a jogszabályok a közműhálózatnak a jogait törvényben védi. Tehát, hogy egy közmű csőnek, egy vízcsőnek, egy áramcsőnek, egy gázcsőnek milyen védőtávolsága van, tehát mi az a legközelebbi pont, ahova én növényt tudok ültetni, az törvény védi.
0: Innen muszáj, hogy folytatjuk, mert az minket is törvény kötelez arra, hogy menjen egy hírblokk, úgyhogy ne feledd szabad, és folytassuk innen. Köszönöm.
2: Még ne menjetek el, a szünet után folytatódik a Kávézó a világ végén. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A hősök. akik még 30 kiló lemezzel mentek buliba. This guy is a professional. Akik nem ijednek meg, ha letesznek eléjük két igazi lemezjátszót. Going after him could be very dangerous. Akik a beatmixet még ma sem a gépre bízzák. It takes place in ancient Japan. A négy szamuráj visszatért a rádiókaféra.
3: Yo, what the hell are you?
2: Rob, Marvin, Infragandhi és Cyborg Templar. A sokat látott harcosok, akik még ma is kimernek állni puszta kézzel. Long Track. Egy órás klasszikus mix minden szombat este 11-től éjfélig. This is a substance of the way of the samurai. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
4: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az önmunkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
5: Szegeden négy napra találkozik a kifinomult gasztronómia, a kultúra és a prémium italok világa. Látványfőzések, minikurzusok, gasztronómiai különlegességek, válogatott dzsinek és karakteres rum ritkaságok. Márka nagykövetek, exkluzív múzeumi kóstolók és nívós zenei produkciók. Szeptember 3 és 6 között a 4. Gin és Rum Gasztrofesztivál Szeged szívében a Móra Ferenc Múzeum előtt. Legyél részese Szeged egyik legkülönlegesebb fesztivál élményének. Kedvezmény és pohárbelépők a ginésroomfest.hu oldalon.
6: Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án. A Pagony 25. szülinapi bulián a Dürer kertben. Congratulations! Egész napos programsorozattal várunk. Velünk lesz Grillus Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerzők, illusztrátorok. Jegyek már kaphatók a pagony.hu/programok oldalon.
4: Fischer Iván és a Budapesti Fesztivál Zenekar újra nagyszabású szabadtéri koncerttel ajándékozza meg Budapestet. Szeptember 12-én este 6:30-tól zenével telik meg a Hősök tere. Schubert, Arvo Pärt és Prokofjev meseszerű dallamai várják a gyerekeket és a felnőtteket, és most először a BFZ gyerekkórusa is megszólal. Jöjjön ki a térre az egész család, és ünnepeljük együtt a zene örömét. További információ bfz.hu.
7: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádiókafé. Van barátod!
2: Reklámot hallottatok a Rádiókafén.
8: Dzsungel ez a város. Elkísérlek.
2: Közlekedési információk a Rádiókafén.
9: Jó napot kívánok! Budapesten baleset nehezíti a közlekedést az Egér úton kifelé a Balatoni út előtt a belső sávban. Szintén baleset okoz fennakadást a Hungária körúton a Rákóczi híd felé a Hős utcánál a középső sávban, és a Margit körúton a Margit híd felé a Bem József utca előtt a külső sávban. Csepelen a második Rákóczi-Ferenc úton a Szilvafa utca közelében lezárták a félútpályát, mert vízvezetéket javítanak. A váltakozó irányú forgalmat jelzőlámpa irányítja. Torlódik ezért a kocsisor kifelé az Erdősor utcától, az érintett BKK járatok megnövekedett menetidővel közlekednek a külső végállomásuk felé. Erős a forgalom a Bajcsi-Zsilinszky úton és az Andrássy úton az Erzsébet tér előtt, a Károly körúton az Asztória felé, a Pesti alsó rakparton a Szent István parktól az Országházig, a Közraktár utcában befelé a Petőfi hídtól, valamint a Hungária körgyűrűn és a Nagy körúton a nagyobb csomópontoknál. Lassú haladása a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttól, az Alkotás utcában befelé a Déli pályaudvarnál és tovább a Krisztina körúton a Vérmező útig, a Szélkámán tér környékén, illetve a Budai alsó rakparton a Petőfi hídtól a Szabadság hídig. Kovács Botond, BKK Info.
10: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
11: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 980 980.
2: Memory. Hírek következnek a Rádió Cafén.
12: Kötelező holnaptól a nyugtaadás. Megkéseltek két fiatal Debrecenben, gyémánt nyakláncot loptak el Bécsből, a mikrofonnál Gál Ildikó. Holnaptól elindul a kötelező nyugtaadatszolgáltatás. A papíron és számítógéppel kiállított nyugtákról is adatot kell nyújtani a NAV-nak. A legegyszerűbb megoldás az e-pénztárgép, amelynek alkalmazásával a nyugta pillanatok alatt elkészül, az adatszolgáltatás és megőrzés pedig automatikus. A NAV azt írta, most a gyakorlati segítségre helyezi a hangsúlyt, ezért az év végéig nem bírságolnak, ha hiba csúszik a vállalkozások teljesítésébe. Minden megvizsgált tanszer megfelelt a biztonsági előírásoknak. A Fogyasztóvédelmi Hatóság toltartókat, ceruzadíszeket, zsírkrétákat és gyurmákat ellenőrzött, és egyik termékben sem találtak egészségre veszélyes anyagot, mondta rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
3: A gyurmákat és a zsírkrétát tekintetében azt nézzük, hogy nehéz fémeket tartalmaznak, tehát például olmot, kadmiumot vagy redet, míg a PVC alapú műanyagtoltartó, PVC alapú ceruza és toldékvízítők esetében a ftalát tartalmaz vizsgáltuk. A ftalát egy lágyító szer, műanyag gyártása során szokták alkalmazni, de egészségileg káros lehet és veszélyes lehet a fogyasztókra nézve, ezért unió szerte tiltva vannak. Jó hír a szülők számára, hogy az NKFH laboratóriumában ellenőrzött összes termék megfelelt unió szigorú termékbiztonsági szabályoknak.
12: Meghalt a debreceni késelés egyik áldozata. A 23 éves fiatal a kórházban hunyt el. Őt és barátját egy 64 éves hajléktalan szúrta le a múzeum kertjében, miután rászóltak, hogy ne bántson egy nőt. Az elmenekült tettest két órával később elfogták a rendőrök. A letartóztatásáról a hét elején dönt a bíróság. A másik megsebesült fiatal állapota stabil. Csaknem 1,3 milliárd forintot érő gyémánt nyakláncot lovasítottak meg Ausztriából. A Bécsi Iparművészeti Múzeumba két férfi látogatóként érkezett, majd betört egy vitrint, és elvitte a több mint 600 gyémánttal díszített ékszert. A nyakláncot az egyiptomi királyi család számára készítették, Nazli királyné pedig 1939-ben viselte lánya esküvőjén. A rendőrség közé tette a kamerafelvételeket, a rablók ellen nemzetközi hajtóvadászat indult. Hideg front érkezik, késő délutántól egyre több lesz a felhő fölöttünk, és nő a záporok, zivatarok kialakulásának esélye. A légmozgás megélénkül, átmenetileg megerősödhet, az esőt viharos lökések kísérhetik. 33-34 fok körül tetőzik a hőmérséklet. Holnap több helyütt még jöhet csapadék, de alapvetően sok napsütésre van kilátás. A parlagfű pollen koncentrációja országszerte magas, erős tüneteket okozhat az allergiásoknak.
2: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Kávézó a világ végén. Szonikus túlélő úti kalauz McMenemy Márkkal és Marvinnal a Rádió Cafén. Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták.
0: Továbbra is Szőlősi Gáborral beszélgetek, a Garden Futura egyik alapítójával, és ott hagytuk abba a hírek előtt, és szakítottalak félbe, hogy ugye arról beszéltünk, hogy nagyon nehéz helyzetben vannak, háborúban áll, vagy csatában áll egymással a közmű és a fák, mert hogy ugyanazért a területért harcolnak, és hogy per pillanat azért itt azért a jogszabályok nem feltétlenül a fák javára dőlnek, hogyha jól értelmezem a dolgokat.
1: Igen, mert hogyha találkozik egy csatornacső, meg egy faültetés, akkor a csatorna, annak az csatornának van egy törvény által garantált 2x3 méteres védősávja egy élettelen csőnek, 3 méter jobbra, 3 méter balra, fölfele.
0: Az egy óriási terület.
1: A fának meg van egy rendelet által szabályozott, tehát egy alsóbbrendű szabály, mindig a törvény győz, egy 75 centi szerhet, jobbra-balra 75-75 centis élettere.
0: És a fák ezt figyelembe veszik egyébként, amikor növekednek, hogy meghagyják
1: nem,
0: a csőnek?
1: Nem tudjuk ezt elültetni.
0: Aha, tehát eleve nem is ültethetitek.
1: Nem is tudjuk elültetni, ez a baj. És ez azért fontos tudni egyébként így a lakosságnak, mert nagyon sok olyan utca, ahol, tehát hogy az önkormányzatok szerintem kifejezetten aktívak abban, hogy vadásszák a helyeket, ahova fát lehet ültetni. Ez ilyen 2017-18 óta abszolút egy a zöld, a faültetés az a politikának beakadt önkormányzati szinten, és hogy ezzel szeretnek kampányolni, ami tök jó, hát mivel kampányolják ezzel.
0: Ennél jobb trend ne legyen.
1: Így van. És hogyha egy adott utcában nincsen fa, akkor lehet, hogy ez az oka, hogy akkor a közművek nyernek. És akkor így jön egy nagyon drámai másik dolog, és ez az, amin tehát ugye a törvényeken változtatni kell, hogy például Budapest faállományában az 50-70 évvel ezelőtt ültetett fák kétharmadát valamikor a következő 5-10 évben ki kell vágni, le kell cserélni. Egyszerűen előregettek. Tehát, hogy más kis csoda, hogy ilyen körülmények között 70-80 évet tudnak élni. És itt jön a közmű probléma, mert az időközben közműveket tettek a környezetükbe, és a mostani jogszabályok körülmények között ezeknek a fáknak a helyére nem lehet új fát ültetni.
0: Tehát ahol
1: mert
0: már
1: hogy
0: van...
1: ott van a közmű, és a közmű védő távolsága kizárja az új fa ültetését.
0: Tehát van egy, ott valamikor volt fa, az előregszik, ki kell vágni, és nem lesz helyette fa.
1: Így van. És ez ezeknek a korú fáknak a kétharmada Budapesten. Ez egy olyan vagyon, ez egy olyan méretű klímaberendezés, levegőtisztító berendezés, akár mindenhogy nevezzük, élettér, ami felfoghatatlan. És hát ez van, ez a feladat, ezt a politikának, meg a jogszabályalkotóknak meg kell oldani. Kész. Tehát, hogy túl kell lépni. Ugye ebből is látszik, hogy tényleg mennyire paradigmaváltás, hogy mennyire mélyen át kell programozni az egész rendszert ahhoz, hogy tulajdonképpen a városokat vissza tudjuk vadítani. Mert hogy szerintünk ez a városi túlélésnek a kérdése.
0: Igen, hiszen az idei nyár is megmutatta, hogy az időjárás is nagyon vadul, és hogy hát igen, ha nem zöldítjük be a városokat, akkor élhetetlenek lesznek. Tehát, hogy itt nem arról van szó már, hogy most akkor ki az, aki szereti, hogy legyen egy-két fa az utcában, mert hogy nem tudom, csicseregnek rajta a madarak, hanem ha nincsen zöld, akkor nem fogunk tudni megmaradni ezekbe a városokba, akkor be leszünk zárva, és nem tudom, ki se tudunk lépni, csak a légkondicionált helységeinkben tudunk majd lenni. Tehát

0: próbáltam átadni, hogy igen, de hogyha valaminek van egy természeti értéke, tehát hogy azt kell nézni, az a legfontosabb rész, hogy valami minek mi a természeti értéke, abból van a legkevesebb, az a legnagyobb kincsünk, és ezeket az egyéb dolgokat pedig alá kell rendelni ennek, és ugyanez vonatkozik erre a közműre is. Persze, mindenki tudja, hogy kell a közmű, tehát igen, kell az a csatornavezeték, kell a ilyen-olyan kábel, no, de nem lehet annak az árán, hogy ne legyen ott fa. Tehát ezt át kell rendezni.
1: Igen.
0: És mennyire
1: Igen.
0: látod, hogy van erre esély, hogy ez megtörténjen?
1: Hát erre a közműváltoztatás őszintén szólva nincsen. Tehát, hogy az előző kurzusban erre így zéró esély volt, ezt tényleg sokan, sok fórumon megpróbálták. Azt gondolom, hogy ha van esélyre, akkor most van esélyre. Tehát ugyan országban, ahol élő környezetért minisztérium van, és ahol a választási kampányban a Szivacsváros szó szerepel az esőket, ott azért így nyilván jobb eséllyel indulunk. Mi ezt egyébként, ezt összefoglaltuk ennek a problematikáját és a feladatokat a minisztériumok számára. Egyelőre azt a választ kaptuk, hogy most a múlt feldolgozásán és a jelen helyzet megértésén van a hangsúly, és hogy az új jogszabályalkotás ilyen szinten az arra még a következő egy évet biztosan várni kell.
0: Jó, nyilván ez is érthető, ez egyrésztről egy nagyon költséges változtatás, egy nagyon érzékeny téma, tehát ezt nyilván nagyon jól kell megcsinálni, nincs lehetőség nagyon a hibázásra, tehát egy ilyenbe akkor lehet belemenni, hogyha egészen biztosan jó megoldást hozunk. Csak hát kérdés, hogy mennyi időnk van nekünk, a városlakóknak, meg úgy egyáltalán. Tehát ez nem kedvez nekünk kifejezetten az idő, most az látszik.
1: És akkor erre hagyj reagáljak, tehát hogy mondtál pénzt, tehát hogy meg a jó megoldás, tehát hogy mi a technológia, meg az idő. Ezek a tudások, meg a technológiák készen vannak. Nincs olyan városi szituáció, amire ne tudnánk egy természet alapú megoldást adni. Nincs. Nem kell ezeket már kitalálnunk, évtizedek óta kitalálják nálunk, sokkal vagyonosabb, sokkal korábban ébredő társadalmak, meg önkormányzatok. Ez az egyik. Tehát tényleg ez egy abszolút készen vannak. A másik dolog az idő. Ugye eddig a klímamodellek azt mondták, hogy 2050-re érjük el a tetőt, és akkor az ott egy pár évtizeden keresztül így fönnmarad. Most az a fa, amit én elültetek 2026-ban, annak pont 25 év múlva, 26 év múlva, annak már lesz egy rendes lombkoronája. Ugye ott már a szolgáltat. Tehát mit várunk el a fától? Ökoszisztéma szolgáltatást. Árnyékoljon, párologtasson, fogja meg a port, adjon madárélő helyet, stb. De ahogy most ültetünk fát, azt a fát 15-20 év múlva ki kell vágni, és egy újat kell ültetnem helyette, ami nekem 2050-ben, amikor a legnehezebb része lesz elméletileg ennek az egész klimatikus átmenetnek, akkor megint oda be fogok ültetni egy ilyen focilabdányi lombkoronát, mert hogy kisvár fog tudni ültetni. Tehát, hogy nyerünk akkor ezzel időt? Sehogy. Tehát megint elköltjük a pénzt, és nem jön a hatás. Nem érjük el a kívánt hatást. És akkor a pénz, ugye mindig meg szokták kérdezni, hogy akkor ez a technológia, ez mennyibe kerül, ez drágább, mint egy faültetés. Hát annál a faültetésnél, ahol a fók, közmunkások kimennek, ásnak ásóval egy 50 centis lyukat, beleteszik a földlabdát, visszahúzzák rá azt a földet, meg három karót odavernek, és három év múlva szinte biztos, hogy kiszárad, de lehet, hogy még ezen a nyáron, annál ez drágább, az biztos. De valójában nem is ez a jó válasz, hanem az egész gondolkodásunkkal arról, hogy minek van értéke. Hogyha ott lesz az a fa, és 10 év múlva egy kismama egy 40 fokos egy 40 fokos napon megáll a fa alatt egy picit megpihenni, meg ahol mondjuk csak 32 fok. Vagy egy idős ember végig tud sétálni az utcán, mert van lombkorona, és nem kell az egész napját bent tölteni a házban. Annak mi a forint értéke? Mit mondunk, annak mennyi lesz? Vagy hogyha ki tudom nyitni az ablakomat éjszaka, mert nem a forró levelű fog beáramlani, vagy a klímát nem kell üzemeltetnem folyamatosan éjjel-nappal,

0: legalább éjszakára egy picit jobb lesz, akkor annak mi az értéke, annak mi a forint értéke? Vagy az, hogy egyetlen ki tudom nyitni az ablakot, mert nem száll be a por folyamatosan kintről. Naponta nem kell háromszor port törölni, mert ott van előtte egy lombkorona, ami megfogja ezt a port több száz kilót évente. Vagy reggel, mikor fölkelek, és madárcsicsergésre ébredek hajnalban, reggel 5-kor. Vagy megállás nélkül egész életemben az autóknak a hangját hallgatom. Annak mi a forint értéke, azt hogyan fogom tudni beárazni ebbe az egészbe? Hát a mostani közgazdaságtan szerint sehogy se, de azért hál' Istennek erről azért így önkormányzatok másként gondolkodnak, mert ennek az egész témának a drivere, a fő mozgatórugója, aki ezt az rendszert üzemelteti, és ilyen technológiákat is felkat ültetnek, azok az önkormányzatok. Az teljesen egyértelmű.
1: És ugye vannak már, ahogy említetted, jó példáitok is, tehát, hogy már jó pár ilyen fát ültettetek, és van is, tettetek föl egy videót, amiben bemutattatok két fasort, ahol ugye az látszott, hogy kiszáradnak a fák. Igen. És ugye az volt a gondolat, hogy biztos azért, mert nem kaptak elég vizet, de miután megmértétek, kifejezetten magas volt a vízmennyiség a talajban, mert hogy a lakók öntözték a fákat, mégis kiszáradtak, ellentétben a másik fasorra, ami Stockholm módszerrel lett ültetve, ott nem. Ez miért van? Erről mesélj egy kicsit.
0: Igen, hát ugye ez a konkrét helyszín, ez az 5. kerületben volt, ahol tényleg nagyon látványosan az Arany János utcában nagyon látványosan szétvált az, hogy milyen az, amikor ezzel az új módszerrel ültetünk fákat, és milyen az, amikor egy azt hiszem 12-es ültetés volt, tehát egy ilyen 14-15 évvel ezelőtteti faültetési technológiával. Azt kell tudni egyébként az 5. kerületről, hogy messze a leginnovatívabb önkormányzat, akivel együtt dolgozunk. Tehát, hogy jó pár éve kifejezetten nagyon tudatosan vadásszák a helyeket az újítetésre, nagyon profi az üzemeltető csapat, ők egy olyan rendszert üzemeltetnek, csak hogy mondjak egy példát, ahol a tetőről gyűjtik a vizet ciszternákba, szenzorokkal mérik ennek a víznek a szennyezettségét, és az öntöző vízhez olyan arányban adagolnak ivóvizet minimális mennyiségben, hogy ezt a szennyezést ezt fölhígítsák. Tehát, hogy ilyen egészen ilyen finom dolgokat csinálnak már, hogy tényleg nagyon profi a csapat, de ők is ugye abból tudnak fűzni, ami van, és 12 évvel ezelőtt az volt, hogy védj egy méteres gödröt, töltsd meg jó minőségű földdel, komposzttal dúsítva, jelentsen ez bármit is, és ebbe ültessel egy fát. És el is ültették ezeket a fákat, és hogy milyen fát, az is fontos, mert akkor az volt a stratégia, hogy városálló fákat kell ültetni. Nem klímaálló fákat, hanem városálló fákat, amik bírják a neki támasztott biciklit, meg az állandó rezgést, meg a nem tudom micsodát. És akkor van az Arany János utca, ami egészen a Dunaparttól végigír a Podmanicki térig a metró megállóig, és ez két ütemben, 2021-ben és 2022-ben két ütemben az egész utca egy nagy Stockholm faültetési rendszer lett, az egész utca egy nagy szivacsváros blokk. Elképesztően értékes projekt, 180 fát ültettek el így, és ebben az egész utcában volt egy olyan szakasz, a Tüköri meg a nem tudom milyen utca közötti szakasz, ami már korábban felújítottak, és ott voltak ezek a fák. És valamikor július közepén az a fasor rész, az ledobta a leverét, gyakorlatilag visszaszáradtak a fák, nem pusztultak el egyébként, hála Istennek. Mellette meg az új ültetésű stockholmos fák, 4 éves fák, amik már lassan benőtték egyébként méretre a 12 évvel ezelőtt ültetett fákat, azok meg harsány zöld, de még a stressznek még a nyoma se semmi rajta. És hát ugye szivacsváros sétákat tartunk, és ezzel én is így szembesültem. 3 héttel ezelőtt az a fák nagyon szép állapotban voltak, a régi fasor, és aztán kimentem egy sétát tartani, és így nagyon mellbevágó volt. És aztán ezt így kitettük ezt a videót, és mindenki azt írta, hogy hát locsolni kell a víz. Visszamentünk, és megnéztük a talajnak a nedvesség tartalmát, és abszolút vízterítettek voltak a talajok. 2 oka volt annak a fasornak. Egyrészt maga a fa fajta hajlamos arra, hogy tulajdonképpen úgy védekezik a hőstressz ellen, hogy elkezdi elszárítani a leveleit.
1: Ez milyen fák
0: ez? Ez egy juhar volt. Uh-huh. Ezek juharfák voltak, tatárjuhar, ha jól emlékszem. És ezt a folyamatot én azt gondolom, bár nem egy tudományos kísérlet volt, tulajdonképpen ezt fejezte be az, hogy túlöntözték a fákat, és ezzel nincsen semmi baj, tehát hogy inkább amiatt pusztuljon ki egy fa, hogy de nem pusztultak ki a fák, tehát meg lesznek a fák, de hogy valóban az volt, tehát mérhető módon, objektív módon ezek a fák elég vizet kaptak, sőt túl sok vizet, és itt jött az a probléma, amiről beszéltem, hogy az a baj ezekkel a föld talajalapú faültetésekkel, hogy ebben a nagyon koncentrált városi környezetben egyszerűen így talajuncság történik. Ami azt jelenti, hogy a talajnak az ökoszisztémája összeomlik, levegőtlenné válik, nincsen benne tápanyagkörforgás, a mikrobiológia elképesztően, giliszták persze szó sincs róla, és hogyha egy ilyen talajt elkezdek intenzíven öntözni, akkor tulajdonképpen így kitölti a pórus teret, és belefullad a fa a vízbe. Uh-huh.
1: Hát amit ráadásul az a meleg víz is, hát hogyha mondjuk 50-60 fokos a környezet, akkor gyakorlatilag ott fű abban a közegben.
0: Úgyhogy itt ebben az esetben így, pedig tudom, hogy maga a városüzemeltetés nagyon alapos munkát végzett, és monitoringolják is rendszeresen ezt az utcát, már csak azért is, mert hogy ide jött az új Stockholm rendszer, és nagyon látványos volt a különbség. Uh-huh, uh-huh.
1: Tehát mondjuk akkor nem is célszerű mondjuk a civileknek ilyen önkéntes fa öntözéseket csinálni, vagy érdemes használni, ugye vannak ilyen applikációk is, ahol lehet látni mondjuk melyik fát kilocsolt, hogy ezt elkerüljék, tudod, hogy akkor mondjuk az applikációban lehet jelölni, hogy akkor én ezt a fát öntöztem, én meg azt, hogy ne legyen ilyen túlöntözés, ezt érdemes ilyeneket csinálni, vagy inkább érdemes meghagyni ezt akkor a profikra, hogy akkor
0: mindenféleképpen öntözni kell, tehát hogy aki tudjon, az vigyen vizet a növényekhez, tehát ugye ez itt a létatét, tehát uh-huh. ez most a túlélés, ami most történik, ez egy speciális szituáció volt, ahol én a kommentelőkre reagáltam volna, mert mindenhol az volt, hogy víz, víz, víz, uh-huh. és nekem volt egy megérzésem, hogy nem. Ez nagyjából igazolódott is, és akkor emellé jött még a fa fajtája, a fajta is. Nem, ki kell menni, és öntözni kell. Ugye ez egy olyan környezetben van, amit teljesen burkolat vesz körül. Tehát járda, egy faveremráncs van a tetején, ez egy nagyon speciális helyzet. Mert ott tényleg az van, hogy a víz is felgyülemlik, és ezekben az alépítményekben, amiről beszéltünk, a víz sem tud kiszivárogni. És valószínűleg már, tehát hogy pont ezen a határon voltak ezek a fák, amikor már az immunrendszerük sem, meg a talaj sem bírja tovább. Tehát nem véletlen 15 év a fák átlagos életkora, mert itt összejön a talaj, az ültetés technológia, meg a városi hatások együtt.
1: Hát itt megint az van, amit az ember a kertben is mindig tapasztal, hogy nem, általában nem egy dolog okoz egy problémát, hanem egy összetett valami, meg nem egy valamitől lesz jó az a rendszer, hanem ez egy ökoszisztéma, ahol mindennek meg a helyén kell lennie. Tehát a szerves anyagnak, a talaj szerkezetének, a nedvességnek, a jó növényválasztásnak, stb. Tehát hogy igen, nem könnyű ezekre ilyen egyszerű válaszokat adni, de akkor ezek szerint ez a Stockholm rendszer azért ez akkor jól működik, jól vizsgázik.
0: Igen, jól működik ki, és ugye az a fontos, hogy ugye nagyon fontos része, hogy helyben tudom tartani a csapadékot, amivel talajvízszintet tudok növelni, és azzal nem csak azok a növények járnak jól, akik ebben a rendszerben vannak elültetve, hanem a szomszédos utcának a növényei is, mert hogy a föld alatt a víz az áramlik, mozog, hidrogeológia van, és ezért van az, hogy igazából olyan rendszereket is tervezünk, ahol nem ültetünk növényt. Tehát fizikailag nincs lehetőség növényt elültetni, sem ennyit se, de attól még az út alépítmény, meg a járda alépítmény, meg a parkoló, az nyitott, ami be tudom vezetni a vizet.
1: Na innen folytassuk egy kis szünet után.

0: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A talpon álló megnyitja kapuit a Rádiókafén. A stúdióban Farkas Peti, Kovács Zoli és Gulyás Luca. Jó zenék, vicces témák, lejárt beszólások, csajok, kevert. Hallgass te is a talpon állót minden hétfőn és pénteken este 6-tól 8-ig, és legyél te az az ember a baráti társaságban, aki minden témához hozzá tud szólni. Talpon álló, mert képben lenni szexi. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Emlékszel még a budapesti atlétikai VB-re? Újra nagyot álmodtunk, atlétikai világdöntő Budapesten. Nincsenek előfutamok, csak elődöntők és döntők. Gyémántliga győztesek, világ és olimpiai bajnokok csapnak össze. Csak egy abszolút bajnok lehet. Vedd meg a jegyed és szurkolj a magyaroknak. Atlétikai világdöntő Budapesten szeptember 11 és 13 között.
2: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Kávézó a világ végén. Szonikus túlélő úti kalauz McMenemy Márkkal és Marvinnal a Rádiókafén. Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták. Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták.
3: Na! Itt vagyunk, bocsánat, csak annyira belelendültünk a beszélgetésbe egy civilbe, hogy nem vettem észre, hogy már vissza is tértünk. Igen, tehát folytatódik a kávézó a világ végén, és még mindig a város zöldítésről beszélgetünk Szőlősi Gábor, a Garden Futura alapítójával, és hát azt hiszem, hogy ott hagytuk abba, hogy ugye ezt a Stockholm rendszert, amit ti használtok, tehát az, hogy ilyen nagyméretű kőzetet használtok, ami nem zárja, nem tömörödik össze, nem zárja le azt a talajszerkezetet, ezt olyan helyeken is érdemes használni, ahol akár nincsen növényzet, mert hogy akkor be tudjuk juttatni a talajba a vizet?
4: Igen, mindenféleképpen az a feladat, hogy a csapadékot azt valahogy a talajfelszín alá kell juttatni, hogy ne párologjon el azonnal. A legjobb víztározó az a talaj, meg a talajnak a hidrogeológiája. Azt ő, majd ott a rendszer azt majd tudja, hogy hova kell onnan eljutni, csak vissza kell juttatni. Úgyhogy igen, az is megoldás, hogy a burkolt felületen van, ugye a Stockholm rendszer az a burkolt felületeknek a technológiája, ahol van szabad föld, ott azért mást használunk. De hogyha van egy családi háza, és annak van egy betonozott behajtója, akkor miért ne tehetném azt is vízbe szivárogtató felületté akár? Vagy miért ne lehetne egy utat úgy megépíteni, hogy az utcában az a víztározó közeg? Ilyenkor nyitott alépítményt használok, ugye ezeket a nagy köveket, és a tetejére lehet pontszerűen is bevezetni a vizet, ahonnan az majd ott leszivárog, vagy tudok vízáteresztő burkolatokat használni, ahol egyszerűen a felszíni, a kövek fugája között szépen leszivárog.
3: Tehát az olyan, mint egy térkő, csak egy kicsit ritkábban,
4: ritkásabban kialakított
3: térkő.
4: Igen.
3: És mivel alatta ez egy ilyen lazább, mármint hogy úgy lazább szerkezetű, ugye az alépítmény, a víz az ott el tud akkor így.
4: Így van. És miért lehetne minden parkolót így építeni? Mm-hmm. Most már jóval tisztábbak az autók, nem az van, hogy ideig az volt a nagy, tehát az egész városépítésnek egyébként a talajvízvédelem a fő aduász, amikor azt mondja, hogy a szennyezett vizet azt el kell vezetni, mert hogy szennyezett a víz. És tök érdekes, hogy ez egy ilyen európai gondolkodás, mert ugyanerről Észak-Amerikában meg úgy gondolkodnak, hogy igen, szennyezett, hát vezessük bele a talajba, majd az megszűri. A talaj a legjobb vízszűrő rendszer. És most már vannak olyan ültetőközegek, rétegrendek, amik nagyon tudatosan, nagyon nagy mennyiségű szennyeződés, felszíni szennyeződés is meg tudnak szűrni, és ezeket használjuk.
3: Tehát akár egy ilyen olajos szennyeződést, ami a kocsikból...
4: Abszolút, abszolút. Igen, igen. Tehát a legnagyobb forgalmú utaknak a vizét is be lehet vezetni ezekbe a rendszerekbe. És ugye érdekes módon, erre már sok mérés van, hogy ez alkalmazkodik a mikrobiológia ezekben a közegekben, és elkezdik ezeket a szennyeződéseket alkotó elemerei bontani, amit aztán majd a növények fölvesznek. Ugye az egyiket úgy hívjuk, hogy fitoremediáció, az, amit a növények tisztítják a talajt meg a vizet, amikor a mikróbák meg szennyeződést bontanak, az meg a biodegradáció. És itt tök jól alkalmazkodik hozzá a rendszer.
3: És a víz pedig visszakerül a talajba.
4: És a víz meg ott marad.
3: Mert hogy azért pont ilyen erről beszélgettünk itt a zene alatt is, hogy akármit csinálunk, tehát ha nincsen víz a talajban, akkor a fejünk tetejére állhatunk, akkor sem fog működni semmi, mert hogy ezeknek a ökológiai rendszereknek azért alapvetően egy bizonyos szintű nedvességre van szüksége ahhoz, hogy működjenek. Igen. Tehát, hogy ez nagyon-nagyon át kell alakítanunk, hogy a víz az ott maradjon, és talajban legyen, és ne elvezessük.
4: Most, hogy belegondolok, még lehet, hogy a közműszolgáltatók is erre rá fognak jönni, mert például én Túrkevén élek, ahol nagyon agyagos a talaj, uh-huh. és ezen a nyáron rekordszámú csőtörés. És szerintem ez egy országos probléma.
3: Igen.
4: Ugye kiszáradt a talaj, nincs vízpótlás a városon belül, és kiszárad az agyag, ami elkezd összehúzódni, és viszi magával a csövet is. Lehet, hogy pont ez lesz majd, ami a közműszolgáltatókat
3: hát reméljük.
4: Megváltoztatja.
3: Reméljük. Tehát, hogy itt azért nagyon kell változtatni. Még hadd kérdezzek itt az oldalatokat böngészve, még azért találkoztam azzal, hogy van nektek egy ilyen Rainmax nevű ágyásrendszeretek, ami mégis hasonló ehhez a Stockholm rendszerhez, de hogy kifejezetten ezeket ilyen évelő ágyásokhoz használjátok, és be is mutattál egy olyan ágyást, ami ezen a elképesztő nagyon-nagyon száraz nyáron is tudott öntözés nélkül fennmaradni, és ott, ha nem is fantasztikus állapotban, de teljesen élő állapotban vannak azok a növények, amik ebben vannak ültetve. Erről mesélj egy picit, légy szíves.
4: Igen, hát ugye ennek az alternatívája, hogy ez szép, hát ez hogy néz ki? Hát a kiszáradt sárga csontszárazrahoz képest egyébként szép, mert él.
3: Igen. Hát meg ez egy nulla öntözés, ha mondjuk ezt egy picit mondjuk megöntözitek, ami azért jóval kevesebb, akkor viszont valószínűleg teljesen jó lesz.
4: Igen, tehát hogy a Rainmax rendszert, azt már például Bécs város önkormányzata fejlesztette ki a Stockholm rendszer alapján. Itt két anyag van megint összekeverve, ilyen úgynevezett 2-8-as zúzott kő, ami 2 millimétertől 8 milliméterig tart zúzott kőméret, uh-huh. és ebbe tesszük ugyanúgy ezt a bioszenes komposztot, a talajaktivátort, és ehhez van egy növény szelekciónk, amiben olyan növényeket gyűjtöttünk össze, amik kifejezetten bírják, tehát szárazságtűrők. Ezeket ilyen extenzív fajtáknak hívjuk. Nyilván nem vagyunk hülyék, nem megyünk szembe az árral, alkalmazkodó fajokat kell, de ebből nagyon nagy változatosság van, és ebből vannak kúszó növények, szép, szoliter, nagy térállású növények, tehát egy háromszintű növényrendszert, évelő növényrendszert lehet összetadni, nagyon szép biodiverz növényágyásokat, és tulajdonképpen az egésznek a lényege az az, hogy ebben az ültető közegben a növények óriási gyökeret tudnak növeszteni. És akkor, amikor jön a stressz, akkor egyszerűen van felület, amivel tudnak stresszkezelni, és amiből tudnak fölvenni. A másik eleme, a kulcseleme az pedig a bioszén, ami elképesztő mennyiségű vizet tud nagyon hosszú távon eltározni, és azt igazolják a méréseink, hogy a Stockholm rendszerben is, meg ebben a Rainmaxban is, még akkor is, amikor hónapokon keresztül nem esik az eső, de szó szerint hónapokon keresztül, akkor is a légpára, ami a kövek közötti levegő, annak a relatív páratartalma szinte folyamatosan 100%.
3: Ez nagyon komoly.
4: És a légköri aszályban, hogyha a talajban van talajpára, az már elég egy növénynek ahhoz, hogy ne pusztuljon el, hanem tulajdonképpen túléljen. És ez a rendszer, ez kifejezetten egyébként azt gondolom, hogy ez egy közterületi rendszer, olyan helyekre javasoljuk használni, ahova amit szeretnénk virágosan tartani, tehát hogy egy magasabb esztétikai szinten, és vagy nincs lehetőség öntöző rendszert kiépíteni, vagy van egy ilyen stratégiája az önkormányzatnak, hogy egyszerűen spórolunk az öntöző vízzel, meg az ivóvízzel, mert ugye nem kézenfekvő, hogy van víz, amit egyáltalán tudunk használni. Most ezt még csak kevés önkormányzat, meg kevés település tapasztalta meg, de azért már sokkal több, mint két éve, 22-ben meg.
3: Szerintem ez az idei év az sajnos nem az utolsó ilyen év lesz, és akkor ez látszott, igen, hogy az a kérdés, hogy most akkor ugye ez már ugye ma, az idei évben már ugye fölismerült, hogy akkor öntözzünk vagy ne öntözzünk, mert ugye olyan kevés a víz, tehát hogy itt igen, ez egy komoly dilemma lehet, hogy akkor a vizet mire használjuk föl, ivóvíznek használjuk, vagy a növényeknek adjuk, ezzel biztos, hogy foglalkozni kell. Én azt gondolom, hogy majd egyrészt az ilyen ágyásoknak a létrehozásával, meg majd olyan rendszerekkel, ahol külön választjuk az öntözésre használt vizet, meg az ivóvizet, mert jelenleg ugye nincs két ilyen külön rendszer. Tehát, hogy ha jól tudom, a Szivacsváros elgondolásnak az is a része, hogy nagy víztározó rendszereket hozunk létre, tehát amikor leesik sok csapadék, akkor azt a vizet el tudjuk tárolni, és akár később öntözésre is tudjuk használni. Ez is benne
4: hát,
3: van.
4: Hát pont nem.
3: Nem? Nincsen?
4: Nem. Én ezt nem szeretem. Tehát, hogy vannak, attól függ, hogy mi a szituáció. Tehát, hogyha egy dombvidéki területen vagyunk, ahol villámárvízvédelmet kell csinálni, annak lehetnek olyan pontjai, ahol egyébként egy focipályának, sportnak, játszótérnek használt teret, azt kvázi időszakosan vízzel elárasztok, azért, hogy az anyagi kárt, a villámárvíz okozta anyagi kárt, a többi utcában, ahova tovább áramlan a víz, azt lecsökkentsem. A Szivacsváros elképzelés alapvetően pont az ellenkező logikával működik. Ha elképzelek egy szivacsot, amit otthon használok a kádba, azon sok-sok-sok kis pici lyuk van. És mi is így gondolkodunk a Szivacsvárosban. Egyrészt egy nagy projektet megépíteni, a sokkal drágább, mint sok kis pici aprót megépíteni, a másik meg, hogy soha nem fog tudni elég nagy projektet építeni ahhoz, mert úgy tűnik, hogy egyre szélsőségesebb az időjárás. Budapesten ugye csapadék valószínűségeket mérünk. Egy évente esik le ez a csapadék mennyiség, vagy 100 évente esik le ez a csapadék mennyiség, minél messzebb megyünk az időben, annál nagyobb mennyiségű csapadék hullhat le nagy valószínűséggel. És például Budapesten 2020 és 2026 között a 100 évente előforduló maximális csapadék mennyiség négyszer fordult elő. Tehát aminek 400 év alatt kellett volna megtörténnie, az 6 év alatt megtörtént. Tehát nem tudok elég nagyot építeni, mert azt is el fogja önteni, abból is ki fog menni, stb. A megoldás
3: mert
4: az
3: hogy
4: az, hogy...
3: Mert hirtelen lezúduló nagy vizeink vannak,
4: igen,
3: tehát nem elosztik,
4: sok kis
3: hanem...
4: Pici, így van, sok kis pici helyen kell megfogni. Tehát, hogy van egy út, amin hömpölyög le a víz, annak nem az alján akarom kezelni a helyet, hanem az út mentén megtalálom azokat a pici kiszögelléseket, ahova beteszek egy esőkertet, beteszek egy árkot, beteszek egy Stockholm rendszert, és tulajdonképpen útközben lecsipegetem a vizet, hogy aztán a végére az út aljára egy abszolút kezelhető mennyiségű csapadék jusson, és akkor ennek ez egyrészt sokkal olcsóbb, másrésztről meg az ökoszisztéma hatása is jóval nagyobb, mert egy csomó kis pici biodivers szigetet létrehoztam, élőhelye, rovaroknak, növényeknek, stb. Párologtató felületet az egész út mentén, nem csak a végén építek valami nagy gigantikusat.
3: De a kettő mondjuk nem egészíthetné ki egymást, hogy akkor mondjuk még a végén van egy tárolónk is, amit aztán később, mondjuk amikor száraz időszak van, azért mégiscsak van egy pici tartalékom.
4: Én nem vagyok tározó párti. Amúgy egyébként így lehet, tehát hogy el lehet tározni, de hogy az is mindig véges. Tehát, hogy például van egy családi ház, és nagyon jó, hogy a hordóba gyűjtöm a vizet, meg nagyon jó, hogyha mondjuk tudnék építeni az udvarra egy esőkertet, akkor az oda begyűjtött víz, az tulajdonképpen az összes növényre, ami nem dézsában van nyilván, az tulajdonképpen visszahat. Mert az onnan kijutó pára, például egy hordóba, egy IBC tartályba gyűjtöm, vagy akármiben gyűjtöm, amit lezárok, annak a párluktató hatása a zéro. Egy talajra beengedem a vizet, és hagyom, hogy a talaj gazdálkodjon vele egy esőkertben, annak a kipárolgása meg folyamatos. Tehát a mikroklimatikus hatása az egészen más egy élőnövényi rendszernek, egy talajjal, mint egy víztartálynak.
3: Nagyon érdekes. Megváltoztattál az én gondolkodásmódomban is valamit, most közben már itt mindig kattogok, hogy a saját kertembe ezt hogyan fogom tudni akkor alkalmazni. Lassan lejár a műsoridőnk, de muszáj akkor megkérdezzelek, ugye, ha már a műsor szlogenje az, hogy túl késő van az, hogy ne legyünk optimisták. Mennyire tudod megőrizni az optimizmusodat a jövőnkkel kapcsolatban, amikor ilyen nagyon-nagyon nehéz időket élünk meg, és tényleg beszélgettünk erről, hogy olyan kemény a napsütés, hogy az ember szinte fél kimenni a napra, hogy meg tudod-e őrizni ezt az optimizmusodat, és ha igen, akkor hogyan?
4: Hát hullámzó, nincs ezen mit titkolni. Hát nyilván megviseli az embert, hogy bármerre néz, és nekem most már a mezőgazdaságban is ezt bámolom a tájat, meg az erdőbe is bámolom, meg a városban is, tehát hogy látom a pusztulást. Nincsen erre, tehát ez most nagyon nehéz, ez tényleg megvisel mindenkit, ez a víztelenség, nyilván annál jobban tudjuk értékelni az, amikor van. Úgy látszik, hogy mindig minden a nagyobb jóért történik, én ebben mélyen hiszek. Konkrétan a Covid-dal nem sikerült meglépnünk ezt a lépést, az is egy esély volt arra, hogy változtassunk, nem sikerült, akkor most kaptunk egy újabb esélyt, ilyen ez a fejlődés, addig kapjuk a lehetőségeket, míg nem élünk vele.
3: Egyre nagyobb lehetőségeket fogunk kapni.
4: Így van, azt tudom, hogy a természet nagyobb, mint az ember, ez nagyon kár volt ebbe ringatni magunkat az elmúlt évtizedekben, de ez most így látszik, hogy akkor ez így összeomlott, mint egy papír. Vár ez a gondolat. Mindig meg szokták kérdezni, hogy érdemes-e ültetni, érdemes-e csapadékvizet. Azt mondom, hogy minden egyes csepp, de szó szerint minden egyes csepp, ami nem egy betonfelületre hullik, és nem egy csatornában köt ki, hanem a talajban. Vagy minden egyes levélfelület, amit a napsugárzás elér, még mielőtt a betont elérné, azt meg kell csinálni. És akkor ez így szépen hát reméljük nem lassan, ez is megint egy ilyen rossz szófordulat, de hogy össze fog érni. Szépen gyorsan ez így összeér, és akkor ennek így az összhatása az nem 1+1=2 lesz, hanem 2+2=8, meg 16, meg és így tovább. És én ebben hiszek, úgyhogy...
3: Hát nagyon fontos misszió, amit csináltok, mert hogy az összes prognózis azt mutatja, hogy egyre több ember fog a városokban élni, tehát a városoknak nagyon-nagyon-nagyon nagy szerepe van azokra az emberekre is, akik a városban élnek, de nyilván a közvetlen környezetükre is. Tehát, hogyha sikerül ezt elérni, és valóban, ahogy te is mondtad, vissza tudjuk vadítani ezeket a városokat, akkor akár a város nem egy hátráltató tényező, hanem gyakorlatilag egy oázisként tud majd működni, ahova vissza tud térni a természet is, és tényleg az emberek is, az emberek mellett a különböző élőlények számára is egy élhetőbb közeg lesz. Tehát ez tényleg egy ilyen kicsit ilyen közhelyes valami, de tényleg ez van, hogy vagy így, vagy sehogy. Tehát nincs nagyon igen. más megoldás.
4: Csak hogyha még egy gondolat belefér, mondhatom.
3: Abszolút.
4: Szerintem a kulcs így az emberek többségénél az esztétikai elképzeléseinek a megváltoztatása. Tehát, hogyha abba gondolkodunk, hogy ez a Szép Otthon magazin, ahol a kő mellé 3 mm-re levágott gyep, és akkor egy növény, és tuja, és a többi, hogy ez szép, vagy az szép, hogyha egy fának nem hullik le a levele, vagy tehát, hogy még szemétként gondolkodunk a lehullott falevélre, amíg a zöld anyagot, azt hulladékként kezeljük. Tehát, hogy valahogy így nagyon az esztétikai igényünkben, hogyha kimegyek egy parkba, mit látok szépnek? Abban kell nekünk jóval elfogadóbbnak lenni, meg kiegyensúlyozottabbnak, meg természetközelibbnek jobban megérteni ezeket a folyamatokat, és akkor ez így nagyon sokat tud segíteni. Mert most a azt hiszem, hogy a bizonyos értelemben a nem cselekvés hozza a legtöbbet. Ez például ugye a kaszálás, a fűnyírásban látszik nagyon. Tehát, hogy az, aki ezen a nyáron nem nyírt füvet, annak még van valami biomasszája, zöld növény valami, de az, aki folyamatosan nyírta, annak most egy pusztulat, kopott szikár talajfelszíne, vagy valamilyen van.
3: Igen, hát abszolút szívemből szóltál, mert én is ezt gondolom, hogy teljes a paradigmaváltás ezzel kezdődik, hogy, ne, hogy mire hogy tekintünk, és mit tartunk szépnek és jónak, és
4: értékesnek.
3: És értékesnek, igen, és ez biztos, hogy meg kell, hogy változtassuk. Úgyhogy hát tényleg nagyon, nagyon köszönöm neked, hogy itt voltál, és köszönöm, hogy ezt a nagyon értékes munkát csináljátok, nagyon fontos, és ez biztos, hogy nem könnyű, ahogy említetted, de ezekkel a különböző elemekkel küzdeni, ami nem csak természeti, hanem emberi, sőt, leginkább nem annyira természeti, hanem inkább emberi. Úgyhogy tartsatok ki. És még egy fontos tényező, hogy esetleg valaki szeretne benneteket bekövetni, akkor hol talál meg benneteket, hol lehet követni a munkásságotokat, mert elég gyakran dokumentáljátok azt, amit csináltok.
4: Igen, van egy weboldalunk, ez a gardenfutura.hu, és még a Facebookon vagyunk aktívak.
3: Igen, érdemes tényleg bekövetni titeket, mert hogy szépen dokumentáljátok, sok videó készül, és abszolút meg lehet látni annak az eredményét, amit csináltok, úgyhogy...
4: Igen, érdemes a hírlevélre is feliratkozni, mert nagyon, nagyon sok képzést tartunk, ezek szakember képzések, de abszolút bárki, tehát nincsen megszűrő, hogy ki az, aki jelentkezik, ezek webinárok ezekről a technológiákról, évente tartunk 4-5-5, ezek ingyenesek, és azt gondolom, hogy magánszemélyként is értékes tudás és információt lehet szerezni ezeken a webinárokon, úgyhogy a hírleveleimből erről lehet értesülni.
3: Hát tényleg az van, hogy muszáj, hogy tanuljunk, meg fejlődjünk, mert hogy folyamatosan változik a környezetünk, és nekünk folyamatosan át kell képeznünk magunkat. Tehát én is látom a saját magam esetében, hogy kertészkedek, és amit két éve azt gondoltam, hogy működik, az már nem működik, és új irányokat kell találni. Még egyszer nagyon köszönöm neked, hogy itt voltál, ezzel elbúcsúzunk. Ha szeretnétek majd visszahallgatni az adást, akkor tudjátok, ezt majd egyrészt szombaton ismételjük, aztán fölkerül a különböző podcast platformokra, tehát ott vissza tudjátok hallgatni. Köszönöm még egyszer Szőlősi Gábornak, a Garden Futura alapítójának, hogy itt volt velünk, és nektek, hogy minket hallgattatok. Sziasztok!
4: Sziasztok!

0: Kávézó a világ végén. Szonikus túlélő úti kalauz McManamy Márkkal és Marvinnal a Rádió Cafén. Visszahallgathatod a rádiókafé 98.hu-n. Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Könyvben utazom. Hogyan ismerhetjük meg a világot? Utazunk vagy olvasunk róla? Olá Andrea könyvajánló műsora hétfőn este 8-kor a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az önmunkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
2: Szegeden 4 napra találkozik a kifinomult gasztronómia, a kultúra és a prémium italok világa. Látványfőzések, minikurzusok, gasztronómiai különlegességek, válogatott ginek és karakteres rum ritkaságok. Márka nagykövetek, exkluzív múzeumi kóstolók és nívós zenei produkciók. Szeptember 3 és 6 között a 4. Gin és Rum Gasztrofesztivál Szeged szívében a Móra Ferenc Múzeum előtt. Legyél részese Szeged egyik legkülönlegesebb fesztivál élményének. Kedvezmény és pohárbelépők a ginesroomfest.hu oldalon.
3: Az AI nem a jövő. Már most átírja a világod. Találkozz a technológia, az üzleti élet és az innováció meghatározó szereplőivel szeptember 7-én és 8-án az AI Summit Budapesten. Ne csak kövesd a változást. Értsd és alakítsd. Jegyvásárlás AISummit.hu.
1: Fischer Iván és a Budapesti Fesztivál Zenekar újra nagyszabású szabadtéri koncerttel ajándékozza meg Budapestet. Szeptember 12-én este 6:30-tól zenével telik meg a Hősök tere. Schubert, Arvo Pärt és Prokofjev meseszerű dallamai várják a gyerekeket és a felnőtteket, és most először a BFZ-i gyerekkórusa is megszólal. Jöjjön ki a térre az egész család, és ünnepeljük együtt a zene örömét. További információ bfz.hu.
4: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.
5: Dzsungel ez a város. Elkísérlek.
0: Közlekedési információk a Rádió Cafén.
6: Jó napot kívánok! Budapesten nem járható a Pongrácz út a Kőbányai útnál baleset miatt. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek, több megálló kimarad. Csepelen a második Rákóczi-Ferenc úton a Szilvafa utca közelében lezárták a félútpályát, mert vízvezetéket javítanak, a váltakozó irányú forgalmat jelző lámpa szabályozza. Torlódik a kocsisor kifelé az Erdősor utcától. Az érintett BKK járatok megnövekedett menetidővel közlekednek a külső végállomások felé. Erős a forgalom a Bajcsy-Zsilinszky úton és az Andrássy úton az Erzsébet tér előtt, a Károly körúton az Asztória előtt, a Pesti úton kifelé a Zsigmond utcától, valamint a Hungária körgyűrűn és a Nagy körúton a nagyobb csomópontoknál. Lassú a haladás a 10-es főúton kifelé az Ürömi úti körforgalom előtt, a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttól, az Alkotás utcában befelé a Déli pályaudvarnál, a Krisztina körúton a Vérmező útig, a Szélkálmán tér környékén, illetve a Budai alsó rakparton a Petőfi hídtól a Szabadság hídig. Kovács Botond, BKK Info.
7: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
8: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 980 980.
0: Hírek következnek a Rádió Cafén.
9: Csak nem 9000 rendőr hiányzik a rendszerből. Letartóztatták a kis repülőgépet elkötő férfit. Látványos égi négyest hoz majd a hajnal. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Elkészült a belügyi berendezés javaslat csomagja. Puspai Gábor belügyminiszter közlése szerint emelnék a hivatásos és a rendvédelmi szerveknél dolgozó civilek fizetését, valamint bevezetnék a kiemelt településeken járó pótlékot. A tervek között a munkavállalók országon belüli költözését segítő intézkedések is szerepelnek. Konkrét összegeket csak a kormány döntése után közölnek. A tárcavezető szerint a korábbi egyszeri juttatások nem oldották meg a létszámhiányt, országszerte csak nem 9000 rendőr hiányzik a rendszerből. Holnaptól a papíros és a számítógépes nyugták után is kötelező az adatszolgáltatás a Nemzeti Adó és Vámhivatal felé. A hatóság azt ígérte, az év végéig nem bírságolnak, ezzel együtt ne várjanak az érintettek az átállással. Lincmeyer Szilvia kommunikációs főosztályvezetőt kérdeztük.
10: A legegyszerűbb megoldás az az e-pénztárgép. Ebből a NAV-nak van egy ingyenes, saját fejlesztésű mobil applikációja. Könnyen le lehet tölteni, érkezik az újabb segítség. Egy nagyon rövid, másfél perces kisfilmben mindenkit végigvezet a folyamaton, hogy kell letölteni ezt az alkalmazást. Innentől kezdve a nyugtaadatszolgáltatás teljesíthető.
9: Letartóztatták a kis repülőgép tolvajt. A 24 éves férfi pilóta engedély nélkül szállt fel a kolocsai reptérről, majd Paks térségébe repült. Gerjen közelében egy mezőn kényszerleszállást hajtott végre, könnyebben megsérült. Ezután megpróbálta elvenni a segítségére érkezők autóját, menekülni akart, de megakadályozták. A bíróság jármű önkényes elvételem és rablási kísérlet miatt egy hónapra elrendelte a letartóztatását. Látványos égi négyest hoz a hajnal jövő hétfőn. 5 óra körül a Holdcsarló, a Mars és az Ikrek két legfényesebb csillaga rajzol majd ki egy laza négyszöget a keleti égbolton. A jelenség szabad szemmel is jól látható lehet, tiszta időben pedig alattuk a fényes Jupiter is feltűnhet. A Hold és a Mars következő hasonló együttállására az Ikrekben 2 évet kell várni. Másnap hajnalban a vékony Holdcsarló alatt a Mékas csillaghalmazt is megkereshetjük, ehhez azonban már elkelhet egy kézi távcső is. Holnap a keleti tájakon még maradhatnak reggeli felhők, sőt a határszélen egy-egy eső vagy zápor is előfordulhat. Napközben viszont ott is javulhat az idő, és egyre több felé átveheti a főszerepet a napsütés. Számottevő csapadék nem valószínű. A csúcsértékek 27 és 32 fok között alakulhatnak. Szerdán napos, kellemes nyári időre készülhetünk, de estére nyugat felől már változhat a kép. Felhők érkezhetnek, a Nyugat-Dunántúlon pedig zápor zivatar is lehet. Csütörtökre ismét sokfelé kisüthet a nap.
11: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 3, 2, 1, 0. A stúdióban a 3 gigáz, a 3 afrodiziákum, a műsorvezetők, akik többen vannak, mint azok, akik szeretik őket. Farkas Peti, Kovács Zoli és Gulyás Luca. Jó zenék, vicces témák, lejárt beszólások, csajok, kevert. Hölgyeim és uraim, ez itt a Talpon.

0: 4 perc elmúlt, este 6 óra, és ez itt a Talpanálló élőben. Szia, Luca!
1: Szia, Peti!
0: Sziasztok, kedves hallgató! Jó, hogy itt vagy, hallgató, hallgatók! Mert hogy reményeim szerint többen vagytok, nem csak egy. Szóval, szóval köszi, hogy itt vagytok.
1: De hogyha így beszélünk hozzá, akkor mindenki magára veszi, érted? Hogyha több eszembe, akkor nem veszem magamra. Szóval így kell megszólítani az embereket.
0: Hallgattam hétvégén egy másik rádiót, és néha ilyet is szoktam, nyilván csak anyaggyűjtés céljába. És ott így arra lettem figyelmes, hogy a műsorvezető ilyen egyes szám második szemébe beszélt a hallgatókkal. Hogy és ahogy már te is biztos hallottad, és így beszélt
1: de
0: a hallgatókkal.
1: Nem rossz taktika szerintem.
0: Nagyon furcsa volt. És mennyire ilyen skizoid helyzet lehet, amikor ülsz bent a stúdióba, és így beszélsz valakivel, így elképzeled magad elé?
1: Igen, szerintem simán. Egy personát elképzelsz magad elé, aki így leírja a hallgatóid többségét, külalakra, mindenre, tulajdonságait elképzeled. Szerintem ez egy tök jó dolog tud lenni mind a műsorvezetőnek is, meg amúgy a hallgatónak is, hiszen úgy érzi, hogy tényleg neki szól ez a műsor. Hogyha meg több eszámon beszélünk, nem vetted észre, hogyha mondjuk felteszel egy chat csoportban, te.
0: Ja jó, csak mert hogy most azt hittem ezt
1: igen, kezdtük. Most igen, most még nem kezdtem el. Szóval, hogy nem vetted észre, hogyha egy chat csoportban felteszel egy kérdést, hogy ki tudna ebben segíteni, akkor soha senki nem tud, de hogyha konkrétan egy embert megkérdezel, akkor ő fog segíteni.
0: Egyébként ez ilyen elsősegélynyújtásnál, meg ilyeneknél is tök fontos szempont.
1: Igen,
0: hogy amikor,
1: hogyha valakire rámutatsz, hogy te segíts, akkor ő
0: azt mondod, segíteni. Hogy valaki hívjon mentőt, akkor nem biztos, hogy fog valaki mentőt hívni, hiszen olyan sokan vagyunk itt, valaki más majd biztos fog. És mindenki így gondolkodik. Ha viszont rámutatsz valakire, hogy hét-e ott szemüveges szakállas ember, akkor is most nem az Zolira gondoltam. Szóval, hogy hét-e ott nem tudom, ember az inkben, hívjál egy mentőt, akkor tudja, hogy oké, ez az én feladatom innentől fogva. Szóval ez tud működni.
1: Viszont közben az Balázs írta, hogy egy hallgató biztos itt van.
0: Na, nagyon szépen köszönjük, Balázs, a következő 4 mondat neked szól. Ez most vedd úgy, hogy ez kizárólag neked mondjuk. Szóval a következő feladatod, azt tudod mi, Luca, most, hogy ezt így felvetetted?
1: Hogy így beszéljek mindenki.
0: Nem, az, hogy megnevezd, hogy a talponálló, átlagos talponálló hallgatót hogyan képzeled el.
1: Ja, jó, figyelj.
0: Hogy így átmennél ilyen... az utcára, túloldalra.
1: De úgy igazából a te hason más. Tudom csak elképzelni, más nem. Ki az eszeveszett ember, aki
0: hallgat minket x-ezer Farkas Peti. Hát ez borzasztó kilátás.
1: Igen, amúgy szerintem
0: Tibi
1: sem a legjobban.
0: Tibi is itt van. Szia Tibi, téged is üdvözlünk. Most mindenki írja meg, jó, aki itt van. 0636980980. Balázs és Tibi már jelen van. Mindenki mást is várunk ide az elejére, itt a jelenlétív, mint az ilyen egyetemi jelenlétívek, tudod, amikor az előadás elején igen. Be kell írni, hogy ott voltál, és aztán nyilván nem voltál, oda egy haverod beírt. Na, szóval, hogy igen, az átlagos talponálló hallgató amúgy szerintem ilyen egyetemista vagy egyetem után van, az én fejemben srác.
1: Hát vagy fiatal, vagy lélekben fiatal.
0: Amúgy igen, mert közben hallgattak minket simán ilyen 40-es, 50-es, 60-as arcok
1: is. Hát ők még fiatalok, 40-esek.
0: Ja,
1: mert mi is lassan oda tartozunk, szóval most már tudod, így ki kell tágítani ezeket a határokat, hogy kit nevezünk fiatal korcsoportnak.
0: Ez olyan, mint amikor van mindig egy képed arról, hogy ki a szegény, viszont hogy közeledik a hónap vége, így egyre lejjebb teszed ezt a határt, mert hogy nem akarsz te is oda tartozni. Kicsit ez van az öregséggel is. Ó, hát nem tudom, 5 éveseket megkérdezett, ki az, aki öreg? Hát nem tudom, 35? Jó, oké, okay. Ott vagy nem tudom, 28 évesen most már ki az, aki öreg? Hát 50.
1: Igen.
0: Maximum. És aztán meg 60 év. Egyébként például nagyon ritkán hallom azt, hogy valaki ténylegesen úgy rendesen öregként hivatkozik magára.
1: Nem nagyon szoktak.
0: Na de visszatérve, tehát a talponálló hallgató átlagos arcára, én szem, vagy átlagos karakterre, jelen Péter 67 éves. Oh. Köszönjük szépen, 6-7. Szóval igen, én valahogy így képzelem el, és az biztos, hogy minden társaságban, a kocsmában neki vannak ilyen nagyon sokrétű sztoriai. Így képzelem el az átlagos talponálló hallgatót, hogy így ülnek a társaságával, és neki mindenhez van egy kapcsolódó története.
1: Én is így tudom elképzelni.
0: Zsolt 50 éves, ő is hallgat bennünket. Szevasz,
1: Zsolt! Nagyon jó, örülök, hogy minden. Erre többen válaszolnak, mint ilyen. Bármilyen... Ki szeretne fesztiválbérletet nyerni?
0: Vágod, amikor fesztiválbérletet lehetett nyerni nálunk, senkit az égvilágon nem érdekelt. Viszont most, hogy megkérdeztük, hogy ki van itt, most mindenki.
1: Ez a kulcsa, általános kérdéseket kell feltenni. Nem akarnak semmit nyerni a hallgatók. Ők csak itt szeretnének lenni. Ez jellemzi a hallgatóinkat.
0: Zsolt, nagyon remélem, hogy nem most készítetted ezt a selfie-t vezetés is közben, mert akkor vagy úgy, hogy félreálltál esetleg ez a másik. Balázs is itt van, 51 éves. Ez most egy ilyen demográfiai kutatást csináljuk ezt, jó? Kik azok, akik esetleg már keményen a B oldalon vannak, de még hallgatnak bennünket. Béla 46, jelen?
1: Felrobban itt.
0: Nagyon jó. Hát igen, és Béla tényleg 46 éves, mert az előző üzenetében, amit meg egy másik műsorba írt, azt írja, hogy 94-ben kötött biztosítást. Úgyhogy innen tudjuk, hogy ő nem kamuzik, vagy pedig konzisztensen tartja fent ezt az ötletet egyébként. Azt írja egyébként Balázs, hogy aki meg nyerni akar, az nem kap jegyet. Hát Balázs, gyorsabban kellett volna reagálni, vagy keresünk neked valami, nem tudom, valami egyéb elfoglaltságot, amire lehet tőlünk jegyet nyerni. Mi az, amire vigyük el, küldjük el Balázst? Ha már nem nyert jegyet a talpon álló sóra még annó, mikor lehetett menni a Dunapart Feszre, így a műsorban nyert jegyekkel. Valami nagyon váratlanra hívjuk meg Balázst.
1: Valamilyen kiállításra.
0: Jó, de valami rémun

0: Betty 54 éves, mindig edzésre menet, hallgatlak benneteket.
1: De most legalább már egy női hallgató is, ez az.
0: Így van.
1: Erősítjük itt a női tábor.
0: 42 vagyok és jelent Gábor. Róla nem tudjuk, hogy férfia vagy sem, viszont az, hogy 42, azt már tudjuk. De vágod, hogy mi úgy képzeltük el a hallgatóinkat, hogy ilyen nem tudom, 20 évesek és aztán ehhez képest meg kiderült, hogy 40 pluszba hasítunk?
1: Mondom, ők is fiatalok.
0: Ja, bocsánat, nem akartam beszólni kollektíven az összes hallgatónknak, vagy a hallgatók nagy részének, akiről most legalábbis kiderült, hogy ők a nagy része.
1: Bizonyám, na, de amúgy akkor mesélek is.
0: Na, meséljem, hogy te voltál Innotán.
1: Igen, na, ezt akartam elmesélni itt a rádióba, csak hogy itt hangot hallassak ezeknek a eseményeknek, amik velem történtek itt hétvégén. Hát az Inota, még nem voltam, azt hiszem, hogy ez a harmadik vagy negyedik éve, hogy megrendezik.
0: Bocsánat, és... csak közben bejött még egy üzenet, amit egyáltalán nem tudok értelmezni. A zöldre kattintsot fogod látni majd. Szóval valamiért megírta nekünk Balázs, aki 51 éves, hogy ő tud zsonglőrködni is. Tehát nem elég, hogy Balázs is 51 éves, de még zsonglőrködni is tud.
1: Mi kértük, kértük a hallgatóktól, amikor arról beszéltünk, hogy mindenféle vára dolog itt megtörténik a stúdióban, és akkor mondtuk azt, hogy most akkor jelenjen meg egy hallgató, és zsonglőrködjön itt a stúdió előtt.
0: És volt zsonglőr hallgatónk Balázs szemébe, és pont nem ért rá. Balázs itt lett volna a nagy nap. Na mindegy, köszi azért, hogy megírtad. Na de, vissza Inotára.
1: Na, térjünk akkor vissza. Szóval a szombati napon lelátogattam én is, és a barátaimmal együtt Inotára, és...
0: Ugye ez a Techno Fesztivál, kicsit azért segítjük a hallgatóknak,
1: hogy nem tudják. Ezt mondanám, jellemző a techno, így a zenei szintéren, de emellett vannak egyébként más előadók is, énekesek is, mint például azon a napon, ahol voltam, Déva meg Lenke is volt, de ők inkább így a késő délutáni esti, kora esti felhozatalban vannak jelen, és utána meg elkezdődik inkább ez az elektronikus zenei fesztivál része. Egyrészt maga a helyszín, tehát ugye ez az Inotai hőerőműben van, amit már nem használnak, de igazából az Inota adott neki így új életet, és mivel itt rendezik meg ezt a fesztivált,
0: majdnem akkor a buli volt ebben az erőműben, mint az elmúlt hetekben Pakson, szóval egyébként ez nem kis dolog.
1: Hasonló. Átalakították ezt a területet, hogy biztonságosan bejárható legyen nyilván, és képzeld el, hogy ugye ez nem csak arról szól, hogy egy zenei fesztivál, maga a helyszín is nagyon különleges, meg egyrészt ilyen audio-vizuális művészeti alkotásokat lehet megtekinteni, fényinstallációkat, hatalmasokat, tehát hogy művészek kiállítják a műveiket.
0: Hát csak kellő mennyiségű pirulát kell hozzá fogyasztani, mint ahogy az ott
1: kell,
0: szokás.
1: Hát látod a nélkül.
0: István 62 éves, már régen hallgatlak, nem tudok zsonglőrködni.
1: Most már erről, mert érdekesebb ez, ne így
0: ezeket, de figyelek a sztorizat, csak így beszúrogatom, hogyha jön egy ilyen becsekkolás Istvántól.
1: Szerintem még nagyon sok fog jönni. Persze, jegyet nem akartatok nyerni.
0: Itt vergődtünk, hogy kiosztuk a jegyeket arra a szerencsétlen fellépésre. Na igen.
1: Na, és igazából tényleg szenzációs, mert ott, tehát, hogy igazából ilyen kiállítások Budapesten, és amúgy szerintem már máshol is, külföldön meg még inkább vannak, meg lehet tekinteni őket, de az nem egy zenei koncert élményt, az nem tud adni, hiszen ott nem nagyon vannak fellépők, esetleg egy-két ilyen hang, meg audio-vizuális elemet beleraknak.
0: Hát, mert ugye ritkábban, tehát, hogy általában ez ritkán van ötvözve ez a kettő, szóval legtöbbször, ha van valami fényfestés, akkor az a produkció, hogy fényfestés, ha ki van festve egy középület, mit tudom, én annó láttam a 15. kerületi városházát, hogy amikor nem tudom, volt a Covid, akkor kivetítették egy valamilyen fajtára, hogy akkor, vagy valamilyen színűre, hogy akkor nem tudom, ezzel is kicsit pótolják az embereknek a szórakozás iránti vágyát, hogy nézzétek meg, színes a városháza. És hogy ezek gyakran működnek önmagukban, nyilván koncertből százon, de amikor ez így ötvözve van, az elég ritka.
1: Igen. Szóval ez ad igazából otthont az Inotának, mármint, hogy ez a ilyen koncepció, hogy ezt megalkották. És szerintem tényleg csodálatos, de tényleg, tehát, hogy meg tudod nézni ezeket a műalkotásokat, utána meg el tudsz veszni az éjszakában. Nagyon különleges ez az épület együttes is. Az egyik ilyen több hűtőtorony is van, három darab, és
0: ezeket,
1: az egyik bocsak, hűtőtoronyban...
0: Hogy ezt úgy kell elképzelni ezeket a hűtőtornyokat, mint a Simpson család intrójában azok vannak, azok az ilyen nagy ilyen gyártornyok, de nem az az ilyen vékony, hanem amilyen iszonyatosan szélesen indul, és akkor csak egy ilyen icipicit beszűkül, tehát mint egy ilyen kürtő, vagy nem tudom.
1: Hogyha ezzel könnyebb volt a vizuális megértés, akkor köszönjük Petinek, nekem, ahol egyébként nehezebb lett, így már teljes mértékben elnavigáltál.
0: Fény volt, szólt a techno, mindenki be volt dobva.
1: Fel lehetett egyébként mászni, és meg lehetett nézni ott egy kiállítást, egy ilyen fénykiállítást.
0: Ja, de akkor legális volt ez a felmászás.
1: Igen,
0: nem az volt, hogy találtál egy tűzlépcsőt,
1: nem,
0: azt nem mondott,
1: hogy... Nem, de hogy is, hát azért ez biztosítva van ez az esemény. Ott is, illetve

0: több helyszínen voltak még ilyen kiállítási elemek is, és maga egyszerűen a zenei felhozatal is szerintem nagyon szuper volt tényleg, tehát hogy ahogy ezt kitalálták, összerakták, mondom, hogy már az nagyon kuriózum, hogy milyen területen van, tehát ezen a gyártelepen ott mászkálgatni egyébként szinte soha nem teszel meg ilyet, meg nem is tudom, hogy hol van ekkora terület, akár külföldön is, amit így berendeznek ilyen fesztivál helyszínnek.
1: Én megmondom neked, hogy hol van ekkora gyárterület, például a Gubacsi úton volna...
0: És fesztivál helyszínnek.
1: Ja, nem rendezték be fesztivál helyszínnek, ha csak nem veszük annak, hogy egyébként szórakozni vágyó lányok kínálják a szolgáltatásaikat pénzért a szomszéd utcába, de hogy annó mi ott rádióztunk, és egy ilyen írdatlan gyártelep. Tehát, hogy a Kontakt Rádió most egyébként aranyosak voltak nagyon, mert náluk kezdtünk el annó rádiózni még 2017-ben, és ezt sose felejtjük el nekik, hogy lehetőséget adtak az utcáról bejöve, hogy mi ezt így elkezdjük csinálni, és ez így azóta dübörögjön, viszont te, hogy az milyen egy ilyen zombi apokalipszishez, vagy zombi apokalipszisról szóló filmbe beillő díszlet volt az egész. Bementél, és tényleg az, hogy a használt koszos tükbe gázoltál térdig, nagyjából ezt kell elképzelni, ilyen régi gyár, de a mellette lévő épületnek már be vannak dobva az ablakai, ha bemész, akkor egyébként az egész alaksort elárasztotta a víz, tehát az egy ilyen terület volt, úgyhogy ott tudnék még elképzelni egy ilyen nagyon hasonlót.
0: Hát, hogyha kitisztítják előtte természetesen, mert annyira nincs kedve szerintem a fesztiválozóknak ilyen területeken lépkedni, hogyha a tükbe léphetnek, vagy akárki, akármi másba.
1: Tudod, milyen jó volt a vendégeket hívni. Meghívtunk egy vendéget, és mondtuk neki, ide gyere, igen, a gyárépületbe be kell jönni, utána a felgyújtott kukánál jobbra, aztán a nem tudom, rablóbandák és gyerekcsapatok mellett el kell jönni egyenesen, majd a végén pedig, amikor majd látod a villogó neonfényt, az alatt kell bejönni, a pislákoló neonfény alatt. Nagyjából ez volt. Na, de ez menő amúgy, hogy van egy ilyen fesztiválunk
0: és
1: is.
0: Egyébként
1: és
0: egyébként még azt is nagyon szeretem, hogy a Szigetnél is az szokott lenni, hogy 5:30 vagy 5-ig tart ugye a buli, utána meg már semmi sincsen. Itt meg az egyik nap 10-ig tartott.
1: Reggel 10-ig?
0: Igen.
1: Azt mondjuk
0: komoly. Délelőtt 10-ig.
1: Na jó.
0: Szóval itt még utána is vannak dolgok. Itt nem az, hogy feljön a nap és vége mindennek, és akkor itt van, realizáld a valóságot. Nem, még ugyanúgy tudod az éjszakát, vagyis a nappalt.
1: Az a helyzet, hogy ez nem tántorított el attól a fajta prekoncepciómtól, amit így érzek. Az Ozorával meg az Inotával kapcsolatban, hogy kicsit már szabadabban értelmezik a Budapest meg partnak a mottóját, hogy hagyd kint a valóságot. Tehát ők az elején azt mondják, hogy na, alapozunk egyet, igen, és onnantól csak egyet kell aludni új évig. Tehát egyébként ez is egy megoldás. Na, de nyilván egyébként egy szuper jó fesztivál, úgyhogy ezt természetesen csak így a vicc kedvéért mondjuk. És,
0: mondod pontosabban, mert én ezt így
1: mondom,
0: nem
1: képvisel. Igen. Luca nagyon kedvesen még tudná továbbiakban is mesélni erről mindenfélét, viszont el fog fogyni az időnk a napzene rovására. Úgyhogy muszáj most abba az irányba elmennünk. Nagy kár lenne, gondolom a hallgatóink is így érzik. Szóval, ja, a mai napzenei rovatban én el akartam hozni a Kuplung zenekar Lépnem kell című számát, aztán kiderült, hogy 3 adással ezelőtt ezt már hoztam. Úgyhogy ennyire szoktam emlékezni a dolgokra így a műsorral kapcsolatban. Hoztam tehát egy másikat, ez pedig 100 Sins és a Valmár közös száma, az Átutazó című, és 2026-os szám, nagyon érdekes találkozás, mert a Valmárnak van egyfajta ilyen Szikora Robis hangzásvilága, viszont a 100 Sins meg ugyan nagyon más, nagyon elektronikus DJ, nagyon komoly feldolgozásokat csinál, és hogy ez a két világ találkozik, ez nagyon izgalmas számomra, hogy ebből mi jön ki, és én hallottam már egyszer-kétszer, nekem megugrotta a lécet, úgyhogy megnézzük, hogy nálad meg a hallgatóknál is megfogja-e. Valmár és 100 Sins Átutazó című közös száma a napzenei rovatban.
2: A talpon álló veszélyes lépésre készül. Meg akarják engedni Petinek, hogy lejátsza az egyik vállalhatatlan zenéjét. Ez felháborító. Ne hagyjuk, hogy a talpon álló még lejjebb süllyessze a magyar rádiózást. Készült Zoli és Luca megbízásából.

0: Volmár és Andrit Szinsz közös átutazó című száma itt a Navzenia rovadban, és még mielőtt értékelnénk, el kell mondanom, hogy sajnos azt elfelejtett mondani az előbb, Tibor azt írta, hogy 53 éves, több mint 20 éve Rádió Café hallgató, de a Garmin Fitness órája szerint a kora 51 éves, ennek a kulcsa pedig az, hogy bringázik, edz, és szeretne koncertbérletet tőlünk. Koncertbérletet, tehát hogy ő neki nem elég egy, és ezt teljesen meg is értem, és ezt azt gondolom, hogy ez a fajta hozzáállás az, ami előre viszi az embert. Ha lesz ilyen, gondolunk rá, Tibor. Na de, hogy tetszett a számluca?
1: Meglepő feat egyébként, nem gondoltam ezt, hogy ez valaha létrejön. Egyébként tetszik.
0: Tehát wow,
1: azt kell,
0: Luca,
1: hogy mondjam, hogy ezt nem rossz, te se láttad, mint ahogy én ezt a feat-et. Egyébként, tehát hogy megint itt rá kell térni a zenei tartalomra, ami szerintem egy érdekes vonal, de előbb azt elemezném ki, hogy maga így a zenei alap az mire hasonlított számomra. Kicsit ilyen nosztalgikus Martin Garrix vibe-okat idéz fel bennem, nem érzed ezeket? Vagy ilyen, tudod, ilyen Balaton soundos Martin Garrix, kik voltak ott még, Kashmir.
0: Amúgy kicsit inkább nekem ez a Kashmir. A Garrix az annyira nem, de a Kashmir az nekem tényleg átjön. Tehát, hogy
1: ilyen elektronikai
0: igen, és egyébként így erre gondoltam, hogy ha valami miatt ezt tetszett neked, akkor az lesz, hogy ebben ilyen zenei világ van, és ilyet még biztosan nem hoztunk nap zenei rovatba. Elektronikai, az a nem tudom, szakáruház, ahol megveheted magadnak
1: igen,
0: a nem
1: a
0: tudom.
1: Igen, a kedvenc árvájzom egyiket.
0: 230 voltos töltő.
1: És a maga a tartalma egyébként a dalnak az ugye arról szól, hogy az élet egy folyamatos utazás, amit így meg kell élni. Szerintem ezzel is könnyen lehet így azonosulni, ezért mondanám, hogy egyébként egy teljesen hallgatható szám. Én arra leszek kíváncsi, hogy mennyire kapják fel, és mennyire lesz ebből sláger.
0: Hát figyelj, szerintem egyelőre még nem indul úgy ez a szám, hogy ez a, nem tudom, az év nagy slágere lesz, viszont bizonyos körökben meg így kedvelik, szóval én voltam már olyan bulin, ahol ezt így kérték, hogy ezt így tegyük be a, nem tudom, hangszóróról. Most nem az, amikor mi DJ-ztünk, hanem amikor nem tudom, házi buliba voltam, és akkor valaki mondta, hogy ő ezt meg akarja.
1: Majd gondolhattam volna, hogyha valami így tetszik nekem, akkor nem az a tipikus ilyen sláger szám lesz.
0: Igen, Luca, ilyen szempontból tökéletesen jó mérőműszere vagy annak, hogy melyik szám az, amiből nagy sláger lesz, ha neked nem tetszik, akkor valószínűleg az lesz belőle. Ha pedig tetszik, akkor valószínűleg kicsi erre az esély.
1: Na jó, hát akkor ezt sajnálom, hogy ez most így...
0: Ugyanolyan egyértelmű ez, mint a Cyborg Templárnak a reakciója. Ha valami jó, biztos azt mondja rá, hogy nem az. Tehát, hogy ez...
1: Ne szóld már le. Na, de akkor adok rá egy pontszámot.
0: Adjál.
1: 7,5.
0: Meglepődtem volna, hogyha nem egy 7-es környékit az, de egyébként igen, a 7,5 az Lucától tényleg egy jó pontszám.
1: Tehát most ilyen 4,5, meg 6 volt legutóbb.
0: Amúgy igen, mostanában nagyobb a szórás ebben a rovatban, ezt veszem észre magam is.
1: Meg most már csak én értékelek, szóval így egy emberen múlik eléggé, egy ízlésű lesz ez a lista így az év végére.
0: De lesz
1: főleg,
0: majd
1: hogy
0: olyan.
1: Zoli így a felénél ment el. Na jó, nem azért kicsit így az év mondjuk 60%-ában itt
0: lesz
1: volt.
0: Majd olyan egyébként, hogy a Penke Bence is itt lesz majd velünk, már így beszélgettünk róla. Nem tudom, hogy mikortól, de majd próbálunk valamiféle rendszerességet is így bele csalni az ő jelenlétébe, úgyhogy nem csak egyedül leszel majd, Luca.
1: Jól van.
0: Meg egyszer olyan is kéne, hogy így ti hoztok valami zenét nekem.
1: Jó, én nagyon szívesen hoznék.
0: Na, legyen
1: azt viszont te értékelnéd rosszul.
0: Hát valószínűleg igen, hiszen jó eséllyel az alapján, amilyen zenéket hallgatsz, valószínűleg ez olyan lenne, mint amikor elmegy előttem a 3-as metró is, annak az úgása. Luca azt mondaná, hallottad már ezt a remixet? Na ez brutális, és akkor tudod, hogy a Nagyváradtér következik.
1: Hú, milyen jó lenne egy ilyen metrós buli.
0: Na, hát így van. Elmegyünk most reklámozni, mert az is jó lenne, és lesz még egy-két zene is, meg ilyesmi, utána pedig jövünk vissza, mindenkit várunk szeretettel, mert innen fogjuk folytatni Lucával.
2: Köszönjük szépen. Na de mit szól ehhez a Rádió Café hajójának zenei kormányosa, pallos jogának egyedüli birtokosa, Cyborg Templár?
3: Na ezt nem...
4: Utasd, mi szépet hallgat?
2: Rádió Café. Van barátod.

0: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Ez most komoly. Szatmári Róbert nem megtérít, pusztán megmutatja, hogy a klasszikus zenéről nem csak unalmasan lehet beszélgetni. Enyhe katarzis. Izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok. Minden hétfő este 9-től a Rádió Cafén. Enyhe katarzis. Klasszikus zenéről őszintén, térítésmentesen. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor. 10 éves Magyarország legnagyobb független zenekiadói vására, az Independent Label Fair. Gyere és hallgass rá 2026-ban is a legizgalmasabb hazai kiadók legújabb kiadványaira a Magyar Zeneházában. Ünnepeljük együtt a legújabb magyar zenéket. Egész nap színes programok várnak. Válogass több ezer hanglemez, kazetta és CD közül. Bólogass egy koncerten vagy DJ seten. Merülj el a hanglemezvágás rejtelmeiben, vagy ismerd meg a 2000-es évek partijainak világát egy tárlatvezetésen. Independent Label Fair. Szeptember 12-én a Magyar Zeneházában. Az Audio-Technika támogatásával. További infók az ilf.hu oldalán. Az AI nem a jövő. Már most átírja a világod. Találkozz a technológia, az üzleti élet és az innováció meghatározó szereplőivel szeptember 7-én és 8-án az AI Summit Budapesten. Ne csak kövesd a változást, értsd és alakítsd! Jegyvásárlás aisummit.hu.
2: Minden szeptemberben eljön az a négy nap, amikor a borok szerelmesei újra találkoznak. Rád is vár egy új kedvenc, egy rég nem látott barát és egy hosszúra nyúlt este. Ez a Budapest Borfesztivál. Találkozzunk szeptember 9 és 12 között a Budai Várban. www.aborfesztivál.hu.
3: Mit jelent magyarni? Magyarni például annyit tesz, a madácsteret befüvesíteni, találkozni, beszélgetni, egyperces operákat, Jónás könyvét, Danubia zenekart hallgatni, 19-es busszal a Merlinbe átruccanni, este az Esztrádon a kedvenc örkényes színészeknek csápolni, együtt új színházi évadot kezdeni. I'm going magyarni. Szeptember 12-én találkozunk az Örkénykert programjai. www.örkényszínház.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
4: A fontos idő 2000 óra. 2000 fejlesztő óra. Becsengetéskor sok nehéz sorsú gyermek kezdi meg a tanévet. Ők segítség nélkül fokozatosan lemaradnának. Hívd a 1353-at és segítsd 500 forinttal a rászoruló gyermekek felzárkózását. 1353. Minden hívás segít. Készült az Ökumenikus Segélyszervezet megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
5: Sokból, vízből, rock'n'roll, nagyon meg...

0: vagy meg vagyok, ennyi megfelel.
1: Ez itt a Talponálló, a Rádió Cafén.
2: 6 perccel múlt el 7:30, továbbra is a Talponállót halljátok. Szia, Luca!
3: Szia, Peti, és sziasztok, kedves hallgatók!
2: Mindenkit üdvözlünk szeretettel. Hiperkarmától a Meg vagyok című számot hallhattuk, és pont mondtam itt a zene alatt Lucának, hogy én csak rápillantottam az adásgépre, és valamiért a Hiperkarma Meg vagyok ott, Hiperkarma Meleg vagyoknak olvastam, és egészen másképp ütött onnantól fogva, néz a szemembe, ha kérdezel, sor meg a többiek. Úgyhogy, ja, nem tudom, lehet, hogy kicsit fáradt vagyok, de
3: én meg mondtam, hogy csak kivetíted itt a dolgaidat.
2: Lehet, csak így projektálok, tudod, vagy nem tudom, egyfajta tükör.
3: Mindenki azt lát bele, amint szeretne ebbe a számba.
2: Így van, én úgy tűnik, hogy ezek szerint inkább vagyok meleg, mint hogy meglennék. Tehát, hogy na mindegy, hát jó ezt megtudni magamról így egy...
3: Hát semmi... ezért is érdemes idejönni ebbe a rádió műsorba, egyébként nagyon sokat tanul az ember önmagáról.
2: Így van. Egy semmit nem ígérő augusztus 31-e este 7:30, aztán nézzenek oda, hogy miket ki nem találok saját magamról. Akartam mesélni, mert az adás elején nem volt lehetőség, vagy nem volt nagyon idő erről, még így beszélgetni, hogy én merre jártam a
3: hétvégén. Most szólj le megint a zinotai beszámolóban.
2: Jó volt az is, amit te meséltél, Luca, na de akkor most figyeljetek, megmutatom, milyen egy valódi történet, egy rádió műsor. Nem, ezért tökre így érdekelt a dolog, mert hogy még sose voltam inotán. Viszont mindenképpen akartam mesélni, hogy én meg egy ilyen tipikus, ilyen vidéki, betakarítós hétvégét tudhatok magam mögött, mert egy kedves barátomnak a szüleinek van egy ilyen kisebb birtoka a Balaton, hát a Káli medencében, most nem tudom, hogy ez Balaton felvidékhez tartozik, ezt szerintem nem, mert amúgy a felvid... vagy oda tart? Mit tudom én, mindegy, nem is érdekel. Az a lényeg, hogy a Káli medencében vannak, és hát ott ők termesztenek mandulát, nem tudom, van 900 mandulafájuk, és akkor azokról ilyen tájban már, úgyhogy ilyen meleg volt most a nyáron, ilyen tájban már le kell szedni a mandulát, mert egyébként meg rárohad, vagy nem tudom, ott elég, aztán cselszhetik az egész éves munkát, és akkor ez nyilván kellett ember, és akkor így random megbeszéltük, hogy akkor kötünk egy ilyen dílt, hogy lemegyek, segítek nekik, ők meg cserébe eltartanak, és akkor nagyjából ez zajlott is egyébként 3 napon keresztül.
3: Amúgy ez tök jó, ingyen munkaerő.
2: Abszolút ez történt, de nyilván jó buli volt, meg tudod, ilyen kiszakadás volt, és erre egy nagyon nagy szükségem volt, ez volt az élményem, szóval, hogy ott voltak, tudod, így szedtük le a mandulafáról a cuccot, így lógott a kis antennás táskarádió a faágról, amin hallgattuk a rádiót, és közben ment a meló, és közben nem tudom így megittunk egy-egy alkoholmentes sört közben, amikor éppen olyan volt, hiszen a tűzőnapon ugye nem szabad alkoholt inni. Szóval hogy ilyen jellegű dolgok voltak, na, de nem is ez a lényeg, amiért az egészet behozom, hanem képzeld el, hogy az egyik este kimentünk, hogy nem biciklivel a Balaton henyei kis kocsmába, ami ott a helyi kulturális életnek a központja tulajdonképpen, és ott így a kezem ügyébe akadt, így mutatták a helyiek, egy könyv, ami arról szólt, hogy a Káli híradó, nem tudom, 2005-től 2015-ig. És akkor gondolkodtam, hogy most ez így micsoda, vagy hogy miért van egy ilyen könyvbe belerakva egy újság, ami ez a Káli híradó nevű újság. És így fellapozva a könyvet, én egy olyan világba csöppentem, amit én még életemben nem láttam. Van egy, illetve most már sajnálatos módon csak volt egy bácsi, aki 84 éves korában most hunyt el júniusban, és ő egyébként Kossuth díjas grafikus volt, és ő a 90-es évektől fogva egészen haláláig minden hónapban elkészítette ezt a Káli híradó nevű újságot, de nem is ez a lényeg, hanem hogy egyedül csinálta, kettő, a saját kezével rajzolta és írta az egészet. És olyan szintű ilyen grafikák vannak benne, most az, hogy egy grafikus jól tud rajzolni, az egy dolog, de meg egyébként vannak benne ilyen stílus jegyei miatt ilyen egészen elnagyolt, nem tudom, karikaturisztikus jellegű ábrázolások is. Szóval
3: és
2: nem
3: milyen
2: csak
3: hírekről szóltak?
2: Ami ott érdekli az emberek. De most Lucának mutatok egy képet, csak hogy nézett ki ez az újság. Tehát tényleg úgy néz ki, mint amikor egy gyerek leül, és akkor megrajzol egy újságot.
3: Hát azért ez nem egy gyerek munka.
2: Az látszik persze, hogy nem egy gyerek csinálta, de hogy önmagában, amikor leültél, és nem tudom, tollal vagy grafitceruzával megpróbáltál egy újságot lerajzolni.
3: Igen, és így megerősítetted a főbb címeket, kiemelted a dolgokat, itt is látszik, mint ahogy tényleg egy újságban lenni szokott.
2: És kézírással az egész, kicsi csáli olykor, látszik, hogy picit az idő előre haladtával remegős a kézírás, de minden hónapban produkált emberünk egy Káli híradót, ugye a Káli medence falvainak, amiben összeszedte a környéknek a mindenféle érdekességeket. Itt van például most ilyen hírek, most a 2017 márciusi epizódot nyitottam föl, lelki gyakorlat lesz, mint Szent Kállán, oda érdemes jönni. A következő hír, a kullancsok nem fagytak meg a hosszú és hideg télben, sőt, inkább elszaporodtak, a fűből másznak fel a legelő állatok lábán. Aztán itt leírja, hogy van, lesz Eötvös Károly emléktúrája április 15-én, aztán van arról szó, hogy ez a kedvenc hírem, a mandula március 17-én kivirágzott Csopakon és Tihanyban. Tehát, hogy ilyen jellegű híreket hozott ide. Káli Cserebere csoport alakult a Facebookon. Vigán Petent polgármestere lemondott. És mindenféle ilyen jellegű dolog. Itt vezette, hogy hányan fizetik a tagdíjat, mert hogy voltak, akik tagdíjjal támogatták ezt a bizonyos kezdeményezést, és akkor a bácsinak ebből volt így.
3: Ebből néha egy példányszám készült, ami ott volt felelhető ebben a borozóban.
2: Csinált mindig egy alapújságot, és aztán az fénymásolva hordták ki. És aztán, amikor lett ennek a nem tudom, 20 éves, 30 éves, akárhány éves évfordulója ennek az újságnak, ennek a Káli Híradónak, akkor az Emberi Erőforrások Minisztériumának a támogatásával egy ilyen könyvbe összefoglalták 10 évnyi újságot, beszkenelve jó minőségbe, és akkor így végig lehet lapozni. És ez a könyv volt az, ami ott volt a kocsmába. És akkor itt van, hogy nem tudom, volt, amikor helyreigazítást közölt, majd, mert hogy nem tudom, valamit rosszul írt le az előző labba, leközölt a helyreigazítást, majd odaírta, hogy szívesen veszünk minden pontosítást és helyreigazítást, mert a Káli Híradó egyszemélyes szerkesztőségének nincs módja a kapott információ hitelességét ellenőrizni.
3: Milyen humoros.
2: Így van. Úgyhogy szenzációs, és tudod...
3: És ebbe egyébként az a hatalmas szám, hogy ezt kézzel írta.
2: Kézzel tehát, írta,
3: kézzel
2: ő
3: van
2: rajzolta.
3: Írva, rajzolva, teljesen.
2: És 30 évig, vagy 20 évig, tehát 20 kötője 30 év, valahogy a kettő között van az időintervallum, minden hónapban ő elkészítette a bácsi ezt, a Somogyi Győző, még egyszer mondom, mert érdemes egyébként megemlíteni őt, elképesztő tényleg ez a meló, és így le voltam döbbenve, hogy tudod, ilyen párhuzamos valóságok léteznek, és ez mindig egy picit úgy engem így megdöbbent, vagy nem megrémiszt, inkább ilyen csodálatra ösztökél.
3: Megérint,
2: hogy így,
3: nem?
2: Igen, hogy érted itt, nem tudom, 98, éppen megszületek, és aztán nem tudom, felsírok a Ján Ferenc utcai kórházba, majd szépen hazavisznek, hogy na akkor ezt a csemetét mostantól illene életben tartanunk, és eközben Somogyi Győző már rajzolja a Káli Híradó egyik epizódját, hogy a 98 már áprilisi lapszám az majd jó legyen, és majd időben megjelenjen. Aztán én, mikor elmentem oviba, elmentem iskolába, szurkoltam a foci meccsen, első smárolásom volt valami, nem tudom, random lányjal, és akkor ezek így történtek, és eközben Somogyi Győző mindig ott írta és rajzolta a Káli Híradót, hogy ez mekkora sztori.
3: De mellett nyilván ő is élt.
2: Hát persze, de hát egy
3: csak
2: mekkora
3: szelete. Csak neki ez volt a szenvedélye konkrétan,
2: mekkora szelete ez az
3: életének. Ezt így megcsinálja, és engem ez nyűgöz le, hogy ez kézzel van írva, kézzel van rajzolva, azért ez hatalmas nagy munka, és nyilván a mai világban ezt ki tudta volna azzal küszöbölni, hogy áttér a digitális változatára, de nem, ő megmaradt itt, hogy ő mindent kézzel fog írni, és ez ragaszkodott. És ebben egyébként ez a szép is, nyilván.
2: Tényleg, és az a baj, hogy ebből a bizonyos kiadványból, ebből konkrétan néhány darab létezik, az egyik ott a Balatonhenyei kocsmában megtekinthető, tehát ha valaki arra jár, akkor nyugodtan nézzen bele, illetve ezen fel ott a polgármester hivatalban van néhány darab még talán, és most én egy hihetetlen erős lobby tevékenységet intéztem a Balatonhenyei, illetve pontosabban a Köveskáli alpolgármester irányába, hogy ez így a birtokomba kerülhessen, mert hogy vele csöztem a hétvégén, és akkor én most így nagyon megpróbálom.
3: Vele is lehetett ott találkozni.
2: Igen, vele is lehetett, vele mindig nem lehet, de most lehetett, és hát én most minden követ megmozgattam, hogy ez ide a kezem közé kerüljön, mert most csak néhány fotó áll rendelkezés, nekem úgy így a telefonommal csináltam erről a könyvről, viszont én nagyon szeretném, hogy ez így a kezünk ügyébe kerüljön, és egyszer így nem tudom, adásba átelemezhessük ezeket a bizonyos híreket, mert tudod, így annyi síkon hihetetlenül izgalmas. Hihetetlenül izgalmas az, hogy mit tudom én, egy 2002-es lapszámba, mik voltak az aktuális hírek. Tehát, hogy megismerheted, hogy mi volt az országban 2002-ben, megismerheted, hogy mi volt a Káli medencében 2002-ben, és megismerheted azt is, hogy ez a bácsi hogyan látta a világot 2002-ben, mert nyilván az ő szemüvegén keresztül mutatja be az apró eseményeket. És miközben érted, mi ezen kattogunk, hogy fú, egyébként nem tudom, hogy vannak a Meta részvényeknek az árfolyama, meg hogy nem tudom,
3: igen,
2: milyen irányba
3: mozdul. Te is sokszor mondod nekem, hogy mondj már valamit erről.
2: Igen, a Meta részvényekről.
3: A részvények hogy állnak?
2: Nem, most nem az, csak hogy érted most itt a nagy...
3: Persze, értem.
2: Pesti, mindenek
3: nem
2: fölött
3: pesti,
2: lebegő,
3: hanem...
2: kisújjeltartó sznopságunkat próbálom kicsit kifigurázni. És hogy miközben ez történik, a közben egy bácsi 30 éve kézzel híreket ír arról, hogy Csopakon kivirágzott a mandula.
3: Hát nem, hogy egyébként erről érdemes szólni, nem mindenki veszi észre, főleg, hogyha nincsenek mandulafák a közelében.
2: Hát mondjuk akkor
3: és viszont... meg szeretné nézni.
2: Ja, ha meg szeretném, ezt akartam kérdezni, hogy akkor viszont mit ad hozzád, hogyha ugye, mert hogy az hát se jó, hogy az újságból tudod
3: mint meg. Mint ahogy a cseresznyefa virágzás, hát nekem is szóljanak, vagy képekről lássam az, hogy mikor indult el, és ugye ezek pár napig virágoznak, utána meg lehullik az összes szirma a virágoknak.
2: Nem csak azon szóval gondolkodtam, hogy ha mandula virágzik, akkor tulajdonképpen, hogyha nekem nincs mandulám, ez kevéssé érint, ha viszont van, akkor régen rossz, ha ezt az újságból tudom meg. Tehát ez valahogy semmit nem adja ki, de ugyanakkor nyilván egy kis színes. Na mindegy, ha majd ebből a példányszám, ebből valamelyik példány a kezem ügyébe vagy a birtokomba kerül, amit nagyon erőteljesen indítványoztam a polgármesterségnél, polgármesteri hivatalnál, akkor majd mindenki behozom, és majd még elemezgetjük kicsit a híreket.
3: Jól van.
2: Na viszont, ha már itt a magyar vidék, beszélünk egy pár szót még erről a borsodi legényről?
3: Persze.
2: Szenzációs hírt találtunk. Mi az, amire számít az, hogyha kiülsz egy folyó vagy egy vízpartra, vagy egy tópartra, esetleg nem tudom, pecások, kacsák, lehet kicsit etetni a hattyúkat, amik
3: gémek,
2: arra jönnek. Így van.
3: És természet szépségét meglátod, megnézed a naplementét a tó felett.
2: Apró pici halacskák a pici vízben ott már így kiviláglanak, és akkor így
3: az
2: látod, hogy milyen szép.
3: Követik a anyabéket.
2: Így van, kivéve akkor, hogyha ebben a borsodi bánya, ennek a borsodi bányatónak a köréké jársz, mert itt az volt a látványosság az elmúlt napokban, hogy egy férfi könnyű búvár felszerelésben, uszonnyal, pipával és szigonypuskával akart halat lőni ebben a bizonyos bányatóban. Valaki levideózta és aztán ráhívta a rendőröket, akik aztán tetten érték a férfit, tehát nem kellett túlságosan nyomozni, mert miközben kiértek a rendőrök, aközben a férfi még bőszen szigonypuskával lőtte a különböző halakat, miközben teljes búvár felszerelésben úszkált, és a helyek szerint akár 20 kilósnál nagyobb halak is lehetnek ebben a bányatóban, tehát azért itt elég keményen meg lehet egyébként károsítani az államot, vagy éppen a tónak a tulajdonosát, és a férfinak egyébként orvhalászat miatt kell felelnie, ugyanis a szigony puska használata tilos az országban. Ez olyan nagyon durván nem meglepő. Tehát, hogy egy szigony puskát így nem használhatok bármikor. Ezen úgy nagyon durván nem döbbentem meg. Akár 2 évig terjedő szabadságvesztés is kaphat a BTK szerint, és hát egészen sok kérdés fölvet, meg hát egészen sokan kommenteltek a dolog alá. Nem tudom neked, mi volt az első gondolatod, mikor ezt a bizonyos hírt elolvastad?
3: És meglepő módon nem az, hogy mit keres egy búvár a bányatóban, hanem hogy 20 kg-os halak vannak a bányatóban.
2: Ez a kedvencem, amikor hozunk egy hírt, ami annyira random, mint még semmi. Lucza meg ezzel döbben meg, hogy vannak 20 kilós halak.
3: Jézusom, hát azért ez nehéz elképzelni, hogy mekkora az hal.
2: Ja, még mindig nem a szigonypuska. Ezt mondják neked egy durvábban?
3: Ne mondd, léci azt, hogy mekkora halak vannak a Dunában, meg a Balatonban.
2: Hát pedig, jó, akkor mondom a Velencei tót. Jó. Szóval a Velencei tóban...
3: Már nincs is víz.
2: Na, hát itt kezdődik, igen. Tehát, hogy ez tulajdonképpen már egy ilyen eső után köpönyeg kérdés, az, amit most itt behozunk, hogy a Velencei tóban milyen halak vannak. Hát én úgy tudom, hogy a magyarországi harcsa rekordot azt a Velencei tóból húzták ki, és egészen pontosan 67 kg-os, 212 Jézus. Cm hosszú harcsa volt a Velencei tóban. Amit kihorgászolt.
3: Több mint 2 méteres harcsa.
2: Bezony, 2017-ben húzták ki a Velencei tóból, és az a poén, hogy most így elolvasva ezt a hírt, amit most itt megtaláltam, szerintem nekem megvan ennek a csávónak a száma, aki fogta ezt a harcsát.
3: Hívjuk már fel egy interjúra.
2: Megnézem, hogy tényleg az ő száma van-e meg nekem egyébként.
3: Nézd meg.
2: Jó, mert hogy annó, mikor ez volt, akkor én emlékszem, hogy be akartuk hívni rádióba, hogy így meséljen erről. Nem, egy másik harcsahorgásznak a száma van, meg nem a rekordernek. Akkor lehet, hogy egy ilyen nem természetes vízben fogott rekordharcsának.
3: De ilyenkor, hogyha kifognak egy halat, vissza is dobják? Tehát, hogy ezek a horgászok visszaszokták? Vagy hát most ezt a hatalmas harcsát...
2: Abban az esetben, hogyha keresztül lövöd egy szigonypuskával, akkor már hiába dobott vissza. Tehát,
3: gondoltam, hogy a kedves kis búvárunknak nem ez volt a terve.
2: Hogyha horgászként kifogsz egy halat, akkor vannak bizonyos szabályozások, hogy milyen maximális méretű halat tudsz, vagy milyen minimális méretű halat tudsz egyébként hazavinni. Ez horgásztó válogatja azt, hogy van ez a szabályozás. Van olyan horgásztó, ahol ha kifizeted a napi egyet, meg a területi egyet, meg a mit tudom én micsodát, és ha kifogod a halat, akkor ha még pluszba a halért fizetsz egy összeget, akkor elviheted a halat, amit kifogtál, de egyébként nem. Van olyan, amúgy is a Balatonba fogsz egyet, és megvan az engedélyen, akkor az automatikusan valójában elviheted. Megkülönböztetünk azért sporthorgászokat és szimpla horgászokat. A sporthorgász az, aki visszadobja utána a halat a vízbe, és hagyja utána élni, és aztán megpróbálja jövőre is kifogni.
3: Ez egy etikusabb horgászati mód.
2: Igen, meg tudod, van ebben ilyen tisztelet is. Szóval, hogyha nem tudom, egy 40 kilós harcsát kihúzol a part, partra, akkor azt már tiszteled annyira, mert az lehet, hogy nem tudom, egy idős veled. Szóval, hogy azt már tiszteled annyira, hogy azt már nem fogod egy jó harcsapaprikásért fejbe verni egy nem tudom, kerékkulccsal. Tehát, és aztán meg bedobni a barkasz csomagtartójába. Szóval, ja, ez így van. Na de mindegy is tulajdonképpen nem is a horgászati apróságok miatt hoztuk be ezt a hírt, hanem
3: meg is nem is a hal nagyságáról, nem, meg súlyáról akartunk beszélni.
2: Semmilyen szinten nem, de hogy történik? Miért? Miért van ez? Miért van az, hogy te azt gondolod, hogy neked egy cigonypuskára van szükséged ahhoz, hogy egy halat így a magadévá
3: tegyél? Én nem tudom, de én úgy érzem, hogy ő már nem először járt ebben a bányatóban búvárnak öltözve cigonypuskával. Van egy ilyen megérzésem. Annyira rutinosnak tűnik itt, most láttam róla egy videót is, mert a hírhez csatoltak egyet, és én ezt nem gondolnám, hogy ez most találta ki, hogy felkelek reggel, felhúzom a búvár felszerelésemet, és persze van egy cigonypuskám is, elviszem magammal egy úszásra, és megnézem, hogy mi történik. Szóval úgy látszik, hogy ő akkor ezt előszeretettel alkalmazta, ezt a halászati módszert.
2: Ez egy előre eltervezett sztori. Közben kaptam a kiegészítést, hogy a magyar rekord 118 kiló, és nem ott fogták a velencei tavon. Igen, csak én a velencei tavi rekordról beszéltem.
3: De igen, mert viszont... a többit nem akartam hallani.
2: Igen, mert azt Luca nem akarta hallani.
3: Mert
2: akarta
3: a Dunában
2: hallani.
3: Nagyon sokat fűrni.
2: A Dunában rengeteget. Luca tulajdonképpen pakstál, néha beleereszkedik, csak a vicc kedvéért. De azért, ha már itt tartunk, Luca, és akkor nem mondjuk el, hogy hol volt, de a 118 kg-os harcsa, 283 centi hosszú, azért ugye elúszik a lábad mellett.
3: Há,
2: te is elgondolkodsz egy cigonypuska beszerzését, nem?
3: Amúgy igen, az biztos, tehát, hogyha túlélem ezt a találkozást, mert lehet, hogy sokkot kapok, és elfelejtek úszni.
2: Amúgy ez brutális, de tényleg, azért ez, hogy 283. Na de, vissza a cigonypuskát! Amúgy nem is kell, minket senki nem hajt, hogy menjünk a cigonypuskára. Beszélgessünk nagy halakról! Úgy érzem, hogy ez téged is jobban érdekel.
3: Igen.
2: Én szívesen beszélgetek nagy halakról. Szárok a cigonypuskás emberre Borsodba. Elment, Böribe megy két évre, oké, rendben, két év majd foglalkozunk ezzel, kijött és megismétlik. Na de, mekkora halak lehetnek vajon a Balatonba?
3: Hát, de akkor úgy látszik, ez nem a Balatonban van, most elárul.
2: Na jó.
3: Na a Dunában többet betemteszem a lábam.
2: Fokozzam még egy kicsit a feszültséget?
3: Na mondjad.
2: Hát, hogy annó, amíg így ezeket különböző vízlépcsőket, meg hasonló dolgokat be nem építették, addig a Dunában simán ilyen 400-500 kilós vizák is mozogtak. Ami egy ilyen speciális tokhalfajta.
3: Miért?
2: Na, durva mi? Miért? Ott volt dolguk, mit tudom ez én, akciósabb volt a benzin Magyarországon, mint máshol.
3: Hát én ezt el nem tudnám képzelni. Ez nagyobb, mint egy delfin, jóval.
2: Nem tudom, még sosem mértem meg delfin, úgyhogy ezt egyelőre még így nem tudom elmondani. De minden esetre tényleg még csak egy másodpercre visszatérve erre a fickóra, azért az is érdekelne, hogy ezt így hogyan veszed észre. Tehát, hogy így sétálgatsz a bányatónál, és így azt látod, hogy egy random ember a víz kellős, mert hogy ugye ez nem a partnál történik valószínűleg. Tehát, hogyha így elképzelem azt, hogy valaki mondjuk mit tudom, a Balatonon, akár a bányatavon megy egy cigonypuskával, cigonypuskázás az úgy képzelem el, hogy azért a víz alatt történik valamelyest. Tehát ott igazából te, amit látsz, az ugye pipa, ami kilóg, vagy ami a pipából, vagy a nem tudom, a snorkelből kilóg.
3: Igen.
2: Tehát nem látod az egész embert, meg az egész folyamatot. Hogy tudod a partról megállapítani azt, hogy a tó közepén valaki a víz alatt egy cigonypuskával próbál állatokat kinyírni?
3: Pont amikor lemegy kutyát sétáltatni, úgy tudom elképzelni. Kutya elkezd dugatni, mert valami furcsát észlelt, és akkor te is szúros szemmel figyeled a víznek a felszínét, és meglátod ezt a kis pipát, hogy mi az? Na, micsoda ez?
2: Hogy nézzenek oda, de aranyos, valaki búvárkodik a bányatóba, majd feljön valaki egy botár nagy cigonypuskával.
3: Szerintem már maga egyébként a búvárkodás is veszélyes egy bányatóban.
2: Hát most, hogyha meg egyébként igen, pipával valószínűleg igen.
3: Meg egy bányatóba
2: igen.
3: Bemenni se ajánlott egyébként.
2: Ja, hát jó, oké, csak azt mondom, ha valaki mondjuk búvár, és mondjuk ha tényleg...
3: De arra kijelölt helyek vannak, hogy hol lehet búvárkodni, akár legyen az bányató, vagy nem, annak megvan a tónak az engedélye.
2: Hát én nem vagyok teljesen biztos azért, hogy ilyen bányatavakban bárki is akar búvárkodni, tekintve, hogy a
3: hát
2: tudom,
3: Magyarországon, hogyha le akarod tenni a búvárvizsgát, valahol meg kell tenned ezeket a dolgokat, vagy levizsgáztatod magad.
2: Nem,
3: nem csak. Valamelyik tóban is csinálják, és semmit nem látsz, ugye, szóval.
2: Van búvárvizsgálja, és ő neki valamilyen speckó mélybedencébe volt.
3: Olyat annóan. Is lehet szerintem, de én arról fixen tudok, hogy valamelyik tóban is lehet ilyet csinálni. Most nem tudom megmondani, itt Budapest közeli települések egyikében, gondolom még Pest megyében található.
2: Mindegy is tulajdonképpen. Kirúgnak onnan, ha cigonypuskával megyek? Mert hogy engem az érdekel igazán, hogy tudok-e igazán mélyre menni akkor, hogyha van a kezemben egy cigonypuska?
3: Biztos.
2: Na mindegy, hát egy próbát azért.
3: Mondjuk akkor legalább könnyebb lesüllyedni.
2: Hát így van. Nekünk általában ez kulturálisan sikerül, meg verbálisan itt a rádió műsorban, olykor azért megejteném fizikailag is. Na, ennyit erről a bizonyos halacskás, szigonypuskás hírről. Elmegyünk most egy kicsit zenélni, meg hírezni, és utána pedig innen folytatjuk a második órával.
4: Csonka András vagyok. Ha jót akartok magatoknak, akkor a Rádió Cafét hallgatjátok.

0: összesedelség.
1: Nem gyűjtöttünk elég PET palackot, le vagyunk égve. Tudjátok, mi következik.
0: Metagadás.
1: Maradjatok velünk, utána folytatjuk.
0: Megadom. Egy szó megadom. Addig éljek.
2: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Kleopátra, Jeanne d'Arc, Marie Curie, Coco Chanel, George Clooney. Ő nem.
2: Woman Power. Portrék keret nélkül Kutasi Judittal. Karrier, kihívás, siker és kudarc, inspiráló interjúk olyan emberekkel, akik egyébként nők. Woman Power. Minden kedden délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
4: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az önmunkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
5: Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án. A Pagony 25. szülinapi bulián a Dürer kertben. Congratulations! Egész napos programsorozattal várunk. Velünk lesz Grillus Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerzők, illusztrátorok. Jegyek már kaphatók a pagony.hu/programok oldalon. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádió Café. Van barátod!
2: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
6: Béremelést kapnak az oktatást segítő szakemberek, rendőrök és polgárőrök vigyázzák az iskolák környékét. Több mint 34 milliárd liter sör készült tavaly az Unióban. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. A kritikus gondolkodás megtanítása az iskola egyik legfontosabb feladata, jelentette ki Magyar Péter az országos tanévnyitón Nagykanizsán. A miniszterelnök szerint többet kell fordítani az oktatásra, és hamarosan bejelentik a tanítást segítők béremelésének ütemezését is. Lannert Judit oktatási miniszter pedig arról beszélt, hogy nagyobb teret adnának a diákok kreativitásának, miközben tovább csökkentenék az iskolák adminisztrációs terheit. Idén is rendőrök, polgárőrök segítik a közlekedést az iskoláknál. Tavaly ennek is köszönhetően egyetlen baleset sem történt oktatási intézményeknél. Vad Róbert rendőr alezredes szerint fontos, hogy a szülők megtanítsák gyermekeiket a biztonságos közlekedésre, főként ha rollereznek, bicikliznek.
7: A rendőrség arra kér az iskolába önállóan közlekedő gyermekeket és fiatalokat, hogy tartsák be a közlekedési szabályokat. Gyalogosan a kijelölt gyalogátkelő helyen keljenek át, előtte nézzenek körül, és ne a telefonjukat figyeljék. Kerékpárt vagy rollert csak az a közlekedő használjon, aki annak biztonságos kezelését már elsajátította, a rá vonatkozó közlekedési szabályokat ismeri és alkalmazni is tudja. A járművel való közlekedésük során legyenek jól láthatók, viseljenek védősisakot és feltűnő színű fény visszaverő ruházatot, hogy a többi közlekedő kellő távolságból észlelhesse őket.
6: Egyszeri rezsitámogatást kaphatnak az egyházi iskolák. A társadalmi egyeztetésre bocsátott kormányrendelet tervezet alapján októberben diákonként 26 000 forintot utalnának az energia, víz és csatorna díjak emelkedése miatt. A támogatást az állami intézményeknek járó energiakompenzációhoz hasonlóan biztosítanák. A tervezetet szeptember 8-áig lehet véleményezni. Több mint 34 milliárd liter sör készült tavaly az Európai Unióban. Az Eurostat adatai szerint ez valamivel kevesebb az egy évvel korábbinál, a termelés 6%-át pedig alkoholmentes vagy alacsony alkoholtartalmú italok adták. A legtöbb sört Németországban főzték, Spanyolország és Lengyelország előtt. Ez a három ország egyébként az összes uniós sör csak nem felét állította elő. Magyarországon 502 millió liter készült, ezzel hazánk az uniós rangsor 13. helyén végzett. Holnap keleten még felhősebben indulhat a nap, a határ mentén eső vagy zápor is előfordulhat, de ez hamar megszűnhet. Később már mindenütt kisüthet a nap, és gomoly felhős, alapvetően száraz időre készülhetünk. Délután 27 és 32 fok között alakulhat a hőmérséklet. Szerdán a sok napsütés jöhet némi felhűvel, majd estétől nyugat felől vastagabb felhők érkezhetnek. A Nyugat-Dunántúlon záporok, zivatarok is besodródhatnak, éjjel pedig másutt is lehet eső. Csütörtökön aztán újra több napsütésre számíthatunk.
8: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 3,

Fröccs újra töltve, mosdó letudva, a stúdióban továbbra is a három afrodiziákum. Peti, Zoli és Luca. Ez itt még mindig a Talpon álló.

0: Sofia.
1: 5 perc elmúlt el 7 óra, ez még mindig a talpon álló. Hello, Luca!
2: Szia, Peti!
1: Ha már Somogyi Győző a Káli híradóban helyreigazítást közölt, akkor nekem is kell, hogy elég tökös legyek ahhoz, hogy helyreigazítást közöljek, mert hogy itt belementem közben, tudom, hogy tök irrelevánsak, mégse tájékoztassuk félre a hallgatóinkat, szóval belementem a hivatalos magyar rekordlistába.
2: Na jó, és kezdődik megint annyira Luca rémizgetése itt a hatalmas halakkal.
1: Annyira nyomorultul van megcsinálva ez az oldal, hogy arra szavaim nincsenek. Mert hogy, ha belemész a rekordlistába, és rászűrsz, hogy velencei tavi rekordok, harcsa kategóriában, és kidobod a rekordokat, kiírja, hogy első ez, második ez, harmadik ez, de alapértelmezetten nem a súly alapján teszi sorba, hanem dátum alapján. Tehát, hogy aki a listára fölkerül, azok közül, aki legutoljára került föl, az van legelőbb. Ez az alapértelmezése a MOHOSZ oldalának.
2: És ez biztos, hogy a top lista?
1: Igen, ez a top, most már rájöttem, hogy hogy működik, annyi, hogy át kell állítani, hogy így a halnak a súlya, pontosabban a tömege alapján legyen sorba téve. És ez alapján nem is 67 kiló a velencei tavi harcsarekord, hanem 75 kg, amit Harta István tart 2018 áprilisa óta. A másik info az egyébként valid volt, egy icipici eltéréssel, mert a magyar általános harcsarekord az meg 119,4 kiló 2024 júniusában fogta Bányai Péter a széki devecseri tározóban.
2: Úristen, nagyon nem találkoznék ekkora halakkal.
1: Csináljunk egy ilyen horgászrovatot ide, ahol különböző halakról beszél.
2: Nem sok mindent tudnék hozzáadni, de csináljunk.
1: Jó, legyen ez. Most, hogy Zoli nincsen, valamivel ki kell tölteni. Tehát, hogy Zoli hiányában muszáj, hogy más érdektelen dolgok hangozzanak el a műsorban. Így hát legyen mondjuk ez a horgászrekordok rovat.
2: Csak azt mondom, hogy ezt ugye nem napi szinten döntögetik meg, sőt, szerintem éves szinten se nincsenek annyira nagy új rekordok.
1: Csináljunk egy ilyen rovatot, hogy minden adás elején bemondjuk azt, hogy változott-e a magyar harcsa rekord. Az a jó, hogy ez alapján 2024 júniusa óta minden adás elején bemondhattuk volna, hogy ma sem változott a magyar harcsa rekord.
2: Jó, amúgy ezt megcsinálhatjuk, és így mindenki nézni, aki hallgat minket, hogy mi ez a hülyeség.
1: Egyébként a ChatGPT-nek az új ilyen work módja, az tud olyat, hogy így automatizálsz fel neki feladatokat, hogy nem tudom, minden héten szerdán délbe írjon nekünk a ChatGPT, hogy egyébként a harcsa rekord hogy áll. Ezt meg tudja csinálni konkrétan. És akkor mindig kapnék egy értesítést, hogy Peti, most már bemondhatod, hogy megdőlt a harcsa rekord.
2: Igen, ez a legalapabb funkciója a ChatGPT-nek.
1: De hogy eddig ilyet nem tudott. A work mode bejövése óta tud ilyet. Vagy hát eddig megígérte, hogy tud, de aztán nem tudott.
2: Hát nem tudom, szerintem lehetett vele íratni egy ilyen scriptet, amit el tudja küldeni neked e-mailben.
1: Jó, hát hogyha túl bonyolítjuk, akkor persze, de most ott van érted a felületen, arra gondoltam.
2: Jó, hát nyilván úgy egyszerű.
1: Amúgy, ha már témák, amikhez rohadtul nem értünk, van még valami, amit akartam hozni, hogy most kijött a GTA 6-nak ez.
2: Na,
1: az
2: jó,
1: ilyen hosszú.
2: Na jó, akkor én kiléptem.
1: De fejtsük meg együtt. Mert
2: mit?
1: Hogy, hát, hogy ez így miért megy ekkorát? Mert hogy én nekem...
2: Hát én aztán nem tudom,
1: na,
2: de tényleg.
1: Én sem. De most akkor jön az a pillanat, hogy ezt megpróbáljuk kitalálni. Jó, hát hallgatóinknak mondjuk közben 036 98 0 98 0. Tudjuk, hogy itt vagytok, írtatok az adás elején. Írjátok meg, hogy miért ennyire extra az, hogy a GTA 6 megjelenik. Jó?
2: Hát mert gondolom hogy... azért, mert hogy ez egy ilyen nagyon régi játék, amivel sokan játszottak a kiskorukban, nosztalgikus élmény, és hogy most megjön egy új verziója, egy új, nem tudom, gondolom így kicsit jobb grafikával, jobb helyszínekkel, izgalmasabb játékmóddal, mit tudom én mi, és ezért ilyen nosztalgikus lehet, és mindenki most ekkörül forog.
1: Tehát ez kicsit olyan, mintha nem tudom, az lenne a hír, hogy újból összeáll a Backstreet Boys?
2: Hát szerintem igen, nekünk
1: valami,
2: lefordítva.
1: Valami, ami
2: a rádiósoknak lefordítva ez.
1: Zidán ismét mellkason fejeli Materazzit, és akkor mindenki így várná. Ki lenne jelentve? November 4-én, mit tudom én, random dátum. Zidán újból lefejeli Materazzit, és mindenki. Igen, mindenki ezerrel szurkolna nekem, vagy mindenki ezerrel várná. Csak már, hogy a csapból is ez folyik.
2: Én amúgy nagyon keveset találkoztam ezzel, de engem is elért egy mém, egyet láttam eddig még róla Instagrammal.
1: Hát de nem mondd már, hogy
2: de,
1: csak egyet.
2: De komolyan, hát szerencsére örülök és neki. Elég is volt. Hát ez a grafikai összehasonlítás, láttam, hogy a régebbinél a lábakat sokkal rosszabb alapból ábrázolták, és most már mennyire élesen, sokkal hihetőbben és élethűbben ábrázolják. A haj az mennyire megváltozott, meg ilyenek. Szóval ilyen totál
1: láttam
2: dolgok.
1: Láttam egy ilyet, hogy ezt nézzétek meg, ez volt a kép. Ilyen pixelesek voltak a sirályok a tengerparton a GTA 5-be, és vagy a GTA, nem tudom, 4-be, vagy a Vice City-be, vagy mit tudom én melyikbe, az 5-be aztán már ilyen volt,

0: alakad.
1: Kedves hallgatóinak mondom, hogy most nem akarunk itt izé boomerkedni itt, és hogy jó kinevetni a GTA 6-ot, mert hogy amennyire ismerem én egyébként a magam FOMO-ját, hogy bármi egy kicsit is divatos lesz, ki akarom próbálni, látok rá esélyt, hogy én ezt meg fogom venni. De hogy a hallgatóinak mondom, hogy ez most nem azért van, hogy mi most itt boomerkedjünk, azért van, hogy tényleg nem tudjuk. Tehát, hogyha megírjátok, hogy miért extra az, hogy a GTA 6 most itt most így miért tematizál ennyire a GTA 6, akkor ezt be fogjuk olvasni, bármi is legyen épp az aktuális téma. Úgyhogy ezt már most mondom mindenkinek. Na, így valószínűleg igen, ez a nosztalgia faktor lehet, de döbbenetes, hogy minden komment mezőbe, bármilyen videót nézel, nem tudom, de hogy már évek óta, amikor kirakott a Puzsér egy rappet, amiben jól lealázza a dope ment, az alatt is az olyan kommentek, hogy nem tudom, Gangster Puzsér before GTA 6. Tehát ugye ez is mindenhol ezek a kommentek
0: minden voltak. Minden a GTA 6
1: bármi történik, ugye megy ez a mém, hogy na még ez is hamarabb megtörtént, mint a GTA 6-nak a kijövetel. Ugye halasztották nagyon sokáig, azt tudom.
0: Ja igen, erre emlékszem ezekre a mémekre, hogy igen, minden megtörténik a GTA 6 előtt.
1: De most az, hogy a trélert azt a Netflixen adták le, vagy mi volt? Tehát azért ez egészen döbbenetes.
0: Mondom, én teljesen vakvágányom. Legyen ez a játékokban, úgyhogy...
1: Legyen ez ma ezeknek az adása. Hozzunk be dolgokat, amikhez
0: teveklub,
1: egyáltalán
0: ahhoz értek.
1: Teveklub?
0: Tevét kell nevelgetni.
1: Voltál teveklubban
0: régen? Persze, volt tevém is, és le kellett fogyasztanom, mert ugye azt minden nap gondozni kell, vagy legalábbis pár naponta, és amikor elmentem nyaralni, akkor muszáj volt lefogyasztanom szegénynek, mert már meghalt volna.
1: A teveklub még létezik vajon? Most azonnal rákeresek.
0: Nem tudom.
1: Mennyire menő lenne. És most minden hallgató, akinek valaha volt tevéje, az most leellenőrizni. Hogy ne menne, megy a teveklub. Ugyanaz a kezelő felület, simán be tudsz jelentkezni, tudsz új tevét indítani.
0: Na majd megnézem, hogy éle még.
1: Ez a 2000-es évek közepén.
0: Gömbinek hívták a tevémet.
1: Nekem van egy ismerősem, akit Gömbinek hívnak. Most már nem találkoztunk nagyon régóta, de régen találkoztunk, és Gömbinek hívták. El tudod képzelni a testalkatát.
0: Szóval... Nyugi, a tevém az karcsú volt.
1: Akkor ott ez volt a csavar benne. 2000-es évek közepe, ez a teveklub, ugye ez egy ilyen random online játék volt. Nagyon random játék, nem hívnám, mert amúgy ez volt az abszolút slágerjáték. Hát
0: mindenki
1: akkor
0: ezt játszott.
1: Igen, és ugye ennek a farvizén jöttek be további ilyen, nem tudom, kutyeb nevelde, meg nem tudom, falu nevelde, meg ilyen játékok, hogy tulajdonképpen volt egy karaktered, és akkor azzal foglalkozni kellett, iskolába járattad, meg vettél neki kiegészítőket, meg stb., és akkor itt szépen leuralta a teveklub ugye a magyar internetet, és minden mellett pedig ugye volt egy ilyen chat része, vagy ilyen fórum része is, ahol pedig ugye tudtál barátkozni a többi felhasználóval. Szóval a teveklub az nagyon nagyot ment, viszont valahogy én ebből egy kicsit kimaradtam. Volt tevém amúgy, de hogy így elég hamar elpusztult szegény, igen. Kb. Ez, mint ami...
0: Nem foglalkoztál vele, látod.
1: Igen, az, hogy azóta ezt néhány szor megcsináltam egy szobanövénnyel, a macskával még jó vagyok egyelőre. Szóval,
0: hát még ez a szerencse.
1: Ott minden rendben van, ott nagy figyelemmel követem,
0: igen,
1: az események alakulását.
0: Igen, mert a macska legalább szól nyávunk, hogyha valami baja van.
1: Ez az, most mit van meglepődve az a szerencsétlen páfrány, hogy kiszárad? Hát a néma gyereknek az anyja se érti a szavát. Szóval, ezzel így voltunk. Na mindegy, ennyit is a teveklubról. Van viszont egy hír, amit még ide terveztünk behozni, és na, valaki azt írja, hogy a miniklippel játszott egyébként, nem ez a hír, amit be akartunk hozni, de hogy igen, a miniklip tényleg az is régen, az a te játszottál?
0: Nem.
1: Hát a miniklip az kicsit olyan volt, mint a nem tudom, startlapjátékok, hogy így fölmentél, és akkor tulajdonképpen ilyen mini flash játékok voltak, és akkor nem tudom, menjél a versenyautóval a pályán, és döntsél rekordot, old meg ezt a puzzle-t, ilyen kicsi játékok voltak, így a böngészőből irányíthatóan.
0: Mindig más és változatos.
1: Ja, ez volt a miniklip, ilyen volt az Y8, ilyen volt a startlapjátékok, a egyszervolt.hu még kisebb gyerekeknek.
0: Ó, arra emlékszem.
1: Szóval ezeket így ezerrel nyomtuk. Nagyon, nagyon megvan, hogy még így a szüleim azt mondták, én nem tudom, 2000, nem tudom, 4-5 voltam, 6-7 éves, és akkor így a szüleim még így próbáltak megóvni attól, hogy beszippancson az internet, és azt mondták, hogy egy nap egy órát szabad maximum számítógépezni. És akkor így felhúztuk az órát, volt egy ilyen főzős óra, ilyen tojás alakú, tudod, felhúztuk egy órára, lerakott a gép mellé, és izomból elkezdtem nyomni a miniklipet, de csak addig a pontig, amíg meg be nem szippantott magába a FIFA világa, és onnantól kezdve már nem az online játékokat töltem.
0: Hát sajnálatos, akkor hát már rátértél a PlayStation-re.
1: Xbox, de igen. Na de, tehát vissza a hírhez, mert hogy a következő téma is Magyarországon játszódik, most egészen pontosan Szentendrén, és hát egy rejtélyt vezetnénk most elő. Mert hogy Szentendrén a késő esti órákban a helyieket már egy ideje egy fehér csuklyás, fehér ruhás ember tartja rettegésben. Az ismeretlen ruhája egy menyasszonyi ruhára emlékezteti a helyieket, és alapvetően senkit nem bánt ez a rém, de ugye milyen rém, ezt tudjuk ugye EQ óta. Szóval, hogy alapvetően senkit sem bánt, viszont többen is arról számoltak, hogy hosszasan bánt,

0: Fúlta őket, amitől aztán megijedtek. És a helyiek, főleg ugye nyilván a nők, mert édesanyák nem nagyon mernek este kimenni az utcára, van, aki emiatt taxival szokott már hazajárni, úgyhogy lehet, hogy nem tudom, egy fuvarjainak számát keveslő boltos vagy überes arc volt az, aki így szokta, így akarta felrendezni a helyi taxiforgalmat, és egy a helyiek egyébként önkéntes járőrözéseket szerveztek a környékre. Úgyhogy nagyon komoly rém
1: még
0: tartja.
1: Még a bűnvadászokat egyébként hívhatnák, és akkor ők levadászták.
0: Tényleg, és úgyis ráadásul ugye az érdeklődési kör is hasonló, hiszen ugye ő fehér csukjában van, sejthetjük, hogy hozzá ugyan gondolkodik.
1: Igen.
0: Nekik tudjuk a politikai jóvatartozásukat, lehet, hogy a végén csak összespanolnának, aztán beszáll a Bartol András mellé. De a fehér csukjás rém. Na de, komolyra fordítva a szót, ki lehet a lepel alatt?
1: Ez olyan, mint a Scooby-Doo, hogy ki kell találni.
0: Igen, igen, igen, hogy tulajdonképpen bármi van az országban, hívni kéne Fredet, hogy meg Vilmát és Diánát, hogy lerántsák a lepjét, és kiderüljön, hogy Gyurcsány az oka.
1: Hát szóval... igen, Fred azért nem sok mindent tesz hozzá vinni.
0: Fred mindig csak fűzte a nőket.
1: Igen.
0: Az összes Scooby-Doo
1: epizódban. Úgyhogy Vilma, meg Diana, meg hát Scooby, de ők csak véletlenül, a Scooby meg Bozont mindig csak véletlenül ütköztek nyomokba.
0: Igen, igen.
1: Ők mindig kaját kerestek.
0: És mégis ők voltak azok, akik elvitték a sztorit. Na, szóval, itt van ez a csukjás alak. Hogyan lehetne kideríteni, hogy ki ez? Azon túl, hogy néha megjelenik, de elkapni nem merik, mert akkor nagyon megijednek.
1: Hát figyelj,
0: tőle.
1: Meg kéne kérdezni, hogy ki vagy.
0: Jó, ott köz, Nuca. Ja, te random sétálsz egyedül Szentendrén egy ilyen külterületen,
1: amúgy
0: és meglátsz egy fehér csukjás alakot.
1: Tehát, hogy nyilván megijednék, főleg, hogyha, tehát, hogy ennél számomra még az lenne az ijesztőbb, hogyha a haljelmezben lenne.
0: Amúgy igen, hiszen valamból alsó hangon 70 kiló, úgyhogy igen. Még arra gondoltam, hogy esetleg lehetne egy ilyen, nem tudom, istenes Bencét bevetni, mert ugye ő bármikor egy ilyen helyzetben elkezdte skandálni, hogy maszkot le, akkor ugye mindig utána kiderült, hogy és akkor ki van mögötte, és egyből kiderült, hogy nem tudom, Józan László énekelte rosszul az adott számot. Úgyhogy esetleg még
1: nem,
0: ezt tudnám.
1: Egyébként tényleg ijesztő, tehát ez a jelenség nyilván. Én sem szeretném, hogy a gyerekeim ilyenekkel találkozzanak este, amikor mondjuk már tél van, és jönnek haza a suliból, és ezt látják, hogy szegények halálra rémülhetnek.
0: Így van, én ismerem a gyerekeidet, tényleg ilyenek megijednéd.
1: Meg nyilván a helyieknek se okés, felnőtt embereknek se, nekem se lenne rendben, hogyha meglátnák magammal szemben, főleg azt olvastam, hogy egy valaki azt nyilatkozta, hogy a kocsija előtt állt, és csak bámulta őt.
0: De akkor legalább van már egy személy leírásunk, bár mondjuk, ha ilyen lepelben van, mint az Azaria szokott, tudod, csak ő feketébe, akkor lehet, hogy egy ilyen evil Azaria, nem? Tehát, hogy így az Azaria gonosz ikertestvére.
1: Azért ez elég ijesztő jelenség, de mi lenne, hogyha csak így ott, tehát, hogy attól félnek az emberek, hogy mivel ilyen furcsán viselkedik, ezért valószínűleg őrült. Mivel lehet, hogy nem tévednek, de milyen komfortzónán kívüli lenne ennek az embernek is, hogyha valaki oda menne hozzá, és kezet fogna vele.
0: Amúgy tényleg, hogy megkérdezni, mennyi a pontos idő. De, vagy valamilyen teljesen basic dolog.
1: Igen.
0: Na, ez szerintem...
1: Vagy hogy csinálsz rólam egy ilyen TikTok videót, és mondod a telefonodat, és eljátszod azt a ilyen nagyon menő TikTok videókat, hogy odaadod valakinek szegény ilyen random járókelőnek a videót, és elkezdi videózni. Nagyon sokszor ki fogom mondani még ezt a szót, hogy videózás. Elkezd videózni téged, és te ilyen eszméletlenül őrült módon elkezdesz viselkedni, és a földön járva, nem tudom, ráijesztesz.
0: Ja, és oda mész egy emberhez, hogy elnézést, ezt egy videót készítenél rólam?
1: Igen, igen.
0: Hogy ez egy ilyen trend?
1: Ez egy ilyen trend.
0: Hú, ezzel nem tudtam, hogy miért extra a GTA 6 most meg ez. Hát ez
1: ezt megcsinálnád vele.
0: Amúgy igen, ez egy jó ötlet. Vagy tényleg, tehát szerintem itt mindig az a jó ötlet, hogy egy kicsit komfortzónán kívülre helyezni az illetőt.
1: Igen, szerintem is amúgy ez nem egy rossz taktika, hogy, kivéve, hogyha bolond.
0: Hogy úristen, minden hír rólad szól. Hát
1: csinálunk egy közös fotót.
0: Egy selfie-t lőjünk már. Aláírnád? Miattad kezdtem el én is fehér leplet hordani. Írd alá, kérlek. Jó, egyébként nyilván alapvetően azért elég veszedelmes tudni, tehát senkinek nem javasoljuk, hogy menjen oda hozzá. Tehát most lehet azért mókázni nyilván azon is, hogy egyébként milyen vicces szituációk jöhetnek ki abból, hogy nem tudom, látsz egy barna medvét, de nem feltétlenül javaslom, hogy azért menj oda és próbáld meg ezt letesztelni. Úgyhogy itt sem feltétlenül oké ez a fajta működésmód, de az sem oké nyilván, amit meg ő csinál, hogy csak így ijeszgeti az embereket. Miért nem jelez, hogy nyugi, semmi para, csak nem tudom, méhész vagyok és a rendes ruhám kiszakadt.
1: Valószínűleg nem méhész, hanem ez a cél, hogy ijeszgesse az
0: de
1: embereket.
0: De én legalább megpróbáltam megoldani a helyzetet. Neked mi az ötleted? Szerinted ki van a maszk mögött?
1: Hát nem tudom, Kis Béla.
0: Ja, erre mondjuk van esély. Tehát 50% vagy ő, vagy nem.
1: Egy nevet kell mondjak.
0: Nem egy nevet, hanem hogy milyen motivációjú ember van alatta.
1: Én szerintem ő direkt ijeszgetni akar. De én azt is el tudom képzelni, hogy tudod, egy ilyen egyetemista, és nem tudom, ez egy ilyen fogadásból teszi meg, hogy otthon a hazájában is ebből csinál, nem tudom, egy ilyen videócsatornát, vagy bármit.
0: Én láttam egy olyan YouTube videót, valami a külföldi srác csinálta, hogy ő neki konkrétan ez volt a tartalma, hogy ugye Amerikában nagyon elterjedtek ezek az ilyen ringbell kamerák, amik így ott vannak, tudod, tudom, az ajtón, igen. És akkor mint a kis kikukucskáló nyílásról videóznak, és hogy ilyen iszonyatosan professzionális, ilyen szörnyeteg jelmezben, néha így elfutott egy-egy kamera előtt, és így addig várta, még ebből nem lett egy ilyen virális cucc. Aztán kiderült egyébként, hogy ez egy ilyen fake dolog, mert nyilván elkezdett egyre vadabb baromságokat csinálni abba a cuccba, hogy kiderül, hogy ez nem egy igazi szörnyeteg, de lehet, hogy itt is valami ilyesmiről van szó.
1: Igen, abszolút, ez is lehet, de azért valóban nem biztonságos csak úgy oda menni bárkihez, mert az is lehet, hogy bolond az illető, ahogy már előbb említettem.
0: De közben meg tökre érdekelne egy ilyen napi rutinja. Tehát ha ő mondjuk, nem tudom, egy unatkozó irodista, egyedül él, nincsen semmi dolga, a meló után nincsenek nagyon barátai, és így ezzel szórakoztatja magát, hogy akkor most van egy kis izgalmat a saját életében. Tehát, hogy nem tudom, dolgozik egy marketing ügynökségnél, után amúgy most is eszembe, mi van, ha ez egy reklám? Valami bújtatott.
1: Az viszont nagyszerű lenne szerintem. Egy horrorfilmnek a reklámja.
0: Ahol egy ilyen fehér alak van, igen, a főszerepben, és...
1: Hát, na ez viszont zseniális szerintem.
0: Ha ez tényleg így
1: van. Hogyha ez így van.
0: Egészen addig a pontig még ki nem jön egy felbőszült helyi lakos egy macsetével a házból. Tehát akkor eléggé hamar tönkre mehet a promóció. Na mindegy, csak hogy erre gondoltam, hogyha egy sima, egy unatkozó irodista dolgozik egy ügynökségnél, dolgozik egy szoftverfejlesztő cégnél, hazamegy, leveszi az ingét, vagy meglazítja a nyakkendőjét, leveszi
1: mint
0: az ingét.
1: Pókerman.
0: Az a korda. Mint
1: hát
0: pókerman.
1: Is olyan, mint a pókember, meg a pókerman. Szóval olyan, mint pókember, hogyha szükség van rá, lelőbújik.
0: Igen, és úgy érzi, hogy hó, itt van egy megijesztetlen szentendrei lakos, akkor most a világ, nem tudom, ezt a fehér leplesű embert igényli. És akkor így felveszi a cuccot, és egyből kimegy az utcára. Majd utána, mint aki jól végezte a dolgát, hogy megszámolja, hogy oké, rendben, és trigulázza a tenyerén, 6 embert már megijesztettem, ennyi elég egy estére, holnap is van nap, több nap, mint kolbász. És akkor az ment utána lepihenni, majd másnap ismét kimegy.
1: Én nem tudom tényleg, és úgy látom, hogy egyébként nem csak itt Szentendrén van egy ilyen fehér ruhás fantom, hanem Nagy Tétényben is van egy maszkos rémalak.
0: Mi van? Találtál még egyet itt hirtelen?
1: Igen, Nagy Tétényben nézd meg, így néz ki.
0: Na, mutasd csak, Luca. Ez egy teljesen normális kinézetű ember, egy rossz minőségű kamera. Luca megmutatta nekem a Nagy Tétényi rémet, akitől magam alá kellett volna piszkítanom. Ez egy ember, egy CCTV kamera.
1: Nem, én úgy tudom elképzelni, hogy ez egy fűrészmaszk rajta.
0: Aha.
1: Látod, van rajta valamilyen fehér maszk.
0: Hát a hallgatóinket az arcát. Én láttam már olyan Sony Xperia Z2-vel készített. K750i-vel készített nyomógombos telefonos fotót, ami jobb felbontása volt, mint ez a kép.
1: Jó, hát gondolom.
0: Egy fehér folt a feje az emberek, ez egy bármelyik kopasz ember.
1: Dehogy is. Látszik, hogy maszk van rajta, és fekete kapucni.
0: Tehát ez alapján a kép alapján, én nem láttam, hogy itt maszk lenne. Ez egy bármelyik kopasz ember. Ha most jó, azt mondod, hogy ez a vadó Jani, én elhiszem.
1: Nem telefonnal fotózták valószínűleg, ezt is kültéri kamerával.
0: Azért a leples ember kamerával. Parán. A leples ember parán, mert az kicsit még misztikusabb, vagy ilyen...
1: Sőt, egyébként ilyen nem régiben...
0: lénynek tűnik.
1: Igen, igazad van, abszolút. De hogy nem régiben volt még egy ilyen nőről szó a hírekben, aki megjelent, és az azt hiszem Szerbiában volt, vagy valahol itt a Magyarország körüli országok egyikében, Szerbia környékén, és ő tartotta ott rettegésben a lakosságot, és az egy táncoló öregasszonynak álcázta magát, ezt nem tudni nyilván, hogy öregasszony volt, fekete ruhában volt, és táncolt.
0: Ez mondjuk elég sajátságos.
1: Az
0: éjszaka
1: közepén.
0: nem feltétlenül akarok erre kelni. De igen, egyébként ezt tényleg ezt én is láttam most, hogy így mondod. Na mindegy, az én kedvenc rémem továbbra is a Kőbányai, aki pontosabban egy fantom volt. És egészen más módon terrorizálta a helyeket.
1: Annyira sejtettem, hogy ez fel fog jönni.
0: Jó, de sajnos...
1: Ez a hírhez kapcsolódóan.
0: Sajnos nincs már időnk, hogy mélyebben belemenjünk a korábbi fantomnak a tevékenységébe. Lehet, hogy a Spotify-nak a bújraiban még megtaláljátok az anno erről szóló megszólalásaink egyikét.
1: Szerintem most mindenki örül, hogy ebben nem megyünk bele.
0: Ellenben a Girlhood buligyilkos című száma meg fog szólalni itt a kafén, utána pedig lesz majd reklám, meg lesz majd ötös fogat rovat is, úgyhogy ezzel várunk benneteket hamarosan.
2: Rádió Café. Van barátod.
3: Sziasztok, mi vagyunk az Analóg Balaton.
4: Hallgasd a Rádió Café 98-at, ha van barátod.

0: A talpon állóban a valósággal történő bármi nemű egyezés csupán a véletlen műve lehet. Rövid szünet következik. Maradjatok velünk, utána folytatjuk. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Anya, mi az az a sény? Hogy kerültünk ide?
2: Nem tudom, Misa. Pedig a nagy gesztenyafánál szoktunk balra fordulni. Ugye?
0: Vesszel velünk te is! 100 hold. Barangolás a gyerekkultúra erdejében minden péntek este 9-kor a Rádió Cafén. Gyerekkönyvekről felnőtteknek. Mit, mikor és miért olvassatok, hallgassatok és nézzetek. Trendek, megjelenések, beszélgetések szerzőkkel és a kapcsolódó szakmák művelőivel. 100 holdon ez mind bőven elfér. A túravezető Vejszer Alinda, aki a pagony iránytűjével mutatja meg, merre induljunk.
2: És hol vannak a gyerekek?
0: Olvasnak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor. 10 éves Magyarország legnagyobb független zenekiadói vására, az Independent Label Fair. Gyere és hallgass rá 2026-ban is a legizgalmasabb hazai kiadók legújabb kiadványaira a Magyar Zeneházában. Ünnepeljük együtt a legújabb magyar zenéket. Egész nap színes programok várnak. Válogass több ezer hanglemez, kazetta és CD közül. Bólogass egy koncerten vagy DJ seten. Merülj el a hanglemezvágás rejtelmeiben, vagy ismerd meg a 2000-es évek partijainak világát egy tárlatvezetésen. Independent Label Fair. Szeptember 12-én a Magyar Zeneházában. Az Audio-Technika támogatásával. További infók az ilf.hu oldalán. Az AI nem a jövő. Már most átírja a világod. Találkozz a technológia, az üzleti élet és az innováció meghatározó szereplőivel szeptember 7-én és 8-án az AI Summit Budapesten. Ne csak kövesd a változást, értsd és alakítsd! Jegyvásárlás aisummit.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Azt hittétek, hazamentünk. Nincs akkora szerencsétek. Ez itt még mindig a talpon álló.
1: 5 perccel múlt el 7:30, és Lucával vagyunk itt ketten még mindig.
2: Bizonyám. Üdv mindenkinek.
1: Szervusz, Luca. Üdvözöllek köreinkben.
2: Gondoltam, itt a nyár hogy... utolsó napján még kitartunk az utolsó éjszakáján.
1: Sötét van kint.
2: Lesötétedett
1: már. Sötét van kint, világos. Föl kellett kapcsolni a lámpát a stúdióba. Innen tudjuk, hogy ez már egy veszett ügy. Megmondna, hogy ránézzünk a naptárra.
2: Igen, de egyébként mostanság már nem szokott megérinteni annyira a szeptember elsőjén nyilván.
1: Mi lenne, ha mindezt akkor mondanád el, amikor meghallgattuk az ötösre fogadt rovat színáját, mert ehhez fog kapcsolódni a mai.
2: Oké.
0: Öt kiadóhely, 3 műsorvezető, egyetlen toplista, 0 objektivitás, egy csendes kisváros, ahol több ezer ember egyetlen listára vár. Ötös fogat a talpon állóban.
1: Kicsit tehát előkészítve a mai toplistát, arra gondoltam, hogy ismét bedobok egy kérdést, és Luca, arra gondoltam, mondta, hogy mennyire szokott téged megérinteni mostanában a nyár elmúlása?
2: Hát most már kevésbé, mert...
1: Most megleptél, Luca?
2: Mert ahogy már előbb is elkezdtem mondani, egyrészt még szeptemberben is jó idő van. És mivel így általános iskolás meg gimnazista koromban ott szeptember 1-jel, ahogy eljött ez a nap, akkor így összerándult az ember gyomra, menni kell az iskolába, és nem is lesz ebből nagyon pihenő. Egy pár szünetet leszámítva, vagy őszi, téli, tavaszi szünetet leszámítva, akkor megint ott végig kell tolni a mindennapokat, 8-szor ott vagy. Mondjuk gimnazista korodban már tök sokáig, akár 3-4-ig is. Úgyhogy ez sose volt számomra egy ilyen leányálom.
1: Hát nem tudom.
2: Nekem... Én annyira ezt nem szerettem, ezt a részét. Utána eljöttek az egyetemi éveim. Ott már teljesen megváltozott bennem. Mindig vártam egy kicsit az új évkezdést, az új fél évnek az elkezdését, hogy akkor most új tárgyakat tanulhatok, mert nyilván az már olyan volt az ember számára, hogy olyan dolgokat tanul, amilyen érdeklődési körre van nyilván. Vagy legalábbis olyasmit, azért nem mindenki megy olyan irányba, de hogy azért valami miatt választottad ezt a szakot. Szóval az már egy kicsit másabb dolog volt, illetve ott sem volt egy kötött idő, tehát ott nem volt muszáj bemenni órákra. Voltak, amik kötelező.
1: És ezzel a lehetőséggel órák... sokan élnek is. Én például elég sokszor éltem ebben.
2: Hát voltak olyanok nyilván, amik ilyen kötelező szemináriumok, és részt kell venni a gyakorlati órákon, de voltak olyan előadások, amire nem kellett bejárni. És ez tökre meg tudta válogatni az ember. Tetszett ez a bizalom így a hallgatók felé, hogy tényleg, tehát, hogy felnőtt ember, vagy el tudod dönteni, hogy melyikre mész be, és melyikre készülsz akkor utólag, hogyha nem mentél be.
1: Én nekem kicsit mindig belefájdul a szívem, hogy augusztus 31 van éppen a naptáron, és nyilván nem különösebben érint sok szempontból, mert hogy nem járunk már suliba, nem járunk egyetemre, nincs az, hogy ó, na most akkor a végtelennek tűnő nyári szünetnek vége szakadt, és akkor a nyári nap utolsó sugarai mellett irány a vesztőhely, amit iskolának hívnak, tehát, hogy ez már nincs. De ettől függetlenül én bennem kicsit mindig úgy. Nem, van egy olyan bennem, így augusztus 31-én, mint december 31-én. Tudod, kicsit így számot vetek. Így nem az egész évvel, hanem így a nyarat így átgondolom, hogy na kihoztuk-e belőle, ami benne
2: meg
1: volt,
2: annyira
1: és szomorú leszek, hogy vége van.
2: Egyébként annyira belénk ültették ezzel az iskolai nevelési rendszerrel, hogy szeptember 1-től, mint hogyha új életet kezdenél, és új lehetőségeid vannak az adott évre, hogy tényleg olyan, mint egy év vége, és az év kezdése az ugye szeptember 1, ahogy...
1: Én lehet, hogy most fogok venni magamnak 4-5 új tollat, meg esetleg egy füzetet, csak azért, hogy meg legyen a flash.
2: Egy tigrises füzetet,
1: én
2: tigrises pólóban vagy.
1: Na, hát ez tökéletesen menne hozzá. Tigrises popsi tetoválásomat még nem is láttad, úgyhogy igen, maximálisan egy ilyen teljes összképhez kell ez. Na, viszont mivel azt gondolom, hogy nem vagyok egyedül azzal, hogy engem nagyon elszomorít az, hogy nyár vége van, és hogy holnaptól, sőt nem csak, hogy holnaptól, hanem 4 óra 20 perc múlva ősz van, emberek, szörnyű. Szóval 4:20. És szóval, hogy ez szerintem sokakat elszomorít, hogy vége a nyárnak és hűvös szelek járnak. Ezért arra gondoltam, hogy most a mai ötös fogat rovatba én nem a vicceskedés irány irányába mennék el, hanem összeszednék teljesen komolyan top 5 olyan dolgot, ami miatt nem baj, hogy vége van a nyárnak.
2: Na, jó, menjünk.
1: Úgyhogy megpróbálok egy kicsit most lelket önteni mindenkibe, aki esetleg szomorú a nyár vége miatt, vagy azért, mert suliba megy, vagy azért, mert szimplán csak hiányolni fogja a nyári emlékeket. Ötödik helyen végzett a top 5 dolog, ami miatt nem baj, hogy vége van a nyárnak listán, az a pont miszerint a barátaid kéznél lesznek. Hiszen a nyáron bármikor találkozni akarsz a haverokkal, aj, ne haragudj, de most éppen Dél-Koreában vagyok, aj, bocs, ne haragudj, én most éppen megmásztam a Andok-hegységet. Szóval, hogy így ilyenekkel jönnek mindig a barátaim, érted, én meg így ülök a, nem tudom, panellakásba, vagy így sétálok a Deákon, innék egy sört, és így rámegyek a, nem tudom, lokátorra, vagy a Snap Mapre, hogy megnézzem, hogy hol vannak a barátaim, és így azt látom, hogy így a szélrózsa minden irányába szétspricceltek. És az egyik Indiába, a másik Spanyolországba, a harmadik Marokkóba, a negyedik éppen Sri Lankán mulatja az időt, és ekközben én meg ott
2: mindenki
1: vagyok,
2: hogy... a monszumban utazik, érdekes.
1: Ilyen barátaim vannak. Azt mondták, hogy már pedig Magyarország vízhelyzete az nem az igazi. Olyan helyre akarok menni, hol a talajvíz mennyiség rendben van. Az én barátaim így választanak destinációkat.
2: Nagyon jól teszik.
1: Kevesen tudják egyébként.
2: Kevesebb a turista, több a szúnyog. Nagyobb az esély a maláriának.
1: Így van, a barátaim mindig a levegőbe csapnak. Aha, alig várom, hogy egy kikezelhetetlen trópusi betegséget magaménak tudhassak. Na, de hogy mindig az van, hogy azt érzem, hogy évközben akármelyik haveromra írhatok, reális esély van rá, hogy eljön velem meginni egy sört, vagy megnézni egy meccset, vagy mit tudom én kiülni a vízpartra. Viszont nyáron ez nincs, mert mindenki mindenhol van, és az ősszel ez megszűnik, kéznél lesznek a barátaim.
2: Igen, meg ugye fesztivál szezon van, fesztiválon is nagyon sok barátod van, meg az én barátaim közül is nagyon sokan vannak ott, nem csak neked vannak ilyen korabeli fiatalos barátaid, hanem azért nekem én. Annak ellenére, amit mutatok magamról, de hogy igen, tehát hogy így a szeptember, meg az október, ez szerintem abszolút ilyen időszak, viszont utána, amikor már hűvösebb lesz, az már nem annyira jó pofa, hogy elmész valahova, és akkor már tudod, meg kell válogatni a helyszínt, hogy akkor valahova muszáj beülni, mert úgyis sötét lesz, hideg lesz, esni fog az eső.
1: És pontosan ehhez kapcsolódik a negyedik pont a listán. Luca, ma döbbenetesen jól kitalálod a gondolataimat.
2: Igen, de csak...
1: Szerencsére nem az összeset, mert egy perverz állatnak tartanál. Igen, bocsánat.
2: Hogy csak a hallgatóknak így megsokom, aki annyira nem ismeri ezt az adást, hogy nem én nem készültem, hanem ugye ez az ötös fogott, ez számomra mindig meglepetés szokott lenni.
1: Ja, igen, igen, mert hogy ezt most nem mondtam el, mert mindig ezt szoktam mondani rovat elején. Ja, ez arról szól, hogy hozok egy listát, aztán értékeli a Luca.
2: Igen.
1: Vagy éppen Zoli, mikor itt van. Na, mert hogy negyedik helyen végzett a top 5 dolog, ami miatt nem baj, hogy vége van a nyárnak top listán, az, miszerint a kocsmában kényelmesebbek a benti székek. És ez így van. Tehát nyáron muszáj kint ülnöd, és ezáltal mindig
2: nem
1: valami
2: muszáj,
1: kényelmetlen testhelyzetet felvenni. De, mert bent rohadás idő van, meg...
2: Van légkondi a legtöbb helyiségben.
1: Hát akkor különböző stílusú kocsmákba járunk, tehát ahova én járok, ott nem, hogy légkondi nincs, de általában még vezetékes víz is, csak ritkásan. Tehát, szóval bent füllet van, füllet idő van, meleg van, büdös van, mit tudom én, és általában mindig kint kell ülni. De hogy nyáron kint ülünk, teraszozunk, és mik vannak? Ilyen fás kerti székek, esetleg, hogyha olyan helyen vagy, akkor ülsz a réten a fűbe, a vízparton a köveken. Na most az ősszel ez megszűnik, ha elmész valahova, kényelmesen fogsz tudni ülni. Mert valószínűleg egy kellemesebb, nem tudom, pufi bülés, egy bőrülés, egy fotel, egy valami. A legtöbb kocsmában azért már található ilyen helység. Ha nem is mindegyik, ez a szék ilyen, de azért van mindig ilyen. És azzal, hogy elérkezik az ősz, nem kell attól félned, hogy kint kell ülni a tűző napon, és meg fogsz rohadni a melegtől, hanem vagy éppenséggel nem tudom, az ordibáló embertársainknak kell az üvöltését hallgatni, hanem bent fogsz ülni, kényelmesen, jó időben, és ott fogsz egy jót beszélgetni a barátaiddal.
2: Igen, szerintem itt ez egy olyan dolog, amit meg lehet közelíteni abból a szemszögből is, hogy ahogy a Peti teszi, illetve úgy is, hogy megválogatod mondjuk azt a helyszínt, ahova mész, és olyan helyre mész, ahol kényelmes a kinti szék kialakítások és asztalok is nagyon kényelmesen használhatóak, és nem faszékek.
1: Luca, ezen a ponton szeretném jelzni, hogy próbálok lelket önteni a sorstársaimba, akik szomorúak.
2: Hát nyilván, tehát, hogy ez azért hozzá tud adni az élményhez, hogy kényelmesen ülsz a helyeden, miközben fogyasztasz.
1: Köszönöm, Luca. Harmadik helyen végzett. De még nyugodtan kritizáld a pontokat, majd megpróbálom akkor is úgy forgatni, hogy a hallgatóinknak jó legyen, és ne szomorkodjanak, hogy vége a nyárnak. Harmadik helyen végzett a top 5 dolog, ami miatt nem baj, hogy vége a nyárnak top listán. Az a pont, mi szerint eltűnik a nyaralós FOMO. Mert hogy a FOMO, ez a Fear of Missing Out, tulajdonképpen attól félsz, hogy kimaradsz valamiből. És ez egyfajta rossz érzés generál benned, ha látod, hogy az összes barátod egy fesztiválon van, te pedig éppen az irodában rohadsz. De ebben a pillanatban az FOMO-t fogsz érezni, jaj, de jó lenne ott lenni, és emiatt rosszul érzem magam, hogy nem vagyok ott. Na most, ezt nyaralásokkal is gyakorta lehet érezni, főleg, hogyha az ember nem jut el nyaralni, vagy éppenséggel eljut, de a barátai, vagy ismerősei, rokonai sokkal menőbb helyekre jutnak el nyaralni. Te most azt mondod, hogy oké, összespóroltam a szabadságot, összespóroltam a pénzt, irány Agárd, és akkor kiderül, hogy nincsen víz a tóba, egyébként túlárazott a lángos.
2: Más meg elmegy a monszun időszakban Sri Lankára.
1: A barátaid meg a már említett Sri Lankán vannak, és éppen macsetével próbálnak alkaromnyi trópusi szúnyogokat legyilkolni. De akkor is erről is föl tudnak rakni rohadt menő képeket Instára. És miközben ezt te látod, mindig egy kicsit rosszul érzed magad, hogy hát azért, vagy az egyik opció az, hogy örülsz neki, hogy nekik jó, de hogyha olyan vagy, mint én, akkor inkább utálod őket érte. És szerintem ez a helyes megközelítés. Viszont hát ez ősszel megszűnik, mert nem fogsz ilyen képeket látni, megszűnik a nyaralós FOMO.
2: Amúgy egyébként mostanság szerintem kevésbé. Nagyon sokan mennek off-seasonben nyaralni. Tehát
1: például te.
2: Én is mondjuk, de én most nem pont erre gondolok, amit majd én fogok csinálni, hanem mondjuk ősszel, inkább így a nyár végével, mert jobb áron fognak ki repjegyeket, szállásokat, kevesebb a turista, kevésbé van meleg, és így látogatnak meg olyan desztinációkat, ahol egyébként nem tudom, mondjuk 10 évvel ezelőtt bőven elmentél nyaralni, mert volt ott 32 fok, most meg 45 fok van, tehát hogy ezért is jó, illetve még tavasszal is szoktak menni, még a nyár kezdete előtt.
1: Akkor lassan a nyári úti célok Finnország lesznek, Svédország és
2: egyébként én ezeket sokkal jobban preferálom, mert mennyire jó kiszakadni kicsit innen a 40 fokból és elmenni a hegyekbe kirándolgatni, ahol van 20 fok. És egyébként süt a nap ott is, tehát nem fogsz fázni, tök jó a levegő, szép környezetben vagy, ezt se tudod megtenni egyébként mindenhol. Mert mindenkor.
1: De hogyan jutottunk most el idáig?
2: Úgy, hogy igazából ez már szerintem annyira nem jellemző, hogy csak nyáron mennek nyaralni az emberek, hanem ősszel és tavasszal is mennek. Télen annyira nem, igen, mert akkor nehezebb nyilván.
1: Tudod, mi vagy te, Luca? Egy Grinch. A közös boldogságunkat a hallgatókkal, hogy ez az, nem kell utálkoznunk, hogy a rohadt szerencsés már is elment Marokkóba. Itt együtt örülünk a hallgatóknak ennek, és te pedig mit csinálsz? Azt mondod, hogy ha-ha, ne örömködjetek, én elmegyek nyaralni téren. Telespammelem az Instagramot a posztjaimmal. Lássátok, hogy nekem milyen jó.
2: Pont ezt mondom, hogy télen annyira nem mennek.
1: A 32-esek terén. Pusztuljatok meg, és fagyjatok oda a villamos korláthoz. Én majd fürdőzök.
2: Nem lennék ilyen gonosz.
1: Ez Luca.
2: Nem, de egyébként mondom, tehát, hogy főleg olyanokkal tudok így egyetérteni, akik nem tehetik meg, hogy elmennek nyaralni, és ilyenek is vannak. És akkor tényleg azért rossz ezeket látni, hogy a barátaid, az ismerőseid merre járnak.
1: De ez el fog tűnni az ő szerkesztével, úgyhogy ennek is lehet örülni. Második helyen végzett, tehát a képzeletbeli ezüstérmet a nyakába akaszthatja a top 5 dolog, ami miatt nem baj, hogy vége van a nyárnak top listán. Az a pont, amely úgy szól, hogy végre nem kell azon aggódni, hogy büdös vagy-e. Mert hogy az ősszel ez megszűnik, ugyebár, és a nyár, az legyünk őszinték, egy kicsit erről is szól, mert
2: de
1: bármit...
2: miért nem vagy büdös ősszel?
1: Hát az jó, most ne személyeskedjünk, légy szíves, jó? Tehát az, hogy velem mi a helyzet, most igyekszem általánosságokat megfogni. Szóval szerintem az van, hogy nyáron mindenki beszél bizonyos dolgokról, a fesztiválról, a nyaralásról, a napozásról, a Punani Masszív hallgatás közben fröccsívásról a stégen, tehát nagyon sok pillanata van a nyárnak, amiről beszélünk, de van olyan, amiről nem beszélünk. Ez pedig a konzisztens félelem attól, hogy büdösek vagyunk. Szerintem ez nyáron megvan. Hát persze, mert róla tudom, magamról csak sejtem. Szóval szerintem ez így az emberek nagy részét érinti. Hogy, és nem az, hogy büdös vagy, én szerintem nem szoktam nagyon büdös lenni.
2: Erről beszélünk egy rádióadásban.
1: Egy 10/7-es szintet hozok maximum. Nem, szóval én szerintem nem szoktam büdös lenni alapesetben. Most nyilván kivétel ez, ha túrázok a 40 fokba. De
2: na igen, de
1: szerintem én nem szoktam ez lenni. Viszont egy alapvető félelem, egy kis ördög a válladon mindig ott van.
2: De hogy ez a meleg miatt, mert hogy annyira fűlett a levegő, süt a nap, ja igen.
1: De te nem szoktál ettől parázni nyáron?
2: jó dezodort használok, és nem.
1: Hát akkor egyedül szóval maradtam ebben.
2: Szóval kevésbé, inkább azt mondjuk meg tudom érteni, hogy izzadni, mert a izzadni az jobban feltűnő. Mert nyilván az illatanyagok is feltűnőek, de hogy az meg ilyen vizuálisan feltűnő, hogy izzad az ember arca.
1: Na igen, de ez sem lesz, hisz jön az ősz, és vidámak leszünk, és örülünk majd annak, hogy végre itt egy kellemes, sütőtök illatú október. Na de viszont, még ezelőtt jön az első helyezett, mert hogy top 5 dolog, ami miatt nem baj, hogy vége van a nyárnak, első helyezett, és szerintem ezt nem lehet letaszítani a trónról, ez nem más, mint hogy végre fel lehet öltözni normálisan, mert hogy nyáron mit tudok tenni férfiként, és én tökre értem, hogy te az átlagos szettjeid részeként bármikor olyan kiegészítőket tudsz előrántani a szekrényből, ami te megtehetsz részben, mert nő vagy, részben, mert kialakítottál magadnak egy olyan öltözködési stílus, hogy nem ugrik le rólad egy kertiszék sem. Viszont én, mint csávó, vagy bármely csávó, mit tud csinálni nyáron? Fölvesz egy pólót, egy asszonyverő trikót, per egy inget. Ennyit tudunk tenni. És télen, ősszel megvan a lehetőség. Kis kardigán, kis garbó, nem tudom, kihúzva, behúzva, kicipzározva, becipzározva, mellényke, ez az amaz. Végtelen lehetőséged van ősszel. És nyáron nem tudsz semmit csinálni, csak állsz az egy darab színes pólódba, félsz, hogy büdös vagy, és mindeközben nézed a barátaidnak a sztoriait az Instagramon, hogy mennyire jól érzik magukat éppen Kambodzsán.
2: Hát igen, stílusérzék nélkül ez nehéz egyébként kiküszöbölni, hogy ne csak úgy öltözködj.
1: Hát de... én ezért mondom, én a valós problémákat hozom föl, én mindig a laikusok hangján szólok.
2: Nem, egyébként teljesen megértem, de hát, hogy azért nyáron itt az időjárásra nagyon kell figyelni, hogy kényelmes legyen, mert nyilván felvetsz egy hosszú lemvászonnadrágot, ami amúgy még egész jó is nyára, mert jobban légáteresztő, de akár egy sima hosszú nadrágot is felvetsz, és meleged lesz benne. És azért inkább a rövid nadrághoz nyúlsz. Úgyhogy ezt abszolút megértem, és amúgy egyet is értek vele, mert szerintem még így nőként is jobb rétegezve öltözködni, és feldobni a szettjeidet egy-egy blézerrel, egy-egy mit tudom én mivel, szóval azért sokkal szerteágazóbb, hogy mit tudsz felvenni, hogyha
1: ennek pusztán...
2: ja, kicsit mondj... hűvösebb van.
1: Ennek pusztán a kombinatorika az oka, mégpedig az, hogy minél nagyobb számú ruhadarabot viselsz egy időben, annál nagyobb a lehetséges permutációknak a száma. Ha rajtam van 8 darab, 8 különböző ruhadarab, mert éppen ősz van és variálom a dolgokat, 8 ruhadarab az 8x7 per 2 számú permutációt tud hozni. Ugye? Jól mondtam, nem biztos, mindegy. Az a lényeg, hogy vagy nem, 8 faktoriális. Nem tudom.
2: Elég egyszerűen gondolkozom.
1: Az a lényeg, igen, most nem tudom pontosan most így idézni, ha gondolkodnék rajta 2 másodpercet valószínűleg tudnám, de mindegy, az a lényeg, hogy a 8 ruhadarabból sokkal több permutációt tudok kihozni, mint a nem tudom, 4-ből, ami rajtam van nyáron.
2: Bizonyám, hogyha egyszerre akarod ezeket viselni.
1: Mi az, amivel, hogy értékelnéd a listát? Egyrészt, másrészt, mi az, amivel kiegészítenéd?
2: Hát én most eléggé negatív leszek. Én azért még mindig bánom, hogy vége a nyárnak, és ezek a random kis fektek nem támasztották
1: de
2: alá.
1: De mi nem hagyjuk ezt hallgatóik, ugye?
2: Azt, hogy miért jó, hogy vége van a nyárnak.
1: Kedves hallgatóink, fogjuk meg most egymás kezét így lélekbe, jó? Minden rádiókafé talpon álló hallgató, most küldjük egymásnak az erőt, ne depressziózunk, hogy vége anyának, ne hagyjuk, hogy Luca ezt a dolgot tönkre tegye, mi koncentráljunk arra, hogy sütőtökös láttét fogunk inni, bekuckózva fogunk Netflix sorikat nézni, Halloween tematikájú filmeket nézünk, és Halloween bulikba megyünk, érezzük majd az őszillatot, örülni fogunk a romantikus korai estéknek, amik már délután 5-kor elkezdődnek, és közben rugdossuk az avart, aztán meg elkezdünk örülni az adventnek. Ezt csináljuk mi.
2: Jól van, csináljátok ezt, én meg a nyarat fogom kielvezni. Ha.
1: Mert ugye Luca meg ugye, nem tudom, novemberben kirepül és februárban jön vissza. Úgyhogy Luca az abszolút a nyár pártján van még mindig.
2: Bizonyám.
1: Na de mondd, hogy ne számodra miért jó az, hogy vége, vagy van-e bármi pozitívum abban, hogy vége a nyárnak? Hogy látom?
2: Én egyrészt a te listádból vagy, még adjak hozzá.
1: Még pluszban.
2: Hát én mondom, hogy ez az időjárás, ez mindenféleképpen jobbat tesz mindenkinek, hogy nem 40 fokok vannak, hanem kicsit hűvösebb, és mostanság már azért elhúzódik ez a 30 fok körüli hőmérséklet, ez a 25 fok körül is elég jelentősen itt szokott lenni szeptemberben velünk.
1: Hát, akkor nézzük így a dolgot. Na hát.
2: Úgyhogy az időjárás jó lesz, meg amúgy szép lesz a környezet, én nagyon szeretem a gyönyörű fákat, kinézel tényleg az ablakon, mindenhol színes levelek, nagyon jó hangulata van.
1: Meg legalább a befagyott tavak felületén lévő jégnek a túloldalára kerülnek majd a 70 kilós harcsák, úgyhogy Lucának nem kell félnie.
2: Igen,
1: majd ezektől
2: nem
1: sem.
2: Nem kell közöttük úszkálja.
1: Így van, csak hogy visszautaljunk egy korábbi megszólalásunkra. Ez volt már a Talponálló, nagyon köszi, hogy itt voltatok ma, találkozunk legközelebb. Jó ez a vibe így ketten is, nem? Nekem egyáltalán nem hiányzik, Zoli, nem tudom te,
2: hogy... Szegény, és most ezt hallgatja onnan, hogy jaj, de végre a barát.
1: Benned van bármiféle hiányérzet? Nem, bennem nincs.
2: De azért Zoli kellene ide.
1: Tátong itt a stúdióban egy XL-es méretű lyuk, de betöltjük.
2: Néha azért lemútoljuk a mikrofonját.
1: Tátong itt egy XL-es méretű lyuk, de Lucával betöltjük ezt a verbalitásunkat. Tehát szerintem nincs itt baj. Nem, egyébként nyilván Zoli is azért majd be fog jelentkezgetni olykor online, csak egyelőre még, amíg így elindul ez a dolog, addig már hogy így a
2: kiköltözés, mindent megtenni, hogy ketten is azért egy olyan minőségű műsort tegyünk itt elétek, mint a hárman lennénk, amikor itt volt ugye Zoli, mert az utolsó időszakban ő se volt itt.
1: Igen, az utolsó időszakban közveszélyes munkakerülést nek lehetett inkább hívni azt, amit ő művelt itt. De nem egyébként szerintem így más a műsor ilyenkor, de közben pedig ugyanúgy tök jó, vagy így vicces, vagy nem tudom, engem szórakoztat. Most az, hogy a hallgatóinknak ebből miről, az így nem különösebben tudom így megítélni a stúdióból, de hogy egyébként, hogy én belül hogy élem meg, nekem tök jó így ketten is.
2: De nekem is jó, figyelj.
1: Zoli, jó utat, Penke Bence, maradj otthon nyugodtan. Ez volt már a
2: tanulság.
1: A tanulság és a Talponálló. Kösz, hogy itt voltatok, találkozunk pénteken, és addig is kövessétek a Talponálló Rádió Instát, mégpedig azért, mert a héten ki fog majd kerülni egy összefoglaló a nyári buliainkról, amiket egyébként Hartival a Talponálló show keretein belül csináltunk, és hogyha pedig még nem tettétek, akkor a Talponálló Spotify oldalára is érdemes ránézni. Tali pénteken, hello!
2: Sziasztok!
0: Ez volt már a Talponálló. Búcsúzik a három afrodiziákum, Peti, Zoli és Luca. Az elvonási tünetekre melegen ajánljuk a Talponálló Spotify oldalát. Ha pedig tetszett az adás, bármikor a vendégeid vagyunk egy kis fröccsre a Szilágyi borozóban. Találkozunk legközelebb!

0: Rádiókafé. Van barátod.
1: Szevasztok, Kelly Gergő vagyok a Makarenko zenekarból. Ha nem akartok az élettől még nagyobb pofonokat kapni, akkor a Rádiókafét hallgatjátok.
2: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak egy. És rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazin műsor Babik Edittel. Utazás, gasztró, wellbeing. Minden pénteken délután 2-től a Rádió Cafén. Egy életem. Játssz a világ összes színével. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az önmunkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
4: Szegeden 4 napra találkozik a kifinomult gasztronómia, a kultúra és a prémium italok világa. Látványfőzések, minikurzusok, gasztronómiai különlegességek, válogatott ginek és karakteres rum ritkaságok. Márka nagykövetek, exkluzív múzeumi kóstolók és nívós zenei produkciók. Szeptember 3 és 6 között a 4. Gin és Rum Gasztrofesztivál Szeged szívében a Móra Ferenc Múzeum előtt. Legyél részese Szeged egyik legkülönlegesebb fesztivál élményének. Kedvezményes pohárbelépők a ginesroomfest.hu oldalon.
5: Mit jelent magyarni? Magyarni például annyit tesz, a madácsteret befüvesíteni, találkozni, beszélgetni, egyperces operákat, Jónás könyvét, Danubia zenekart hallgatni, 19-es busszal a Merlinbe átruczanni, este az Esztrádon a kedvenc örkényes színészeknek csápolni, együtt új színházi évadot kezdeni. I'm going magyarni. Szeptember 12-én találkozunk az Örkénykert programjai. www.örkényszínház.hu.
6: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádió Café. Van barátod!
2: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
7: Erősebb régiós összefogás csürget Magyar Péter. Gyorsan betelt az iskolában az erdőprogram. Radioaktív hulladék szivárog az Atlanti-óceánban. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Erősebb régiós együttműködés sürgetett Magyar Péter. A miniszterelnök a Bledi stratégiai fórumon azt mondta, az Európai Unió túlságosan bürokratikus, és nagyobb figyelmet kell fordítani a versenyképességre. Szerinte az egyes térségek országai közösen eredményesebben képviselhetik érdekeiket Brüsszelben. Közép-Európában például már a régiós fővárosokat összekötő gyors vasutakról is egyeztetnek. Hozzátette, Magyarország konstruktív unió szereplő, de továbbra is kiáll a nemzeti érdekeiért. A gyorshajtók adták a legtöbb munkát a rendőröknek a budapesti nyári közlekedésbiztonsági ellenőrzéseken. Sok rossz műszaki állapotú vagy forgalomban már kivont járművet is találtak, és többen a biztonsági övet sem használták. A vakáció alatt 11 alkalommal ellenőriztek olyan helyszíneket, ahol sok gyermek fordul meg. Az iskola kezdés előtt arra kérik a szülőket, hogy beszéljék át gyermekeikkel, hogyan keljenek át biztonságosan az útesten, és miként közlekedjenek a buszok, villamosok környezetében. Kevesebb mint 3 perc alatt betelt a regisztráció az iskolában az erdő programra. Országszerte 400 tanintézményben lesznek játékos, interaktív foglalkozások általános iskolásoknak arról, miért fontos a biológiai sokféleség megőrzése. Az Országos Erdészeti Egyesület program felelősét Pintér Esztert hallják.
8: Az a cél, hogy a gyerekek minél előbb megismerjék az erdőt, mint az egyik legösszetettebb városföldi ökoszisztémát, kilátogassanak az erdőre, megértsék az összefüggéseit, hogy minden mindennel összefügg, tudják értékelni a környezetüket és vigyázni is figyeljenek rá, és hát a legfőbb célunk, hogy ellátogassanak a minősített erdészeti erdeiskoláinkba, és felfedezzék magát az erdőt.
7: Radioaktív hulladék szivárog az Atlanti-óceán északkeleti részén. Az 50-es és a 90-es évek között mintegy 200 000 hulladékos hordót süllyesztettek a mélybe, mert úgy vélték, ez biztonságos. Már azonban több már erősen korrodálódott. Francia kutatók a hordók környékén a szokásosnál magasabb, de továbbra is alacsony sugárzást mértek. A begyűjtött mintákat most laborban vizsgálják. Holnap a keleti tájakon még maradhatnak reggeli felhők, sőt a határszélen egy-egy eső vagy zápor is előfordulhat. Napközben viszont ott is javulhat az idő, és egyre több felé átveheti a főszerepet a napsütés. Számottevő csapadék nem valószínű. A csúcsértékek 27 és 32 fok között alakulhatnak. Szerdán napos, kellemes nyári időre készülhetünk, de estére nyugat felől már változhat a kép. Felhők érkezhetnek, a Nyugat-Dunántúlon pedig zápor, zivatar is lehet. Csütörtökre ismét sokfelé kisüthet a nap.
2: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Könyvben utazom. Hogyan ismerhetjük meg a világot? Utazunk vagy olvasunk róla? Olá Andrea könyvajánló műsora hétfőn este 8-kor a Rádiókafén.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Könyvben utazom. Hogyan ismerhetjük meg a világot? Utazunk vagy olvasunk róla? Olá Andrea könyvajánló műsora a Rádió Cafén.
1: Köszöntöm az olvasni szerető hallgatókat, Olá Andrea vagyok. Egy igazán szép könyvet hoztam mára, amely szól a veszteségről, az újrakezdésről és az önmagunk felé vezető útról is. A Visszatérés című regény végsőkig elkeseredett fiatal főhőse ennek az útnak egy pontján ráébred, hogy az életben nem csupán romboló kapcsolatok létezhetnek, ahogyan ő korábban ezt tapasztalta, hanem vannak emberek, akik tudnak és akarnak is segíteni neki. Előttük nem szégyen gyengének mutatkozni, hiszen ők is vállalják a maguk esendőségét. Melissa de Costa regényéről beszélgetünk most Borbély Zsuzsa irodalomterapeutával és Bíró Péterrel, a szerzőkönyveit megjelentető Európa Könyvkiadó szerkesztőjével. Kezdjük azzal, hogy vendégeim számára melyik problémakör megközelítése volt a legfigyelemre méltóbb Melissa de Costa regényében.
2: Magam részéről én azt mondanám, hogy általában jellemző, nem csak rá, ez egy elég bevett, hogy mondjam, irodalmi recept, vagy felállás. Egy nagyon nehéz helyzetből indítunk. Itt egy fiatal lányról, nőről van szó, tehát egy nagyon nehéz élethelyzettel indítunk, és a történet, a jó hosszú történet egyébként ad időt és teret, de az a lényeg, hogy valamiféle megoldás felé, tehát az élethelyzet kisimulása felé kezd el haladni. Emberi kapcsolatok, új ismerettségek, egy új világ megismerésével. És ez egy nagyon hálás, tehát még egy ilyen öreg sokat látott szerkesztő számára is egy ilyen hálás recept, átélhető. Az a lényeg, hogy a da Costánál mindig azért olyan helyzetek vannak, amiket ha nem is ismerünk, de át tudunk élni. Én ezt érzékeltem, mint olyasfajta energiát, ami így vitt előre az olvasásban.
3: Hát nekem ez a talált család, szerzett család témája, ez nagyon tetszett, meg nagyon ilyen szívet melengető volt. A másik, ami ilyen nagyon személyes, hogyha ha lehet személyes, és szakmailag vagyok itt. Szóval hogy nekem mondjuk, ami nagyon személyes volt, és nagyon mélyen érintett, ez a még a legelején ez az elhagyás, elhagyatottság, magány témakörök, amikkel elég erősen foglalkozik több szereplőnél is. Én a főszereplővel tudtam főleg azonosulni, illetve pont ez a talált család témakörben egy ilyen, én kollégista voltam, és nekem nagyon visszahozta ugyanazokat az érzéseket, amik egy kollégiumban alakuló kapcsolati hálókban ismertek voltak számomra.
1: De jó. Igen, mert ugye a főszereplő lány, aki a 20-as évei elején jár, annyira elszigetelődik és annyira bezárkózik lényegében, hogy öngyilkosságot követel, ugye az első oldalakon kiderül, meg benne is van a fűszövegben, tehát nem spoiler, bár fölépül, de úgy tűnik, hogy lelkileg nem tud ebből az elszigeteltségből kijönni, és nekem ez az emberi kapcsolatok gyógyító ereje. Hogyha egy mondatban kéne ismerte ezt a könyvet, akkor ezt mondanám. Mennyire volt érdekes ez az alapszituáció, hogy ő egy milyen kapcsolatból jön, és hogy tulajdonképpen depressziós?
2: Szerintem több gyökerű az ő problémája. Egyrészt van egy párkapcsolat, szeretőként vesz részt egy kapcsolatban, egy nála jóval idősebb férfi, akinek természetesen már jó munkája, jó fizetése, szép nagy családja van, gyerekek vannak, és ebbe kerül bele. Nem biztos, hogy az elején ugye nagyon kellett őt erre kényszeríteni, hiszen egy fiatal, sőt nagyon fiatal,

0: körében, hogy megnehezedik valahol úgy, amikor úgy külön útra mennek, akkor úgy megnehezednek a dolgok a szülőket, tehát nincs már meg ez a régebbi szép időkben, ugye még azért biztonságot és menedéket nyújtó család az számára nem létezik, és ez a tökéletes kilátástalan magány az, ami végül is hogy az öngyilkosságba hajszolja, amiből lassanként, apránként sikerül kijönnie, és hát erről szól a könyv tulajdonképpen, ahol nem csak a nagyon igen, egy ilyen nagyon szép és kedves ilyen az a közösség, amit belekerül, olyan sokféle emberek, vannak azért zűrösebb figurák, jobb figurák, kedvesebbek, de a nagyon fontos szerintem, itt kiegészítem, még a táj, tehát az, hogy a Dagestánnál azért az előző regényekben is mindig fontos azért az, hogy hol vannak. Tehát itt ez a hegyi táj, ezzel a hóval, ezzel a téllel, ami mindig azért ez a fehérség. Érezzük az elején, pedig ott még ő még nem érzi, hogy ez jó lesz, hogy ez sikerülni fog. Tehát segít. És tulajdonképpen a történet ezt az ígéretet, ahogy úgy haladunk előre, váltja valóra. Uh-huh. És hát ezért szeretik az emberek, gondolom, olvasni, mert jó dolog, amikor valami jó elindul. Ezen a vidéken, Franciaországban, ahol ez játszódik, ez egy elég természetes dolog, hogy november, december tájéken leesik a hó, és az ott marad márciusig.
1: Irodalomterapeuta szemmel neked ez a depressziós állapot, vagy ez a nagyon passzív állapot mennyire reális?
2: Irodalomterapeuta vagyok, vagyis ez azt jelenti, hogy nem pszichológus, nem pszichiáter, tehát hogy én mentális betegségekkel nem foglalkozom, vagyis hát, hogy nekem van egy kompetencia határom, én önismerettel foglalkozom, viszont szerintem a táj például gyönyörűen jellemzi azt a dermedtséget, amiben ez a lány van, tehát hogy ugyanebben a téli hibernáció van lelkileg is. Embernek kell ő neki a nevét ejteni?
0: Franciaul Ambre. Nagyon kényelmetlen. Lássuk be, de Ambre.
2: Itt most megtanuljuk, én is, meg a hallgatók is. Szóval igazából ott kezdődik ez a regény, nagyjából, mint ahol a 13 Reasons Why, vagyis a 13 okon volt, amiből a sorozat is készült, csak az ugye egy befejezett öngyilkosság, ez pedig egy öngyilkossági kísérlet, és hát ebből a nagyon-nagyon magas felütésből iszonyan berántja az olvasót rögtön, hogy kiderüljön az, hogy ez a lány hogy is került ide, és megtudhatjuk, hogy a családjától elhidegült, mert ugye a családja nem úgy működik, ahogy ő szeretné, mondjuk ezt így, tehát hogy neki egy ilyen diszfunkcionális családja van. Igazából egyetemre már nem jár, mert belelavírozta magát egy ilyen szeretői viszonyba, és ezt a szeretői viszonyt emelt te így az élete középpontjává, tehát ott hagyta az egyetemet, nincsenek igazából barátai, nem mint hogyha korábban lettek volna, és hát ezt a szeretői viszony se úgy működik, ahogy ő szeretné, mert hát szerintem neki egyébként nem a szexualitás volt itt az elsődleges mozgatórugó, hanem amit te is említettél, hogy ez egy ideális családdal rendelkező férfi, és ő szerintem egy ideális családot keresett, és ő egy másik családot szeretett volna magának, csak nem a jó eszközökkel próbálta ezt megszerezni tulajdonképpen, és ennek a férfinak az a megoldása a kettejük kapcsolatára, hogy fogja ezt a csajt, és jó messzire elviszi, és leteszi a semmi közepén, hogy akkor így itt lesz munka, meg szállás, meg nem tudom, és akkor így legyél el. Tehát, hogy ez a kiszakadás mindenből egy ilyen hegyi kis faluban, ahol ő gyakorlatilag egy ilyen sípanziószerűségben dolgozik, és belecsöppen egy ott működő kollektívába, akik szintén egy ilyen átmeneti szituációban vannak, mint kiderül, az életükben is általában átmeneti szituációban vannak, de hogy ezek az állások is átmenetiek, hiszen ugye a síszezonra szólnak. Igen, a depresszió, a szorongás, meg a többi ilyen pszichés mentális probléma, azok nem egyszerűen megoldhatóak, tehát hogy sajnos ezek nem úgy működnek, mint egy lábtörés, hogy az embernek begipszelik, 6-7 leszedik, kicsit tornáztatja, és megyünk, mint előtte, hanem hogy nagyon sokszor az ember hiába tesz meg mindent, akár visszaesik. Na most azt semmiképpen nem javasolnám, hogy a lány mintáját kövessük abból a szempontból, hogy ő ugye nem szedi a gyógyszereit, tehát hogy ő próbálja gyakorlatilag önerőből megoldani ezt a dolgot, nyilván ez a környezetváltozás meg az, hogy ő dolgoznia kell, és van egy viszonylag jól körülhatárolható napi rendje, ezek mind segítenek, ez egy regény. Tehát, hogy nem az történik, mint egy szakácskönyvnél, hogy ami ide le van írva, azt egy az egyben alkalmazzuk, hanem ezeket kritikusan kezeljük. Ez a lány is kap pszichológusi vagy pszichiáteri segítséget, ugye ez a Madame Hidalgo talán a...
1: Még az elején, igen, amikor igen. Kórházban van, igen.
2: Nagyon szép, szőke, magas hölgy, aki segít neki, és akivel beszélget. Szerintem itt egy picit hamar engedik el a kezét, ami még fontos, hogy én azért ezt így nem adnám senkinek a kezébe, akinek öngyilkos

0: gyilkossági hajlamai vannak, hanem talán azoknak segíthet, akik ilyen emberek környezetében vannak, hogy egy kicsit megértsék. Tehát ugye az ilyen kényes témáknál, mint ami egyébként az előző témája is a Dacostának, ahol mondjuk ilyen nagyon komoly betegségekkel küzdenek a szereplők, ott fennáll a veszély annak, hogy ez itt traumatikus élmény is lehet azoknak, akik maguk is érintettek. Tehát, hogy ezt így az ilyen kényes témáknál mindig a olvasó maga döntse el, hogy ő neki ez így oké-e, és hogy belefér a dolog, és ne erőltessük rá.
1: Éppen ezért kérdeztem ezt, mert hogy az előző könyv is olyan, amiben ilyen pszichológiai kérdések, problémák előtérbe kerülnek. Nem tudom egyébként, hogy a szerző szempontjából ez mennyire jellemző, tehát a többi könyvében is ezekhez nyúl-e.
2: Ez egy elég fontos motívum nála, tehát az elején említettem, tehát azért aki író, azért az mindig próbál, és főleg mondjuk ilyen típusú regények írója, az mindig próbál alapból egy olyan helyzetből kiindulni, amivel meg tudja fogni az olvasót, amivel érdekelté teszi. Amivel mi kezdtük a Dacosta közlését, megjelenését, ugye a Manon virágai, az egy gyermek elvesztéséről szól. És tényleg függetlenül attól, hogy azért az emberek túlnyomó többsége, szögezzük le, hál' Istennek nem éli ezt át, de alapvetően olvasva történetként ezek nagyon hatásos dolgok, tehát megfogják az embert, át tudja élni, tehát attól, hogy nem élte át, és nem akarja átélni, attól még remekül át lehet élni, és sokat ad, főleg a dolog alól való felszabadulás, tehát a megoldás, ahova elterelgeti a történetét, illetve a főhősét. A Manon virág, ez tipikusan ez a típusú gyógyulás történet, sokkal inkább befejezett ív, hogy úgy mondjam, talán ezzel se lövöm le a könyvet, mint ez a történet. Ott úgy tehetjük le a könyvet, hogy igen, sikerült, ha megoldottuk a dolgot, és most úgy egyenesbe van, tehát most oké lesz már a dolog, és úgy tényleg úgy hagyjuk el a főhősünket, hogy úgy viszonylag nyugodtan, tehát nem kell aggódnunk. És igen, valóban a fiatalkori Alzheimer, vagy korai, nem tudom, hogy hívják, én meg még orvos se vagyok, én irodalmár vagyok, vagy ehhez értek. Ez a dolog, ez is egy olyan helyzetet teremt a regény elején, megfejelve mondjuk azzal, hogy a srácnak, aki ebben szenved, ugye elege van abból, hogy nem akarja azt, hogy sajnálják. Mert az egy szörnyű érzés, és ezért elmenekül tulajdonképpen az ő betegségével, egy valakit elvinne így magával. De ezt nem tudja, hogy ki, és erről szól a könyv, hogy megtalálja azt, akit elvisz magával, és ez sikeres a választás, és hát ott is egy olyan típusú feloldása van a történetnek, amire azt tudjuk mondani, hogy oké.
1: Elmondod a címét?
2: Ez az ég minden kékje. Ez a címe annak a könyvnek. Kicsit a címeket átalakítottuk magyarul. Ebbe az esetben például nem, de a Manon virágainál azt hiszem, hogy másnap pok voltak az eredeti szó szerint lefordítva címet, tehát hogy mindig a következő napot meg kell élni, de ezt nem éreztük úgy, hogy így egy szóban ez így működne, és ezért lett a Manon virágai. Az ég minden kékje az stimmel franciául, és a visszatérés is nagyjából stimmel. Kicsit bonyolultabban van franciául megfogalmazva, de ez a lényege.
1: A szerzőről tudunk még beszélni? Amikor találkoztunk itt még az interjú előtt, említetted, hogy izgalmas az, hogy magánkiadásban jelent meg először.
2: Igen, igen. Alapvetően egy fiatal, nagyon kedves, csinos hölgyről van szó, 35 éves, azt hiszem, hogyha nem sértődik meg szerintem, hogyha ezt elárulom, 90-es születésű, akkor most már 36, mindegy. Van két gyereke, a férjecskéjével éldegelnek Párizs környékén valahol, ezt nem kell tudnunk igazából. Igen, a magánkiadás az még nyomorultabbul kezdődött, blogon, internetre tette ki, az ég minden kékjét tette ki először. Ez volt az első, amit megírt, ha jól emlékszem, de most mindjárt meg fogom tekinteni. 19-20-ba írta, és ez volt az első, amit megírt. És az a lényeg, hogy ez semmiféle visszhangot nem keltett. Akkor ő úgy gondolta, hogy ez a blog miatt van, a net miatt van, hogy csak a neten ez nem tud megélni, és akkor adta ki magánkiadásba, és magánkiadásba sem történt még semmi, hanem annyi történt, és ez végülis aztán ez változtatta meg az egész történetet, hogy egy kis kiadó, Lyon környékén élt a Dacosta akkoriban, egy pici kiadó meglátta. És ott a tulajdonos nő, egy kicsi kiadó volt, és ő azt mondta, hogy igen, ebbe van valami. Erősen átdolgoztatta vele, meg dolgoztak vele, és ahogy ez lenni szokott, ez a dolog, ez hatott, és onnantól kezdve elkezdett működni. Olyan elkezdett működni, hogy ahogy ezt is szoktuk, megszoktuk már így sportolóknál, meg nevelőedző, meg mit tudom én, szóval jött a kis vidéki kiadó után megjelent az Albin Michel, ami hát nem nagyon tudok Magyarországon ilyen típusú példát, mondjuk a Libri. Uh-huh. Tehát csak sok Libri van Franciaországban. Megjelent az Albin Michel, és azt mondta, hogy hello, te kell lesz nekünk, gyere, elviszünk, és azért, amikor Franciaországban egy ekkora kiadó elkezd foglalkozni valakivel, akkor azzal foglalkoznak. Tehát ez nagyon sok mindent jelent. És onnantól kezdve megállíthatatlan gyakorlatilag adakozta a története. Tudnunk kell, hogy egy olyan hölgyről beszélünk, aki mondom 36 éves, vagy 10 regényt írt, és ő 2-3 éve bekerül mindig a franciáknak van egy ilyen nagy éves összesítés, az értékesítések, tehát ami könyv franciáknak, és ebbe az első 10-be bekerülni, ez egy olyan típusú lehetetlennek tűnő vállalkozás, amiben hát az mégis szokott sikerülni évente 10 embernek. És vannak olyanok, akik hosszú évek óta üldögélnek ennek a listának az élén, például a Musso nevű Guillaume Musso, aki szinte Magyarországon is ismernek, mert ismerik, nálunk is jelenik meg. Jött a Dacosta, és ő oda került. És aztán most éppen csak a második vagy a harmadik, de ez borzalmas mennyiségű példányt és iszonyú mennyiségű szereplést, hatalmas ismertséget jelent a franciáknál. Uh-huh. Tehát azért ez nem egy akkora könyvpiac, mint a magyar, annál jóval jelentősebb. Még a két ország arányait véve is sokkal nagyobb piac, mint a magyar.
1: De mivel magyarázzák ezt a sikert? Mert biztos, hogy próbálják megfejteni a Dacosta titkot.
2: Azzal, hogy szerethető, tehát egyrészt könnyen megközelíthető, ez azért egy nagyon fontos része, és ne kezdjünk el ilyen lila, kékharisnyás dőfösségbe, nagyon megközelíthető, nagyon egyszerű. Tehát alapvetően a konfliktusok is, a sorsok is, a cselekmény bonyolítása átlátható, egyszerű. Nem komplikálja túl, hogy úgy mondjam, egy picit nincs telezsúfolva, hogy úgy mondjam, irodalmi utalásokkal, célzásokkal, nem szakmázik, hanem egyszerűen csak szerethető, érthető, követhető, átélhető történeteket ad az embereknek, és az emberek szeretik ezt, és azzal hálálják meg, hogy megveszik.
0: Egyébként a magyar olvasók is nagyon szeretik, mert ugye a tavalyi Bookline listán gyakorlatilag nem ment ki az első 10-ből.
2: Tényleg ezt elfelejtettem mondani, mint kiadói szakember, hogy egyáltalán nem automatikus az. Tehát, hogyha úgy működne a dolog, hogy megnézzük a New York Times listáját, mert annak is van, ugye, és megnézzük a franciák listáját, akiknek szintén mondjuk az én reszortom, megnézzük a németek listáját, meg az angolok listáját, és ezeket a könyveket kiadjuk, hogy akkor ez jó lesz, mármint nekünk, mint Európa kiadónak. De ez nem így működik, nem automatikus. És az a nagy szerencsénk nekünk ebbe az utóbbi években itt az Európa kiadónál, hogy akár a Dacosta, akár a Perrin, hogyha ismeritek, a Valéry Perrint, ezek olyan szerzők, amik nem tudom miért, de mondom, valahol itt van a személyes, az egyszerűség és a mégis az ajánlatnak a bensőségessége és a történetek átélhetősége és sima konfliktusmentes jellege miatt ezek nálunk is működnek. És úgy működnek, mint a franciáknál. Tehát ilyen őrületként gyakorlatilag. És valóban a Dacosta nem bírt kimászni ott az első oldaláról a Librinek, ahol ezeket a ranglistákat ízélik például.
0: Igen, tehát hogy az ég minden kékje volt, azt mondom, folyamatosan az első 10-be, de hogy a Mannon virága is a 20. környékén.
2: Hát az az igazság, hogy az ég minden kékjét kezdte, a Mannon virágai volt az első. Az is nagyon örültek már neki az emberek, mert mondom, egy elég kemény, szép történet.
0: Uh-huh. Igen, és ez tényleg ilyen kicsit ilyen alulról jövő, kicsit ilyen radar alatt repült így könyves szakmai szempontból, tehát hogy a könyves sajtó szempontjából
2: nem, nem az a típusú irodalom, amiben mondjuk az élet és irodalom foglalkozna, vagy a litera, vagy mit tudom én. És lássuk be, tényleg nem az a típusú irodalom. De nagyon sokfajta irodalom létezik, és nagyon helyes, hogy nagyon sokfajta irodalom létezik, és az emberek is nagyon sokfajta irodalmat olvasnak, és nem lehet megmondani nekik, hál' Istennek, hogy mit szeressetek.
0: Igen, szerintem is ez nagyon jó. Én irodalomterapeutaként abszolút amellett vagyok, hogy hogy olvasni mindent jó. Tehát, hogy az, hogy az emberek olvasnak, most így a nem büntetendő keretek között. Szóval, hogy én nem gondolnám azt, hogy ebben a annyira teljesítményorientált világban még az olvasást is teljesítményé kell tenni, hogy nem tudom, Ulisszt kell olvasni. Tehát, hogy olvass azt, amit neked jó. Mondjuk most a világban is azért elég sok minden történik, háború, gazdasági válság, tátra, akkor nem biztos, hogy az embernek egy nagyon nehéz könyvre van még mondjuk így mentálisan kapacitása. És egyébként igen, mi is azt vettük észre így a könyves sajtós részen, hogy vannak ezek a általában ilyen kékes borítójú könyvek, amik ilyen féltégla méretűek, és az lerepülnek a polcról, és hihetetlen eladási számokat produkálnak, és így muszáj volt megnézni, hogy mit tud ez a nő. És szerintem ez egy nagyon tipikus történet, amit te is mondtál, hogy és ilyen 2000-es, 2010-es, 20-as évekbeli történet, hogy nem tudom, hogy ilyen Wattpadon, vagy valami hasonlón kezdte el kiadni, hogy ilyen fanfictionos oldalon, vagy csak egy sima blog volt, ahol megjelent.
2: Azt hiszem, hogy valami irodalomra specializálódott, vagy az Amazonnak valami ilyenre specializálódott blogján tette ki, nem tudom. Hát ahova mondjuk azok szokták kitenni a könyveit, hogy igazából nem is reménykednek már abba, hogy valami történik.
0: Talán az utóbbi években ezek az irodalomnak a szokásos kapuőrei, akik ugye a kiadók, meg a nagyon okos kritikusok, akik megmondják az irodalmi magazinoknál, hogy mit kell olvasni azoknak, akik jól tájékozottak szeretnének lenni. Azokat ki lehet kerülni egész egyszerűen azzal, hogy vagy ilyen blogokon toboroznak maguknak olvasótábort a szerzők, ugye itt ilyen szerzői együttműködések is kialakulnak, tehát hogy ezeken a Wattpadon vagy a hasonló helyeken segítik is egymást, tehát hogy folyamatos visszajelzések jönnek, kicsit ilyen szerkesztői feladatokat is ellátnak, meg tippeket adnak egymásnak, tehát közösségek is kovácsolódnak, és nagyon sok egyébként nagyon-nagyon sikeres könyv, aztán talán a Szürke 50 árnyalata is ilyen magánkiadásból indult, de hogy rengeteg olyan könyv van, amit magánkiadásban bizonyít, és akkor a nagy kiadók azok úgy, mint a blockbusterekre lecsapnak, hogy itt már van egy nagy fizető közönség, akik igen, valószínűleg ezt meg fogják
2: látni. Ez szaladnak után, és próbálják beérni.
0: Igen, és ez ugye azt is jelenti, hogy van egy megközelíthetőnek tűnő szerző, tehát hogy valaki, aki nem egy elefántcsontoronyban üldögél, hanem aki talán egy közülünk. Ő is azt hiszem, hogy volt neki egy civil munkája valami...
2: Én önkormányzatnál volt valami sajtóreferens, ilyen nem tudom milyen ügyekben, tehát...
0: Kellően unalmas.
2: Lehet, első lehető alkalommal ott hagyta. Tehát ahogy elkezdett működni az írás, és vagy legalább ez az ígéret volt, hogy ez működni fog, egyben ott hagyta értelemszerűen.
0: Igen. Igen, de hogy ez így egy emberarcúvá teszi őt, ami szerintem így hozzátesz a szerethetőségéhez.
1: Borbé Zsuzsa irodalomterapeuta és Bíró Péter az Európa Könyvkiadó szerkesztője a vendégem. Melissa de Costa Visszatérés című regényéről beszélgetünk, és csak néhány percre hagyjuk abba, rövidesen visszajövünk.
3: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Hello, Tóth Gergő vagyok a Blind Myself-ből. Hallgassátok a Rádió Café 98-at. Van barátod.
1: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Kleopátra, Jeanne d'Arc, Marie Curie, Coco Chanel, George Clooney. Ő nem.
1: Woman Power. Portrék keret nélkül Kutasi Judittal. Karrier, kihívás, siker és kudarc. Inspiráló interjúk olyan emberekkel, akik egyébként nők. Woman Power. Minden kedden délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén. A filmkritikus az, akinek ha tetszik egy film, jobb, ha meg se nézed. A filmkritikus az, aki nem bírja a kritikát. A filmkritikus az, akit lefizet a forgalmazó. Filmszerész. A Rádió Café filmes műsora minden csütörtökön délután 2-kor. Benne szinte minden, amit az agy mozgóképnek érzékel. Kovács Gellérttel és Urbán Szabolcsal. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Emlékszel még a budapesti atlétikai VB-re? Újra nagyot álmodtunk! Atlétikai világdöntő Budapesten! Nincsenek előfutamok, csak elődöntők és döntők! Gyémántliga győztesek, világ és olimpiai bajnokok csapnak össze! Csak egy abszolút bajnok lehet! Vedd meg a jegyed és szurkolj a magyaroknak! Atlétikai világdöntő Budapesten szeptember 11 és 13 között!
4: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor. 10 éves Magyarország legnagyobb független zenekiadói vására, az Independent Label Fair. Gyere és hallgass rá 2026-ban is a legizgalmasabb hazai kiadók legújabb kiadványaira a Magyar Zeneházában. Ünnepeljük együtt a legújabb magyar zenéket. Egész nap színes programok várnak. Válogass több ezer hanglemez, kazetta és CD közül. Bólogass egy koncerten vagy DJ seten. Merülj el a hanglemezvágás rejtelmeiben, vagy ismerd meg a 2000-es évek partijainak világát egy tárlatvezetésen. Independent Label Fair. Szeptember 12-én a Magyar Zeneházában. Az Audio Technika támogatásával. További infók az ilf.hu oldalán.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Könyvben utazom. Hogyan ismerhetjük meg a világot? Utazunk vagy olvasunk róla? Olá Andrea könyvajánló műsora a Rádió Cafén. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Könyvben utazom. Hogyan ismerhetjük meg a világot? Utazunk vagy olvasunk róla? Olá Andrea könyvajánló műsora a Rádió Cafén.
5: Könyvben utazom, és Olá Andrea vagyok, olvasok néhány mondatot a könyvből, amiről beszélgetünk. Kiskoromban volt egy kedvenc játékom. Elképzeltem, hogy megállíthatom az időt akkor, amikor akarom, hogy tovább élvezhessem az adott pillanatot. Aztán, ha éppen minden szép volt és jó, mindig ugyanaz a kérdés merült fel bennem. Biztos, hogy ez az a pillanat? Biztos, hogy most kell megnyomnom a stop gombot? És valahogy mindig lebeszéltem magam, mert úgy éreztem, lehetnek még boldogabb pillanatok is. Melissa de Costa a Visszatérés című regényéből olvastam, amelyben a főhős a 20-as évei elején járó ámbr igen mélyről indult. Egy nagyon kétségbe esett helyzetből. Vendégeim a stúdióban Borbé Zsuzsa, irodalomterapeuta, és Bíró Péter, az Európa Könyvkiadó szerkesztője. Velük beszélgetünk tehát tovább erről az igazán szép regényről.
1: Könyvben utazom.
5: Nem csak ez a lány szakad el a családjától, hanem majdnem minden szereplő elszakad a családjától. Vagy nincs neki, vagy levált, mert egyszerűen van egy titok, vagy van egy olyan mondás, vagy egy olyan coming out, ami miatt nem tudnak együtt maradni, és szerintem ez egy nagyon fontos kérdés, és aztán egy picit arról is beszéljünk, hogy milyen hozadéka van annak írói szempontból, amikor egy csapatot így bezár egy helyre, és ott ugye a dinamika egészen más, mert állandóan együtt vannak, folyton interakcióban vannak, haragszanak, boldogok, segítik egymást. Egyszerűen ott van az olvasó velük. Tehát ő a nem tudom hanyadik ember a panzióban, nem szolgál föl, de ott van, és figyel.
6: Amit mondtál, az, hogy mindenféle háttérrel érkeznek emberek, de az tényleg elég gyakran fölbukkanó és fontos motívum, hogy ugye ő a félre siklott ilyen szeretői státusz, meg ez a rossz válasz ugye a magánéleti problémákra, ő ezzel érkezik, de ott is ott a család nem tudott segíteni. Vannak mások, a meleg srác, akit effektíve a lassan kiderülő melegsége eltávolít a családjától, akik egyébként ráadásul ezek nem olyan családok, akik eleve idegenek, vagy gonoszak, vagy mit tudom, hanem veszteségként élik meg ezek az emberek, hogy az életük egy fázisában ez ugye elmarad mellük, magányosak, segítség nélkül maradnak. Ott van az öreg úr, aki azért aki hát ledolgozott egy életet, és ő egy ilyen elég markáns, vonzó választ alakít ki, de hát egy magányos figura nagyon. És neki is sokat számít az, hogy az Ambr ugye össze cimborálnak, meg úgy ha távolról is, de azért ott követi a fiatalok dolgait. Az Anton,
5: a sielő,
6: aki az érvényesüléssel, a magánélet problémáival és a sportkarrier megfeneklésével, veszélybe kerülésével küzd. Szóval mindegyiknek megvan a maga probléma. A
5: Rosalie
6: a kisgyermekével. Hát milyen helyzet, ugye, hogy egy pici gyerekkel szezonmunkásként, nem az a élethelyzet, amiről így álmodozni szokott az ember. Hogy...
5: Mi egy pár hónapos gyerekkel ráadásul.
6: És ezek a kiszolgáltatottságaik, meg problémáik, ezek olyan típusú sebezhetőségek, amikre érdekes módon, amit mondtál is, hogy összezárja őket a gondos szerző ügyesen, mint egy ilyen krimibe, ugye, egy ilyen ügyklóba, ott egy ilyen alpesi motelba, vagy szálló, elég nagy üzem azért, mégis lássuk be, már csak azért is, hogy ennyi ember dolgozik benne. De ők saját maguk így elkezdik egymást kicsit így ápolgatni, meg csak ugye az élet természetes rendje szerint beszélnek egymással, segítenek, ha kell. Ott van ugye a nőcsábász, aki a végén ugye szintén megtalálja azért a maga útját. Szóval egy ilyen vicces, kicsit tényleg olyan, mint egy kollégium. Nem, ez nem kollégium, mert itt dolgoznak, meg azért ez a valóságban is egy kemény életforma, ez az idény munka, de igen. És mindenkinek a meglévő, mondom, problémája, sebezhetősége, egymást kezdik el tapaszként használni a lelkükre, a testükre, hát ahogy egy ilyen fiatalokból álló, jó rész fiatalokból álló társaságban azért ez megesik.
5: Hát igen, munka után nem nagyon tudnak mit csinálni, egymásra vannak utalva.
7: Szerintem azért is nagyon fontos, hogy ilyen sok szereplőt mozgat, mert hogy ez rengeteg azonosulási lehetőséget biztosít az olvasónak. Ugye amikor itt beszélgettünk előtte egy picit, a Rosalie-t említetted, hogy neked ő áll közel nagyon a szívedhez. Én a főszereplővel tudtam nagyon azonosulni, és nyilván mindenkinek valami, tehát hogy akár több szereplőből is kiválogathatja, hogy mik azok a momentumok, amik őt megragadják ismerősek számára. Ugye az irodalomterápia egy regény esetében mondjuk így működik, hogy a könyvben akár önkéntelenül is felfedezed azokat a motivumokat, amik vagy a te saját életedből, vagy az ismerősi környezetedből hasonlóak, vagy a szituációkat, adott esetben akár mondatokat is, hogy amik elhangzottak feléd, vagy a te szádból. És nagyon ügyesen gombolítja valóban, hogy rengetegféle élethelyzetet meg tudunk itt tapasztalni. Ugye azt már beszéltünk róla, hogy egy mentális betegséggel, valószínűleg depresszióval küzdő lánya főszereplőnk, de a gyermekét egyedül nevelő Rosalie is egy ilyen furcsa helyzetben, tehát hogy ő meg így folyton nagyon boldog, pont az ellentéte a másiknak.
5: Miközben azért megtudjuk róla, hogy ugye nincs családja, és ezért úgy menekül a veszteség elől, hogy előállítja azt a helyzetet, hogy ő egyedül maradjon. És szerintem ez se ismeretlen az olvasók számára. Csak lehet, hogy nem ismerjük föl, hogy ezt mit csináljuk, nem?
7: Igen, tehát hogy az, hogy valamit könyvben olvasunk, ez egy nagyon jó alkalom arra, hogy így ráismerjünk akár a saját helyzetünkre, akár a környezetünkben lévő szituációkra. Tehát hogy egy picit azzal, hogy nem magunkról kell beszélni, vagy nem magunkról kell gondolkodni, könnyebb ezeket a dolgokat meglátni, vagy ráismerni. Az elején említetted, hogy emberi kapcsolatokkal gyógyulnak, de az a nagyon érdekes csavar ebben az egészben, hogy ezek az emberi kapcsolatok nem a klasszikus, amikre most az ember gondolna, tehát hogy pont nem a családok azok, akik segítenek nekik, meg a rokonok, vagy nem egy ilyen szerelmi kapcsolat általában, vagy egy házasság az, ami segít nekik ebben, hanem ebben a átmeneti közegben, mert ugye ez ilyen kimondottan átmeneti ez az egész idénymunkás élet, tehát hogy ebben az átmeneti közegben kialakuló kapcsolatokban gyógyulnak, és talán ez az átmenetiség is egy picit segít nekik abban, hogy megnyíljanak egymás felé, és rájöjjenek arra, hogy nagyon hasonló problémáik vannak. Tehát, hogy amit említettetek is, hogy például a családoktól való elszigetelődés, ez egy nagyon aktuális probléma. Rengeteg diskurzus folyik erről a pszichológusok, különböző portálok felületein, hogy lehetséges az, hogy valaki megszakítsa a kapcsolatot a családjával, milyen körülmények között, indokolt lehet-e, van-e bármi, ami feljogosít erre, és itt ugye kapunk erre válaszokat, példákat, hogy milyen élethelyzetekben történhet, mi vezethet el ide.
5: És van-e visszaút?
7: Igen, nem? És hogy van-e visszaút. Ami szerintem nagyon-nagyon fontos, az még a segítségkérés, segítségelfogadás kérdése. Ugye van egy ilyen mondat is, hogyha hagyod, hogy segítsenek, akkor később nem tudsz majd meglenni nélkülük, ezt a főszereplő mondja, hogy ő ezért nem nagyon szeretne közelengedni magához senkit. És én ugye tartok irodalomterápiás csoportokat, ott ez nagyon gyakran előjön, mégpedig meglepő módon szerintem az emberek azt gondolnák, hogy a társadalom az romokban van, és így nagyon nehezen nyújtunk segítséget. Meglepő módon a segítségadás az majdnem mindenkinek egy természetes dolog, mint az, hogy ő elfogadjon, vagy kérjen segítséget, és ezer oka lehet annak, hogy miért nehéz, de igen, ez a függeni fogok az illetőtől, akkor én majd tartozom felé, gyengének mutatkozom, és ez egy nagyon jó alkalom arra, hogy megvizsgáljuk azt, hogy mi magunk képesek vagyunk kell mondjuk segítséget elfogadni, és azt, hogy amikor segítséget nyújtunk, akkor nyilván tudjuk, hogy azt azért nyújtjuk, mert az nekünk is egy kicsit jó, tehát az ember kompetensnek érzi magát, kicsit erősnek, van miből adni, hogyha mi segítünk, de hogyha rajtunk segítenek, mi is megadjuk ezt az élményt másoknak, tehát hogy a másik is kompetensnek érezheti magát, erősnek érezheti magát, úgy érzi, hogy van miből adnia, érdemes ezeket végig gondolni, és így nagyon jó példákat biztosít erre a Dakosta.
5: És ráadásul elég hamar kiderül, hogy mindenkinek van valami gyógyulni valója.
6: Igen, ez elég természetes, és amit mondtál, tehát szóval jónak lenni jó, tehát az emberek szeretnek jók lenni. Pontosan azért, mert egyrészt örülnek, hogy segíthetnek, mert erő, képesség, egyebek, és ugyanakkor sokkal nehezebb kérni. Elfogadni talán az még egy kicsit könnyű, hogy kérni, odaállni, és azt mondani, hogy igen, hogy baj van, és segíts. Ez egy rettenetesen nehéz dolog, és azért a könyvek, meg az irodalom, meg ez a fajta irodalom, ez tényleg nem olyan típusú gyógyszer, amit így beveszel, és aztán, de ezeken a dolgokon egy picit így elgondolkoztat, nem népszerű most, vagy most már lehet, hogy megint majd az lesz. Szóval érzékenyít ezekbe a dolgokba, és fölnyitja az emberek szemét, megnyitja, és lehet, hogy ami működik a lapokon, az lehet, hogy az életben is működik. Sőt, jó esetben ez így van.
7: És a sok szereplő az ugye sok megoldási módot kínál. Tehát ugye a Wilsont említetted, ő egy magányosabb típus, ő például a természetben járkál, és a növények is a természet felé fordul, és ott találja meg a saját békét. És amikor ő segít valakinek, az is egy más típusú segítség, mint amikor mondjuk a Rozali, hogy a két végletet említse, mert a Wilson ugye utál beszélgetni, és az a napi egy kérdéssel jöhet. A Rozali ez meg folyamatosan beszélget. Tehát, hogy mindenkinek más az, amit nyújtani tud, de hogy egyébként az olvasók is kivehetnek ebből, tehát hogy ők is találhatnak benne számtalan lehetőséget. Nekem, mint irodalomterapeuta, különösen kedves volt az, ahogy például a Tim működik, akinek a könyvek azok, amikbe akár el is tud menekülni, meg neki az egy szeretet nyelve is, ugye könyveket ajándékoz, az embereket, akik kedvesek számára, azt is ajándékba kapott könyvek jelentik neki, de szintén egy irodalomterápiás eszköz, amit alkalmaz talán azt is a Tim javasolja a főszereplőnknek, hogy ha már a szeretőjének nem tud leveleket írni, mert ugye a férfi kérte, hogy szakítsák meg a kapcsolatot, de hogy saját magának tud leveleket írni. Tehát, hogy nem csak az olvasás, de az írás is lehet egy terápiás folyamat része.
5: Kicsit másképp nyúl az elfogadáshoz és a veszteséghez is, mint általában. Most nehéz könyvek kapcsán azt mondani, hogy általában, mert nyilván ezerféle megoldást látunk, de az, hogy amikor találkozunk ezekkel az emberekkel, van egy sztereotíp kép, ami a főhősben kialakul, meg nyilván az olvasóban is kialakul, és aztán látjuk, hogy azért mindenkinek vagy már volt egy nagy vesztesége, vagy lesz időközben, mert elveszíti a karrierjét, gyökeresen megváltozik a helyzet, vagy a kis fölépített életét, és valószínűleg ez is vonzó lehet az olvasó számára, hogy jó benne maradni a könyvben, mert nagyon érdekes szituációkat látunk, hogy mindenki megváltozik a szemünk láttára.
7: Igen, talán azt is így az Erényének hoznám fel, hogy nagyon rámutat arra, hogy folyamatosan minden változásban van. Igen. Tehát, hogy ez a lány ugye az elején egy a legeslegaljáról a gödörnek ismerjük meg, amikor ott van legalul, gyakorlatilag egy fürdőkádban felvágott terekkel, és innen, hogy milyen sok változáson megy keresztül, és milyen sok változást hoz az élet. Pont az egyetemi, meg kollégiumi emlékeim nekem ugyanezek, hogy folyamatosan változik a dolog, és hogy az ember gondolhatja azt, hogy 10 év múlva hol lesz, vagy tervezhet 5 évre, de hogy a körülmények azok folyamatosan alakulnak, és talán erre is nagyon jó metafora ez az idény munkáslét, hogy itt is mindenki csak ilyen átmenőben van, tehát hogy ez egy ilyen, mint egy ilyen vasútállomás, ahol így jönnek-mennek folyamatosan az emberek. A 20-as éveikben vannak a két főszereplőnk, tehát hogy a 20-as éveik elején, és hogy ez egy ilyen kicsit ilyen fészekből kirepülés előtti állomás is gyakorlatilag nekik ez a munkahely, meg ez a szálloda, és hogy nagyon sokat foglalkozik hogy azok mellett a dolgok mellett, amiket eddig elmondtunk, ez a gyámoltalanság, gyerekesség, hogy mennyire viselkedik valaki felnőttként vagy gyerekként, és hogy hogyan lehet felelősséget vállalni saját magadért, hogyan tudsz felnőni egy ilyen viszonylag védett környezetben, mert hát itt ugye szállást, meg az étkezést, meg a munkát ezt biztosítják, és hogy itt egy ilyen kicsit ilyen inkubátor programban teszi ezt a szeretője ezt a lányt, tehát hogy tulajdonképpen ő erre próbálja felkészíteni, hogy hogyan tud majd önállóan élni, és így vagy úgy, de az összes szereplő valahogy egy ilyen önálló életre készül fel.
5: Mire számíthatunk még a szerzőtől?
6: Annyit mondanék a türelmetlen olvasóknak, hogy jön a következő, a legújabb kötetével fogunk jönni, ami annyira friss, még Franciaországban is, tehát szinte ropog, hogy még magyar címe sincsen.
5: De a témát tudjuk?
6: Nők, több nő alak.
7: És azt olvastam, hogy ráadásul nagyon gyorsan dolgozik a szerző. Hiszem, hogy talán fél év alatt ír meg egy regényt.
6: Ez igen, valószínűleg gyorsan ír, tehát azért mondjuk ez egy fajta képesség. Nyilván nem mindig teljesen magától, tehát azért azt is tudni kell, hogy ilyenkor azért a kiadók is szeretnek ott állni a szerzőik mögött, és szeretik őket, hogy mondjam, rávenni arra, hogy dolgozzanak, de kétségtelen tény, a szerzők nélkül ez nem működik. Tehát a Melissa da Costa halad, és tényleg keményen csinálja.
7: Például is ilyen hosszú regényeket.
5: Olvastam egy kritikus megjegyzést pont a hosszúsága miatt, de ha az ember benne van, akkor érzi, hogy helye van ennek.
6: Másképp azt is nagyon sokszor hallani, ugye, örök olvasói észrevétel, hogy mennyire jó, és mennyire rossz, hogy vége van.
5: Igen.
6: Még újra kezdeni, az nem ugyanaz, mint hogyha tovább tartana. Nem fogunk igazságot tenni. Én szerintem a da Costa olyan hosszúságú könyveket ír, amilyeneket kell neki. Neki ez a világa, ilyen. Így működik íróként, és ez az a, hülyén fog hangzni, ez az az élettér, ami a szereplőinek szükséges.
7: Egyébként nekem ez a egy idény, tehát ugye ez a szerintem decembertől vannak ott májusig talán.
5: Igen, 6 hónap, igen.
7: Tehát ugye ez az ilyen idényben való gondolkodás, ez nekem, és hogy ugye hárman vannak a főszereplőink itt egy ideig, nekem egy kicsit a Harry Pottert idézte fel, ahol szintén ugye fél években vannak. És egy hármas van az egésznek a középpontjában.
6: Hát de maga az élet is azért tulajdonképpen ilyen, hogy lehet, hogy nem idény munkások vagyunk, de hát iskolákba járunk, az is elmúlik egy idő után. Össze vagyunk zárva, de utána annak is vége lesz. Lehet, hogy nem egy fél év után, hanem 8 év után, vagy 4 év után, vagy az egyetem is. Szóval az élet is ilyen, munkahelyek, emberek, barátok, van, aki marad, van, aki nem marad, van, aki messzebb kerül, van, aki eltűnik. Ilyen az élet. És főleg itt ugye az évszakokkal, azzal, hogy itt ez a tél, és aztán majd jön a tavasz, meg a nyár. Nyáron aztán kezdődik az új szezon máshol. Tehát, hogy mondjam, ez a természetes és könnyen értelmezhető kerete az életnek. Ez is azért fontos.
5: Vannak olyan regények, amik ünneplik a barátságot, ugye? Az a központi kérdés, és itt felnőtt barátságokról van szó. De hogy barátság, vagy egymásra utaltság? Ez nagyon különböző dolog.
7: Nekem a másik, amit nagyon erős megidézett, ez az Anna Gavaldának az Egyedül nem megy című hasonlóan vaskos regénye, ahol szintén két férfi és egy nő van egy lakásban élnek együtt, és az is egy ilyen nagyon furcsa dinamika. Én egy kicsit ugyanezt éreztem, hogy nekik nem lenne, mert mint ugye a visszatérésnek a főszereplőinek nem lenne kötelező egymással barátkozni, ott így ki is alakulnak ilyen kis klikkecskék, hogy így nem mindenki haverkodik. Tehát, hogy azokkal kerülsz közelebb, akikkel valamilyen akarsz, módon igen. kapcsolódni tudsz, vagy akarsz.
6: Ha az emberek olyan helyzetben vannak, ahol együtt kell valamit csinálniuk, tehát ilyen munkahelyen, megoldható az tulajdonképpen egyszerűen is. Tehát különösebb személyes érdeklődés, vagy ilyen fodrozódások nélkül is. Itt sem mindenki mindenkivel barátkozik össze, de azok, akik összebarátkoznak, azok azért barátkoznak össze, mert nekik valami túl az idény munkán, a sok vendég okozta kapkodás megoldásán túl is van valami közük egymáshoz, vagy szeretnék, hogy legyen valami közük egymáshoz.
7: Szerintem sokat elárul egyébként, hogy gyakorlatilag magáról a szállóról, vagy arról, hogy nekik milyen munkájuk van, vagy hogy milyen vendégek vannak ott, arról szinte semmit nem tudunk meg a nagyon szükségeseken kívül, tehát hogy az csak egy keret, és gyakorlatilag a középpontban a dolgozóknak, ezeknek az idénymunkásoknak a dinamikája áll, vagy hát az egymás közti kapcsolataik, meg az ő életük.
6: Kezdjük a műszak.
5: Igen,
6: lement a műszak, meg sokan voltak. Igen, nem ez a lényeg, pedig érdekes, hát ugye elég sok lapon át oda vagyunk bezárva, de nincs ilyen típusú hiányérzete az embernek.
5: Visszatérés. Melissa de Costa regényéről beszélgettünk Borbé Zsuzsa irodalomterapeutával és Bíró Péterrel, a szerzőkönyveit megjelentető Európa könyvkiadó szerkesztőjével. Köszönöm, hogy velem tartottatok ma is, ez az interjú is újra hallgatható a Spotify-on, a Könyvben utazom csatornáján. Találkozunk egy hét múlva. Ola Andrát hallottátok.
1: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Szevasztok, Jeli Gergő vagyok a Tudósok zenekarból. Ha rendesen hallgatjátok a Rádiókafét, ti is lehettek tudósok.
1: Könyvben utazom. A legjobb könyvajánlókat újra meghallgathatod a Rádiókafé 98.hu-n. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A napközi arra is választad, ami eddig nem volt kérdés.
2: A vámpír vendégségben az a jó, hogyha megvacsorázott a vámpír, akkor nem kell utána mosogatni.
3: Lehet, hogy sok francia ember reggelenként egy irányba fordítja az arcát, és ők fújják a passzát szelet. Nem tudom, nem értek a meteorológiához.
1: Körkapcsolás az ország legdurvább napközieiből.
4: Nekünk is fáj ez a pofon, csak máshol.
1: Napközi. Minden hétköznap 15 óra 15 perctől a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
5: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgás Klinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az önmunkatársainak országszerte. Mozgás Klinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
6: Az AI nem a jövő. Már most átírja a világod. Találkozz a technológia, az üzleti élet és az innováció meghatározó szereplőivel szeptember 7-én és 8-án az AI Summit Budapesten. Ne csak kövesd a változást, értsd és alakítsd! Jegyvásárlás aisummit.hu. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádiókafé. Van barátod! Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
7: Csak nem 9000 rendőr hiányzik a rendszerből. Letartóztatták a kis repülőgépet elkötő férfit. Látványos égi négyest hoz majd a hajnal. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Elkészült a belügyi berendezés javaslat csomagja. Puspai Gábor belügyminiszter közlése szerint emelnék a hivatásos és a rendvédelmi szerveknél dolgozó civilek fizetését, valamint bevezetnék a kiemelt településeken járó pótlékot. A tervek között a munkavállalók országon belüli költözését segítő intézkedések is szerepelnek. Konkrét összegeket csak a kormány döntése után közölnek. A tárcavezető szerint a korábbi egyszeri juttatások nem oldották meg a létszámhiányt. Országszerte csak nem 9000 rendőr hiányzik a rendszerből. Holnaptól a papíros és a számítógépes nyugták után is kötelező az adatszolgáltatás a Nemzeti Adó és Vámhivatal felé. A hatóság azt ígérte, az év végéig nem bírságolnak, ezzel együtt ne várjanak az érintettek az átállással. Linz Meyer Szilvia kommunikációs főosztályvezetőt kérdeztük.
8: A legegyszerűbb megoldás az az e-pénztárgép. Ebből a NAV-nak van egy ingyenes, saját fejlesztésű mobil applikációja. Könnyen le lehet tölteni, érkezik az újabb segítség. Egy nagyon rövid, másfél perces kisfilmben mindenkit végigvezet a folyamaton, hogy kell letölteni ezt az alkalmazást. Innentől kezdve a nyugtaadatszolgáltatás teljesíthető.
7: Letartóztatták a kis repülőgép tolvajt. A 24 éves férfi pilóta engedély nélkül szállt fel a Kolocsai reptérről, majd Paks térségébe repült. Gerjen közelében egy mezőn kényszerleszállást hajtott végre, könnyebben megsérült. Ezután megpróbálta elvenni a segítségére érkezők autóját, menekülni akart, de megakadályozták. A bíróság jármű önkényes elvételem és rablási kísérlet miatt egy hónapra elrendelte a letartóztatását. Látványos égi négyest hoz a hajnal jövő hétfőn. 5 óra körül a Holdcsarló, a Mars és az Ikrek két legfényesebb csillaga rajzol majd ki egy laza négyszöget a keleti égbolton. A jelenség szabad szemmel is jól látható lehet, tiszta időben pedig alattuk a fényes Jupiter is feltűnhet. A Hold és a Mars következő hasonló együttállására az Ikrekben 2 évet kell várni. Másnap hajnalban a vékony Holdcsarló alatt a Mékas csillaghalmazt is megkereshetjük, ehhez azonban már elkelhet egy kézitávcső is. Holnap keleten még felhősebben indulhat a nap, a határ mentén eső vagy zápor is előfordulhat, de ez hamar megszűnhet. Később már mindenütt kisüthet a nap, és gomoly felhős, alapvetően száraz időre készülhetünk. Délután 27 és 32 fok között alakulhat a hőmérséklet. Szerdán sok napsütés jöhet némi felhővel, majd estétől nyugat felől vastagabb felhők érkezhetnek. A Nyugat-Dunántúlon záporok, zivatarok is besodródhatnak, éjjel pedig másutt is lehet eső. Csütörtökön aztán újra több napsütésre számíthatunk.
1: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Enyhe katarzis. Klasszikus zenéről őszintén, Szatmári Róberttel a Rádiókafén.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Enyhe katarzis. Klasszikus zenéről őszintén, Szatmári Róberttel a Rádiókafén.
1: Szervusztok, ez itt az Enyhe katarzis, én Szatmári Róbert vagyok, és köszöntök mindenkit. Mai vendégem Pasztír Csák Polina, opera énekesnő. Szervusz, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. Mikor a technikusok beállították a mikrofon, meg a széket, meg mindent, és nagyon kényelmesen ülünk itt, akkor arról beszéltünk, hogy mennyire eltúzók lehetnek a gesztusok, és ki szereti az eltúzó gesztusokat. Egy opera énekesnő szereti az eltúzott gesztusokat?
2: Egy opera énekesnő mindig drámai.
1: Igen?
2: De azért az igazság, hogy szerintem a humor fontosabb, mint a dráma. Az a tapasztalatom, úgyhogy a dráma mellett egy kis humort is kell csempészni a hétköznapokba is, gondolom.
1: De az megy neked?
2: Az megy, igen, az megy.
1: Valami kritikát olvastam nem olyan régen rólad, és azt hozták szóba, hogy milyen játékos alkat vagy. Nem tudom, hogy kortárs operának a bemutatója lehetett, és hogy...
2: Hát inkább az a problémám ezzel a dologgal, hogy engem mindig drámai szerepre képzelnek el. Ugye nyilván van a hangomnak egy színe, egy nagyon érzékeny lírai szín, és akkor ebből kifolyólag én ezeket a szerepeket kapom, ahol mindig meg kell halni. A halálnak nem tudom hány nemét megéltem már, meghaltam már. Viszont nagyon ritkán találnak meg ezek a játékos szerepek, és amikor így megtalál, akkor kiélem. Ha tehetem, de azért ebbe bele kell oldódni egy kicsit, tehát ugye a dráma szabadon, az már nagyon megy.
1: Mármint, mi a dráma, ha?
2: Igen, viszont ebbe a játékosságba, tehát hogy azért hallottam már színészektől is, hogy sokkal nehezebb komikus szerepet játszani, mint drámai szerepet. Sokkal több nüansz van benne, sokkal élesebb eszűnek kell lenni, azt gondolom a színpadon, hogy az ember humort tudjon.
1: Élesebb eszűnek. Aha, tehát nem elég csak meghalni, hanem hát, és a széles gesztusok, hanem a színészi játék széles eszköztárát tudok el gyilantani.
2: Valahogy az érzésem, hogy drámázni úgy mindenki tud nagyjából, viszont a humorhoz szerintem nagyon magas intelligencia kell, és az, hogy mondjuk a színpadon ezt megfelelő arányban tudja az ember hozni, ahhoz meg még intelligensebbnek kell lenni, azt gondolom, úgyhogy, úgyhogy ez az arányérzék, ami szerintem nagyon-nagyon fontos, mondjuk egy ilyen komikusabb szerepnél.
1: Meg hát az, amit a rendező kér, és hogy elképzeli.
2: A rendezők... Hát,
1: nem szereted a rendezőket?
2: Nincs bajom velük, tehát viszonylag rugalmas típus vagyok, de azért a rugalmasságon túl nyilván van egy ilyen kémia, ez a hírhet kémia, ami hogyha nem működik, akkor az nagyon megnehezíti a munkát. Tehát, hogy hiába az ember rugalmasan próbál megfelelni, de hogyha valami ott van egy gát, akkor ez nagyon nehéz. Hát diplomácia, igen.
1: És hogy milyen arányban vannak ilyen emberek, akikkel szeretsz dolgozni, és akikkel nem, ez így általában kiegyenlítődik?
2: Vagy ez kérdése. Vannak, inkább a jó emlékek maradnak meg nyilván, tehát egy rossz emléket az ember kitörli, és akkor valahogy megoldotta. De inkább az, hogy ki volt az, akivel fú, de jó volt együtt dolgozni.
1: Ki volt az, akivel fú, de jó volt?
2: Hát az első, aki beugrik, ez a Frank Hilbrich, aki már itthon is rendezett egy Don Carlost, és nekem egyébként az a rendezés nagyon tetszett.
1: Mikor rendezte itthon a Don Carlost?
2: Fú, egy pár évvel ezelőtt, szerintem lehet, hogy akkor COVID volt láttam. Éppen, aha, amikor ez a rendezés zajlott, és a bemutató is talán, de hát most erre nem veszek mérget. Mindenesetre én Grácsban dolgoztam vele,

0: Dok egy poént és teljesen.
1: Igen, és...
0: ez van.
1: Nem, hát nagyon, nagyon jó lett volna, de tulajdonképpen ott egy kamaszlányt kellett játszanom, és azért voltak olyan elemei nyilván a kamasságnak, amiket azért humorral is lehet kezelni, de azért egy nagyon komoly dráma volt, és hú, nagyon, tehát az volt a jó a közös munkában, hogy ő nagyon kíváncsi volt, és nagyon-nagyon sok teret adott annak, hogy te magadtól prezentálj ötleteket a saját karaktered által, tehát a saját személyiségedből merítkezve adj ötleteket, hogy te olyan formálnád meg azt a szerepet, és volt egy ilyen nagyon spontán folyamata az egész, nagyon kreatív folyamat volt maga a rendezés, tehát soha nem éreztem azt, hogy itt most meg van mondva, hogy nekem mit kell csinálni. Abszolút nem. Egymásból merítkeztünk, és ez egy igazi művészi tevékenység, azt mondanám. Na és amit el akartam...
0: Alkotás, közös alkotás, ami nagyon fontos.
1: Igen, és ő még nem ismerte engem, és nagyon szkeptikus volt, hogy egy magyar ajkú énekes, hogy fogja megoldani ezt a német nyelvű operát, és annyira fontos volt neki megtudnia azt, hogy én a német nyelven hogy állok, meg egyáltalán milyen karakter vagyok, hogy eljött Magyarországra, azt hiszem, nem tudom, Németországban volt valahol, onnan eljött, ráadásul nem Budapestre, hanem én akkor a szüleim házában voltam Telkiben, és ő fogott egy taxit, eljött Telkibe, én főztem neki, és ott a kertben megebédeltünk, és akkor ott megismerkedtünk egymással, de kérdem én, 2020-as éveinkben ki az a rendező, vagy ki az a színházigazgató, vagy akárki, akinek ennyire fontos a saját produkciója. És hát én azóta se találkoztam ilyennel. Szóval azért ezek nagyon-nagyon-nagyon komoly emberek, és nagyon önazonosak, és tisztelik benned is az embert is, és a művészt is azáltal, hogy ezt megteszi, ezt a gesztust. Szóval... Uh-huh. Komoly.
0: Te is ilyen alapos vagy, amikor készülsz egy szerepre, akkor így elmélyedsz, és akkor a szerep pszichológiai emberi oldalában is elmélyülsz?
1: Hát nézd, én... Na, szóval...
0: Rost André mondta nekem, aki szintén volt itt, hogy önnek az egyik kedvenc rész az, hogy rákész, hogy elmerülni egy szerepben, egy karakterben, nőiességében, az emberi mi voltában.
1: Ennek azt hiszem, hogy vannak fázisai, van ugye a debütálás pillanata, amikor az ember először szembesül a karakter és a saját relációjával, tehát hogy mit tud kezdeni, mi születik meg valójában én köztem és a karakter között. Ez akkor derül ki szerintem, amikor először énekli az ember, és persze lehet rá készülni így, úgy, amúgy, de hogy mi sül ki a dologból, az a premiérem, meg az első produkcióban derül ki, hogy ez most valóban az én dolgom, vagy nem, vagy erre most fölkértek, és akkor felejtsük el egymást. Úgyhogy vannak fázisai, és aztán van, tudod, amikor egy szerepet már 20-szorra énekelsz el, és akkor is újabb és újabb dimenziók nyílnak meg, vagy veled történnek dolgok, nyilván az ember élete sem áll meg, és folyamatosan gazdagszol élményekkel, érzelmekkel, amik teljesen más aspektusba helyezik azt a bizonyos szerepet, amit te most már 20-szorra énekelsz el, de egyszerűen mégis megnyílik egy újabb dimenzió, úgyhogy ez egy végtelenített folyamat valójában.
0: Van olyan szerep, akivel a leginkább azonosulni tudsz a női szerepek közül? A nagy szerepeid közül, amiket sokszor játszol? Donna Anna, stb.
1: Vannak Mimi, olyanok, amiket jobban,
0: Butrune,
1: másikokat ugye? Kevésbé. Igen. Tulajdonképpen mindegyikkel, de van, amit egyszerűen jobban szeretek, mert érdekesebb. Van egy kis együgyűbb, és akkor azon, hogy azzal is tudok azonosulni, csak hát mondjuk a Donna Anna például nem a kedvencem.
0: Miért nem?
1: Hát...
0: Ő drámázik, ő kiakad, ott
1: előtt az első. Nagyon egysíkúan zajlanak az ő érzelmei, és azt hiszem, hogy ő neki ki kéne törni abból a bizonyos, csak neki nem sikerül onnan kitörni.
0: Próbálkozik? Vagy nem próbálkozik kitörni?
1: Hát szerintem nem is próbálkozik. Vagy nem róla szól, azt nem arról szól a történet, hogy ő most próbálkozik-e, vagy nem. Hogyha most megnyitnánk egy Donna Annáról egy operát, akkor valószínűleg szembesülnénk elég sok problematikával.
0: Meg hát érdekes, hogy a Don Giovannihoz köthető három nő, aki

0: megjelenik a színen, az milyen aspektusokat képvisel?
1: Hát, nem? Igen.
0: Az Elvira, meg a...
1: Igen, igen. Nyilván, nyilván ez az érdekes, hogy Don Giovanni mindenkit beszippant.
0: Aha. Szereted a Don Giovanni operát? Magát az operát?
1: Igen, persze. Persze. Nagyon szeretem. Nagyon, nagyon. De egyébként nem, tehát, hogy az én szerepem szempontjából mondjuk inkább a Traviata az, amire azt mondom, hogy nyilván ez egy annyira fókuszált szerep, hogy itt tényleg a Traviata drámájáról van szó, és hát az már egy izgalmasabb sztori, hogy ő hogyan és miért keveredett abba, amiben van, és mibe hal bele, és az, azzal már sok mindent lehet kezdeni. Tehát ez egy összetettebb sztori. Majd, kit mondjak még?
0: Hát pedig ugye a német zene a Wagner esetében. Van nálad ilyen, ilyen, ha már kérdeztem a karaktereket, akkor megkérdezem azt is, hogy ilyen német versus olasz zene, ilyen, ilyen, van ilyen válasz vonal
1: van
0: benned, vagy nincsen? Igen, mi az, amik, mi az a megfogalmazásmód, ami hozzád közelebb áll?
1: Hát... Azért ezek a zárt számos operák nem a szívem csicske, tehát itt érzek egyfajta korlátot, most biztos kapnék a fejemre, hogy a korlátokon belül is mennyire lehet szárnyalni, de én inkább a Verista és a, és a ennek német megfelelője, tehát azért a Wagner csak azért nem mondanám első számúnak, mert nekem azért elég kevés lehetőségem van Wagner repertoárban, tehát a Éva, Elza, talán valamikor az Erzsébet, a Tannhäuser, de hogy Gutrula, szóval hogy nem ez az én fő csapásirányom, viszont Strauss azért az elég erősen, és ugyanígy Puccini is, tehát hogy én inkább ezt a szövegzene együtt és a komplexitásában jelen lenni a színpadon. Szóval ezt. És én nagyon szeretem egyébként érezni a zenekart. Tehát, hogy én, és azért itt nagyon erősen meg lehet élni ebben a késő romantikában, hogy az énekes és a zenekar mennyire együttműködő kell, hogy legyen arányaiban is, és tehát, hogy a cselekmény mennyire a zenében történik, és mennyire a színpadon is, tehát, hogy ez egy nagyon erős összedolgozás.
0: Bocsáss meg, te a Capriccio-t énekelted, vagy
1: nem.
0: Aha, mert hogy ugye ezek a késő riásolószokban is ugye az Arabella, a Capriccio, ugye elvileg az ilyen szalomba játszódik, ilyen polgári kismérő, és mégis mennyi mélység van a zenében, nem?
1: Hát tehát
0: az ilyen metafizikai, igen, hogy ilyen metafizikai mögöttes van az ilyen polgári szalomok mögött, ez mindig meglep, és nagyon érvényes.
1: Igen. Szóval ez számomra a legélvezetesebb, tényleg ez a Strauss-i világ. Azt mondja, de Puccinit is, szóval Puccin is ide tartozik.
0: Művész családból jössz. Teljesen evidens volt, hogy művész leszel?
1: Bármi,
0: nem?
1: Nem. Sőt, kiskoromban én állandóan bolti eladót játszottam, én otthon mindenkinek mindent eladtam.
0: Játszottál, tehát a színészi az már ott van a cucc már az ott van az elején.
1: Ebből még nem elemeztem, mert mindenki azt gondolta, igen, a szerepjáték valószínűleg
0: itt az idő.
1: Köszönöm szépen, Robi, tényleg.
0: Nem, szívesen.
1: Köszönöm, most megnyitott ez számomra egy...
0: Elkezdődik a pszichoterápia.
1: Igen.
0: A nagy nyilvánosság
1: előtt.
0: De tényleg
1: ez érdekes, amit mondasz, mert... A szerepjáték volt valószínűleg a legfontosabb ebben. Pincérnek öltöztem, Rolexesnek, fotóboltosnak, tehát ezt imádtam, és nagyon-nagyon erős volt az imitációs készségem, és ezen állandóan röhögtek otthon, tehát egy komikus, ez a bohóc gyerek. Úgyhogy ennek ellenére a szüleim azt gondolták, hogy belőlem kereskedő lesz. Talán egy kis remény is volt benne, hogy akkor legyen már valaki, aki pénzt keres ebben a családban. Tehát azért művésznek lenni, úgy a rendszerváltás... Iparművésznek lenni, ugye a rendszerváltás idején, előtte is, utána is, azért nem egy áldásos tevékenység, és azért mi ennek nagyon éltük a hátrányát, meg a nehézségeit, úgyhogy szerintem ez is benne volt, hogy a szüleim azt gondolták, hogy én ne erre a pályára menjek, mert ez nagyon nehéz kenyér. És hát nem kerültem, nem tudtam megkerülni. Valószínűleg ez a szerepjáték, meg ez a színpad, meg maga az éneklés, ami bennem nagyon erősen volt mindig is az éneklés igénye.
0: Miért nehéz pálya ez, az opera énekes női pálya?
1: Az opera énekes női pályáról csak most tudok nyilatkozni, de a szüleimnek fogalma sem volt róla.
0: Most vagy itt.
1: Igen, nem csak, hogy arra szól, hogy nehogy nehéz kenyér, mondjuk a művész élet azért nem egy könnyű, a szabadúszás, szabadúszkálás.
0: Te mindig szabadúszó voltál? Vagy?
1: Mindig, én soha nem voltam tag.
0: Nem is vágytál rá?
1: Nem vágytam. Volt egy-két próbálkozás, ami meghallgatás szintjén, hogy hát felvesznek, de igazából a zsebemben mindig csúriba volt a kezem, hogy ne vegyenek föl, mert nem
0: ezek
1: akartam.
0: Ezek hol voltak a Németországban például?
1: Igen. Azért nagyon sok, hát hány éve vagyok pályán, figyelj, 2007 óta. Igen, azért volt már egy pár meghallgatásom. Úgyhogy aztán csak kialakult, hogy én a szabadúszás mellett maradok. És egyébként nagyon jó, tehát én ennek nagyon örülök, és mindenkinek ezt tanács. Mert az ember a saját maga ura, többet rizikózik, viszont a döntései is sajátok maradnak, és ha az embernek van egy kis sütnivalója, akkor jó döntést hoz.
0: Hogy állsz eddig döntéseiddel? Jó döntéseket hoztál általában? Igazolt a jelen vagy a múlt?
1: Nem tudom, hogy mi igazol, mert ugye ha máshogy döntöttem volna, nem tudom, hogy hova visz az élet. Én mindig úgy vagyok ezzel, hogy tiszteletben tartom a múltbeli döntéseimet, mert én azt gondolom, hogy abban a pillanatban a lehetőségeimhez képest a legjobb döntést hoztam, és ezt utólag nem írhatom felül. Tehát ez nálam egy szabály, hogy én nem török pálc saját magam felett a múlt béli döntésem, hiszen annál jobbat nem hozhattam, mint amit akkor hoztam.
0: Volt olyan, vagy egy vagy kettő, amit különösen ki lehetne emelni, és érezted, hogy itt nagyon fontos döntés kell hozni?
1: Választóval.
0: Igen. Nagyon fontos stációk az életedben?
1: Nem elemeztem még az életemet ilyen szempontból. Lehet, hogy nem tudom. Biztos. De nem foglalkoztat a dolog. Nem szoktam ezen gondolkodni.
0: Beszéltük azt korábban, hogy elvárják, nem tudom, a szakma, a közönség, a menedzserek, hogy ez a operához kötődő dívaiság, vagy egy kicsit színpadias jelenlét a színpadon túl is meglegyen egy operaénekesben. Ez miért van szerinted így? És hogy ma is annyira érvényese, mint mondjuk régebben, amikor még sokkal fontosabb volt a dívaság, mondjuk a 50-es, 60-as években, Callas idején, vagy egy kicsit később, amikor az opera nagyot ment.
1: Nagyon, nagyon más időket élünk. Talán van ebben egy kis nosztalgia. Tehát, hogy azok az emberek, akik szívesebben néznének egy olyan dívára, aki mondjuk egy ilyen távolságtartóbb díva attitűddel rendelkező előadó, az talán izgalmasabbnak tűnik, vagy van benne valami misztikum, ami ad neki egy pluszt, de hogy ezt az attitűdöt fel kell venni, és ez tulajdonképpen egy szerepkör, amit az ember vagy bevállal az életében, vagy nem. Én ezt soha nem tudtam önazonosan kezelni, tehát én nem tudtam fölvenni ezt a szerepet, mert de lehet, hogy hallottam már barátoktól vissza, hogy azért Poli, azért ez benned van.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátod.

0: Az enyhe katarzis folytatódik a szünet után. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 1-1-1-1-1-1-2-1-1-2-2.
0: Ugyanaz alapműveletek a kettes számrendszerben is elvégezhetőek, de Behumi Dóri és Veres Dóri nem mindig elégszik meg a legegyszerűbb válaszokkal. Kettes számrendszer minden péntek délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: Emlékszel még a budapesti atlétikai VB-re? Újra nagyot álmodtunk! Atlétikai világdöntő Budapesten! Nincsenek előfutamok, csak elődöntők és döntők! Gyémántliga győztesek, világ és olimpiai bajnokok csapnak össze! Csak egy abszolút bajnok lehet! Vedd meg a jegyed és szurkolj a magyaroknak! Atlétikai világdöntő Budapesten szeptember 11 és 13 között!
3: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor. 10 éves Magyarország legnagyobb független zenekiadói vására, az Independent Label Fair. Gyere és hallgass rá 2026-ban is a legizgalmasabb hazai kiadók legújabb kiadványaira a Magyar Zeneházában. Ünnepeljük együtt a legújabb magyar zenéket. Egész nap színes programok várnak. Válogass több ezer hanglemez, kazetta és CD közül. Bólogass egy koncerten vagy DJ seten. Merülj el a hanglemezvágás rejtelmeiben, vagy ismerd meg a 2000-es évek partijainak világát egy tárlatvezetésen. Independent Label Fair. Szeptember 12-én a Magyar Zeneházában. Az Audio Technika támogatásával. További infók az ilf.hu oldalán.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Enyhe katarzis. Klasszikus zenéről őszintén, Szatmári Róberttel a Rádió Cafén.
4: Mai vendégem Pasztírcsák Polina, opera énekesnő. Ünnapi szinten mondjuk mennyi időt gyakorolsz? Vagy tartod a hangodat? Tisztán.
5: Heti szinten mondanám.
4: Heti szinten. Nem, abszolút.
5: Hát azért heti.
4: Csak mert az ilyen sporthoz hasonlítottuk, és igen, akkor gondoltam, hogy kell a rendszeres.
5: Abszolút kell a rendszeres. Én nem napi szinten szoktam, mondjuk heti 3-4 alkalommal biztosan megyek. Ez attól függ, hogy milyen feladat előtt állok. Ha mondjuk most például egy szerepet tanulok, állandóan tanulok valamit, úgyhogy most általánosítani lehet, hogy heti 3-4-szer elmegyek a korrepetitorhoz, és akkor ez egy tanulási folyamat, és heti 2-szer mondjuk megyek énekórára is. Tehát igen. Igen, ez... De azért nagyon kell az, hogy legyen szünet is. Mivel, hogy nagyon-nagyon igénybe veszi az embernek a fizikumát és a pszichéjét is, azért ez a szakma, ki kell pihenni. Szerintem vannak, én nekem most például szeptember óta egy olyan őrületes időszakom volt, amiben volt minden, premier, turné, szereptanulás, karácsony, szülinap, mint szóval, hogy tényleg, amikor ennek vége lett, én egy hétig egy irányban néztem, és pihegtem. És kell, hogy az ember ne énekeljön, ne csináljon semmit, hanem regenerálódjon.
4: Tehát kellnek ezek a hosszabb szünetek.
5: Igen, hosszú szünetek kellenek.
4: És mikor érzel azt, amikor kicsit túl vagy telítődve, vagy milyen tüneteket beszél észre magadon? Vagy ez csak...
5: Lehet, hogy az ember észre se veszi magán igazából, tehát túl vagy húzva, de csinálod, és aztán akkor veszed észre, amikor tényleg mennyi az a regenerálódási idő, egy hét, két hét, egy hónap. Szóval inkább utólag veszed észre, hogy mennyire merült le az elem.
4: És érdekes, pedig akár azt gondoltam, hogy úgy is be lehet osztani, hogy egyenletesen, úgyhogy mindig annyit válasz el, ami neked kényelmes, vagy azért nem ennyire idealisztikus ez a pálya, ugye? Tehát azért néha kell mozogni a flow-val.
5: Azért a koncerteknek fix dátumai vannak, és a felkérések is fixek, tehát az én naptáramat nem én osztom be általában, hanem a felkérések, de lehet nemet is mondani. Tehát
4: mennyire vagy most előre tele?
5: Hát 2 évre előre, és És nyilván van olyan, amire nemet mondok, mert főleg most, hogy tényleg itt van az anyaság is, mint szerepkör, amit el kell látni nagyon komolyan, itt most már jobban beosztom azt, hogy mire mondok igent, meg nemet, mert bele kell kalkulálni azt a bizonyos feladatot.
4: Még annyit kérdeznék a tanításra visszatérve, hogy akkor itt igazából sok művészi sors, meg énekesi sors félre mehet, hogyha valaki félre van kezelve, tanítva, vagy rossz módszert választják meg, nem? Jól érzékelem?
5: Na hát minden esetre nagy nehézséget okoz az. Nagyon megnehezíti a pályát, hogyha nincs egy ilyen stabilitás az ember életében. Tehát lehet úgy is pályán lenni, csak hát az önbizalom kérdés az ugye nagyon csorbul, meg szóval sokkal nehezebb úgy, hogyha nincs ez a fajta technikai stabilitás.
4: Kritikákat szoktál olvasni? Ha egy szóba került az önbizalom kapcsán, az, hogy mikor lehet belefutni abba, hogy az ember kezdi helyén kezelni magát.
5: Hát nézd, régen komolyanban vettem ezeket a kritikákat. Akkor szoktam elolvasni, amikor már vége van egy előadás sorozatnak, és akkor így rákeresek, hogy nem itt írtak róla, de közben nem, hogy ne befolyásolja a lelkiállapotomat, vagy ilyesmi. De azzal szembesülök manapság, hogy már nagyon-nagyon kevés kritikát írnak, és ebből nagyon kevés az, ami érdekes, vagy amivel lehet mit kezdeni. Tehát, hogy ez a kritika írás műfaj, ez kihalófélben van. Ezt kell konstatálnom. Sajnos. Ami egyébként szerintem...
4: Sajnos?
5: Igen, azért annak fontos szerepe volt, hogy az emberek eljöttek, fogták a fáradtságot, és véleményt írtak róla, akkor is, hogy hülyeség volt, akkor is leírtak is véleményét, és ez, minél több vélemény van, annál reálisabb képet kapsz a produkcióról nyilván, és ez, tehát egy véleményből mit szűrsz le? Igen, nincsen sajnos.
4: De akkor úgy érzed, hogy most a helyeden vagy a pályán, tehát most önbizalom szinten most teljesen jól vagy, minden oké.
5: Okay. Köszönöm szépen. Hát figyelj, hát az emberek mindig van feladata a saját magával, de azért jól vagyok, azt mondhatom meg.
4: Mikor elvégezted, vagy mikor végeztetek Frénivel, akkor egyértelmű volt, hogy milyen irányba megy a pályád? Ez adott egy lökést arra, hogy milyen irányba keresgélj? Színpadok, stílus...
5: Hát az az érdekes ebben, hogy én úgy kerültem ki a Frénihez, hogy ugye 21-22 éves voltam, akkor elég más repertoárt vittem hozzá, mint amivé ő tett engem. Tehát én a Frénivel való tanulmányaim alatt lettem lírai szoprán, tehát ő világosított fel, hogy polikám, most már hagyjuk ezt a kikirikit, Luciet, meg Gildát, meg mit tudom én, mi Adinát vittem neki, és nagyon masszívan ráállított a lírai vonalra, és akkor én már a vele való tanulásom alatt debütáltam ott kint Modenában, Mikaelával, ő ott ült a színházban, és ő is Mikaelával debütált abban a színházban, tehát azért ezek ilyen nagyon történelmi pillanatok voltak számomra. És onnan úgy egyértelmű volt, hogy akkor én a lírai szoprán vagyok, és igen. Mi volt a kérdés?
4: Hát az, hogy milyen irányba mentél a Fréni után, alatt, stb., hogy mennyire volt ez befolyásoló tényező a számodra, de a Fréni mennyi idős volt akkor, amikor te hozzá kerültél?
5: Kettőt és könnyebbek, 78 talán.
4: Aha, te... És akkor még át tudta adni a tapasztalatait.
5: Abszolút, tehát, abszolút. Én nagyon-nagyon... Egy iszonyú erőben lévő nő volt, és még amikor hirtelen valami bemutatott, így hangilag az is teljesen lehengerlő volt, hogy milyen erő van ebben a nőben még akkor is. Hát nyilván akkor már nem koncertezett, meg nem volt előadóként aktív, de tanárként iszonyú energikus volt, és ez tök jó volt nekem, hogy az életének ezt az utolsó stádiumát, kvázi utolsó aktív stádiumát még ilyen szinten megélhettem. Aztán elindult nála is egy nagyon erős leépülési folyamat, és akkor én ebből már kiléptem, mert úgy éreztem, hogy kártékonnyá kezd válni. Tehát érdekes, hogy amikor egy ilyen szintű díva már nem úgy van jelen az életben, hogy elveszti az önkontrollt teljes mértékben, mert koránál fogva, az már nagyon toxikus tud lenni, úgyhogy én azt éreztem, hogy ebből már nem tudok pozitívat kapni.
4: Na látod, én pont a Fréni generációra mondtam, hogy na ők voltak, akkor volt ebben a korszakban volt igazán ez a dívaság. Tehát nekem meglepő volt, amit mondtál, hogy ez néha még ma is ott van a köztudatban az opera énekeseknél. Mert az ő korszakában, jó, mikor Pavarottival, meg a legnagyobbakkal énekelt, és 60-as, 70-es, 50-es években akkor volt igazából toppon ez a egy opera énekesnő legyen díva, és csillogjon, és legyen lehengerlő személyisége.
5: Szerintem ez egy kölcsönhatás a közönség és az előadó között. Tehát a közönség tesz valaki dívává, és a díva pedig ad valamit a közönségnek, amitől teljesen elvarázsolódnak. Tehát erre talán, aki erre alkalmas, az tényleg tud ezzel valamit kezdeni, de azért az igazság, hogy a dívaság csinál veled valamit, tehát torzítja a személyiséget.
4: Milyen irányba?
5: Hát általában nem jó irányba, én azt
4: gondolom. Te torzultál?
5: Hát én nem vagyok diva. Tehát lehet, hogy emiatt vagyok ennyire érzékeny erre, hogy nem szeretném a torzulni a személyiséget negatív irányba. Úgyhogy lehet, hogy ez a határ, amit meghúzok, hogy eddig diva és ne tovább. De hát nekem volt ugye azért a Frénivel kapcsolatban is megéltem ezt a diva hatást, bűvkört, és azért amennyi érdekes tulajdonsága, annyi nehézség is van ezzel.
4: Milyen nehézség?
5: Iszonyatos hiúság, tehát tényleg minden szavadat meg kell gondolni, háromszor átrágni, hogy mész oda hozzá, mit mondasz neki, hogy fogalmazod meg. Ugye nyilván a tanárdiák
4: neki.
5: Igen, hát egy tanárdiák viszonyban azért kell, hogy legyen valami.
4: Azt hittem, hogy most arra utalsz, hogy egy dívának kell meggondolni ötször, hogy miket nyilatkozik, ja, mondjuk. Te most például meggondolod, hogy miket mondasz nekem? Tehát, hogy vigyázol arra, hogy mennyi mehet ki, hogy kontrolláld a személyiséged?
5: Igen. Aha. De azért, mert nem akarom utólag akarni a fejem, úristen, megint mit mondtam.
4: Mert teljesen jó dolgokat mondasz, és mind vállalható. Megerősítem. Nekem, bocsánat, közbevágtam, tehát meg kell gondolnod, hogy Fréninek miket mondasz, amikor beszélgetsz vele, hogy megsérjes gondolom az egóját, vagy...
5: Igen, igen. Tehát ott azért van egy... Én sajnos ezt tudom mondani, csak hogy egy torzult ego, vagy egy túlméretezett ego, és ahhoz nem viszonyulhatsz akárhogy. Tehát neked ebbe a színjátszó körbe részt kell venned, hogy te igen, akkor te is része vagy ennek a színháznak, hogy ő a főszereplő, és akkor hozzá úgy kell viszonyulni, ahogy ő a főszereplő, és hát ezt megköveteli a helyzet. Csak azért sok negatívum jár ezzel, tabuk, nem lehet őszintén beszélni, vagy hát igen.
4: És mondjuk sok ilyen hasonló jelen van a mostani magyar opera közegben, aki
5: hát
4: a hasonló...
5: Akad.
4: Aha, értem. Na térjünk vissza arra, hogy a díva hatást gyakorol a közönségére. Uh-huh. Például van rajongó, de tudsz rajongódról, aki itt írogat, megy utánat, követ, minden fellépésedet megnézi. Ilyenek vannak?
5: Tudok rajongóról, de ő például az egyik legjobb barátom lett, tehát, hogy ennyire vagyok díva, ennyire sikerült tartanom a távolságot. Úgyhogy biztos vannak olyanok is, akikről nem tudok, de igen.
4: Meg azt is gondolom, hogy ez a dívaság, ez adott esetben nem feltétlen jó, mondjuk akkor, hogyha valaki szerepet tanul, nem feltétlenül párosul olyan alázattal, ami mondjuk egy színpadi felkészülésben gyakran elvárható. Nem tudom, hogy jól látom-e.
5: Ez nem függ össze.
4: Nem függ össze?
5: Nem függ össze.
4: Tehát lehet valaki ilyen úgy, és tökéletesen alázatos a...
5: Persze. Szerintem igen.
4: Wagnerhez milyen a viszonyod? És a budapesti Wagner napokhoz, ahol rendszeresen fellépsz.
5: Igen.
4: És Fischer Ádámmal amúgy is sokat dolgozol, ugye? Tehát sőt, az lemezt is vetetek föl együtt, de nem benne biztos.
5: Van egy Mahler 8. szimfónia, igen. Düsseldorfban.
4: Düsseldorf, hát igen, ha.
5: milyen a viszonyom Wagnerhez? Én nem is tudom. Szóval azért ő sok.
4: Sok. sok, mint egy díva. Sok. Csak a személyiségben csak az
5: ő is egy díva, igen. Szóval minden díva, ő is sok. De viszont...
4: Tényleg, ő is díva, a Wagner maga is díva volt.
5: Magában ragadó, de megvan az a bűvköre, megvan az a tej, tehát hogy na, szóval jogosan díva.
4: Az még érdekelne, hogy mondjuk egy próba folyamat során egy harcos emberke vagy, aki mondjuk adott esetben kiáll az igazáért, hogyha mondjuk egy rendező vagy egy viszonyrendszer miatt úgy érzi, hogy nem úgy bánnak vele, hogy kellene, vagy pedig belesimul és túléli ezt a dolgot. De vannak ilyenek, olyanok is. A barátemőke is volt nálam, és akkor ő azt mondta, hogy ő bizony egyre inkább kiáll, akkor hogyha ilyeneket tapasztal.
5: Hát nézd, igen, ez is korrajá valószínűleg, hogy az ember már nem tud mindenbe belemenni, és mindent elfogadni, és mindennek megfelelni, és nem is akar, és talán azt is érzi, hogy eljutott már szakmailag egy olyan szintre, hogy kiállhat az igazáért, vagy van annak értelme, amit én is hozzá szeretnék adni a dologhoz, és ennek hangot kell adni. De ehhez azért szerintem minden alkalommal meg kell ezzel küzdeni egy kicsikét, tehát hogy ez nem olyan magától értetődő, hogy mennyire tudok kiállni az igazamért, vagy kivel állok szemben éppen, és hogy az mennyire hajlandó arra, hogy meghallgasson, tehát hogy ez mindig helyzetfüggő, hogy mennyire tudom érvényesíteni a jogaimat.
4: Sokszor érzed, hogy kell, vagy előfordul olyan alkalom, amikor úgy érzed, hogy
5: van, amikor azt hiszem, hogy nem érdemes, mert az illetőnek semmilyen antennája nincs arra, hogy befogadja, és akkor egyszerűen azt mondom, hogy nem.
4: Akkor lenyeled, és akkor csinálod.
5: Kész, essünk túl rajta, de azok nagyon, hogy mondjam, na, miért a szó? Csalódás érzés van az emberben, hogy hát ez se az a produkció lesz, ahol én meg tudom mutatni magamból akár egy picike foltot is, és akkor alámész, tehát. De egyébként a végeredmény mindig az, hogy te vagy ott a színpadon, és akkor onnantól kezdve a közönségről, mert senki nem szól vele, hogy te mit csinálsz, tehát van, amikor ez a taktika, hogy akkor jó, van, dumáljál, aztán úgyis majd megcsinálom azt, amit én akarok, tudod. Tehát azért helyiség a műfajban benne van ez a fajta szabadság.
4: Igen. A rendező elutazik, mit visz a Németországban, te meg ott önkifejezhetsz a színpadon. Mi lesz a következő utolsó kérdés? Mi lesz a következő nagy szerep, amit még eddig nem csináltál, és mondjuk terve van véve is, izgatottan várod, akár itthon, akár külföldön?
5: Hát most két német dolog vár rám, az egyik ugye a Mesterdalnokokból az Éva, amit most fog debütálni a Wagner Fesztiválon, a másik pedig a Marsalina.
4: Mármint, hogy melyik Wagner Fesztiválon fog debütálni?
5: Most itthon.
4: Budapesti Wagner napokon?
5: Igen. Úgyhogy most arra gyúrok.
4: Az Éva szerelmes a Hanzaxba?
5: Jaj, nem tudom, ezt majd előadás után elmondom neked, hogy milyen érzelmeket kultiváltam magamban az axirát.
4: De hát az adott énekes fogja kihívni, majd attól még a partidúrában ez benne lehet. Na mindegy.
5: Jó, nem tudom még, majd utólag megmondom.
4: De foglalkoztatnak ezek a dolgok egyébként, amik mondjuk egy szerintem tanulsz, hogy most akkor mi van meg ez a...
5: Persze, hogy foglalkoztat, csak tudod, a tanulási folyamatnak is vannak fázisai, és egyelőre még nem ott tartok, hogy ezekkel a pszichés dolgokkal foglalkoztak. Úgyhogy a tanulások azért van egy nagyon komoly gyakorlati része.
4: És még ott tartasz.
5: Igen.
4: Tehát Éva, és mi a másik?
5: A másik az a Marsalina Rózsalovakból, Strauss, az pedig Grácsban lesz jövőre. És azért ez két elég.
4: A Marsalni? Az eredetileg nem a te hangodnak, tehát ez egy kicsit kirándulás más irányokban, nem?
5: De.
4: Tehát hát a hang, abszolút hangilag igen, de hogy nem ez a drámai, lírai szoprán, vagy az?
5: Az. Uh-huh. Ez az.
4: Uh-huh. Jó, Marsalni, aki elengedi a szeretőjét, nem?
5: Igen.
4: Mindig. René Flemingnek a nagy szerepe.
5: Igen.
4: Te vele van egy hangfajban?
5: Abszolút, igen. Uh-huh. René Fleming.
4: Uh-huh. Ő énekelt mit például? De lehet, hogy megtéveszt.
5: Lehet, hogy énekelt, de nem jellemző, tehát ez nem ez van az első helyen a repertoár listáján, azt gondolom, de szerintem inkább az olaszság miatt, tehát ahogy így nézem, azért neki az olasz, mint hogy a Kirita Kanevának sem volt az erőssége, tehát inkább a német repertoár az, ahol ő nagyon erős volt, meg a francia még a René Fleming esetében.
4: Úgyhogy a Rózsa Lovag az hol lesz? A szintén Budapest?
5: Az Grácsban.
4: Jó, hát akkor nem tudom, sok sikert ugye nem szabad kívánni, hát akkor kézés lábtörés, meg ilyesmi hozzá, és akkor köszönöm szépen, hogy itt voltál velem, és pszichoterápia vége. Köszönöm szépen, hogy beszélgettünk.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Ez komoly volt. Szatmári Róbert műsorát hallottátok. Enyhe katarzis legközelebb jövő hétfőn este 9-kor a Rádió Cafén. Ezt a műsort is megtaláljátok a Rádió Café Spotify oldalán. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Freestyle csemege a ritka beatektől a kortárs topogásig. Buda Beat Show minden szerdán 11-től éjfélig a Rádió Café 98.0-án. DJ Gandarva, Fonyodi és vendégeik. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Minden szeptemberben eljön az a négy nap, amikor a borok szerelmesei újra találkoznak. Rád is vár egy új kedvenc, egy rég nem látott barát és egy hosszúra nyúlt este. Ez a Budapest Borfesztivál. Találkozzunk szeptember 9 és 12 között a Budai Várban. www.aborfesztivál.hu.
2: Mit jelent magyarni?
3: Magyarni például annyit tesz,
2: a madácsteret befüvesíteni,
3: találkozni,
2: beszélgetni,
3: egyperces operákat,
2: Jónás könyvét,
3: Danubia zenekart hallgatni,
2: 19-es busszal a Merlinbe átruczanni,
3: este az esztrádon a kedvenc örkényes színészeknek csápolni,
2: együtt új színházi évadot kezdeni.
3: I'm going magyarni.
2: Szeptember 12-én találkozunk az Örkénykert programjai. www.örkényszínház.hu.
4: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádió Café. Van barátod!
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
5: Béremelést kaptak az oktatást segítő szakemberek, rendőrök és polgárőrök vigyázzák az iskolák környékét. Több mint 34 milliárd liter sör készült tavaly az Unióban. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. A kritikus gondolkodás megtanítása az iskola egyik legfontosabb feladata, jelentette ki Magyar Péter az országos tanítónyitó Nagykanizsán. A miniszterelnök szerint többet kell fordítani az oktatásra, és hamarosan bejelentik a tanítást segítők béremelésének ütemezését is. Lannert Judit oktatási miniszter pedig arról beszélt, hogy nagyobb teret adnának a diákok kreativitásának, miközben tovább csökkentenék az iskolák adminisztrációs terheit. Idén is rendőrök, polgárőrök segítik a közlekedést az iskoláknál. Tavaly ennek is köszönhetően egyetlen baleset sem történt oktatási intézményeknél. Vad Róbert rendőr alezredes szerint fontos, hogy a szülők megtanítsák gyermekeiket a biztonságos közlekedésre, főként ha rollereznek, bicikliznek.
6: A rendőrség arra kéri az iskolába önállóan közlekedő gyermekeket és fiatalokat, hogy tartsák be a közlekedési szabályokat. Gyalogosan a kijelölt gyalogátkelő helyen keljenek át, előtte nézzenek körül, és ne a telefonjukat figyeljék. Kerékpárt vagy rollert csak az a közlekedő használjon, aki annak biztonságos kezelését már elsajátította, a rá vonatkozó közlekedési szabályokat ismeri és alkalmazni is tudja. A járművel való közlekedésük során legyenek jól láthatók, viseljenek védősisakot és feltűnő színű fény visszaverő ruházatot, hogy a többi közlekedő kellő távolságból észlelhesse őket.
5: Egyszeri rezsitámogatást kaphatnak az egyházi iskolák. A társadalmi egyeztetésre bocsátott kormányrendelet tervezet alapján októberben diákonként 26 000 forintot utalnának az energia, víz és csatorna díjak emelkedése miatt. A támogatást az állami intézményeknek járó energiakompenzációhoz hasonlóan biztosítanák. A tervezetet szeptember 8-áig lehet véleményezni. Több mint 34 milliárd liter sör készült tavaly az Európai Unióban. Az Eurostat adatai szerint ez valamivel kevesebb az egy évvel korábbinál, a termelés 6%-át pedig alkoholmentes vagy alacsony alkoholtartalmú italok adták. A legtöbb sört Németországban főzték, Spanyolország és Lengyelország előtt. Ez a három ország egyébként az összes uniós sör csak nem felét állította elő. Magyarországon 502 millió liter készült, ezzel hazánk az uniós rangsor 13. helyén végzett. Holnap a keleti tájakon még maradhatnak reggeli felhők, sőt a határszélen egy-egy eső vagy zápor is előfordulhat. Napközben viszont ott is javulhat az idő, és egyre több felé átverti a főszerepet a napsütés. Számottevő csapadék nem valószínű. A csúcsértékek 27 és 32 fok között alakulhatnak. Szerdán napos, kellemes nyári időre készülhetünk, de estére nyugat felől már változhat a kép. Felhők érkezhetnek, a Nyugat-Dunántúlon pedig zápor zivatar is lehet. Csütörtökre ismét sokfelé kisüthet a nap.
0: Híreket hallottatok a Rádiókafén. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert évvégén vizsga!

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Santi White, azaz Santi Gold 9 évesen írta első dalát. Az egyetemen is zenét tanult, majd a nagybetűs életben is zenei tehetségkutatással foglalkozott. Szólóban először mégiscsak 2007 végén keltett feltűnést. A többek között Lily Allen, Mark Ronson, David Byrne és a Beastie Boys kollaborációk mellett a philadelphiai hölgy büszke lehet arra is, hogy Björk és a Coldplay turnék résztvevője, illetve előzenekara lehetett.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
1: 2025-ben Jackknife Lee remixet készített az R.E.M. Radio Free Europe című szerzeményéhez. Az újra kevert változat érdekessége, hogy Lee az alternatív rock csapat 2011-es feloszlása előtti utolsó két album, a 2008-as Accelerate és a 2011-es Collapse Into Now producere volt. A Radio Free Europe pedig a banda debütáló kislemezeként jelent meg 1981-ben. Így a felvételen az együttes történetének két véglete fonódott össze. A címbeli Szabad Európa Rádió 1949-ben kezdte meg működését, és pont az R.E.M. sikereinek csúcsán 1993-ban szűnt meg. 2020-ban újraindult, ám 2025-re nehéz helyzetbe került. Ezért a néhai zenekar tagjai a rádió megsegítésének célját tűzték ki maguk elé a remixel.

Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. A társkeresés dalszerzős megoldását választotta Ray, a brit R&B énekesnő, a 2025-ös Where is my husband-ben kürtölte világgá, hogy várja a kérők jelentkezését. A sürgető, szövegű és tempójú számban megbújik a megnyugvás is. Az egyik sor tanúbizonysága szerint ugyanis az előadó nagymamája megígérte unokájának, az áhított társ el fog jönni. Minden esetre reméljük, ez nem ugyanaz a pasi, akiről a szintén 2025-ös Formula One a film Mark Ronsonnal közös betét dalában énekelt Ray, hiszen ott a nagyi már a címben kiakadt. Grandma calls the boy bad news. Még csak az kellene, hogy egy nagymama szomorító semmire kellő megkeserítse a Brit Awards díjas énekesnő életét.

0: Még ne menjetek el. A műsor a szünet után folytatódik.
1: Elnézést. Elnézést.
2: Nem bírsz bemenni.
1: MZKT.
2: Tessék.
1: MZKT.
2: Ja. Angolul léci.
3: Üdvözöljük a minőségi zenét kedvelők közösségének exkluzív zárt körű klubjában. Jazz, Bird, Balearic, Indie, No Disco, House, Acid, Quality Music Lovers Society.
0: Ne törd magad! Hozzánk jelszó se kell! A rádiókészülékeden keresztül te is beléphetsz ebbe a mágikus világba. Mix műsor George Mihályjal és nem hétköznapi vendégeivel minden csütörtök este 11-től a Rádió Cafén. Minőségi zenét kedvelők társasága.
3: Angolul léci.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
4: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor. 10 éves Magyarország legnagyobb független zenekiadói vására, az Independent Label Fair. Gyere és hallgass rá 2026-ban is a legizgalmasabb hazai kiadók legújabb kiadványaira a Magyar Zeneházában. Ünnepeljük együtt a legújabb magyar zenéket. Egész nap színes programok várnak. Válogass több ezer hanglemez, kazetta és CD közül. Bólogass egy koncerten vagy DJ seten. Merülj el a hanglemezvágás rejtelmeiben, vagy ismerd meg a 2000-es évek partijainak világát egy tárlatvezetésen. Independent Label Fair. Szeptember 12-én a Magyar Zeneházában. Az Audio-Technika támogatásával. További infók az ilf.hu oldalán.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: James the Seventh, azaz hetedik Jakab a skót királyság királya volt 1685. február 6-ától 1688. december 11-ig uralkodott. Angliában és Írországban második Jakab néven foglalta el a trónt. Uralkodása előtt több alkalommal is kinevezték az angol flotta főparancsnokának. Uralkodása alatt több mint 300 felkelőt végeztetett ki. Uralkodása előtt, alatt és után első feleségétől 8, másodiktól 7, törvénytelen további 6 gyereke született. James the Seventh, philadelphiai énekesnőt nem a nem éppen tétlen Stuart házi királyik lette meg, hanem saját atyai ági felmenői. 6 generációra visszamenően mindegyiküket Jamesnek hívták. Így kinevezte magát a hetediknek. Egyszer kihallgatta két ittas ember beszélgetését, akik azon vetekedtek, hogy melyikük rosszabb. Erről írta a 2025-ös Trauma Olympics szövegét.

0: enlightening thirds cool breezing that may be cool.
1: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
2: Schubert szonátáit, különösen a D-dur szonátát jól eljátszani a legnehezebb a világon. Schumann is megmondta, túlságosan idilli, túl hosszú és technikailag igénytelen. Ha ezt hülyen lejátszák, se íze, se bűze, mint valami régiségnek. Ezért aztán a zongoristák így vagy úgy segítenek magukon, kitalálnak valamit. De ha a megoldásokat nem tudják elég érdekessé tenni, lerontják a mű minőségét. Akik ezt a szonátát játsszák, kivétel nélkül ezzel az ellentmondással kínlódnak, mondta Murakami Haruki.

Sziasztok, Göttinger Pál rendező vagyok. Szoktam hallgatni a Rádiókafét, és azért is örültem, hogy most eljöhettem és lehettem itt vendég. Hallgassátok ti is. Sziasztok!

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
1: Marlena Shaw klasszikus soul R&B énekesnő, akinek dalait, mint a Remember Me-t vagy a California Soul-t számos a DJ kultúrából felemelkedett producer és zenekar feldolgozta, mint például Adam Freeland vagy DJ Shadow. Az amerikai előadó a 60-as években a Chess és a Blue Note lemezkiadóknál jelentette meg legsikeresebb albumait. A California Soul eredetiét az Ashford & Simpson szerzőpáros jegyzi. Marlena Shaw 1968-ban énekelte fel a maga verzióját, amely a 2003-as Olasz Meló című film betétdalaként is felcsendül. 81 évesen halt meg 2024. januárjában.

0: Kicsöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Várjál, augusztus után nem újra július következik?
0: Egy év Balatonon és 12 hónapból áll.
2: Nekem a tenger a Balaton.
0: Ha szeretnéd tudni, mi történik a magyar tengeren a főszezonban és azon kívül, hallgasd a Partcafét.
3: Megvár a Balaton!
0: Mihálovics Andrással, Prinzinger Péterrel és vendégeikkel minden kedden délután 2-kor a Rádiókafén. Partcafé. A Balaton hangja. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
4: Az AI nem a jövő. Már most átírja a világod. Találkozz a technológia, az üzleti élet és az innováció meghatározó szereplőivel szeptember 7-én és 8-án az AI Summit Budapesten. Ne csak kövesd a változást, értsd és alakítsd! Jegyvásárlás aisummit.hu. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádiókafé. Van barátod!
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádiókafén.
5: A fontos idő 2000 óra. 2000 fejlesztő óra. Becsengetéskor sok nehéz sorsú gyermek kezdi meg a tanévet. Ők segítség nélkül fokozatosan lemaradnának. Hívd a 1353-at és segítsd 500 forinttal a rászoruló gyermekek felzárkózását. 1353. Minden hívás segít. Készült az Ökumenikus Segélyszervezet megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádiókafén.
6: Emlékszel?
7: Emlékszel?
6: Azt mondta, nem fog menni.
7: Azt mondta, nem fog menni.
6: Azt mondta neked, nem motivál senki és semmi. Hogy ennél biztos nem tudsz többet, aztán több lett, és maga is döbbent, ahogy dobbant a szív. De azt mondta, ami benned van, mégsem lehet a tied. Emlékszel?
7: Emlékszel?
6: Azt mondta, nem vagy elég.
7: Azt mondta, nem vagy elég.
6: Türelmes belé.
7: Türelmes belé.
6: De ki mondja, hogy én nem lehetek az enyém? A ki, ha én nemet kinyomhatja el, ki, ha nem én? Emlékszel?
7: Emlékszel?
6: Odakint minden sötét, bent minden világos. Talán most lesz az, hogy nem azt mondod, talán most.
7: Talán most.
6: Na már most ő is te vagy, első szám, harmadik szem. Élj a lehetőséggel, a szem előtt szépen és a remegő kézzel is, de vezesd. Minden nap megújíthatod a teremtés művét, hogy megzengesd a szürkét. Emlékszel?
7: Emlékszel?
6: Szint vinni, változni vagy változtatni. Ne siess, ott vagy a közepén.
7: Ott, vagy a közepén.
6: Ott vagyunk veled. A történeted végtelen, nincs olyan, hogy belebuksz, olyanokra képes vagy, amit talán még te sem tudsz. Mindegy milyen szinten belőled a minden szól, ott vagyunk veled,
7: ott vagyunk
6: mindig,
7: veled.
6: Mindenhol.
7: Mindenhol.
6: Mutasd, amit tudsz, tudd, hogy mit mutatsz az elméddel. Azt mondtad, neked nem lehet ma fennköltöttet, mit lent költünk szóból, időből és helyből többet. Emlékszel?
7: Emlékszel.
6: A történeted végtelen, nincs olyan, hogy belebuksz, olyanokra képes vagy, amit talán még te sem tudsz. Elfut az élet.
7: Elfut az élet.
6: Élteszed, hogyha vele futsz. Minden másnap a valamivé válás feltámad, átlagok különbségének a nagysága. Emlékeznél a nyárra, ha bárki megkérdezne, csak te emlékszel,
7: csak
6: vagy,
7: te emlékszel vagy,
6: rád is emlékezne.
7: Rád is emlékezne.
6: Ne félj kérni, adni, élni, hagyni, bukni, tudni, hogy mind egy, hogy nem mindegy, hogy egy minden vagy minden egy emlék. Emlékszel?
7: Emlékszel.
6: Utazni egy helyben, és a világ minket elképzel. Kezedben a világ, zenél. Lép feljebb a zenével.
7: Lép feljebb a zenével.
6: A történeted végtelen, nincs, hogy végleg belebuksz, olyanokra képes vagy, amit talán még te sem tudsz. Mindegy milyen szinten belőled a minden szól, ott vagyunk veled,
7: ott
6: mindig,
7: vagyunk veled mindig,
6: mindenhol.
7: Mindenhol.
6: Némán szólva maradunk mozgásban magunknál. Ha neki elitted, tudd, hogy végig magadnak hazudtál. Hogy nem tudsz többet,
7: nem tudsz többet
6: helyből a szabadban. De.
7: De.
6: saját magad hite legyél magadban.
0: Rádió Café. Van barátod.

Szervusztok, Mihályfi Balázs vagyok, ma jártam a Rádiókaféban, óriási élmény volt, sűrűbben szeretnék idejönni, és azt javaslom mindenkinek, hogy ha teheti, kapcsolja be a rádiót, és hallgassa reggeltől éjfélig.

Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádiókafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező. Tehát színház. Tandem. Mert új formák kellenek. A Füge Produkció és a Jurányi szakmai támogatásával. Sírály.

0: kultúra a civilizáció építőeleme. A gasztronómia ablak a történelemre. Borravaló. A Rádió Café gasztrokultúra magazinja. Étel és ital találkozása a történelemmel és irodalommal. Bor, sör, párlat, kávé, ételek és receptek. Hedonizmus felső fokon. A Rádió Café gasztrokulturális kalandozása minden vasárnap reggel és kedden este 9-kor. Borravaló, ne maradj le! A legjobb buli mindig a konyhában van. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Mit jelent magyarni? Magyarni például annyit tesz, a madácsteret befüvesíteni. Találkozni, beszélgetni, egyperces operákat, Jónás könyvét, Danubia zenekart hallgatni. 19-es busszal a Merlinbe átruccanni. Este az esztrádon a kedvenc örkényes színészeknek csápolni. Együtt új színházi évadot kezdeni. I'm going magyarni. Szeptember 12-én találkozunk az Örkénykert programjai. www.örkényszínház.hu.
2: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádió Café. Van barátod!
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

0: Cleopatra, Jeanne d'Arc, Marie Curie, Coco Chanel, George Clooney. Ő nem.
1: Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal. Karrier, kihívás, siker és kudarc, inspiráló interjúk olyan emberekkel, akik egyébként nők. Woman Power. Minden kedden délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén.

0: A pogácsát mindenki szereti. A gazdaság mindenkit érint. Műsor azoknak, akik nem félnek megkérdőjelezni az irányadó nézeteket. Sajátos pogácsa. Gazdaság, társadalom, könyv és tanulmányajánló Pogácsa Zoltánnal és Kántor Endrével minden csütörtökön délután 4-től a Rádió Cafén. A pogácsa frissen, a pénz olvasva jó. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

0: megnyitja kapuit a Rádiókafén. A stúdióban Farkas Peti, Kovács Zoli és Gulyás Luca. Jó zenék, vicces témák, lejárt beszólások, csajok, kevert. Hallgass te is a Talpon állót minden hétfőn és pénteken este 6-tól 8-ig, és legyél te az az ember a baráti társaságban, aki minden témához hozzá tud szólni. Talpon álló, mert képben lenni szexi. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádiókafé. Van barátod.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén.

0: A kultúra a civilizáció építőeleme. A gasztronómia ablak a történelemre. Borravaló. A Rádiókafé gasztrokultúra magazinja. Étel és ital találkozása a történelemmel és irodalommal. Bor, sör, párlat, kávé, ételek és receptek. Hedonizmus felső fokon. A Rádiókafé gasztrokulturális kalandozása minden vasárnap reggel és kedden este 9-kor. Borravaló. Ne maradj le! A legjobb buli mindig a konyhában van. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádiókafé applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén.